Dolgozni kell azon, hogy az emberek Istennek a munkatársaivá váljanak, meg az ő tanítványai legyenek, meg hogy befogadják őket az életükbe, és hogy vele éljenek. És annyira szép, testvéreim, hogy amikor oda teszi az Úr, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, mintha ebbe benne lenne az, hogy menjél, de nem egyedül kell ezt csinálnod, hanem velem. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert Jézus valójában nélkülünk is meg tudná oldani az evangelizációt, szépen megjelenne az embereknek, az kész. De mégse ezt választotta, hanem azt, hogy mi legyünk az ő munkatársa, hogy rajtunk keresztül akar dolgozni. Ugye nagyon érdekes, hogy az embernek miért van őrangyala, nem? Amit az őrangyal csinál, az Isten nem tudná megcsinálni. Hát ugyanez, hogy mint egy jó főnök az Isten megtanul delegálni a melót, ugye? És hát ez a mi végzetünk az, hogy ő delegálni akarja az evangelizációt is rád. Igen, testvéreim, minden egyes embernek apostollá kell válnia, és Henri Lacordaire, a nagy 19. századi francia dominikánus hitszónok elég erőteljesen fogalmaz, mert azt mondta, hogy amint nincs keresztény, ember szeretet nélkül, úgy apostoli szellem nélkül sincs. Durva, nem? Tehát azt mondja, hogy akiben nincsen apostoli szellem, az nem keresztény. Erős, nem? De mi van, ha igaz? Igen, testvéreim, ugye, de miért akarja az Isten minden embernek a megtérését? Azért, testvéreim, mert az Isten az halálosan szeret mindenkit. Egyesek odáig mentek, hogy azt mondták, hogy ő szerelmes minden egyes emberbe, és hát ugye a szerelmes az epekedik ugye a szerelme után, és vele akar lenni, és meg akarja az életét osztani vele. Az Isten az vágyakozik minden egyes ember után. Az a legnagyobb vágya, hogy vele legyen. Annyira szép Márk evangéliumában, hogy az apostolok kiválasztásá, hogy kiválasztotta őket, hogy vele legyenek, és hirdessék az evangéliumot. Az apostolokat is arra választotta ki elsősorban, hogy vele legyenek. És nem csak az Isten a papokkal, meg akkoriban az apostolokkal akar lenni, hanem veled is veled akar lenni. Ez a legfőbb vágya. Vagyis az inkább, hogy te vele legyél, mert ő veled van. Csak az a kérdés, hogy te vele vagy-e? Annyira szépen ír Kalkuttai Teréz erről, hogy mennyire vágyakozik utánunk az Isten, és ő velünk akar lenni itt is, meg oda át is. És neki nagyon fáj, ha itt nem vagyunk vele, de még jobban fáj, hogyha az örökké valóságban nem vagyunk vele. Jézus azt szeretné, hogy még egyszer mondjam el nektek, milyen nagy szeretettel van mindegyiktek iránt, sokkal nagyobbal, mint el tudjátok képzelni. Aggódom, hogy némelyek közületek még nem találkozott valójában Jézussal négy szem közt. Persze elidőzhetünk a kápolnában, de tényleg felfogtátok a lélek szemével, hogy micsoda szeretettel néző rátok? Megismerkedtetek igazán az élő Jézussal, nem könyvekből, hanem azáltal, hogy befogadtátok őt a szívetekbe. Hallottátok szeretetének szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet, ő lángoló vágyakozással várja, hogy megadhassa. Nem csak szeret benneteket, hanem ennél többről van szó, emészti a vágyakozás utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek hozzá, szomjazik rátok. Hát ezért szeretné, hogyha mi apostolkodnánk, hogy mindent megtennénk, hogy az emberek fölismerjék, hogy valójában a lelkük arra a Jézusra szomjaz, aki szomjazik rájuk. Aki annyira szomjazik rájuk, hogy mindent megtett azért, hogy hozzá kapcsolódhassunk. Fölment a keresztre, hogy megmutassa az ő szerelmetes szeretetét irántunk.
Annyira szeret minket, hogy meghalt értünk a kereszten, annyira szeret minket, hogy a te lelkedbe akar lakni, pirospólós emberek. Láttatok már ilyet? Nem semmi, mi? És annyira szeret tégedet, hogy veled akarja tölteni az örökkévalóságot. És hát ebben lehetünk az ő munkatársai. Ez óriási felelősség, azt kell, hogy mondjam, de mekkora dolog, hogy ha üdvözülünk, valószínűleg meg fogjuk tudni, hogy kiknek az üdvössége múlott rajtunk. És mekkora dolog lehet, hogy oda seregelhet hozzád 1000 ember, oda gyűlhet a mennybe, köréd, és azt mondhatja, hogy mi nem lennénk itt, ha te nem imádkoztál volna értem. Én nem lennék itt, ha te nem böjtöltél volna értem. Én nem lennék itt, ha te ott nem nyitottad volna ki a szádat, a menzán. Én nem lennék itt. Ez micsoda dolog lesz, amikor megtudod, hogy hány száz ember neked köszönheti az üdvösségét. Hogy nélküled elveszett volna. Ez mekkora dolog lesz. Annyira szépen mondja keresztes Szent Terézia Benedikta, az ember felelős az összes többi ember üdvösségért, és az összes többi ember az övéért. Hogy te felelős vagy, érted? Nem csak az apád, meg az anyád üdvösségért, meg a testvéred üdvösségért, meg az osztálytársaid, meg a barátaid üdvösségért, hanem mindenkinek az üdvösségért. De aki ugye még azt a felelősséget se érzi át, hogy ő felelős az édesapja, édesanyja üdvösségéért, az hogy érezné magát felelősnek, vadidegenek, meg az ellenségei üdvösségéért? Matteo Meskin így ír, aki megismerte Istent, aki szereti őt, annak felelőssége van azokért a testvéreiért, akiknek még nem nyitott a szíve Isten felé. Vagy Szent II. János Pál pápa, azok, akik igazán kapcsolatba kerültek Krisztussal, nem tarthatják meg őt maguknak, hirdetniük kell őt. Mert azt gondolom, testvéreim, hogy két dolog ösztönözhet valakit arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyen azért, hogy mások megtérjenek. Az egyik az, hogy megtapasztalta, hogy milyen jó Istennel élni. És ő ugyanezt a jót kívánja mindenkinek. Mert megtapasztalta azt, hogy milyen Krisztus békében élni. Hogy milyen úgy élni az életet, amikor egy Istenből fakadó derű van benne az emberben. Hogy milyen jó fürdeni nap-nap után az Isten szeretetében. És ő azt akarja, hogy ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia, mert ezt mindenki megtapasztalhatja, ez mindenki számára elérhető. És ő ezt a nagy jót kívánja mindenkinek, hogy az Isten uralkodjon a szívében. Hogy az ő szeretete boldogítsa az összes lelket, ő ezt akarja. És nyilvánvaló, hogy talán azok a legerőteljesebbek ebben, akik megtapasztalták azt is, hogy milyen Isten nélkül élni. De nyilvánvaló, mert ugye lehet, hogy aki egész életében azért az Isten közelébe élt, az nem tudja elképzelni, hogy milyen tragikus Isten nélkül élni. Nem tudja elképzelni, hogy valójában Isten nélkül a lélek szenved. Hogy a lélek egészsége Isten, és Isten nélkül megbetegszik a lélek. És lehet, hogy azt képzeli, hogy más úton is lehet az ember boldog. Ő érzi, hogy az Isten boldogítja, de azt gondolja, hogy más úton is. De az, aki már élt Isten nélkül, az tudja, hogy csak az Isten az, aki a lelket boldogíthatja. Hogy ahogy Sziennai Szent Katalinnak mondja az Isten, én tudom egyedül betölteni a lelket, és nincs lábjegyzet. De lehet egy másik nagy motiváció is. És én azt gondolom, hogy az járt, ha mind a kettő dolog motivál minket. Mi ez a másik motiváció? A kárhozat realitása, testvéreim. Ugye? Hogy állítólag 22-szer vagy 23-szor beszél Jézus a kárhozatról, a pokolról. Érted? Tehát most én nem az egyház riogat a pokollal most, meg Simon Dávid riogat, hanem Jézus riogat. Elég sokat a pokollal, ugye?
Nagyon csúnya dolog tőle, hogy minket ilyen nem komfortos dolgokkal zaklat, hogy örök kárhozat. Pedig a helyzet az az, hogy nagyon sokat beszél róla, és én nem azért hiszek a pokol realitásában, mert szeretném, hogy létezzen, érted? Hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy van. És ez nem annak a kérdése, hogy mi szeretnénk, hogy legyen, vagy nem szeretnénk, hogy legyen. Hogy mi el tudjuk-e képzelni azt, hogy valaki örökkön örökké a pokolba kerül, vagy nem tudjuk elképzelni. Hogy mi el tudunk képzelni egy olyan Istent, aki egy ilyen kimenetelt is enged, vagy nem tudunk elképzelni. Ez nem attól függ, ez attól függ, hogy Jézus azt mondta, és ezt elhisszük-e? És testvéreim, most múltkor láttam így Európáról, ott voltak minden országban, hogy hányan hisznek a pokolba. Hát, hogy nem tudom, csak azt vettem észre, hogy nagyjából minden 20% alatt. De nem elég hinni a pokolba, mert ugye nagyon gyakran vannak, akik azt mondják, hogy van pokol, de üres, ami egy eretnekség, csak úgy mondom. Vagy van pokol, de ott van 5 diktátor, meg 3 sorozatgyilkos. Tehát ott van a Hitler, a Stalin, meg Charlie Manson, ott lézengenek a büdös nagy pokolba, érted? Mert testvér, hogyha te azt gondolod, hogy amúgy mindenki üdvözül, csak azért, mert nem volt nagyon-nagyon rossz ember, akkor te miért tennél erőfeszítéseket? Miért? Ha nem azért, jó, azért még tehetsz, hogy nagy jó legyen, nagy jóban részesüljön, hogy boldogabb legyen az élete Istennel, de hogyha ez nem visz, akkor mi vinne? Semmi. Pedig testvéreim, nem úgy beszél Jézus, mint ahogyan könnyű lenne üdvözülni. Ugye valami ilyesmit mondta, hogy szűk az ösvény, ami az üdvösségre visz, széles, ami a kározatra, nem mindenki, aki azt mondja, igen, igen, megyen be a mennyek országába. Nem? Nehezebben jut be a gazdag ember a mennybe, mint a teve a tűfokán. És testvéreim, arra szeretnélek figyelmeztetni benneteket, hogy az egyház sehol nem tanítja, hogy az elég az üdvösséghez, hogy te nem voltál olyan nagyon-nagyon rossz ember. Ugye? Mert az üdvösség az ajándék, még a legnagyobb szennek is. És hogy alapvetően azok üdvözülnek, akik hisznek Jézusba, szeretik Jézust, és tudnak bocsánatot kérni tőle. És akkor elgondolkozhatunk azon, hogy a populáció hány százaléka szereti Jézust, hisz benne, meg tud bocsánatot kérni tőle. Legalább a halálos ágyán. Szent Veronika Giulianinak ugye több száz oldal misztikus beszélgetése volt Jézussal. És tudjátok, mit mondott neki ez az ijeszgető Jézus? Azt mondta neki, úgy hullanak a lelkek a pokorra, mint záporeső csöpjei a földre. Ez a csúnya ijeszgető Jézus. És azt mondta, hogy aki egy pillanatra látna a poklot, az üvegszilánkokon kúszna gyonni. Ezt mondta, mert ő látta a poklot. Ugyanúgy, mint Szent Faustina is. Olvassátok el, ugye, itt van Szent Faustina naplójába, amikor levitte az őrangyal a pokolba. Ami nincs meg üres, egyesek szerint. Vagy alig lézengenek benne. Vagy ugye most volt a fatimai jelenés kezdetének ugye az évfordulója, más 13. Ez a csúnya szűzanya, ez az ijeszgetős, hát gyermekvédelemnél föl kéne jelenteni, 10-9 meg 7 éves gyereknek mutogatja a poklot. Hát! Én nem is tudom, hogy merte a Atyaisten rábízni Jézust egy ilyen édesanyára, érte? 10 éves gyerekeknek mutogatja a poklot. A nem létezőt, meg az üreset. Igen, testvéreim, mert hogyha már nem gondolunk a pokolra, az eléggé visszafogja nekünk az apostoli buzgolkodásunkat. Mert maradjunk annyiba, hogy az embert úgy tudja lelkesíteni az, hogy azt szeretné, hogy a családja oda át is együtt legyen, ne csak idelen. Mert végső soron csak ez számít, hogy odafönt együtt legyünk. Hogy odaföntről senki se hiányozzon, aki most itt van a templomba, meg amúgy senki. Mert végül is csak ez számít.
Mert ez az élet, ez egy zarándoklat. 90 év is. Ennyi. És hogy igazából nem ezért kéne dolgozni a lehető legtöbbet? Hogy minél többen ott legyenek? Testvéreim, ugye addig volt különben egy ilyen hihetetlen nagy apostoli lendület az egyházban is, ugye, amíg minden, a papok nem gondolták azt, hogy bárki üdvözülhet. Ez vittek Xavieri Szent Ferencet el Goára, meg Japánba. De ugye, hogyha már azt hiszük, hogy át valamilyen úton, módon szinte mindenki üdvözül, akkor meg minek strapáljuk magunkat itt pompei rózsafüzérekkel, érted, meg kenyéren vizen való böjtöléssel? Hát minek? Minek tegyünk mi erőfeszítéseket? Na, én azt gondolom, hogy ez a kettő tud minket ösztönözni arra, hogyha megtapasztaljuk, hogy milyen jó Istennel élni, meg az, hogyha gondolunk erre a nagy veszélyre. Önmagunkkal kapcsolatban is, ugye? Azt hiszem az egyik szent mondja azt, hogy azt mondja, hogyha aki gondol gyakran érted a pokorra, az elég kevés bűnt fog elkövetni. Jó testvéreim, de hogyan evangelizáljuk? Adja magát a kérdés. Mit tegyünk? Hát például a okáért, amit mindenki meg tud csinálni, az az, hogy imádkozik mások megtéréséért. Ugye ezt mindenki meg tudja tenni, az is, aki zárkózott, introvertált, aki nehezen mer megszólalni mások előtt, az is tud rengeteget imádkozni, meg böjtölni mások megtéréséért. Annyira megdöbbentő, képzeljétek azt, 12. Pius ezt írja, minden kereszténynek apostolnak kell lennie. Az apostolkodás legfontosabb módja az imádkozás. Durva, nem? Tehát azt mondja a pápa, hogy az apostolkodásnak az elsődleges formája, hogy leűsz, azt imádkozol, hogy megtérjen. Apád, anyád, gyereked, unokád, munkatársad, főnököd, az a politikus, meg az ellenséged, meg a szomszédod, meg mindenki. Mert imádkozni mindenki tud. Annyira szépen írja Mattel Meskin. Nagyon sok esetben képtelenek vagyunk kapcsolatba lépni a bűnösökkel, a tévelygőkkel. Vagy az ellenséges bezárkózásuk miatt, vagy azért, mert a szégyen meggátolja őket abban, hogy szóba álljanak velünk. Az imádság segítségével azonban át tudjuk hágni ezt az akadályt, melyet elválaszt minket tőlük. Felülemelkedünk ellenséges érzületükön, feloldjuk szégyenüket. Az imádság által ugyanis titokban a szívükhöz tudunk férkőzni. Beosonunk oda, és azonosulva velük, mintha mi magunk lennénk a tévelygő, a bűnös, onnan küldhetjük fohászkodásunkat. Mindezt még mielőtt beszéltünk volna velük, mielőtt egyáltalán megismertek volna minket. Ha tehát magunkra véve vétkeik, tévelygéseik terhét mi könyörgünk, mi kiáltunk a szívükből az Istenhez, Isten rajtunk keresztül meghallgatja őket, s noha maguktól képtelenek a bűnbánatra, mégis belép a lelkiismeretükbe, és ott olyan erős hívást kelt a megtérésre, hogy hamarosan Istenhez fordulnak, illetve mi hozzánk, hogy segítsünk rajtuk. Olyan szép ez a kép, hogy beosonhatunk a közben járó imával annak a testvérnek a szívébe, aki elzárkózik Krisztustól, és mi belülről az imánkkal megnyithatjuk a szívét az Istenre. Szép kép. Szép kép. Még az is lehet, hogy így van. De valószínűleg ez egy erős túlzás. De egy valami biztos, testvéreim, ez bárki meg tudja tenni. És mennyire szép, amikor ugyancsak Mattel Meskin írja, egyetlen ember, aki titokban buzgón imádkozik a szobájában, Krisztussal való egyesülés által ezrek üdvösségét tudja elérni. Ugye erről szól a monasztikus hivatás.
Például okáért erdőkürtön vannak a pálos nővérek, engesztelés a karizmájuk, nagyjából napi 6,5 óra a kötelező imájuk, értünk, Magyarországért, a magyarokért. Ott imádkozik 10 pár nővér. Érted, meg értem. És nehogy azt hitt, hogy napi 6 órát imádkozni minden nap az olyan egyszerű. De ezért mondja egyik keleti, hogy kényszeríts magadat arra, hogy sokat imádkozz. Napi 1/2 órát imádkozni milyen nehéz minden nap. Nem, hogy 6 órát, érted, akit nem is ismersz, érted, ott imádkoznak a pálos nővérek. Meg értem. És testvéreim, ezt bárki meg tudja tenni. Azt írja a Szent José Maria Escriva, a háborúban vajmi keveset érne az ellenséggel szemben álló katonák bátorsága, ha nem lennének mások, akik bár látszólag nem vesznek részt a harcban, utánpótlást, élelmet és orvosságot szállítanak a küzdőknek. Oly sok lélek imája és áldozata nélkül nem lesz valódi cselekvő apostolkodás. Hogy minden apostolkodás valahol, testvéreim, az imádságból fakad. Mert az imádságban, ahogy egyesülünk az Istennel, ő egyre inkább minket arra fele visz, arra buzdít, hogy apostolkodjunk. Meg ha mások megtérésért imádkozunk, akkor meg mások számára esdjük ki a szükséges kegyelmet a megtérésükhöz. És testvéreim, mi a legfontosabb, hogy miért imádkozzunk? Megtérésekért kell imádkozni, mert az életben a megtérés a jackpot. Hiába gyógyul meg az a rokonod, ha nem engedi meg, hogy Jézus rátaláljon és elkározik. Sokra megy a fizikai gyógyulással. És lehet, hogy az a fizikai nyomorúság nyitja meg az Istenre. Megtérésekért kell, testvéreim, elsősorban imádkozni. Ha mind a kettő megtér a házasságba, akkor nagy valószínűséggel rendeződik a házasságuk is. Nem csak azért kell imádkozni, hogy a házasságok rendbe jöjjön. Mondjuk amúgy, hogyha nem térnek meg, nem valószínű, hogy rendbe fog jönni. Megtérésekért kell imádkozni, és ezért nagy áldozatokat hozni. Én azt találtam ki, hogy az összes közeli hozzátartozomért elimádkozom a pompei rózsafüzért. Hát most ennyi áldozatot ne tudjak hozni értük, hogy te tényleg szeretem őket. Hogy 54 napig 1,5 órát imádkozzak. De ismerek olyat is, testvéreim, aki egy olyanért imádkozt el a pompei rózsafűzért, akinek nagyon nem bírja a búráját. De tudjátok, az a vicces, hogy mi még a rokonainkért se imádkozzuk el. És nem azt mondom, hogy csak ezt lehet imádkozni, csak ez egy szeretetnek egy jó nagy bizonyossága, hogy az ember tényleg még este 9-kor még van 2 rózsafűzére, aztán föl alá járkál a szobába, mert tudja, hogyha leülne, akkor elaludna. Ez jó nagy áldozat. De ugye a szeretet lényege az áldozat. Ugye erről szól a pompei rózsafüzér is. Amikor küzdesz önmagaddal, nap-nap után, hogy belepasszírozd a napodba azt a rengeteg imádságot. Ja, tehát azt mondja 12. Pius, hogy az apostolkodás legfontosabb módja az imádság. Aztán a második fontos dolog, testvéreim, az életünk. Ugye, amit látnak rajtunk. Azt hiszem, Kenteni József atya mondja, hogy manapság az egyetlen evangélium, amit a hitetlenek olvasnak, a hívők élete. És ugye, hogyha megtudják rólad, hogy te keresztény vagy, mert nem vagy nyúl érted a kantinba keresztet vetni kajálás előtt, ugye, akkor elkezdenek lesni, hogy mibe tudnak belekötni ebbe a kis áltatoskodó, jámborkodó, kirakat keresztényben, mondják magukba. És akkor elkezdenek nézni. És ugye, valójában ez a legerőteljesebb evangelizáció, hogyha látják rajtad, hogy milyenné teszi Krisztus az embert. Hogy milyen az az ember, aki apránként egy másik Krisztussá válik. Milyen az az ember, akiben Krisztus uralkodik. Ugye a szenteken Krisztus ragyogott át. Azért volt ilyen hatásuk. Mert Krisztus csillogtatta a szemüket. Ami ablak volt a lelkükre. Mert Krisztus mosolya volt rajtuk. Mert olyan krisztusiak voltak az arcvonásaik.
Krisztusi volt a beszél stílusuk. Mert megengedték, hogy Krisztus az imába önmagához hasonlóvá formálja őket. És egy kicsit Krisztussal találkoztak. Igen, testvéreim, milyen szép, amikor azt mondja Asszisi Szent Ferenc, hogy hirdessétek az evangéliumot, ha kell szavakkal is. Azt mondja, érted? Ha kell szavakkal is, vagy Szent Sárben, ne feledd, nem a szavai győzik meg az embereket arról, hogy beszálljanak az Úr hajójába, hanem az Istenbe vetett hited, a bizalmad és az arcodon tükröződő öröm. Mondta ugye Fábri Korné püspök atya, hogy szentek azok nem voltak ilyen életuntak, érted? Akik, érted, otthon ide pengével vagdossák magukat, azt várják, érted, hogy mikor kapják meg a behívót. A szentek azok rendben voltak. Mert Krisztus volt a békéjük, mert a béke fejedelme uralkodott bennük. Ezért rendben voltak. És ezért voltak az emberek kíváncsiak rájuk. Mert ordított róluk, érted, hogy ezek tudják, hogy hogy érdemes élni. Vagyis, hogy kivel? Jézus Krisztussal. Igen, testvéreim, ugye, hogy milyen példát mutatunk? Nagyon érdekes, ugye, hogy hány embernek jut eszébe mondjuk Szent Gyónásnál meggyónni, hogy én rossz példát mutattam. Én papként ebben és ebben, sajnos vannak dolgok, te apaként, anyaként, hogy rossz példát mutattál. Azzal, hogy beszéltél, meg azzal, amit tettél, meg ahogy éled az életedet. Ugye? Ez egy gyónási matéria. Rossz példát mutattam másokat, ebbe, meg ebbe. Azt mondja Athoszi Porfíriosz atya, a legjobb misszió a jó példa, szeretetünk és szelídségünk. Vagy Athoszi Szent Pájsziosz, a cél az, hogy lelki ember legyél, Krisztus közelében éljél, akkor segítesz másokon is. Ha az embernek helyes az élete, tettei nevelő hatással bírnak. És a kisugárzás, ugye, de ez abból fakad, érted, hogy átragyog rajtad az Isten, az igazi kisugárzás, érted? Nem az, hogy ki vagy kerázva, hanem az, hogy érted, Krisztus átragyog rajtad. Azt mondja Szent II. János Pál pápa, a missziós tevékenység elsősorban tanúságtétel és kisugárzás. Hát de gondoljatok Szent II. János Pál pápára. Hát testvéreim, ennek milyen kisugárzása volt annak, a pápának? Hihetetlen. Még a fényképen is átjön. Olyan kisugárzása volt, amikor találkozott Kalkuttai Szent Terézzel. Ennek milyen kisugárzásuk volt ezeknek? Igen, testvéreim. Mert az Istennek a jó illatát árasztották. Mert tele voltak az Istennel azért. Mert mind az imádság emberei voltak. Mind a kettő. Az imádsággal belegyökerezett a szívébe lévő Krisztusba. És ez látszott rajtuk. Rajtuk is, meg az összes szenten. És ezt észreveszik az emberek. Cselekedeteinket, mondja Clairvaux Szent Bernát, nem képes Isten gyümölcsözően hirdetni, aki a beszéd elé nem helyezi a cselekedeteknek a tanúbizonyságát. Vagy a beszédünk, ugye a szív bőségéből szól a száj. Tehát ki kíváncsi egy olyan emberre, érted, akiből a moslék ömlik, a másoknak a fikázása, érted? A másoknak a megszólása. Ha mindenkibe észreveszi a hibát, csak saját magában nem, azt mondja Loyola Szent Ignác, minél élesebb szemű valaki mások hibáinak a fölismerésében, annál lanyhább az önmagának a hibáinak a felismerésében. Ez így szokott mindig lenni. És testvéreim, mennyire elárulja az embert a beszédje, mert ezt a
testrészt a legnehezebb megzabolázni, még Krisztussal is. Ugye a legtöbb bűnt a szánkkal követjük.

Az nehéz erővel csinálni, hogy figyelek a szavaimra. És az emberek észreveszik. Észrevesznek tényleg egy olyan embert, akiről soha nem hallottak rosszat másra. Hidd el nekem, az rohadt feltűnő, mert olyan ritka. Az nagyon feltűnő az az ember, aki soha nem mond semmi rosszat. Érted? Képzelj el egy embert, aki nem mond rosszat a főnökére. Hát találkoztál már ilyennel? Jó ritka. Jó testvéreim, tehát a beszéd. És ugye beszéd, de hány embert térítettek már meg? Ezerből egy tér meg beszéd, de hogy fogod, én emlékszem rá, amikor elmentem a szeminárium, én azt gondoltam, most jó kiképzem magam, és mindenkit jó meg fogok győzni. Leülök, szépen agyonütöm az érvekkel, amiket ő mond, szépen elmondom neki az igazságot, érthetően, kristálytisztán, és mindenki megtér. Ha-ha-ha, mese abban. Testvér, így nagyon kevés ember térítettek meg. Az élettel. Az életeddel, a példamutatással, az hat. Aztán ugye a tanúságtétel, hogy neked nem kell érted az összes teológiai kérdésben tudnod a választ. Meg nem kell megvédened, érted, meg mindenre jól megfelelni. Neked egy dolgod van. Arról beszélni, hogy mit tett benned Krisztus, meg mit tett általad Krisztus, meg hogy hogyan találkoztál az élő Istennel. Erről kell beszélni, ennek van húzása, ennek van ereje. És az a helyzet, hogy vannak keresztény családok, ahol nem beszélnek arról, hogy ők, mondjuk a szülők, hogyan tapasztalták meg az életükbe az Istent? Vagy milyen változás hozott a szívükbe? Hogy a nagyszülők nem beszélnek az unokáknak arról, hogy milyen volt ez a 60 év nekik Jézussal. Csak annyit tudnak mondani, hogy kislányom, kisfiam, nem szép dolog, hogy nem mész vasárnap misére. Nem merünk beszélni, a rokonainknak nem tudunk beszélni, tanúságot tenni az Istenről. Akkor hogy fogunk idegeneknek? Én ezt nem is értem, hogy imádkozó emberek nem beszélnek a gyerekeiknek, rokonaiknak, unokáiknak, barátaiknak Jézusról. Hogy mit tett a lelkükben? Mitől szabadította meg őket? Milyen belső változás hozott a lelküknek a klímájában? Hogy milyen Isten élményeik voltak? Pedig ennek van ereje. Mert ebben nem lehet belekötni. Maximum azt mondja a hátad mögött, hogy no, csoportdinamika, meg psziché, tömegpszichózis, meg izé, meg egy kicsit izé, bekettyóztál, de kit érdekel? Erről kell beszélni, ennek van ereje, tanúságot kell tenni. És testvéreim, akik keresik az Istent, ugye Jakab apostol levelében volt, vagy közeledjetek az Istenhez, aki ő is közeledni fog hozzátok, akik keresik az Istent, eljárnak lelki gyakorlatokra, zarándoklatokra, dicsőítésekre, szomjasokat, azoknak előbb-utóbb lesz Isten élményük is. Nem erről szól az egész, hogy hajkurászni kell az Isten élményeket, de meg fogja őket ajándékozni az Isten, Isten élményekkel. Például most mondta az egyik tizedikes rác, itt van, legalábbis Nagymaroson itt van, reméljük nem a kocsmába, azt mondta, képzeljétek el, dicsőítésen, közben járó ima után, oda ment a szentélybe a szűzanya szoborhoz, és tömény rózsaillatot érzett. Azt mondja, egész úton hazafelé tömény rózsaillatot érzett, és lefekvésnél is tömény rózsaillatot érzett. És tudjátok, hogy mi az erős? Nem is beszéltem vele hittanóra előtt, csak mondom neki, te figyelj ide, Bálint, te nem mondanád el az osztálytársaidnak, amit megtapasztaltál? Fölállt, az kijött. Az tanúságot tett az osztálytársai előtt. És nem érdekelt, hogy hülyének nézik-e, hogy rózsaillatot érzett. Ami nyilván a szűzanya parfümje, aki Medjugorjéban nem egy ember ezt már megtapasztalta. Nem egy zarándokot ismerek, aki tömény rózsaillatot érzett úgy, hogy semmi nem volt, még ember nem volt körülötte, nemhogy virág. És igen, ezekről beszélni kell. Ezekről

0: az érintésekről. És a másik fontos dolog, testvéreim, az elhívás. Képzeljétek el, egyszer voltam egy lelki gyakorlaton, 10 ember lehetett, valahogy 100-110 között, megkérdeztem ezeket a jó embereket, figyeljetek már ide, tegye már föl a kezét az, aki hozott magával valaki olyat, aki még ilyenen nem volt, egy keresőt. Tudjátok, hányan tették föl a kezüket? 10 páran. És nem voltam Szegeden, regionális, karizmatikus találkozó, megkérdeztem ezeket a jó karizmatikusokat, ki az, aki hozott magával valakit? Mármint olyat, aki nem szokott ilyenre járni. 5 tették föl a kezüket. De testvérek, én nem tudom miért van, de ugye az a tapasztalat, hogy általában a megérintődöttségek, azok ilyen alkalmakon szoktak lenni. Hogy valaki annyi erőfeszítést tesz, hogy eljön ide. És az Isten, mivel hogy annyira várja ezt, így magához öleli, megölelgeti a szívét. De ha nem jött volna ide, érted? Fogmosás közben még elég kevés Isten élmény történt. Nagymaroson több. Meg Medjugorjéban, meg Szentlélek szemináriumon, meg Kurzion, meg Margarita nővér lelki gyakorlatán. Csak el kell hívni, értitek, az embereket. Általában azokat a legkönnyebbek, akik krízisben vannak. Mert ugye, hát igen, legtöbb ember akkor tér meg, amikor kicsúszik a lába alól a talaj. Azokat a legkönnyebb megszólítani. De nehogy azt higgyétek, hogy ilyet ön nehéz találni. Ha Isten nélkül az élet az nyomorúság, az földi pokol. És jönni fog előbb-utóbb a krízis. A betegség, a válás, a gyász, jönni fog. Egzisztenciális krízis. És azt kell mondani, hogy gyere, én ismerem az, aki tud rajtad segíteni. Gyere, ott sokat fogsz gyógyulni. Gyere le Medjugorjéba, az egy kórház, ott sokat fogsz gyógyulni. Gyere el Margarita nővér lelki gyakorlatára. Ott majd az Isten az helyre fogja állítani a lelkedet. Ezt kell csinálni. Elhívni másokat. Igen, testvéreim, azt mondja Szent Ágoston, benned égnie kell annak, amit másokban lángra akarsz lobbantani. Érted? Ki az, aki ezt a égést tudja az emberbe generálni? Ez a Szentlélek. Ez a Szentlélek tüze. Érted? Hogyan juthatsz te birtokába a Szentlélek tüzének? Azt mondja Barsi Balázs atya, az imádkozás levegővétel a Szentlélekből. Mert amikor arról beszélünk, hogy miért nincsen apostoli lelkület, miért nincsen apostoli tűz, miért nincsenek tanúságtevő keresztények, tudjátok miért? Mert hiányzik az imádság. Mert nincsenek imádkozó keresztények. Szenteket mi hajtotta? Az Isten hajtotta. És mi hajtotta annyira őket az Isten? Azért, mert átengedték az imába apránként a lelküket az Istennek. Amíg nem lesz imádkozás, testvéreim, mert az imában mi történik? Az imában az történik, hogy egyesülsz az Istennel. Hogy az Isten egyre erőteljesebben az Isten vágyai, gondolatai és érzései fognak benned uralkodni. Ez történik apránként az Istennel való kapcsolattartás következményeképpen. Magyarán minél többet imádkozol, annál inkább fölfakad benned Jézus vágya a lelkek után. Ugye milyen megdöbbentő, amikor mondja az Alakok Szent Margitnak Jézus, hogy nem tudod, hogy nem szó szerint mondom, hogy mennyire fáj a szívem a sok hálátlanság és az embereknek a szeretetlensége miatt. Nekem ez fáj. És azt mondják, hogy az engesztelő lelkület egyesek, azt tudjátok mi? Az, hogy Jézusom, én szeretni akarlak téged azok helyett, akik téged nem szeretnek. Egyesek azt mondják, ez az igazi engesztelő lelkület. És egyre jobban elkezd fájni az embernek az, hogy Jézust hogy utasítja el, és mennyi ember elutasítja, amikor Jézus halálosan szereti őket. Mindenét nekik akarja adni, és azt mondja a legtöbb ember, hogy Jézus, nekem nem kell. És ugye Jézus epekedik a lelkek után, ha az imába egyé olvad a szíved Jézus szívével, akkor te is epekedni fogsz a lelkek után. Nem lesznek közömbösek, hogy megtére a szomszédod, megtére apád, anyád, meg az unokád. Azt mondja Vienné Szent János, magától értetődő igazság, hogy a fele barátunk iránti együttérzés annál erősebb, minél jobban kapcsolódik össze a szeretetben a lélek az Istennel, minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanazt az Isten mindenki más is szeresse és tisztelje. Ugye a szeretet forrása Isten. Hogyha birtokba veszi az Isten, aki maga a szereteden a lelkedet, akkor azt fogod akarni te is, hogy ugyanezt az Isten mindenki szeresse és tisztelje, ugyanis benne, minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanaz az Isten mindenki más szeresse és tisztelje. És minél jobban vágyodik erre, annál inkább dolgozik rajta imával, de minden más számára lehetséges eszközzel is. És akik ennyire Istenben lakoznak, azoknak a fele baráti szeretete olyan nagy hévvel és erővel nyilvánul meg, hogy nem képesek visszafogni magukat, hiszen nem elégszenek meg azzal, hogy csupán saját maguknak jusson nyereség, és hogy csak egyedül jussanak az égbe, ezért inkább nagy gonddal és csodálatos buzgalommal szívünkben égő szeretettől fűtve azon munkálkodnak, hogy minél nagyobb számú lelket vigyenek magukkal a mennyekbe. És mindaz az Isten iránti nagy szeretetből fakad, tökéletes imádságuk és szemlélődésük tiszta gyümölcse és egyenes következménye. A Guzmán Szent Domonkosnak, ugye a Domonkos rend alapítójának nem volt ágya, mert az éjszakákat a templomba töltötte, és folyamatosan azért rimánkodott, hogy de Uram, mi lesz a bűnösökkel? Mert annyira szerette még azokat az embereket is, akiket nem is ismert, hogy az üdvösségüket kívánta, és fájt nekik az a gondolat is, hogy bárki elkárhozhat a földön. És ezért folyamatosan az Isten elé vitte ezeket az embereket. Alig aludt 1-2 órát, úgy érte az életét. Mert egyszerűen lobogott benne a vágy, hogy az emberek üdvözüljenek, hogy mindenki Istennel éljen. Azt mondja, a Szent Háromságról nevezett Szent Erzsébet, apostolként akarok veletek lenni, Isten dicsőségére akarok dolgozni, és ehhez szükséges, hogy teljesen telve legyek ő vele, az Istennel. Tehát, ha te apostol akarsz lenni, az a feladat, hogy teljesen tele legyél az Istennel. Ehhez viszont imádkozni kell. Sokat kell imádkozni. Szüntelenül kell imádkozni. Mi a szüntelen imádság? Minél gyakrabban gondolni az Istenre. Ez a szüntelen imádság. Élet az Isten jelenlétében. Az apostolnak nincs más célja, mint hogy hagyja, hogy az Úr cselekedjék, vagyis hogy rendelkezésére álljon. Ugye, az Isten téged le akar foglalni, és használni akar. Ezért olyan szép ugye az egység imája. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön. Hogy téged használni akar. Arra, hogy mások megtérjenek. Csak az a kérdés, ugye én meg te, meg mindenki, mennyire engeded át magadat Krisztusnak. És 8 percen van, ez pont jó. És testvéreim, minden az imádságon múlik. Ha van imádság, akkor van gyümölcs. Mit mondott Jézus? János 15:5. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Ebben mindenben van, tesó. És ez a két mondat, ez mindenkit leleplez, mindenkit. Mert ha nincs lelki gyümölcs az életedben, benned meg általad, akkor nem vagy eléggé benne, ha ez igaz. És azt is elmondja, hogy Jézus által történik minden, ezért mindig övé, mindenben a dicsőség. Mi csak munkatársai lehetünk. Ő teszi meg általad és benned, ha megengeded neki, ha teret engedsz neki magadban, ő csinálja, ő hozza a gyümölcsöt. Kereszténység nem arról szól, hogy sok jót teszünk, bebizonyítva ebben az Istennek, hogy milyen jó emberek vagyunk. Nem, a kereszténység arról szól, hogy neked kisebbedned kell, hogy ő tudjon benned növekedni, neked alázatosnak kell lenni, neked végtelen bizalommal kell feléje lenni, és folyamatosan az ő tekintetét keresni az imába, és akkor elkezd általad nagy dolgokat művelni. Erről szól a szentek élete. Erről szól a szűzanya élete. Az ő akaratát keresni, alárendelődni neki, ugye? Jézus is ezt mondta, az én kenyerem a mennyei atya akaratának a teljesítése. Valami, ha jól emlékszem. Ugye, ő is az ő akarja, az atya akaratával akart egyé válni. Ez a feladat, testvéreim. Azt mondja Szent José María Escrivá, apostoli munkád annyit ér, amennyit az imádságot. Ez az igazság. És azt mondja Robert Sarah bíboros, hogy valaki mennyire él apostoli életet, az egyedül abban mérhető, hogy mennyire törekszik az életszentségre, és milyen intenzív az ima élete. 16. Benedek pápa, figyeljetek, addig nem fogjuk tudni elvinni a világnak az örömhírt, vagyis magát Krisztust, amíg mi magunk nem válunk teljesen egyé Krisztussal, amíg nem ismerjük meg alaposan, személyesen, és amíg nem tesszük magunkévá a szavait. Azt mondja, addig nem fogunk tudni evangelizálni, amíg nem válunk egyé Krisztussal, te se meg én se. És a szentek ezért tudtak evangelizálni, mert egyek voltak Krisztussal. Mert megszentelődtek az Isten keze által. Szent José María Escrivá írja, az apostol rendszeres és állandó imádság nélkül szükségképpen lanyhaságba esik, és megszűnik apostolnak lenni. Akkor tudsz apostol lenni, hogyha nem sajnálod az időt Istenre, ha nem vagy fukar vele. Ha végre elkezded imádkozni a napi rózsafűzért. Hát ez elképesztő, hogy hány magán kínálkoztatásba kérte szűzanya, hogy imádkozzuk minden nap a rózsafűzért. Ezt nagyjából mindenki el tudja mondani, iskolába menet, jövet. Munkahelyre menet, jövet. Belemenni a csendes imába. A napunk első fél óráját legalább az Istennek adni. A napunk zsengéjét odaadni az Istennek. Minőségi időt adni az Istennek. Hány ember csinálja? Hány ember az, aki mondjuk hetente két szent misére megy, tehát a vasárnapi mise mellett még elmegy még egyre? Hány ember? És tudjátok, az a kérdés, hogy ezen gondolkodtam, hogy vajon aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus jelen van az oltári szentségben, hogy lényegében Jézus Krisztusnak a megváltó keresztáldozata és föltámadása jelenvalóvá lesz a szentmisében. Ha valaki ezt elhiszi, az lehetséges-e, hogy csak vasárnap jár szentmisére? Hogyha te tényleg elhiszed, nem csak a száddal mondod, hogy Jézus Krisztus testestül, lelkestül, valóságosan jelen van az eukarisztiában. Akkor hogy lehet az, hogy te csak vasárnap mész misére? Mondd már el nekem, magyarázd már el nekem, hadd fogjam föl, hogyha van rá módod. És mondjuk az állapotbeli kötelessége egy lehetővé teszik. Hogy lehet? Hát testvéreim, Jézus szomjózik a lelkek után. És mindazok, akik egyesülnek Jézussal, ők is szomjúhozni fognak. És akik egyesülnek Jézussal, azoknak az apostoli küldetését Jézus gyümölcsözévé teszik. Mert azt mondta, hogy ő gyümölcsöket akar, És azt mondta, hogy aki bennem marad, az bő termést hoz. Aki bennem marad. Aki egyesül velem. Azt mondja Líziói Kisszent Teréz, mindössze egy dolgot tehetünk idelent, szeressük Jézust, és nyerjünk meg lelkeket számára, hogy minél többen szeressék őt. Hát játok. Egy igazi keresztény így gondolkodik, hogy azt mondja, hogy egyetlen dolgot tehetünk le, szeressük Jézust, és próbáljunk megnyerni minél több lelket számára, hogy ők is szeressék Jézust, mert Jézus erre vágyakozik, és Jézusnak fáj, hogy ennyien visszautasítják az ő szeretetét. Szent II. János Pál pápa írja, az élet evangéliumának felszabadító üzenete a kezetekbe került. Ezt nektek mondja, meg nekem. Mint a nagy Pál apostolnak, nektek is meg kell éreznetek a feladat sürgősségét. Ez nem az az idő, hogy szégyeljük az evangéliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről is ezt hirdessük. Testvéreim, merjetek beszélni Jézusról, tegyetek tanúságot róla, és hívjátok el az embereket olyan helyekre, ahol nagy valószínűséggel az Isten megmutatkozik nekik, vagy megmutatkozhat nekik. Hívjátok el embereket Medjugorjéba, Margarita nővér lelki gyakorlatára, meg ti is menjetek el. Kurzió, Szentlélek szeminárium, dicsőítések, de mindenféle zarándoklat, jó? Hívjátok el az embereket közösségekbe, hogy megtapasztalják, hogy milyen jó egy olyan közösség, ahol a Szentlélek a habarcs. Engedjétek át magatokat Krisztusnak, és engedjétek, hogy ő apostolkodjon rajtatok keresztül. Amen.
1: Simon Dávid atya nagymarosi fakultációját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: keljetek fel és menjünk. Nekem azért fontos ez az idézet, nagyon sokszor jut eszembe az életem során is, és picit talán távolabb is áll ettől az eredeti kontextusától a Szentírásban. Az én megfejtésem vagy gondolatom ezzel, mert hogy én alapvetően egy kényelmet nagyon kedvelő ember vagyok. Tehát mondjuk kilusta. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz elkezdeni, nagyon nehéz tovább menni, nagyon nehéz lépni, nagyon nehéz elindulni. És ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor Júdás őt elárulja az előtti pillanatokban, tehát hogy tudja, hogy mifele megy, a nehéz fele megy, a halál fele megy, a vég fele megy, és mégis elindul, mert hát tudja, hogy be kell teljesítenie azt, amiért ő erre a világra jött. És ezt szoktam én is mindig gondolni, hogy keljetek föl és menjünk, hogy induljunk el, egy nehéz napon is induljunk el, akkor is induljunk el, hogyha nem fűlik a fogunk ahhoz, ami ránk vár, akkor is induljunk el, hogyha tudjuk, hogy kudarcra van ítélve az a vállalkozás, amibe éppen belevágunk, de hogy menni kell és csinálni kell, és nem lehet megállni.
1: Markó Róbertnek, a veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatójának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: irgalmasság órája.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem, vihrasztva kereslek. Az én Istenem te vagy nékem, téged szomjaz a lelkem.
2: Uram Istenem, neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Légy áldott, Uram, irgalmas Istenem, legyen áldott szent és tiszteletre méltó neved mindörökké.

Dicsőítsétek Istent, és adjatok neki hálát mindazért a jóért, amit tett. Áldjátok, és dicsőítsétek nevét. Hirdessétek Isten tetteit, és ne szűnjetek meg magasztalni őt. Isten tetteit dicséretes felfedni és megvallani. Tegyétek a jót, és akkor a gonosz nem árthat nektek. Jobb az imádság bőjtel, az alamizsna pedig igazságossággal társulva. Többet ér a kevés, ha igazságosság társul hozzá, mint a sok, ha igazságtalanság tapad hozzá. Jobb alamizsnát adni, mint aranykincset gyűjteni. Akik jótékonykodnak, életet nyernek, de akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek, ellenségei saját maguknak. Dicsőítsétek az Urat ezen a földön, és magasztaljátok Istent.

0: Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat. Mert viszket a fülük, elfordulnak az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. Te azonban, Incent Pál, légy megfontolt mindenben, viseld el a szenvedéseket, töltsd be szolgálatodat.
1: Boldog ember, aki féli az Urat, aki az Úr törvényében örömét leli. Hatalmas lesz ivadéka a földön, áldott lesz az igazak nemzetsége. Rossz hírtől nem kell félnie, szíve nyugodt, mert az Úrban bízik. Szíve erős, nem ismer félelmet, ellenségei szégyenben maradnak. Hűséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre, feje dicsőségesen felemelkedik.

0: Mária, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak, és céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, és ki tud betelni, látva szépségüket.

A lélek mindent átalakít. Amikor megengeded, hogy a lélek belépjen az életedbe, többé semmi sem lesz ugyanaz. Életkörülményeidet nem változtatja meg, meghagyja környezetedet, házadat vagy városodat, amint vannak, de megváltoztatja a szívedet. Ő az életadó lélek. És amikor belép hozzád, minden életre kell. Miután megnyíltál a léleknek, a hitigasságok, amelyeket már évek óta kívülről tudsz, s vasárnaponként újra meg újra megvallasz, eltelnek világossággal, élettel, energiával. Amit eddig a fejedben őriztél, most a szívedbe száll. S ott tűzre lobban. A Szentlélekkel eltelt keresztény tudja, hogy Isten soha nincs távol. Amíg meg nem kapod a Szent Lelket, Jézus szavai nem válnak benned életté. Amikor viszont a Szentlélek olyan közel jut hozzád, mint a levegő, amit beszívsz, Jézus minden szava friss vízű forrássá válik, amelyből mindig megújult örömmel meríthetsz, soha be nem telve. A Szentlélek fénye által az evangélium olyan mélységben tárul fel, amelyben egyre előbbre hatolva szünet nélkül tovább kutathatsz. Ekkor minden Istennel való személyes kapcsolatra hív. Imádságod lesz az alap, amelyen felépül az életed, mivel a szívedben a lélek ismételgeti, Abba, Atyám. A Szentlélek isteni élettel eltöltött személyé alakított ekkor.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamás.
4: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Önök a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallják itt a Mágy Rádióban. Június eleje van, közeledik a tanévnek a vége, és közeledik a nyári szünet. Nyári szünet családok számára sok örömet is ad, hiszen lehet menni nyaralni, kirándulni, sokféle dolgot tenni, sok szép élményben lehet részük a családoknak, lehet részük a gyermekeknek. De ugyanakkor ez az időszak kihívás is, mert hiszen a nyári szünetben, amikor nincsen iskola, nem mennek a gyerekek iskolába, meg kell oldani a gyerekek felügyeletét, meg kell oldani azt, hogy a nyári időszak az ne csak elmúljon, hanem elteljen, megteljen, hogy a gyermekeknek sok szép élményben lehessen részük. Mai műsorunkban, mai alkalommal nem egy házaspárral beszélgetek, hanem erről a témáról, a nyár kihívásairól beszélgetek többekkel, kérdezgetek többeket. Elsőként Poronkai Zsuzsanna tanárnőt kérdeztem, aki elsősorban tanári szempontból beszél a nyárról, hogyan tudjuk tartalmassá tenni, mire kell odafigyelni a felső tagozatos gyerekeknél, hiszen ő felső tagozatban tanít, de egy picit, mint nagymama is megszólal, hogyan tud az unokákra odafigyelni, hogyan tud

0: az ötödikes tanulóknak azt gondolom, hogy sok minden újdonság volt a tanév során. Tehát nekik talán több időt kell hagyni arra, hogy kipihenjék valóban magukat, hiszen nekik meg kellett szokni az új tanárokat, adott esetben új környezetet. Ha valaki átkerült egy 8 osztályos gimnáziumba, akkor minden új volt a számára, tehát új barátokat kellett megszokni. Akik ott maradtak a helyükön, nekik szembesülni kellett azzal, hogy elképzelhető, hogy pont a barátaik mentek el az osztályból. Tehát érzelmileg mindenféleképpen egy nagyon nehéz időszakon vannak túl. Nekik nagyon fontos, hogy sokat tudjanak aludni, sokat tudjanak beszélni arról, hogy mi minden van bennük, hogyan értik meg ezt az évet. És nem az, hogyha a szülők arról is beszélgetnek velük, hogy mi volt jó ebben a tanévben, mi volt rossz, mi az, ahol úgy érzik, hogy kicsit gyengében teljesítettek, hol jöttek elő a gyermekeknek azok az erősségei, amelyekről adott esetben akár a szülők, de lehet, hogy még a gyerekek se tudtak. A hatodikosoknak egy tét nélküli mérkőzés volt ez a tanév, úgyhogy azt gondolom, hogy nekik igazából túl sok mindent kipihenni nem kell. Nekik az egy komoly feladat, hogy hetedikben már elkezdjük őket riogatni a felvételivel, tehát nem át, hogyha arra készítjük föl őket, hogy a következő tanévben kapnak majd hideget, meleget, de félni nem kell. Tehát az ő megerősítésük abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy pici fiam, pici lányom, tudjuk, hogy ebben erős vagy, tudjuk, hogy ebben nem igazán te vagy az osztály esze, de mi így szeretünk téged. Tehát nekik az érzelmi viharaikban az a legfontosabb, hogy a szülők elfogadják. És ehhez a hatalmas nagy elfogadáshoz még az is hozzátartozik, hogy a gyerek azt érezze, hogy ő otthon biztonságban van. Egyre több elvált családnak a gyermekei járnak az iskolákba, ahol kerek a történet, apa, anya együtt él, odaszó fontos, hogy megerősítse a gyerekeket abban, hogy nekik feladatuk bátorítani azokat, ahol a család valamilyen módon sérült, és adott esetben nincs az az egység, amelyből ők érkeznek. A hetedikes tanulók szüleinek azt tudok tanácsolni, és mint éppen hetedikes osztályfőnök azt is mondom, hogy igen, ez a nyár, ez egy egészen más nyár kell, hogy legyen, mint az előzőek voltak. El kell menni körbeszabászni azoknak iskoláknak a területére, amit szeretnének majd megjelölni. Hiszen a gyerek egy középiskolás már nem biztos, hogy mindig bemegy abba az iskolába. Hogyha nem az ő döntése, hogy melyik középiskolába kerül, akkor igen, hamar szembesülni fog a szülő az, hogy gyermek, ha nem tudja úgy szintén elmondani, mert nem érti meg, akkor előbb-utóbb hazudni fog, kerülni fogja az iskolát, és mindenféle csúnyaság történik. Tehát 7. év végén barátokkal, osztálytársakkal, haverokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel irányni az iskola, kívülről megszemlézni, megnézni a környéket, hogy jut el oda a gyermek. Mert bizony sokszor azt mondja már a környezet láttán, a kerület láttán, hogy fúj, mi, de nem szeretnék menni. És ne 8-ba kelljen újra tervezni, minden tudja, hát mi azt gondoltuk, hogy. A 8-osoknál megint csak igen komoly megerősítésre van szükség. Egyrészt nagyon kemény felvételi időszakon vannak túl, aki komolyan vette, az bizony sírt és nevetett is ebben a tanévben, nem kicsit, hanem kifejezetten nagyon sokat. Nekik egy félszületeli nyár az, ami a tarsolban van, és nem lehet tudni, hogy az új iskola mit hoz, mit nem hoz. Én most azt hallottam a tanítványaimtól, hogy már vannak osztálycsoportok, tehát kezdik megismerni az új osztálytársakat, és már bizony én sajnos azt is hallottam, hogy van olyan gyerek, akit már most kintáltak a többiek, már most cikiznek ezért, azért, amazért. Itt megint csak nagyon fontos a szülőknek a felelőssége, hogy figyeljenek oda, hogy a gyerekek ebben a leendő osztálycsoportban mit osztanak meg magukról, hogyan kommentálják azt, amit a másik megoszt magáról, mert nem biztos, hogy jó úgy kezdeni a tanévet, hogy ja, tudjuk, te ki vagy, téged eleve nem szeretünk. Úgyhogy itt a szülőknek az a felelőssége, hogy a gyerekeiket elfogadóvá és nyitottá varázsolják ez alatt a nyár alatt.
1: Neked vannak unokáid, már nagy gyerekeid feléjük, bár még a gyerekek nem nagyon iskolások, illetve kettő közülük, hogy tudsz segíteni, mint nagyszülő a nyáron a gyerekek gondozásában?
0: Sajnos nekünk tanároknak egyre rövidebb a nyár. Éppen most néztem, hogy nekünk július 7-e lesz az első szüneti nap, augusztus 20-a után pedig valószínűleg már menni kell. Úgyhogy ebben a kis időben azért oda kell figyelni arra, hogy én is tudjak eleget pihenni, viszont arra is oda kell figyelni,

0: érjenek bele az unokák. Mert mi mindig tervezünk egy közös balatoni kempingezést, ahova nagy szeretettel várjuk az unokákat. Unokánk van, 3 fiú, 2 lány. Mindig nagyon-nagyon szokták élvezni ott a parti parcellában a műzsit. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos, mert azt vallom, hogy az élmény az érték. Tehát amikor vigyázunk a gyerekeire, az unokáinkra, akkor igyekszünk mindig férjemmel olyan programokat kitalálni, hogy ott a gyerekek valóban azt érezzék, hogy jó volt itt lenni. Ha beszorulunk ide a házba, mert esik az eső, akkor társas játékot játszunk, különböző fejlesztő játékokkal van tele a polc, nem csak azért, mert pedagógus vagyok, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ez boldogtalan fontos. A közös játék öröme, hát mindig mindenkit elkísér. Ha pedig jó az idő, akkor irány a játszótér, én standba járni nem szeretek, úgyhogy akkor marad a közeli szabadidőpark, ahol együtt szoktam focizni velük, meg kosarazni velük, meg kintázni velük. Egy kicsit visszafiatalozom egyik oldalról, másik oldalról, meg jó eső érzés látni, hogy ja, hát a nagyi nem tudta berúgni a gólt. De igen, nekik is szembesülni kell azzal, hogy nekik se sikerül minden, ugyanakkor nekem is szembesülni kell azzal, hogy bizony már nekem se sikerül minden, ugyanolyan szeretném.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottad velünk.
0: Nagyon szívesen, remélem tudtam használni a szülőknek valami olyan tanácsot, mondani, amit esetleg máshol nem hallottak. Én bízom abban, hogy a nyár akkor jó, hogyha élményekben gazdag. Ez nem azt jelenti, hogy messzire kell utazni. Ez azt jelenti, hogy nyitott szívvel kell járni, és kell fedezni mindezt, ami körülött.
1: Köszönjük szépen!

0: a második beszélgető társam Nagel, Szilvi és Balázs, ők négy gyermekes szülők, akik már mind a ketten dolgoznak, két nagyobb lányuk és két kisebb általános iskolás fiúgyermekük van. Őket is arról kérdeztem, hogy a nyár milyen kihívásokat és örömöket ad a számukra. Nagel, Balázst és Szilvit kérdezem arról, hogy közelgő nyári szünetben hogyan lehet a gyerekek számára hát értékessé tenni, vagy hasznossá tenni, amellett, hogy nyilván pihenés ide a nyári szünet, de milyen helyzetek vagy kihívások vannak, amiket meg lehet oldani, vagy meg kell oldani, vagy hogyan csináljátok ezt ti?
1: Szerintem nekünk szerencsénk van a gyerekeinkkel, mert ő nekik a legkisebb kikapcsolódás, legkisebb külön program, vagy extra élmény is nagy élményt jelent, nagy örömet jelent, és ezért még annak is örülnek, hogyha elmegyünk egy-egy napra strandra, vagy elmegyünk kirándulni.
2: Vagy itthon maradunk, és együtt társasozunk, úgyhogy ezekben a nyári napokban ezekre szoktunk kiemelten figyelni, hogy a kikapcsolódás, az együtt töltött idő minél több legyen, új kihívás elé nézünk idén, amit azt hiszem sok anyuka át szokott élni, hogy amikor is dolgozni kell menni, de ugye már nincsen iskola, akkor a felügyeletet a nappali órákra hogyan oldja meg. Úgyhogy nekünk az idei év legnagyobb kihívása és szervezési munkája itt a nyári szünet előtt ez, hogy minden egyes nap le legyen fedve, kivigyázz a kisebbekre, nagyobbakat már természetesen itthon tudjuk hagyni, de hát azért az alsós általános iskolai korosztály még felügyeletre szorul.
0: És a nagyokra esetleg ebbe lehet időnként egy picit számítani?
1: Hát muszáj lesz rájuk is bízni.
2: Lehet rá számítani, de azért arra is igyekszünk figyelni, hogy ne csak ők. Tehát, hogy azért nekik is az a kikapcsolódás ideje, és hogy az ő türelmükkel se éljünk vissza, de azért vannak olyan helyzetek, amikor a nagymama nem ér rá, vagy a szomszédunk nem ér rá, akit még meg szoktunk kérni, és akkor egy-egy kis időre a legnagyobb már tud vigyázni rájuk.
0: Ezek szerint azért van, aki besegít ebben, van, akit meg lehet kérni, hogy figyeljen a gyerekekre.
1: Hál' Istennek, igen, édesanyám még elég fit és mobilis, őrán rá lehet bízni, de azért azt is észrevettük, hogy így 70 felé közeledve már eléggé fárad tőle, és nem lehet túlterhelni a gyermekekkel.
2: Úgyhogy így aztán a szomszédokkal jó viszonyt ápolunk, és akkor így kölcsönösen szoktunk egymásnak segíteni, és akkor egymást is meg tudjuk kérni kisebb, nagyobb időkre, hogy menjen át játszani a egy-egy gyerekünk, vagy ők jönnek át hozzánk, és akkor ez ugye, azt láttam, hogy a gyerekeknek is nagy öröm, hogy másik szobában vannak, másik lakásban.
1: Más játékok, változatossá tesszük így nekik a napot.
2: Akkor egyedül mehet át, az is élmény tud lenni, hogy nem kísérjük át, természetesen tudom, hova megy, és kicsi útvonalakon engedjük át, de akkor is van felnőttesebb, megérzik magukat. Úgyhogy egyelőre most mi ezekben gondolkodunk, meg hát természetesen azért vannak táborok, ahova el fognak menni, és akkor ott töltik azokat az időket.
0: Hát igen, ez a másik lehetőség, hogy különböző táborokba el tudnak jutni a gyerekek, és ez is sok szép élményt adhat a számukra. Úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség, azt gondolom, ezeknek a helyzeteknek a megoldására. Köszönöm szépen, hogy egy picit beszélgethettünk ezekről a a dolgokról, és hát akkor sok áldást meg erőt nektek a nyár megszervezéséhez.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen, és mindenkinek szép és tartalmas nyarat kívánunk, tudjon feltöltődni, pihenni.
0: Köszönjük szépen.

0: következő beszélgető partnerem, Schuster Judit és Zoltán. Nekik két nagyobb lányuk van, ők is beszélnek egy kicsit arról, hogy hogyan tudják a nyarat szépé és értékessé tenni. Schuster Juditot és Zolit kérdezem arról, hogy a közelgő nyár folyamán hogyan tudjátok a gyerekeknek megoldani, segíteni azt, hogy hasznos legyen, értékes legyen a nyári időszak, ugyanakkor pedig nyilván a több szabad idő azért nem biztos, hogy egyszerűsíti a helyzetet a nyáron a gyerekek szempontjából.
1: Hát nekünk ebben szerencsénk van ebből a szempontból, mert a mi gyerekeink elég nagyok már, a 13 és 16 évesek, úgyhogy ha úgy jön ki, akkor akár el vannak egyedül is, vagy kettesben itthon, de igyekszünk táborokkal színesíteni a nyarukat, a nagylányunk már dolgozni is fog a nyáron, megyünk együtt nyaralni.
0: Nagyszülők be tudnak esetleg segíteni?
2: Szerencsére vannak nagyszüleik, tehát mind a négy nagyszülőjük él még, és van, hogy lemennek egy hosszabb időre a mamáikhoz, a vénszüleimhez, van, hogy a anyósom még csak így délutáni vigyázás, vagy így napközbeni vigyázásra lehet őket megkérni, de nagyon örülnek egymásnak, amikor ott együtt vannak, tehát viszonylag ez is egy szerencsés helyzet.
1: Mennek is a nyár végén az én szüleimmel néhány napra majd nyaralni.
0: Uh-huh. És az hogyan lehet értékessé, tehát hogy az a nehéz, ilyenkor sokkal pihenni kell, persze, csak aztán, hogyha csak pihenés van, és egész nap fekszenek, akkor azért az nem biztos, hogy annyira értékes a gyerekek számára.
2: Hát az én szüleimnél ugye ott háttartás van, tehát egy családi házban laknak, ott azért segítenek főzni, segítenek mosogatni, kertet ellátni, gyomlálni, meg ilyesmi. Ott azért van munka, meg anyukámiknak is jó az, hogyha segítenek nekik. Anyósoméknál meg beszélgetnek általában, tehát hogy ki hogy érzi magát, ki hogy van.
1: Sokat társashoznak ott.
2: Sokat társas játékoznak anyósoméknál, igen.
1: Hát és részben a színesítés kedvéért vannak a táborok. Nyilván egy közösségi tábor, a lelkes napok a nagyobbnak, ha
0: kikerül,
1: ha összejön.
0: Uh-huh. Iskolai tábor is esetleg szóba jöhet?
2: Nem jellemző. Nem.
1: Hát van olyan, hogy iskolai tábor, de a miénk többnyire nem szoktak oda menni.
2: Vagy azért, mert programütközés van, vagy azért, mert egyszerűen csak nem vágynak oda. Hát
0: Aha, értem.
1: A nagyobbik lányunk egyházi iskolába jár, ott van tábor, ott van zarándok tábor, ezek lehetőségek, ha éppen nem ütközik más programmal, vagy egyéb dolgokkal.
0: Na hát köszönöm szépen, egy picit beszélhetünk a nyári időszakról, és hát sok áldás meg erőt nektek a nyárhoz.
2: Köszönöm. Szépen, köszönöm kívánok.

Kedves hallgatóink, Önök a Mári Rádióban a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallották, amely műsorban ez alkalommal többen beszéltek arról, hogy a nyári szünetnek, a nyári időszaknak milyen kihívásai, milyen helyzetei vannak, és hogyan próbálják megoldani, milyen tanácsokat lehet adni a gyerekeknek, a családoknak ahhoz, hogy a nyár valóban feltöltő legyen, hogy a nyár töltekezéssel telhessen el, ne csak elmúljon, hanem elteljen a nyári idő, sok szép élménnyel gazdagodhassunk mindannyian, szülők, családok, gyerekek, ebben próbáltunk ebben a mai műsorunkban egy kicsit segíteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a tizenkettők csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Érdekes módon már a kisebb, hűvösebb időre ébredtünk, remélhetőleg sokfelé eső is esett, ami után annyira vágyik, nem csak az emberi természet, hanem a világ, a természet, a föld, a növények. Na, minden esetre ma Szent Barnabás apostol ünnepe van, vagyis annak az apostolnak az ünnepe, aki igazán nem volt apostol, mégis kiérdemelte működésével az apostoli címet. Ő volt ugyanis az, aki Szent Pál, a megtért Szent Pált, akkor még Sault fölkarolta, elvitte Antiohiába, ahova őt az apostolok küldték, és látta, hogy milyen buzgó keresztények vannak ott, és elvitte magával Sault, aki aztán velünk együtt igen buzgón térített egy esztendőn keresztül, úgyhogy Antiohia igazán keresztény lett, és ott nevezték először keresztényeknek a Krisztus hívőket, vagyis Krisztusról elnevezetteknek, krisztusiaknak. Kérhetjük tőle a buzgóság lelkületét, és kérhetjük tőle természetesen azt az irgalmasságot, amivel lám fölkarolta Sault, és az egész egyházzal milyen nagyon-nagyon nagy jót tett. Na, nem csigázom tovább a kíváncsiságot, mert vannak újabb kérdéseim, amiket mindjárt el is mondok, mihelyt elmondtam a telefonszámot. Tehát a telefonszámunk 061-374-0904. És akkor nézzük a kérdéseket. Az első így hangzik. Melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Második kérdés. Ki térítette meg Sault, az egyház üldözőjét? Harmadik kérdés, csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét, vagyis a betegek kenetét? Na, még egyszer a telefonszám, 061-374-0904. A három kérdés pedig, első, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Második, kitérítette meg Sault, az egyház üldözőjét? Harmadik, csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét? Hát kérem szépen, június eleje is nagyon szép ünnepekkel van tele, holnap éppenséggel Jézus szentsége szívének ünnepe lesz. Nem csak az első péntekeket szenteljük az Úr Jézus szívének, hanem ezt a nagy irgalmasságú és hozzánk bő irgalmú szívet külön ünneppel is megünnepeljük, ez pedig holnap lesz. Úgyhogy akinek módja van, szíveskedjék valóban igazán engesztelni is, na meg ünnepelni is Jézus szent szívének bőségét, jóságát és irgalmasságát. Az utána való nap pedig Szűz Mária szeplőtelen szívének van szentelve, úgyhogy igazán jól kezdődik ez a június, majd még aztán lesz egy-két szép ünnep a végén is. De hát most éppen ezeket kell kiélveznünk, Jézus szíve iránti szeretetünket és odaadásunkat növelni. Az azért mindenféleképpen érdekes, hogy azt mondjuk, hogy alakíts szívünket a te szíved szerint. Hát úgy gondolom, hogy nem elsősorban Jézus szívének, hanem nekünk magunknak kell alakítanunk a szívét, szívünket Jézus szent szíve szerint. Vagyis meglátni benne az erényeket, és aztán követni azokat. Hát persze, nyilván az Úr Jézus kegyelmével tudjuk mindezt megtenni, hiszen magunk gyarlók vagyunk, még a földi életünkben is, hát még a kegyelmi életünkben. Úgyhogy nagyon rászorulunk az Isten kegyelmére, éppen ezért kérhetjük bátran és buzgón, hogy Jézus szíve fogadjon szívébe bennünket.
Azért az olyan jellegzetes, hogy a hitetlenkedő Tamás apostol, aki nem akart elfogadni, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halottak közül, amikor meglátja a föltámadott Jézust, és az Úr Jézus bíztatja, hogy tegye oldalába a kezét, vagyis érintse meg a szívsebét, akkor egyből, egy pillanat alatt megváltozott. Én Uram, én Istenem. Nem is csak azt vallotta meg, hogy tényleg föltámadt az Úr Jézus, hanem ennek az igazi lényegét és okát nevezte meg. Én Uram, én Istenem. Hát milyen jó lenne, hogyha mi magunk is, még ha nem is érinthetjük az Úr Jézus szentsége szívét, de legalább a rágondolással, a róla való elmélkedéssel eljuthatnánk oda, hogy legalább lassanként, ha nem is egy pillanat alatt, de igazán nem csak hódolói legyünk a szent szívnek, hanem az okát is elismerjük és felfedezzük, Isten szíve, Jézus szentsége szíve, aki szeret bennünket, és aki áldozatot hoz értünk. Már önmagában maga a szeretete is csoda, mert hiszen igazán nem szolgáltunk rá, hogy még áldozatot hoz értünk az ilyen nyomorúságos emberért, aki kénytelen vagy képtelen az Isten szavát megtartani, és a zabolátlan természete elragadja, hogy meg is értse az Istent a bűnével. Na hát egyáltalán nem szorulunk rá az Isten irgalmára, segítségére, illetve nem szolgáltunk, nagyon rászorulunk, nem szolgáltunk rá Isten segítségére. De hát végül is Isten, Isten, mi pedig csak nyomorúságos teremtmények vagyunk, és éppen ezért adja nekünk a kegyelmét bőségesen, ahogyan mondja a Szentírás, hogy jól megrázott, túlcsolduló mértékkel mérnek öletekbe. Úgyhogy csak győzzük elfogadni, és jól felhasználni a kegyelmeket. Bizony nagyon sokat elvesztegetünk belőle. Hát itt az alkalom, hogy most neki duráljuk magunkat, és próbáljuk minél többet felhasználni a nekünk adott kegyelemből. Még egyszer mondom a telefonszámot, meg a kérdéseket. A telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés. Melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Második kérdés. Kitérítette meg Sault, az egyház üldözőjét? Harmadik kérdés. Csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét? És akkor most egy kis zene.

Mielőtt megkezdenénk a hittanórát, szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy Esztergomban most szombaton lesz a papszentelés. Sajnos még nem bíboros atya szentel papot, még nem érzi magát annyira jól, de két diákonost pappá szentel, a mahos segédpüspök úr, és kettőt pedig diákonossá kettőt, úgyhogy két-két személy van, akiért igen buzgón kell imádkoznunk, papok egyre jobban fogynak, kellenek utánpótlások, úgyhogy aki jön papnak, azt csak becsüljük meg, és imádkozzunk buzgón. Maga az Úr Jézus is azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat. És ez nem csak az apostoloknak szól, ez minden hívőnek. Hát akkor kérjük őt. No, kérem szépen, imádsággal kezdjük a hittanórát, akár ezt is föl lehet ajánlani ezekért az új szentelendőkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy hete azzal foglalkoztunk, hogy itt a közép-európai részen az ide bevándorlók hogyan is lettek megtérítve. Na, ezek között volt a magyar nép is, és úgy gondolom, hogy tartozunk annyira magyarságunknak, hogy ezzel egy kicsikét részletesebben is beszéljünk, úgyhogy a mai alkalommal a magyarok megtérítői Pannóniában, ezt a címet adtam a hittanórának. A magyarok vándorlásai során megismerhették már a kereszténységet, elsősorban a keleti kereszténységet a kazárok között, meg már másutt is. Pannóniába érve már találtak itt keleti keresztényeket Szent Cirill és Metód működése nyomán, mint ahogyan Géza fejedelem felesége, Sarolt, már korábban megkeresztelkedett, még Bizáncon áttérve, vagy a bizánci birodalomon áthaladva. Méghozzá egy Hieroteosz nevű papnak a kezéből nyerte el a keleti, tehát ortodox kereszténységet. Ez nem von le semmit az ő érdeméből, majd aztán a férje is megtérde ő már nyugati kereszténységgel. A nyugati kereszténység terjesztése igazából Géza alatt kezdődött meg. Hát a politika akkor is beleszólt az egyház életébe. Az egyik, hogy a keletiekkel Géza igencsak rossz viszonyban volt. Ugyanakkor a nyugatiakkal pedig, miután megszűnt már a különféle kalandozás, békességben voltunk. Na, két oldalról is voltunk sarkalva, a keletiek részéről is, meg a nyugatiak részéről is, és Géza fejedelem úgy gondolta, hogy hát akkor itt az idő, hogy valóban békességben tudjunk élni, ezért a nyugati kereszténységhez fordult, vagyis a császárhoz, hogy segítsen megtéríteni a magyar népet, mégpedig a nyugati kereszténység által. Első Ottó császár volt az, akihez fordult, és aki szívesen vette ezt a kérést, sőt, mi több, térítőt is küldött számunkra. Egy Prunvárd nevezetű valakit, aki Szangállenben, vagyis svájci földön volt szerzetes, őt küldte el, és ő lett aztán később a Szent Bruno. 972-ben jött közénk, már püspökké szentelve. Működését segítette a passaui püspök Pilligrim. Ő adott szerzeteseket is segítőül Bruno mellé, hogy itt a magyarok megtérítését szorgalmazzák. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
Bruno előtt már járt itt egy térítő, mégpedig Wolfgang nevezetű, aki szintén a svájci vidékről, Einsiedelnből jött, és ottani szerzetes volt. A munkáját azonban félbe kellett hagynia, mire hát úgy látszik, hogy kicsit hadalában állt az egyház joggal, vagy az engedelmességgel, mit tudom én. Minden esetre a passzói püspökhöz tartoztunk akkor jogilag, és tőle nem kért engedélyt a térítéshez. Na ezért aztán a működését félbeszakították, de hát akkor már itt volt Bruno, és nagy lelkesedéssel folytatta, átvette, kiteljesítette, és igazán eredményessé tette a térítés működését, munkáját. Országunkba érve Szent Bruno megkeresztelte magát, Géza fejedelmet, meg a családját, kivéve a feleségét, mert az már keresztény volt, és amint följegyezték, több mint 5000 előkelő magyar is megkeresztelkedett Bruno működése és a segítői működése nyomán. Eredményességét őrzi, ennek a működésnek őrzi több dunántúli helység név. Ugyanis kérem szépen, azok a templomok, amelyek a térítő működése nyomán fölépültek, nagyon sokszor templom is, meg maga a körülötte lévő kis település is átvette a Szent Gál nevet, ugye Szent Gallenből jött, tehát a Szent Gál, ott az volt a védőszent, és ezek a falvak is valamilyen módon Szent Gál nevet vettek föl, és ezek utalnak arra, hogy milyen eredményes volt a Brunónak a működése közöttünk. Tehát meg is maradtak ezek a helységnevek, és igazolják a Bruno működését. Legtöbb ilyen hely, ahol ilyen Szent Gál elnevezésű falvak vannak, az az Árpád nemzetség birtoka volt. Ezek szerint ők szívesen vették, talán még segítették is a térítés munkáját. Új lendületet azonban a későbbiek során majd Szent Adalbert ad ennek a térítő munkának. Szent Adalbert pedig számunkra igen fontos, nagyon rövid időt töltött nálunk, legalábbis viszonyítva.

Úgy látszik, hogy nyaralni mentek a kedves hallgatók, és nincs olyan merész, aki telefonálna. Elmondom még egyszer tehát a kérdéseket. A telefonszámot tetszenek tudni 061-374-0904-es. A kérdések, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Kitérítette meg Sault az egyház üldözőjét? Csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét? Én azt hiszem, hogy nem olyan rettenetesen nehezek ezek a kérdések, hogy ne lehetne ráválaszolni. Tessék bátorságot gyűjteni, a csokoládéra gondolni, és édes elhatározással fölemelni a kagylót és telefonálni. Ha nem jó, akkor sincs semmi baj, a világ nem dől össze. Na, akkor kérem szépen nézzük Szent Adalbertet, aki két évet volt csak Magyarországon, mégis óriási hatással volt. Hát elsősorban Szent István királyunkra, akivel lelki barátságot is kötött, és Szent István igen nagyra becsülte, ő bérmálta meg Szent Istvánt, majd aztán a későbbiek során, amikor már vértanú lett, éppen Szent István volt, aki az első templomot Adalbert tiszteletére szentelte, ez pedig az esztergomi bazilika. Na, Adalbert cseh fejedelem fia volt, és a keresztségben a Wojtek nevet kapta meg. Adottságai alapján a család világi pályára szánta őt, igen tehetséges volt. Egy súlyos betegsége azonban arra figyelmeztette a szülőket, hogy lemondjanak erről a tervről, és amúgy is vonzódott Wojtek afelé, hogy ő vallásos, és éppen ezért pap legyen. Magdeburgban küldték a felgyógyult gyermeket a Dóm iskolájába, akkor igen híres iskola volt ez. Vallásosságával már ott kitűnt a társai között. Ott kapta meg a bérmálás szentségét, és mégpedig az érsek, ottani érsek bérmálta meg, és az ő tiszteletére vette föl az ő nevét, tehát ettől kezdve

0: nevezik Wojtech Adalbertnek. Prágába tért vissza, amikor az érsek meghalt, és kezdte meg működését. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont, örülök, hogy tetszik telefonálni.
1: Ki térítette meg Sault, az egyház üldözőjét? Hát maga a feltámadt Jézus Krisztus. És a damaszkuszi hitvalló Anániás volt, aki megkeresztelte.
0: Az első kérdésre is kérem a választ, mert azt nem hallottam.
1: Az melyik volt az első kérdés?
0: Melyik két törzs vezette?
1: Igen, a melyik két törzs. Hát Efraim és Manasse külön törzsként lett számon tartva, de tulajdonképpen 12 törzs vett részt a honfoglaló zsidóságban, amikor honfoglaltak, de ez az Efraim és Manasse volt, ez a jó. Két külön törzs. Igen, és akkor a harmadik
0: Saul megtérítője, igen. Kicsoda?
1: Maga feltámadt Jézus Krisztus.
0: Nagyon köszönöm, és aztán...
1: És aztán a damaszkuszi hitvalló Anániás keresztelte meg. Igen.
0: Csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét?
1: Hát erre azt mondom, hogy megkap... Nem tudom. Erre nem tudok igazán választ mondani. Meg van keresztelve, akkor nem szükséges. Nem tudom, erre nem tudom a választ.
0: Jó, kérem szépen. Köszönöm, hogy merészkedett válaszolni. A végén megtetszik hallani a
1: harmadikat is, igen.
0: Jó, köszönöm szépen. Áldott dítér napot tessék. Kívánok.
1: Köszönöm
0: mindörökké, amen.
1: Önnek is dítér tessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Na kérem szépen. Tehát a Dóm iskola, Magdeburgban a Dóm iskolájában tanul Adalbert, majd aztán, amikor meghal az érsek, ő visszatér Prágába, és ott az első prágai érsek, Dietmar, az, aki 981-ben pappá szenteli őt. Két év múlva Dietmar is meghal, és az érsek halála után Adalbertet választják meg püspöküknek. Hát ebben a mainzi érseknek is szerepe van, aztán végül is ő az, aki püspökké szenteli, és megadja neki a megválasztott püspöknek a szentséget, tehát attól kezdve rá van bízva a prágai egyházmegye. A baj az, hogy Adalbert az egy befelé forduló természetű ember volt. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont. Tessék, halló.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Tetszenek-e hallani?
0: Most már igen.
2: Jó, akkor az első kérdésre mondanám a választ. Én úgy tudom, igazából nem kettő honfoglaló alapító zsidótörzs volt, hanem 12, de a kiemelkedő a Manasse és az Efraim törzsi rangra emeltek voltak a fő.
0: Igen. Második?
2: A második kérdésre hát természetesen a feltámadt Jézus térítette meg a jelenlétével a Sault a damaszkuszi úton, amikor támadta az egyházat. És
0: mit kérdezett az Úr Jézus?
2: Saul.
0: Idáig jó.
2: Miért támadsz engem?
0: Miért üldözöl?
2: Miért üldözöl, igen.
0: Jó,
2: igen.
0: Köszönöm szépen. Harmadik?
2: A harmadik pedig csecsemő nem kaphatja meg, mert a betegek kenetének a feltétele, hogy a hívő elérje az értelemnek a használatának a korát, vagyis tudatában legyen annak, hogy igazából milyen szentséget
0: hogy
2: is
0: meg fog halni. Vagy minek?
2: Nem, a betegek szentségét kapja meg, hogy a szentség vételére fel tudjon készülni. Súlyos betegségben, öregségben. Aki van.
0: És aki kómában van, akkor az nem kaphatja?
2: De az már megkaphatja, mert...
0: De nem tudja, hogy kapja, mert éppen kómában van.
2: Igen, de a csecsemő az még a betegek kenetére nem alkalmas.
0: Nagyon szépen köszönöm. Megtetszik hallani a válaszanyagot a végén. Köszönöm szépen a merészséget, hogy végül is a szabadságolás ellenére is telefonált.
2: Igen,
0: áldott napot kívánok!
2: Szabonultam kicsit, igen.
0: No, kérem szépen, nézzük akkor tovább. Befelé forduló természetű volt, tehát inkább szerzetesnek való, és ezt ő önmagáról nagyon jól tudta. De hát megválasztották püspöknek, és ez a helyzet, amiben ő volt, egy harcos embert kívánt volna meg. Minden esetre ez mutatja, hogy a Dietmar az elődje sem volt valami nagyon harcos. Hát örült, hogy Prága érseke, de igazából nagy eredményeket nem ért el. A cseh nép ugyanis csak félig meddig tért meg, amikor Adalbert lett a püspöke, és nagyon sok pogány vonást őrzött meg a mindennapi életében. Hát például ilyenek, hogy sok nejűség, nem csak két, hanem sok nejűség, vagy rabszolgatartás. Aztán kérem szépen, a varázslás az mindennapi dolog volt. Papok nősülése, tehát nagyon sok baj volt ott még a kereszténységgel. Tessék, hallgatom a telefont.
3: Szépasszik.
0: Mindörökké
3: hát ember. Megpróbálok.
0: Jó.
3: Az első kérdése az az Efraim és Manesse. A második kérdés tehát a Jézus Krisztus térítette meg Sault. És a harmadik, én szerintem, ha megvan keresztelve, akkor megkaphatja a kenetet.
0: Jó. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Végén tetszik hallani a jó válaszokat.
3: Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus. No, tehát Adalbert ugyan lelkesen nekilátott annak, hogy változtasson a cseh szokásokon, de ez bizony nem sok eredménnyel járt. Jobbító rendeletei ellenállásba ütköztek. Miután ez egyfolytában történt, tehát változás semmi nem mutatkozott, ezért elhatározta, hogy 988-ban történt ez, hogy elmegy Rómába, és a pápától kéri, hogy hadd legyen ő szerzetes. Hát itt elsősorban Jeruzsálembe szeretett volna zarándokolni, és nyilvánvaló ott remeteségben élni, de hát erről egy barátja lebeszélte, így aztán bencés szerzetes lett Rómában, és nagyon jól érezte magát a kolostorban. A csehek azonban, főképpen a mainzi érsek hatására, visszahívták őt Prágába. Hát kérem szépen, neve volt, mert hiszen fejedelem fia, tekintélye ilyen szempontból volt, csak éppen ne lett volna keresztény, vagy ne azt szorgalmazta volna. Különben minden stimmelt volna, akár csak a mai világban. Minden esetre a pápa iránti engedelmességből valóban haza is tért Prágába. Méghozzá most 12 szerzetes társaságában. A működését úgy kezdte, hogy Brevnovban kolostort alapított, ez olyan nagy hatással volt a későbbiek során a csehek történelmében, mint nálunk a pannonhalmi kolostor. Vagyis igen nagy fontosságú lett. A viszonyok azonban nem változtak, még a kolostor környékén sem igen, úgyhogy mivel ezek nem lettek jobbak, Adalbert elkeseredett, és főképpen amiatt, hogy a családja belekeveredett egy, ő maga is így akaratlanul, de a családja belekeveredett egy ellenséges viszályba. Na, ez aztán egyre durvább lett, úgyhogy megint csak arra határozta el magát, mivel a békére semmi esély nem mutatkozott, senki nem hallgatott rá a békítő szándékára, hogy megint csak elmegy, és ő ismét Rómába megy. Miután elhagyta Prágát, akkor érkezett Magyarországra. Ez 994-ben történt. Ekkor került tehát Magyarországra, ahol nem csak hogy szívesen fogadták a térítő munkáját, hanem komoly eredményeket is ért el. Jó, ott volt már a Bruno-féle működés, de ehhez igazán sokat adott hozzá Adalbert, főképpen azzal, hogy Vajkot megbérmálta, és Vajknak lelki jó barátja lett. Nem sokáig élvezte azonban azt a jó működésnek az eredményét itt magyar földön, mert 2 év után visszatért Rómába, valóban ahova elindult, a római kolostorba. Nem sokáig maradhatott azonban a békés nyugalomban, mert a pápa meg a császár is igen erélyesen sürgették őt, hogy menjen vissza Prágába, mert őket kell igazán megtérítenie. Na, ennek kérem szépen, az lett az eredménye, hogy miközben indult, hogy valóban Prágába érjen, a családi viszály úgy elfajult otthon, hogy Adalbert családtagjait mind kiirtották. Ezért hát nem is ért oda Prágába, nem is akart odaérni, Lengyelföldre ment és téríteni kezdett. Végül is itt szenvedett 997-ben vértanú halált. Szent István az első esztergomi bazilikát az ő tiszteletére építette és alapította, és ő lett az esztergomi egyházmegye fővédőszentje. A magyarok további térítése már Szent István király műve volt, Szent Gellért segítségével, ezt hozzá kell tenni. No, kérem szépen, ennyi volt a mai hittanóra, gyorsan kell mondanom a válaszokat. Tehát, első kérdés, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Mivel a Jordánon túlról érkeztek oda, a Jordánon túli területeket már ki tudta osztani Józsué, mégpedig Rúben és Gád törzse telepedett ott meg. Viszont azt követelte tőlük Józsué, hogy segítsenek a Jordánon inneni, tehát a mostani igazi Szentföldet elfoglalni, és éppen ezért ők, ez a két törzs, a Rúben és a Gád törzse vezette a honfoglaló sereget. Nekik már volt biztos hátterük, családjuk letelepedett, tehát segítették a maguk harci erejével a többi törzsnek is a megtelepedését. Rúben és Gád a helyes válasz. Hát ez bizony nem találta el senki. Második, kitérítette meg Sault, az egyház üldözőjét. Így igaz, a föltámadt Jézus Krisztus, aki megjelent, de azért, ha kiterjesztjük egy kicsit, akkor tessék arra is gondolni, hogy az a Szent István diákonus, akit halálra köveztek, Saul jelenlétében, az biztos imádkozott a megkövezőjért is, tehát valami módon azért Szent Istvánnak is szerepe lehet a Saul megtérítésében. Harmadik kérdés, csecsebő megkaphatja a kenet szentségét? Természetesen, ha meg van keresztelve, és ha olyan beteg, vagy rosszabbul van, akkor miért ne kaphatná meg? A kenet szentségénél nem kell semmiféle, jó, nem kell gyónnia, de hát ha meg van keresztelve a gyerek, akkor bűntelen, tehát nyugodtan lehet neki adni a kenet szentségét. Hát nem tudja. Ahogyan a kómában lévő ember sem tudja, hogy megkapja a szentséget. Ott azt feltételezik, hogy mielőtt ez a baj történt vele, bűnbánatot indított fel magában. A csecsemőnél pedig ez magától értetődő, mert meg lett keresztelve, tehát bűntelen, úgyhogy megkaphatja ezt a szentséget, ennek segítségét. Köszönöm szépen, és akkor kérem szépen imával fejezzük be a hittanórát. Szent II. János pápa imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, ó Urunk, add meg lelked ajándékait, hogy a teljes és egész igazság mélységeit elérjük. Taníts meg arra, hogyan kell elkerülnünk az elszakadást. Küld el hozzánk szent lelkedet, hogy minden gyermekedet elvezesse a teljes egységig, teljes kegyelemben, akaratodnak engedelmeskedve. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is könyörgünk. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlé hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Ezek után a túlsó partra átkelve Genezáretbe érkeztek és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, és némelyek befutották az egész környéket. Kezdték a betegeket ágyakon odahordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meg is gyógyultak. Részlet Márk evangéliumának 6. fejezetéből.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja Klári lelki üdvéért, beteg Zsófiáért, Piroskáért és Györgyért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik, ő pedig szeretett gyermekeként tekint ránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
8: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
10: zsidd amennyire a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság Rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk állóvizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felülítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy az a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
13: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
14: A világosság rózsafűzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér. Nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafűzérét a roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 12-e. Ez az én szolgám, akit támogatok. Izajásnál olvassuk a 42. fejezet első versében ezt. Ez az én szolgám, akit támogatok. Itt kezdődnek az Úr szolgájáról szóló énekek, és majd még további három helyen olvashatók az Úr szolgájáról szóló további énekek. Mit tudunk meg erről a szolgáról? Az Úr választotja, és támogatotja ő, akit nem a saját lelke, hanem az Úr lelke irányít. Az Úr választotja ő, aki nem nyilvánosságot keres, mert nem önmagának él. Az Úr támogatotja ő, mert a megrepett nálcál életeket gyógyít. Miközben meghirdeti az Úr életét adó rendjét, törvényét, és nem tör pálcát senki felett. Ezt tudjuk erről a szolgáról. Ez a szolga Jézus Krisztusban jött el közénk. Jézus Krisztus által van lehetőségünk nekünk is Isten dicsőségét szolgálni, és a másik ember javát keresni. Nincs ennél nagyobb gazdagság. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én atyám.
2: Pater noster, qui es in celi.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a 4 magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Köszöntelek benneteket szeretettel! A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária rádió oldalán az egész interjúkat.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Hírpercek. A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarándok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az MI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olah elismerte a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
5: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.

0: Testvéreim, kérjük a szelíd és alázatos szívű Jézust, és szívből könyörögjünk hozzá, szeretett királyunk, könyörülj rajtunk. Jézus, akiben az Istenség egész teljessége lakozik, tégy minket isteni természeted részeseivé.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, akiben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak, az egyház által tárt fel előttünk Isten sokféle bölcsességét.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, akiben a mennyei atyának kedvetelt, tégy minket ige hirdetésed álhatatos hallgatóhívá.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, add nekünk bőségesen atyát, kegyelmét és tanítását.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, az élet és szentség forrása, tégy minket szenté és szeplőtelenné a szeretetben.
1: Szeretett királyunk,

0: Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A vuj la basilica della Sagrada Familia en zakuljene kesta beliciutat.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a Vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívét.

0: feltámadnak. A Szent Család Bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszt tornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér. Ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretti, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján, Gaudira emlékezve, köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
1: La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
0: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangélium szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
2: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasban nyúló Jézus Krisztus torony tetején a keresztel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mint egy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő.

0: vívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan nyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
1: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo, kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva, a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
2: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
1: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Elvált szülők zarándoklata és ima napja gyerekeikért Andocson. Az elvált szülők gyerekeit megsebezte, hogy szüleik nem együtt élnek. Lehet, hogy még kicsik, lehet, hogy már felnőttek és kirepültek. A szülők nem szeretnék, ha gyerekeik magukkal cipelnék a fájó emlékek, a rossz minta, a család széthullásának terhét. Budapestről közösen bérelt busz indul, de az ország minden részéből várják a résztvevőket akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. Mindenképp szükséges regisztrálni. A részletes tudnivalók az avelap.hu oldalán olvashatóak. A gyermekekért zarándokolnak, és nem a gyermekekkel, ezért csak a szülőket várják ezekre a zarándoklatokra. A nap során keresztutat járnak a gyermekekért, és a szűzanya oltalmába ajánlják őket. A szentmisét is értük ajánlják fel. Minden szülő mehet, akár kicsi, akár már felnőtt a gyereke. Azaz egykori egyedülálló szülő is mehet, aki azóta új kapcsolatban él. Ezúttal nem lesz hosszabb gyaloglás. A Kálmária dombon és a kegytemplomban imádkoznak a gyermekekért. A programon való részvétel ingyenes. Az odajutáshoz budapesti indulással közös buszt bérelnek. Az első 50 jelentkezőnek van hely rajta. Nagy érdeklődés esetén 2 buszt indítanak. Az ország bármely részéről lehet egyénileg vagy másokkal összefogva érkezni. 3. Verbita Fesztivál Budapesten. Mottója: bolygónk őrei vagyunk. Az időpont: június 20-a szombat. A helyszín: Názáret Missziós Ház, Budapest, 22. kerület, Bajcsi Zsilinszki utca 3-5. 9:45-től köszöntés és dicsőítés, adoráció dicsőítő szolgálat. 10:30-kor ünnepi szentmise kezdődik, melyet bemutat Varga János Verbita atya. 11:30-től előadás, melynek címe: bolygónk őrei vagyunk. Az előadó dr. Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár. 13:00-kor ebéd, vagy pörkölt. Nemzetközi kóstolók, indiai, indonéziai, koreai, Fülöp-szigeteki és más missziós ízek. Majd tombola. 15:30-tól kulturális programok. Magyar népzene, koreai tánc, Fülöp-szigeteki tánc, koncert, kultúrák kézfogója. Közreműködik Gesszus Mesi Trió. Láthatunk indonéziai táncot, Bollywood táncot Indiából. 18:00-tól esti koncert. 2 nemzetközi hírű művész koncertje, egy régi és egy új generáció találkozása a színpadon. Mornár Levente és a Fényerő zenekar. Közreműködnek a Páciumi Keresztény Egyetem diákjai. Ezt követően fellép Mága Zoltán és a Gypsy Virtuózok. Apropó, Ural Motorcycle élmény. A fesztivál ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje június 17-e szerda. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: benvinmada@gmail.com. Mobiltelefonszám +36 30 558 63 39, illetve +36 30 99 32 391. Adományokat szeretettel fogadnak, mindenkit szeretettel várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: hírek. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelegtek. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin Kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a pécsi köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón. A Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új Hunor tag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezér őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalják, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt rendszerbe állító gyakorlaton. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: keljetek fel és menjünk. Nekem azért fontos ez az idézet, nagyon sokszor jut eszembe az életem során is, és picit talán távolabb is áll ettől az eredeti kontextusától a Szentírásban az én megfejtésem vagy gondolatom ezzel, mert hogy én alapvetően egy kényelmet nagyon kedvelő ember vagyok. Tehát mondjuk kilusta. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz elkezdeni, nagyon nehéz tovább menni, nagyon nehéz lépni, nagyon nehéz elindulni. És ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor Júdás őt elárulja az előtti pillanatokban, tehát hogy tudja, hogy mifele megy, a nehéz fele megy, a halál fele megy, a vég fele megy, és mégis elindul, mert hát tudja, hogy be kell teljesítenie azt, amiért ő erre a világra jött. És ezt szoktam én is mindig gondolni, hogy keljetek föl és menjünk, hogy induljunk el, egy nehéz napon is induljunk el, akkor is induljunk el, hogyha nem fűlik a fogunk ahhoz, ami ránk vár, akkor is induljunk el, hogyha tudjuk, hogy kudarcra van ítélve az a vállalkozás, amibe éppen belevágunk, de hogy menni kell és csinálni kell, és nem lehet megállni.
1: Markó Róbertnek, a Veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatójának gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki napindítót hallják. Június 12-e péntek van, Jézus szentséges szívének a fő ünnepét ünnepeljük a mai napon. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvi plébános itt van a stúdióban.
2: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával.

Szent Máté könyvéből olvasom. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, s akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, az én terhem könnyű.

Jézus szíve ünnepe az utolsó húsvét időpontjához kapcsolódó ünnepek között. Az idei évben Mátétól vesszük az evangéliumi szakaszt. Jézustól egyrészt eltanulhatjuk az atya dicsőítését. Másrészt fontos mindig hallanunk hívását, gyertek hozzám, én felüdítelek titeket. Ugyanakkor a szelídséget is szeretnénk ellesni mesterünktől. Manapság talán ez a legnehezebb. Szelídnek maradni egy harsogó, erőszakos világban. Ami nem azt jelenti, hogy ráhagyok mindent a másikra. De a lélek segítségével megtalálhatom, hogy hogyan tudok szeliden, mégis határozottan válaszolni.

Jézusunk, taníts minket a szelídség útjára. Adj erőt, hogy szeretettel, mégis határozottan álljunk értékeid mellett. Sokan azt gondolják, mindaz, amit tanítottál, képviseltél a világban, ma már nem fontos. Segíts bennünket, hogy életünkkel mutassuk meg értékeidet a világban, és merjünk kiállni melletted, az örök élet hite mellett.

0: Június 12-e van, Fakundói Jánosnak a emléknapja. Valószínűleg, hogy a napszentjében még kicsit többet fogunk hallani őróla, és Szent Gáli Katának a rövid gondolata ehhez az emléknaphoz. Kezünkből azonnal kihúzzuk a tüskét. Miért őrizzük akkor a szívünkben?
1: Azért kapcsolódik egy kicsit Jézus szíve ünnepéhez is, igen, hogyha szívre egy kicsit tekintünk. Nézzük meg a mai nap ünnepeltjeit. Névnaposok között elsőn a Villőket említjük, új keletű névalkotás. Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkorsorét művének a címe nyomán. A villőszó régi magyar tavaszi téltemető népszokása villőzés során énekelt versekben fordult elő. Villőzéskor Zoborhegy vidéken, itt a környéken feldíszített zöld fűszfágakkal jártak be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. Szlovák villa szó jelentése pedig tündér. Köszönhetjük ma a Jánosokat, és a Leókat is köszönhetjük a mai napon. Ugye nem ez a fő Leó ünnep, de azért nyilván akkor a Szent Atyára egy kicsit gondolhatunk, ha már a Leó névnapot megemlítjük itt ezen a napon. És hát ha nézzük a évfordulóinkat, akkor rögtön megértjük, hogy miért van ma Leó névnap is, mert hogy harmadik Leó pápa ezen a napon hunyt el, aki politikai, diplomáciai egyházügyek mellett örömmel pártolta a keresztény művészetet, mozaiképítést, 1816-ról beszélünk egyébként, helyrehozta templomokat, és 816. június 12-én ragadt el a halált, 1673-ban pedig szenti avatták őt.
0: És hát ugye ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, ugye harmadik Leó pápa meghalt, és megválasztották negyedik vagy ötödik István pápát. Honnan, mitől függ ez a számozás?
1: Mert ugye Rómában született, első Adorján és harmadik Leó pártfogoltja volt, és így lett ő aztán a pápa Leó után. Korábban volt egy olyan István pápa, akit nem ismertek el, mert talán még a felszentés előtt meghalt, és akkor ez bizonytalan, hogy beszámolják.
0: A számozásnak, értem.
1: Itt a számozásnak értem. Itt van a különbsége.
0: És akkor nagyot ugrunk. Óriásit ugrunk, 1814-ben született meg Báró Kemény Zsigmond, erdélyi magyar író, publicista, és politikus is volt ő.
1: 1831-ben ezen a napon született Posztler György Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész, eszét a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
0: 1943-ban pedig ezen a napon született meg Benkő László, Kossuth és Liszt díjas magyar zenész, ugye az ő volt az Omega együttesnek
1: az egyik tagja, és úgyban halt igen. meg. 1969-ben ezen a napon hunyt el Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas magyar író. És ha jól láttam a Facebookon, akkor Szabol, Gönző Szabol van ma talán születésnapja, úgyhogy
0: őt is Isten éltesse. Meg talán érdemes megemlíteni két, ami nem magyar vonatkozású évforduló, de azért érdekesség, hogy 2003-ban ezen a napon hunyt el Gregory Peck, aki ugye ezért elég neves színész volt, amerikai színész, olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Római Vakáció, vagy a Bíbor és Fekete, vagy az Ő felsége kapitánya, vagy Idegen a kabolyok között, tehát a filmnek a hőskorát ő képviselte, és még egy, ami nagyon érdekes, hogy 1829-ben tehát nagyon korán született meg az a Johanna Spyri, aki a Heidinek az írója volt. Ugye a Heidit millió feldolgozásba olvassuk és látjuk, úgyhogy ő is ezen a napon született meg.
1: És akkor következzen most a versolvasó rovatunk itt a Mári Rádióban.
2: Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya, annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám, elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Pilinszky János fabula. Hol volt, hol nem volt. Élt egyszer egy magányos farkas. Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, s beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba, megállt a szoba közepén, s nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, s reggel is, amikor agyonverték.
1: Jézus szíve ünnepe van ma. Amikor verset kerestem ez az ünnephez, Pilinszky Jánosnak ez a fabulája villant be. Mindaz, amit szívünkben él, és nehezen megfogalmazható, kimondják helyettünk, vagy éppen nekünk a költők. Jézus irántunk érzett szeretete számomra olyan, mint a versbéli farkas ragaszkodása. Van-e valaki itt a földön, aki annyira szépnek lát minket minden nap, minden pillanatban, mint Jézus? Van-e valaki, akinek fontosabb az életünk a saját életénél? Van-e valaki, aki szótlanul elvisel minden megaláztatást helyettem vagy értem? Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Amikor elmondjuk ezt a fohászt, az előbb felsoroltakat kérjük tőle. Ha komolyan vesszük a kérést, nekünk kell valakinek lennünk mások számára. Talán azért nem vagyunk valakik, mert sohasem hittük el, hogy megvalósulhat, amit kérünk. Idén változtassunk ezen. Engedjük, hogy Jézus szentséges szíve formáljon minket.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy magányos farkas. Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, s beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek, Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba, megállt a szoba közepén, s nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, s reggel is, mikor agyonverték.
1: Érdekes ez a kép, hogy a farkasról, vadállatról az a kép bennünk, hogy ő bánt, ő megeszik, ő nem lehet jó. És az állatoknál nyilván így is van, de időnként talán az emberek között is van olyan, akire ezt hívják előítéletnek, hogy
0: farkasként tekintünk
1: rá, hogy ez nem lehet jó, és meg se próbáljuk felfedezni benne a jót, hogy esetleg valami jót is tud tenni, vagy nem olyan, mint aminek látszik. Nyilván nehéz ez a dolog, de ezeken az emberi kapcsolatokban azért érdemes változtatni. És akkor most kis zenét.

0: 7 óra 18 perc van a Mária Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Caritas vezetője, talán most azt hiszem, hogy jól tudom, Zagyvari Árdot hívtuk föl telefonon. Igen. Caritas integrációs programjáról szeretnénk kérdezni, hogy ez most hogyan, hol tart, hogyan működik, mi az, ami ebben igazán fontos. Szeretettel köszöntjük.
1: Igen, dicsértessék, édes Krisztus, üdvözlöm én is a hallgatókat, nagy szeretettel. Igen, az országos Caritas igazgatója vagyok, mert egy éve váltottam Écsi Gábor atyát, addig pedig együtt mellette dolgoztam hosszú évekig, és már ez alatt az idő alatt elkezdtük közösen a menekültügyi integrációs programunkat, ez az integrációs központ itt a Caritas székházában Budapesten. Ez 2022-ben indult el, pontosan akkor, amikor a háború elkezdődött, és az első hónapok krízishelyzeti támogatása után, a határmenti segítség után azonnal szükségét éreztük annak, hogy egy integrációs központ létrejöhessen, és ne csak támogatásokkal, hanem egy valós, folyamatos segítséggel segítsük azokat, akik hazánkba érkeztek, és hosszú távon itt maradnak. És ez az integrációs program, ez az MMIA pályázati program is ezt segítette. Kezdetben saját forrásból, nemzetközi Caritas segítséggel üzemeltettük ezt, az amerikai Caritas segítségével is többek között, és az elmúlt években pályázatokon is elindultunk, és ilyen ez az MMIA és az MMIA Plus pályázat is, ami az eredeti célt segítette igazából. Ugyanez volt a cél már 2022-től is, hogy a menekülteknek biztosítani olyan szolgáltatásokat, ami helyi beilleszkedésüket segíti. Ilyen például a magyar nyelvoktatás, vagy a munkaerőpiacra való segítés, képzések, támogatás abban, hogy el tudjanak helyezkedni, vagy az iskolai beilleszkedésnek a támogatása különböző programokkal. De ilyen például a kulturális integrációnak a segítése, közösségeket szerveztünk számunkra, a családjaik számára programokat. És hát nem annyira gondolnánk, de ilyen például az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez segítség, hiszen gondoljunk bele, hogy nem tudnak eligazodni olyan könnyen az egészségügyi rendszerben egy idegen országban, idegen nyelven. Tehát ezek mind-mind olyan szolgáltatások, amire segítségre van szükségük, és gyakorlatilag ez az integráció.
2: Most, tehát régebben, amikor a háború ugye kirobbant, akkor nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, most kevesebbet. Tehát most jelen helyzetben mik a legfontosabb feladatok? Azok, amiket elkezdtek, tehát a beilleszkedés, magyar nyelvoktatás, a kulturális beilleszkedés segítése, vagy pedig más került a fókuszba? Most jelen pillanatban mik a fontos kérdések?
1: A fő tevékenységek ugyanezek maradtak, talán annyi különbséggel, hogy az első időszakban a lakhatás biztosítása is egy nagyon kiemelt szerep volt, és az is hozzátartozott az integráció elősegítéséhez, hogy ne csak egy gyors, ideglenes lakhatást tudjunk biztosítani, hanem egy olyan megoldást találhassanak, ahol hosszú távon azok a családok élni tudjanak, akik itt akarnak maradni, és itt biztosítják az életüket, a jövőjüket. Tehát a lakhatási szolgáltatás az egy ilyen pénzügyi támogatással elősegített lakhatási támogatás volt. Ez az utóbbi időszakban, ebben a pályázati programban már kevésbé jelent meg, bár itt is része volt még ilyen jellegű támogatás is, de sokkal inkább a nyelvi és a munka helyi támogatás, a pályaorientációs támogatás volt a jellemző, illetve a kulturális, amit az egészségügyi lába ennek a programnak, és talán az is különbség volt, hogy az első szakaszban szinte mindenki ebben részesedhetett, aki Ukrajnából érkezett, míg ebben az utolsó szakaszban, ebben a programban, amit most lezártunk, ebben pedig egy speciális, a különösen sérülékeny célcsoportok részesülhettek. Éppen ezért van, hogy itt például az elérési szám is alacsonyabb, és míg az első időszakban több ezer menekült támogatásáról beszélünk, itt már 130 menekült célzott támogatásáról volt szó.
0: Érkeznek még menekültek Ukrajnából?
1: Ez már nem érkeznek természetesen, de nem jellemző egyfajta folyamatként, mint az első időszakban, vagy az első évben. Tehát most már tömegesen lehet mondani, hogy nem érkeznek. Ugyanakkor vannak időszakok, amikor kicsit többen. Sokkal inkább jellemző az, hogy akik itt maradtak, azok mégsem mennek haza, és még az első időszakban meg azt mondták, hogy ők csak ideglenesen vannak itt, nagyon sokan, szinte mindenki, a többség azt jelölte meg különböző ügyfélfogadásainkon, kérdőíveinken, hogy vissza szeretne menni. Ez most már sokkal kevésbé tendencia, tehát berendezkednek a hosszabb itt maradásra.
0: Leginkább ugye itt a ukrán háború kapcsán került ez a menekült kérdés fókuszba, de azért jönnek máshonnan is időnként menekültek, bár ugye nehezebb, tehát nem a, és nem azokra gondolunk, akik mennek mindenfelé, hanem hogy akik tényleg menekültként jelentkeznek Magyarországon, vagy jelennek meg Magyarországon, velük van valami kapcsolat ilyesmi programokba, vagy azért ők inkább az állami vonalon kapnak ellátást?
1: Általában részesülhetnek, de nyilvánvalóan a tendenciák azt mutatják, hogy például a mi programunk is többségében az ukrán menekültek vettek részt. Ugyanakkor például az integrációs központunkban lehetőség van segítséget kérni más országból érkező menekülteknek is. Nyilván itt egy nagyon fontos dolog, hogy azon menekültek többség, aki segítséget kér, azok valóban háborús országokból érkeznek, vagy olyan, például érkeznek olyan országokból is, ahol nincs háború, ugyanakkor például keresztény menekültként érkeznek. Volt például támogatottunk Kínából, akinek a vallások miatt kellett elmenekülni. Tehát nagyon sokféle okból érkeznek Európába menekültek, és valóban ez egy nagyon fontos számunkra, hogy itt azok, akik valóban menekültként és hátrányos helyzetükként érkeznek, és nem tudnak boldogulni egyedül segítség nélkül, azoknak tudjunk valamilyen segítséget adni.
2: Vajon hogyan találják meg a Caritást? Mert ez egy fantasztikus dolog, hogy létezik valahova, ahova fordulni tudunk, hogyha segítségre szorulunk, de vajon, hogy azon gondolkodtam, hogyha én vagyok menekült, és átkerülök egy másik országba, akkor hova tudok fordulni elsősorban segítségért? Hogyan találhatom meg a Caritást?
1: Nyilván nagyon fontos az a kulturális közeg, ahonnan érkezik, tehát talán kezdjük akkor ezzel, hogy nagyon sokszor például keresztény menekültek ismerik a Caritást nemzetközileg, és nagyon sokszor úgy ez az első, amit megkeresnek. Tehát, hogyha valaki katolikusként érkezik egy másik országból, ahol a Caritást ismerte, akkor természetes, hogy ez jut először eszébe, és ez gyakran meg is történik. Másosorban nyilvánvalóan keresik azokat a lehetőséget, ahol segélyszervezetek hogyan működnek Magyarországon, és ezek között viszonylag gyorsan elérik a Caritást, de van még egy harmadik, a belső közösségi támogatás, tehát ilyen különböző médiában, meg közösségi médiákban, ilyen csoportokban szerveződnek, és akkor egymást is szokták értesíteni, tehát viszonylag gyorsan, de az is előfordul, amikor egyszerűen valaki önmagától bekopog itt az ajtónkon, és egyedül senki nem irányította ide, senkitől nem kapott információt, egyszerűen megtalálta a Caritást. Tehát nagyon sokféleképpen érkeznek ide, és ezért is fontos nem, hogy az integrációs központ ez így jelen van, tehát nyitva van, nem csak egy ilyen program, hanem egy valós épület, egy valós ügyfélfogadás.
0: Igen. Azt hiszem, az is fontos lehet, és az is érdemes erről beszélni, mert azért találkozhat valaki plébánia közül valahol olyannal, aki menekült, és kiderül róla egy beszélgetésből, és akkor tudjuk mi is, hogy hova lehet őket irányítani, hova kell küldeni az ilyen nehéz helyzetben lévőket.
1: Igen, és talán ez a egyik legfontosabb ága, ezt nem mondtam el, nagyon jó, hogy ezt említette, hiszen valóban így is érkeznek menekültek, hogy plébániákról oda talál egy katolikus közösséghez, és onnan küldik ide, hogy irányítják ide. Sokszor együtt érkeznek a segítőkkel.
0: Nagyon fontosak ezek a, ugye ez a mindennapoknak a programja, hogy ez folyamatosan történik, viszont időnként vannak olyan aktuális dolgok, amikor a Caritas próbál segíteni. Ugye Fülöp-szigeteken volt egy földrengés, és erre hangzott el fölhívás a Caritas részéről.
1: Igen, ugye az országos Caritas nagyon sok mindent csinál, az egyházmegyei Caritasoknak is megvannak a tevékenysége, ez egész nagy hálózatként működik, azonban amikor katasztrófa helyzet van, humanitárius segítségre van szükség, akkor az országos Caritas jellemzően mindig odafigyel, és azonnal, tehát ez benne is van a stratégiánkban, az egész nemzetközi Caritasnak az irányelvei közötti szerepe, hogy azonnal tudjunk segítséget nyújtani egymásnak, és az első nap délutánján felvettük a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki Caritas szervezettel, az országossal is, és az érintett egyházmegyeivel is, és innen első kézből kapjuk az információt, ezért is nagyon jó és fontos, hogy ez a Caritas is mindenhol létezik, ahol katolikus egyház van, és így ezért mi testvérként tudunk azonnal egymáshoz szólni, és bármilyen veszély, vészhelyzet van, akkor tudunk egymásra számítani. De most mi is igyekeztünk segítőkezet nyújtani, főleg úgy, hogy ők nemzetközi segítséget kértek is, és így egyrészt elindítottunk egy adománygyűjtést, másrészt pedig már szervezzük azt, hogy mi hogyan tudunk ténylegesen eljuttatni oda a támogatást, pénzügyi támogatást, vagy akár tárgyit, hogyha erre szükség van. De elsősorban ez úgy szokott történni, hogy a gyorsan ők helyben, ott a Fülöp-szigeteki Caritas szervezetek már akcióba lendültek, már ott vannak a terepen, már a krízishelyzeti támogatást végzik, és közben a nemzetközi Caritas hálózat pedig igyekszik pénzügyileg összefogást indítani, és több országból érkezik segítség. Szükség esetén természetesen tárgyi is, vagy humán erőforrás is, de legfőképpen pénzügyi.
0: Igen, ennyiben ilyen messzi távoli helyre nehéz bármit oda vinni, mert lehet, hogy többe kerül a szállítás, mint maga annak a dolognak az ára, vagy a értéke. Ezért jó ez, hogy itt lehet pénzbeli támogatást adni, és akkor ott helyben meg ezt fel tudják használni.
1: Igen, ezért nagy előny ez számunkra, hogy tényleg a katolikus közösségen mi egy egységet tudunk alkotni, és gyakorlatilag nem kell oda repülni, nem kell azonnal megszervezni innen messziről, hanem ott helyben már el is indult ez a segítség.
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rá, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük, mi is, és minden jót kívánok.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Zagy Barihárdal beszélgettünk a Katolikus Caritas integrációs programjáról, amely a menekültekkel segíti, és megemlítettük a Fülöp-szigeteki katasztrófa segítség lehetőségét.
2: És az integrációs központot, amit meg lehet keresni. Igen.
3: Jézus mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőle. Mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

0: 7 óra 32 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják.
1: A szelíd és alázatos szívű Jézus egy szelíd szolgálójáról lesz szó.
0: Igen, számomra gyerekkoromnak egy kedves alakja volt Placid atya, ugye Szent Tibériből minisztráltam, és ő ott szolgált, akkor már szolgálhatott kisegítő lelkészként a 70-es években, de most sokféle módon emlékezünk rá, és a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal karöltve egy konferencia volt június 4-én, 5-én Pannonhalmán, amelyen Placid atyára emlékeztünk, hiszen 110 éve született, lesz decemberben az évfordulója, 80 éve tartóztatták le, és hát majd jövő januárban pedig a halálnak a 10. évfordulójára is emlékezünk, úgyhogy Dierra Bernadettet köszöntjük nagy szeretettel, aki tudományos kutató történész, hogy miről volt szó ezen a konferencián, egy picit beszéljünk erről a konferenciáról. Szeretettel köszöntjük.
2: Jó reggelt kívánok, én is szeretettel köszöntöm Önöket és a hallgatókat is. Ez a konferencia, amiről már Ákos atya itt az előbb beszélt, Pannonhalmán került megrendezése, és azt lehet mondani, hogy egy nagyobb közös együttműködésnek egy nagyon fontos állomása volt a Nemzeti Emlékezet Bizottság és a Pannonhalmi Főapátság egy együttműködésben van arra vonatkozóan, hogy Placid atyának a hagyatékát föltárja, a benne lévő eddig ismeretlen forrásokat, az életére vonatkozó dokumentumokat megismertesse minél szélesebb közönséggel. És hát azt láttuk, hogy itt a

0: látni, hogy nem elsősorban a gulág éveire koncentrálva, arról is egy nagyon színvonalas előadást hallgattunk, ami ráadásul még olyan újdonságokat is hozott, hogy Placid atya hagyatékában megmaradtak olyan levelező lapok, amiket ő írt haza, illetve az otthoni családtagjai, édesanyja, rokonai írtak számára, tehát ezeket most láthatta a nagy közönség, meg részleteket is megismerhetett belőle, de hogy emellett az időszak mellett nagyon hangsúlyosan beszéltünk az ő gyerekkoráról, fiatalkoráról, azért is, mert a hagyatékában fönnmaradt két fontos napló, az egyik az, amit ő vezetett 1938 és 45 között, és ebben a naplóban tulajdonképpen kibontakozik egy fiatal, induló pap tanárnak, egy bencés szerzetesnek a formálódó papi tanári hivatása, hogy ő ezt hogyan élte meg, hogy tanított, nem csak ugye a rend gimnáziumaiban tanított, hanem káplán hitoktató is volt, a legkülönbözőbb helyekre helyezték itt a háború idejében, ebben a 7 évben, amiről ez a napló szól, és hát Placid atya személyisége átsejlik ezeknek a naplónak a lapjain, és tényleg megismerjük azt, akit aztán már sokan nagyon jól ismernek, mert azok a személyiségjegyek, amiket nagyon sokan szerettek benne, vagy nagyon sokaknak támaszt, segítséget adott, azok a személyiségjegyek ott vannak már a 20-néhány éves Placid is. És akkor még a másik nagyon fontos napló, ami sok újdonságot hoz szerintem azoknak is, akik ismerték Placid atyát, az az, hogy az édesapjának is, ugye egy svéd eredetű családból származik, és az édesapja Olofsson Gusztáv festőművész, rajztanár volt, és Placid atya nagyon sok minden tehetséget örökölt tőle, amit különböző helyzetekben egyébként látunk, hogy hogyan használt föl, és ez az édesapa naplót vezetett mind a két gyermekéről, egészen a születésük pillanatától fogva. És ez a napló megmaradt, egy kutatótársunk volt az, aki előadást tartott róla, és bemutatta nekünk, és mi is így értesültünk a hallgatóság arról, hogy amikor Placid atya született, akkor az édesapja éppen a rádióban Wilson békejavaslatát hallgatta, amikor megérkezett a kis Karcsi másodikként az Olofsson családban, mert ugye van egy nővére, Justina, aki pedig szintén szerzetesnő, egy Istennek adott hivatása lett, tehát egy olyan családnal találkozunk, ahol két gyermek született, és mind a kettő egy nagyon elkötelezett életformát élt az egész élete során.
1: Ugye ez a konferencia, ez egy állomás, hogyha jól hallottam, amit így említett. Mi az, ami még kapcsolódhat ehhez a kicsit jubileumi évhez?
0: Hát mindenképpen, amiről az előbb beszéltem, hogy ez a Placid atya által vezetett napló, ez annyira egy kuriózum, és olyan sok nem csak az ő életére vonatkozó bejegyzés van benne, hanem ennek egy köztörténeti, egy egyháztörténeti, rendtörténeti vonatkozásai is vannak, hogy ezt a közreműködő felek meg fogják jelentetni. Ez még ebben az évben megtörténik. Nagyon érdekes az is, hogy ez a napló nem csupán bejegyzéseket tartalmaz, hanem egy nagyon gazdag illusztrációs anyag is van benne, tehát korabeli fényképek, újságkivágások, röplapok, röpiratok, tehát Placid atya minden, ami történt vele, és annak volt valamilyen látszatja a nyilvánosság számára, azokat ő eltette, megőrizte, és ebben a naplóban megtalálható, tehát mi ezt a naplót úgy szeretnénk kiadni, hogy ez a nagyon gazdag forrása.

0: anyag is olyan fényképek vannak benne, amik sehol nem kerültek még publikálásra. Ezt szeretnénk megjelentetni. Emellett készül egy kiállítás is az ő életéről, és ami pedig már megvalósult, és azt gondolom, hogy a fiatal korosztály felé egy nagy nyitottságot jelent, illetve egy utat is arra, hogy ez az újabb nemzedék is megismerje az ő életét, akinek ugye már személyes kapcsolódásai nincsenek vele, hogy egy alkotói pályázatot írtunk ki, amiben 4 kategóriában lehetett pályázni, és az egész országból jelentkeztek csapatok, és úgy próbáltuk ezt a pályázatot kiírni, hogy vonzó legyen a diákok, fiatalok számára, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés volt. A nyertes, az első 3 helyezett csapatokat ezen a múlt heti konferencián díjaztuk, és ott ünnepélyes keretek között adtuk át számukra a munkájukért járó elismerést. Rövid videókat, TikTok videókat kellett készíteni az egyik kategóriába, aztán volt kapucni és pulóver tervezés, városi séta tematikában, illetve szabaduló szoba volt az a 4. kategória, amiben diákok pályázatokat nyújtottak be, és hát én a zsűrinek is az egyik tagja voltam, és nagyon nagy öröm volt látni, hogy egyrészt hat rájuk tényleg Placid atyának az üzenete, főleg a videók során nagyon sok olyan született, ami lefordítja például a túlélés 4 szabályát, hogy ez most középiskolás számára mit jelent, és hogy látszott, hogy elgondolkoznak ezek a fiatalok, és hogy olyan üzenete van Placid atyának, ami most itt a 21. század elején is aktuális mindenki
1: ezeket
0: számára.
1: Ezeket meg lehet ismerni valahol, ezeket a munkákat?
0: Igen, most éppen még dolgozunk azon, hogy ezt hogyan tárjuk a nyilvánosság elé. Az első 3 videót egyébként levetítettük ott a konferencián, nyilván ezt csak azok látták, akik akkor ott voltak, de dolgozunk annak a lehetőségén, hogy ezt akár az iskola Facebook oldalán, vagy a Nemzeti Emlékezet Bizottságán a Facebook oldalán honlapján hozzáférhető legyen, illetve az is a tervünk, hogy a videókat elérhetővé tesszük a kiállítás anyagában is.
1: Köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről a fontos dologról, meg
2: várjuk a naplókat.
1: És várjuk a naplókat, a kiadásokat, és hát a további majd ennek a programnak a részleteiről is majd igyekszünk beszámolni itt a Mária Rádióban. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok áldást kívánunk a munkáikhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, viszont hallásra.
1: Ilyen Bernadette beszélgettünk a Placid atyával kapcsolatos tudományos kutatói konferenciáról.

0: 7 óra 44 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindított haját. Nyári programok között sokak számára az egyik ilyen fontos a Mladi Fest, a Medjugorje ifjúsági találkozó. Ezzel kapcsolatban hívtuk föl Bartók Katalint, mit lehet tudni az idei Mladi Festről, hogyan lehet oda eljutni.
1: Egyáltalán hanyadik, a 30 akár hanyadik Mladi Festről van már szó.
0: Szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez most a 37. medjugorjei találkozó, és Medjugorjéban elsőjétől 6-áig szokott tartani a Mladi Fest. Augusztus 1-től 7-ig szokott tartani a Mladi Fest, és ez idő alatt van az ifjúsági találkozó. A világ minden pontjáról érkeznek fiatalok és kevésbé fiatalok erre a jeles eseményre.
1: És akkor mehetünk mi is.
2: Igen, én is valószínűleg a kevésbé fiatal korosztályhoz tartozom. Én 45 éves koromban katolizáltam, és akkor jutottam el Medjugorjéba, és nagyon megfogott a hely, és azóta kijárok minden évben, és mostanában már szervezem az utakat.
1: Hogyan lehet bekapcsolódni, vagy egyáltalán hogyan lehet megtalálni azokat az utakat, módokat, hogyha egy fiatal azt gondolja, hogy hát ő most megy, és megnézi, hogy mi ez a Mladi Fest?
2: Hát én általában templomokban szoktam hirdetni, illetve azok az emberek, akik azok az zarándokok, akik már eddig részt vettek ezeken a zarándoklatokon, ők hoznak még érdeklődőket, illetve fiatalokat és kevésbé fiatalokat, és akkor így lehet bekapcsolódni e-mail címmel, illetve telefonszámmal, és mindenkinek felvilágosítást adok. Több lehetőség is van, úgyhogy van, aki csendesebben szeretne elvonultabban még a Mladi Fest ideje alatt is zarándokolni, de mindig a programot követve mi is bekapcsolódunk ebben a nagy kavalkádban, ebbe a fesztiválba.
1: Igazából, tehát akkor ez egy kicsit fesztivál jellegű, hogyha milyen is ez a Mladi Fest?
2: Ez egy olyan, hogy reggeli órákban tanúságtételekkel, rózsafüzérrel, szentségimádással, szentmisével, tehát reggeli órákban kezdődik a fesztivál, és tanúságtételeket mondanak el a fiatalok. Azok a fiatalok, akik már megtapasztalták az Úr kegyelmét, illetve azok a családok, akik olyan helyzetből kerültek ki, amit csak égi segítséggel mehet végbe. Ezek a fiatalok délelőtt is és délután is tanúságtételeket mondanak. Ezen kívül szentmise van minden nap, előtte rózsafüzért mondunk, és fél hétkor van a szűzanyának a jelenése, akkor mindenki csöndbe marad, és több tízezeres tömeg egy hang nélkül tildet hajtva köszönti a szűzanyát. Ezután szokott lenni a szentmise, és a szentségimádás, ami szintén egy gyönyörű. Tehát ezt mindenkinek meg kell tapasztalni, aki csak szeretne egy élményt, egy fantasztikus élményt, amit sosem felejt el.
1: Önt mi az, ami a leginkább, mondjuk a szűzanya vonz minket Medjugorjéba, de önt mi az, ami leginkább ott megfogja?
2: Engem az fog meg, ahogy látom a sok fiatalt, hogy egy hittel, egy szívvel, egy lélekkel táncolnak, imádkoznak, és mindenki barátja a másiknak, üdvözlik a másikat, és természetesen ugye a Krizsavácot is, és a Jelenések hegyét is megmászok egyszerre. Mindig egy csoporttal szoktam menni, de mindig találkozunk magyarokkal, üdvözöljük egymást. Tehát a szeretet, ami tulajdonképpen összetartja ezt a közösséget, és ott nincs egy félelem, hanem ebből kimegyünk, ebből a napi taposómalomból, és önfelettek vagyunk, és mindenkit szeretünk.
1: Ha valaki szeretne menni, és most keresi a lehetőségeket, hogy hova kapcsolódhat be, akkor tudunk-e segítséget nyújtani neki?
2: Mindenképpen a telefonszámomat meg tudom adni, és akkor munkaidő után, illetve hétvégén egész nap rendelkezésre állok, és akkor meg tudjuk beszélni, mindenkivel személyesen meg tudom beszélni, hogy mit szeretne.
0: Akkor majd a recepcióra ezt a telefonszámot leadjuk, és nagyon akkor, szépen, ha köszönöm. Valaki érdekli, akkor Mári Rádió recepcióját majd hívhatja, és akkor ott ezt a telefonszámot meg tudjuk adni.
2: Igen.
0: Köszönjük nagyon szépen, hogy a rendelkezésünkre, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz, szervezéshez, találkozóhoz.
2: Meg nagyon az egész szépen naphoz. Köszönöm. Köszönöm, dicsértessék a jövőt.
0: Bartók Katalinnal beszélgettünk, a Mladi Fest szerveződik, a nyári augusztus elején Mladi Fest, és erről beszélgettünk.

0: 7 óra 50 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Ma ilyen emmálólás napot csináltunk, mert az emmálólás zenét szólnak, viszont itt van velünk Kuzmány István a telefonvonalban, miről szól a Magyar Kurír. Nagy szeretettel köszöntünk. Most ezen a héten nem volt általános kihallgatás Rómában, ha jól tudom.
1: Nem.
2: Jó reggelt mindenektek.
0: Még a Szentocsi se tud egyszerre két helyen lenni.
1: Igen, hát valóban nem volt általános kihallgatás, de többszörösét kaptuk annak a sok jó pápai gondolatok elmélkedésnek, amit szoktunk kapni szerdánként, hiszen a Szentatya múlt héten szombaton megkezdte a spanyolországi apostoli útját, jelenleg is azt tart, ez ma este fog visszatérni Tenerife szigetéről, itt most ezekben az órákban oda tart a Kanári-szigetekről, ugye kezdte a látogatását Madridban, aztán folytatta Barcelonában, aztán tegnap ugye a Kanári-szigeteken is így megy majd vissza Rómába. Hát ugye nehéz lenne bármit is kiemelni az apostoli látogatásból, de ha mégis egyetlen egyet lehetne kiemelni, akkor azt tudnám mondani, hogy kapásból kettőt mondanék. Az egyik az az, hogy Barcelonában is találkozott a fiatalokkal, és ott tartott egy nem is beszédet, hanem ugye a fiatalok kérdezték, és ő válaszolt, és nagyon sokszor eltérte az írott beszédről, és olyan fontos témákat is érintett, mint például a depresszió, kiégés, tehát hogy ezt nem csak fiataloknak, hanem régebb óta fiataloknak is ajánlom, illetve tegnap előtt este részt vett ugye Barcelona számunkra oly kedves helyén, a Sagrada Familiánál, aminek a építője, ugye Gaudi 100 éve halt meg, és ezt a gyönyörű szép, hát majdnem székesegyházzal felérő templomnak a legmagasabb tornyát, a Jézus Krisztus során nevezett tornyát áldotta meg. Úgyhogy mind képben, mind szövegben javaslom, hogy érdemes a Szentatyára figyelni. Idehaza is ugye nem is olyan rég vasárnap ünnepeltük az Úrnapját, mi egy helyen voltunk jelen Otóssal a Szent István Bazilikánál, ahol ugye Magyarország több pontjához hasonlóan nem csak körmenetet tartottak, hanem gyönyörű szép virág, szirom kompozíciókkal várták az Úr Jézust az oltári szentségben, és hát erről is érdemes képeket nézegetni, vagy lapozgatni. Nem is olyan rég a keresztény zsidó tanács új szervezete felállt, és most katolikus részről már nem Székely János püspök atya, hiszen ő MKPK elnöki mandátuma okán sok minden egyébbel is foglalkozik, és ezért átadta a stafétát Martos Levente Balázsnak, ugye a Főegyház megyénk segédpüspökének, és ő lett ennek a testületnek a vezetője, most ki is adtak a békéről, illetve a magyarországi helyzetről egy közleményt, ezt is érdemes elolvasni. Ha meg egy picit tovább nézünk, akkor akár a Debrecenbre tekintünk, azt látjuk, hogy Palánki Ferenc megyés püspök akolitusokat, tehát világi emberekből álló akolitusokat avatott, illetve meg volt a befogadási szertartása azoknak a jelölteknek, akik az állandó diákonátusra készülnek. Ez azért is fontos, mert hogy a Debrecen Nyíregyházi Egyház megyében most lépnek erre az útra, hogy hamarosan állandó diákonosokat szentelnek, és ha már szentelés, ugye hamarosan elindul az év egyik várt pillanat, amikor a megyés püspökeink papokat szentelnek, és ezeket a jelölteket még, vagy már felszentelt embereket fogjuk bemutatni, ugye mindenkinek felajánljuk minden évben, hogy mi szívesen készítünk vele egy riportot, és aki ezt vállalja, az természetesen, és hát istenek sokan teszik ezt, be fogjuk mutatni a szentelésekkel egy időben ezeket a jelölteket, most még jelölteket, akkor már frissen szentelt új misésüket.
0: És hát a papszentelés, akkor ugye papi jubilomok is vannak ebben az időszakban újra és újra, úgyhogy két püspökünk aranymisés idén, ha jól tudom, Bábel Balázs és Pányi Antal is idén aranymisés, talán más nincs.
1: Pontosan.
0: Most, de nekik is lesz, meg hát sok papnak lesz különféle helyeken szép ünnepi háladó szentmisé, hogy ezeket is érdemes keresni, és nyilván
1: pontosan.
0: A kurír megbeszámol a lényegesebbekről.
1: Pontosan, ott leszünk, úgyhogy lehet ezt nálunk is követni, és ugye nem csak követni, hanem imádkozzunk is papjainkért.
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk által, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm. Áldott hétvégét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus
0: Krisztusban. Kuzmányi Sanna beszélgettünk a Magyar Kurír oldaláról, Magyar Kurír híreiről, most pedig következik a hírpercek, utána pedig a napszentje rovat itt a Mária Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: hírek. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a pécsi köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Sahagúni Szent János hitvalló 1419-ben született Sahagúnban, és 1479. június 11-én halt meg 60 éves korában. Észak-Spanyolországban, a León királyságban lévő Sanctus Facundusban, a mai Sahagúnban született. Így hát Facundói Szent Jánosnak is hívják. Szülei előkelő emberek voltak, s 7 gyermekük közül János volt az első. Iskoláit szülővárosa Bencés iskoláiban kezdte meg, ahol kitűnt szorgalmával és jó magaviseletével. A közelben fekvő Burgosz városának akkori püspöke szívesen taníttatta azokat az ifjakat, akik a papi pályára szerettek volna lépni. 1440 körül ő is a püspök udvarába került, s 6 év múlva, mint fölszentelt pap, hagyta el a szemináriumot. A főpásztor nem sokkal később székesegyházi kanonoknak nevezte ki, ám János azt érezte, hogy Isten őt szigorúbb életre hívja. Javadalmairól lemondott, s mint buzgó lelki pásztor evangéliumi szegénységben élt. 1450-ben a Szalamankai Egyetem hallgatója, 4 év múlva hittudományból doktorált. Ezután 9 éven keresztül nagy hatású egyházi szónok és szentéletű lelkipásztor minden erejét latba vetette az akkori divatos párbajozás megszüntetéséért. Időközben súlyos betegségbe esett, s megfogadta, hogy ha meggyógyul, szerzetes lesz. Isten meghallgatta kérését, és túlesett egy súlyos műtéten. 1463-ban belépett a szalamankai ágostonos remeték közé. Novícius korában az ebédlő gondozása volt a feladata. 1464. augusztus 28-án tette le ünnepélyes örökfogadalmát. Ekkor már 45 éves, és széles körben ismert nagy tudós és szónok volt. A kolostorban később újoncmester lett, és 1471-ben perjellé választották. Jánosnak szerzetbe lépése előtt körülbelül egy évtizeddel kezdődött meg a szalamankai ágoston remeték megújhódási kora. A kolostor a 15. és 16. század folyamán sok jámbor tudóssal, 8 püspökkel és szentünk mellett, Szent János mellett, a spanyol egyház egyik legnagyobb dicsőségével, Villanovai Szent Tamással ajándékozta meg Spanyolországot. A megújhódás munkájában Szent Jánosunk erős kezével és meleg szívével bőven kivette részét. Nevelési és kormányzási alapelve volt, semmi olyat nem követelt alattvalóitól, amit maga is meg nem tett. Egyéniségének volt köszönhető, hogy kormányzásának végén egész Spanyolországban úgy tekintettek föl a szalamankai kolostorra, mint a tudomány és életszentség világító tornyára. Mint szerzetes is folytatta külső működését. Lelkipásztori munkája valósággal átalakította a város lelki arculatát. Az ellenségeskedés megszűnt, a nők közül sokan fölhagytak fényűző életükkel, a családokban helyreállt a szent béke. Szókimondó beszélei azonban ellenségeket is szereztek neki. Ilyen ellenségévé vált például Alba herceg is, akinek jobbágyaival szemben tanúsított zsarnokságát János nem hagyta szó nélkül. A nagy úr 2 fölbérelt embert küldött hozzá, hogy öljék meg. Amikor az elvetemült haramiák szemben találták magukat a szenttel, ellenállhatatlan tisztelet fogta el őket. Térdre estek, és bocsánatot kértek. Maga a herceg is annyira megdöbbent, hogy súlyos betegségbe esett. Csak akkor gyógyult meg, amikor a bátor szavú szerzetes megjelent nála, s megbocsátott neki. Akadtak mások is, sőt, még ledér életű nők is, akik élete ellen törtek, de sikertelenül. 60 éves volt már, amikor sorvasztó láz lepte meg, s hosszú hónapokra ágyához kötötte. Többen arra is gondoltak, hogy ellenségei megmérgezték. A szent a legnagyobb vidámsággal viselte súlyos betegségét. Végre is 1479. június 11-én magához szólította az Úr, akinek, így imádkozunk a Zsoltárban, színe előtt drágalátos az ő szentjei halála. János halála után nem sokára igen sok csoda történt sírjánál, és 1690-ben Jánost szentté avatták. Ünnepén az imádkozó egyházzal együtt imádkozzuk a következő szavakat. Istenünk, a béke és szeretet forrása, te Szent János hitvallódat csodálatos kegyelemmel áldottad meg az egyenetlenkedők kibékítésében. Add az ő érdemei és esedezése által, hogy a te szeretetedben megszilárduljunk, és semmi kísértés között tőled el ne szakadjunk.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Szóra 6 perckor nagy szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatókat, és itt van velünk Ágoston is, megérkezett a stúdióba.
4: Jó reggel, szervusztok!
3: Kaptunk egy ilyen kérést, hogy mondjuk el, hogy holnap este, az esti mise után az Aviai Szentérész templomban levetítik a Mária örök útjai című filmet, és utána lesz egy beszélgetés, amelyben ott lesz a stáb tagjai, a rendező, a Tar János, a rendező operatőr, Entótázás művészet történész és Lupusz atya ott lesznek ezen a beszélgetésen, erről a filmről való beszélgetésen, úgyhogy erre nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket, tehát Mária örök útjai című film az Aviai Szentérész templomban, tehát a Terézvárosi Plébánia templomban.
5: És tehát ugye mi most már régóta emlegetjük a Sacré-Cœur című filmet. Igen. Ugye ma mai nap különösen aktuális, és ma este például 7 órától Gazdag Réten is vetíteni fogják, és imába zárva fogják a filmet is vetíteni, és ha jól tudom, a Városmajorban is levetítésre kerül a Sacré-Cœur című
3: film. Nem tudom, hogy vetítik-e még abban egy időpont az
4: Urániában, igen, fogják még vetíteni ezen a hétvégén is, szombaton és vasárnap, most egy-egy időpont van egyelőre megadva, és a következő héten, én úgy láttam, hogy hétfőn és szerdán még lesz vetítés, de hát érdemes ugye minél többen most a hétvégén is elmenni, mert ugye ettől teszik függővé azt, hogy
5: később is láthatjuk.
4: Pontosan, hogy mennyire marad műsoron. Egyébként nyilván menjenek el a kedves hallgatók a holnap esti Mária örök útjai filmvetítésre is az Avilai Nagy Szentterész templomba, de azért akiknek esetleg nincs lehetőségük, vagy vidéken élnek, azért nekik mondom, hogy ez a film, ez fönn van a YouTube-on, és ott meg lehet tekinteni, másfél óra, tehát nem hosszú, tehát hogyha valaki így a keresőbe beírja, hogy Mária örök útjai, akkor rögtön az első vagy második találat lesz, és otthon is meg lehet nézni, de én mindenkit bátorítok arra, hogy menjen el holnap a filmvetítésre, mert azért mégiscsak jobb
5: más
4: közösségben.
5: Más közösségben filmet nézni. Ezek a filmklubok jó kezdeményezések, mert egyrészt közösen nézzük meg, ugye valaki azt mondja, hogy otthon is meg tudom nézni. Igen, de hogyha valami hat rám, akkor csak oldalba bököm a mellettem lévőt, hogy figyelj, te is láttad, te is ezt, és utána megbeszéljük.
3: Meg otthon olyan könnyen fölállok, és menet közben, és tudom én, vagy megnézek közben valami más.
5: Sok az elterelő.
3: Persze,
4: mert hát itt az alkotók is ott lesznek, igen, lehet velük beszélgetni, tehát ez egy különleges lehetőség. És ha már a Mária örök útjai kapcsán mondtátok ezt, hogy érkezett ez a kérés, hogy mondjuk be a Sacré-Cœur film, szintén érkezett hozzánk olyan kérés, hogy még egyszer mondjuk el, hogy ezeket a közösségi vetítéseket hogyan lehet megszervezni, mi ennek a módja. Hiszen azért most már látható, hogy kevesebb mozis vetítési lehetőség van, tehát az Urániában kevesebb vetítést látunk meghirdetve, már nem olyan sokáig lesz műsoron, viszont a forgalmazó, az Etalon Film meghirdette, hogy közösségi vetítésekre, ilyen beszélgetős lehetőségekre van lehetőség, és ennek a következő a módja, nekik az Etalon Filmnek kell írni, az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címre, és ez a film kvázi kölcsönözhető, tehát ilyen közösségi vetítésekre, plébániás vetítésekre kölcsön lehet kérni. Nyilván ennek van valamennyi jogdíja is, ez ugye friss filmeknél, a Sacré-Cœur egy friss film, azért az egy magasabb összeg szokott lenni, szoktam mondani, hogy az alkotók is, a filmalkotók is pénzből élnek, nem adnak nekik tejet, kenyeret a boltban arra, hogy hát nézzétek, milyen szép filmet csináltam. Tehát, hogy van nyilván valamiféle ellentételezés, de hogy abszolút megéri, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon lélekemelő, csodálatos film, és hogy közösségben meg aztán pláne megerősítő lehet megnézni ezeket a filmeket. Tehát még egyszer, hogyha valaki akár ilyen gazdagréti vagy városmajori vetítésre szeretné ezeknek a példájára, nagyon-nagyon jó, hogy ezek a közösségek már megtették ezt, kölcsönözni ezt a filmet, akkor lépjen kapcsolatba az Etalon filmmel az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címen, és ők oda fogják adni a filmet.
5: Igen, és náluk nagyon sok szentről szóló film is van, amit például szerintem hittanosoknak vagy hittanórákon levetíteni is nagyon jó, mert nagyon szemléletessé teszi egy szentnek az életét.
4: Hát például,
5: és közelebb hozza hozzájuk, igen.
4: Igen, Carlo Acutisra, akinek a filmje szintén ugyanígy kölcsönözhető az Etalon filmnél, és hát különösen is érdekes lehet, hogy ugye abszolút fiataloknak szól, tehát ugye a Carlo Acutis abszolút a modern korunknak a szentje, és hát elképesztő belegondolni, hogyha élne, akkor is még 5 évvel fiatalabb lenne, mint én, és hogy hát most lenne 35 éves, egész elképesztő, és hogy már szentként tiszteljük. És hogy az ő életéről készült egyelőre dokumentumfilmet lehet megnézni, de hát nem titok, hogy Giacomo Campiotti filmrendező, aki legutóbb vendége volt a keresztény filmnapoknak itt az Uránia Nemzeti Filmszínházban, most Carlóról forgatott filmet, nem olyan régen, néhány hete ért véget a forgatás, úgyhogy reméljük, hogy a magyarországi premier az majd a következő keresztény filmnapokon lehet, és megtekinthetjük majd azt a filmet is, úgyhogy ezt a Sacré-Cœurt is, meg a Carlo Acutis filmet is az Etalon filmtől kölcsönözni lehet, és bátorítunk mindenkit, hogy tegye meg.
3: Az évforduló között emlegettünk Gregory Peck haláli fordulóját, maga a halálnak az évfordulója.
5: Érdekes, nem, hogy ha végignézünk így a filmtörténeti alkotásokon, akkor egyrészt színészek nevei ugranak, nem is mindig filmek, hanem színészeknek a nevei ugranak be, tehát Gregory Peck neve azért egy nagyon nagy név, ha a filmtörténetet nézünk.
4: Abszolút, teljes mértékben. Hát amíg emlékszem, a családi élmények, hát szerintem minden nagy családban vannak ilyen kultikus filmek, amik elé akár a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, szülők leültetik a gyerekeket, hogy hát ezt feltétlenül, igen.
5: És ez egy mi idő volt?
4: Után film, nézz, amit szeretnél, egy idő után persze ez van, de hogy azért ez néhány klasszikus, tehát muszáj megnézni. És hát nálunk ilyen óriási klasszikus volt a Római Vakáció, Gregory Peckkel és Audrey Hepburnnel. És hát tehát ez valami egészen elképesztően szórakoztató volt, nekünk is, még a 90-es évek elején. Ugye már akkor is viszonylag régi filmnek számított, meg hogy fekete-fehér, meg de hogy látom, hogy most a BEM mozi 2026-ban ismét időről időre műsorra tűzi, mert hogy egy annyira jó romantikus vígjáték, és annyira jól nézhető most is, és szórakoztató 2026-ban is, hogy egyszerűen időről időre előveszik, műsoron tartják.
5: Igen, de kell hozzá, tehát egy kis tingli-tangli kis romantikus történet, vagy mese, bocsánat, vagy lehet ezt is mondani, viszont a két főszereplő azért elviszi a hátán.
4: Abszolút, abszolút, teljes mértékben. Igen. Abszolút, teljes mértékben. És hát Gregory Peck, akár a Ne bántsátok a Fekete Rigiót, tehát hogy tudjuk sorolni ezeket a kultikus nagy filmjeit, akár egyébként ugye keresztény tematikájú filmek között is, Bíbor és Fekete, tehát a nagy klasszikus az is, úgyhogy neki aztán nagyon-nagyon széles a filmográfiája, tehát hogy abszolút egy jó szívvel emlékszünk rá vissza, akár a Moby Dick, aminek egy különlegessége, hogy ugye ő szerepelt az 1956-os nagy költségvetésű klasszikusban is, meg aztán 1998-ban, amikor megcsinálták újból, mert hát ez valamiért ugye filmeseknek bizonyos történeteket mindig időről időre elővesznek, újra megfilmesítenek. A 98-as Moby Dickben is ő szerepelt, az már szerintem egy jóval kevésbé sikerült adaptáció, de hogy ez is ritka, hogy évtizedek telnek el, és valaki kvázi ugyanabban a filmben ismét szerepel. Úgyhogy szerintem minden hallgatónak van valamilyen élménye Gregory Peckkel kapcsolatban, akár tényleg a Római vakáció, Ne bántsátok a Fekete Rigót, de a Félelem vére, tehát hogy vannak olyan filmek, amik tényleg örökérvényűek.
5: Lehet, hogy azért is emlékezünk ennyire, mert ugye abban az időben ugye kevesebb film született, azok is, tehát azokat láttuk. Manapság ugye rengeteg film van a szemünk előtt, rengeteg színésszel találkozunk, hogy talán a régebbi időszakban, mivel annyira kuriózum volt akkor még a film, vagy nem is tudom.
4: Tehát, egyébként ez egy meglepő dolog, meglepődnénk, hogyha megtudnánk, hogy hány film készült, tehát hogy sokkal több, mint amire láttunk, emlékszünk, és sokkal több, mint nyilván, amit az ember meg tudott nézni, már akkor is. Ettől függetlenül ez igaz, amit mondasz, hogy most sokkal több film készül, egész egyszerűen azért, mert már egy viszonylag jó minőségű kamerával, egy mobiltelefonnal lehet filmeket csinálni. Hát gondoljunk bele, azt hiszem tavaly évelején volt egy olyan nagyobb költségvetésű film, az első, ami teljes egészében mobiltelefonokra forgott. Tehát most már megérkeztünk ide, hogy ezek a nagy kasszas sikerek is egy részük, vagy hát most kezdenek, hogy így kísérleteznek ezzel, hogy mobiltelefon. De hogy régen is nagyon sok film készült, sokkal több, mint amit moziban meg lehetett nézni, ott az volt, ott az az érdekes, hogy hogyan működik az idő, mint egyfajta ilyen szűrő, hogy mondjuk az 50-es évekből, 60-as évekből mondunk 3-4 nagy címet, és azok maradnak benne a köztudatban. És ahogy generációk telnek el, egyre hosszabb idő, úgy rostálódnak ki filmek. Meglepődnénk azért, hogyha visszamennénk az 50-es évekbe, hogy ott mennyi film készült. És szerintem mondjuk hogyha eltelik majd 50-60 év, akkor hogyan fogunk a 20-as évekre visszatekinteni. Itt sem, tehát azt tudni fogjuk, hogy itt rengeteg film készült, arányaiban kevés film fog megmaradni, mint ilyen nagyon emlékezetes, de hogy fognak megmaradni olyan filmek, amikre évtizedek múlva is nagyon-nagyon jó szívvel emlékszünk.
5: Hát egy-egy évforduló elindítja a gondolkodást meg, hogy vajon, hogy milyen korba élünk, és ez mit hoz magával.
3: Hát igen, ez fontos, hogy tényleg reflektáljunk ezekre a dolgokra, és hát megmozgassa a fantáziánkat, gondolkodásunkat egy-egy téma.
4: Abszolút, és még az is érdekes, hogy hányszor találkozom azzal, hogy hát ma már nem készülnek nagy filmek. És hogy tényleg bizonyos típusú ilyen nagy formátumú, főleg amerikai filmek, ilyen eposzok, most gondolok, ha már Gregory Peck az Idegen a kávbolyok között, az, ami William Wylernek a Ben Hur előtti nagy filmje volt, és kvázi ilyen kis bemelegítés a Ben Hurra, de hát abszolút önmagában is nézhető, 1958-ban készült az Idegen a kávbolyok között Gregory Peckkel. Hát jó, 2,5 óra, de hogy egy abszolút időtálló film, mondjuk a Ben Hurral meg a Római vakációval szemben szerintem kevésbé ismert, de hogy egy olyan alkotás, amit viszont ajánlhatunk, hogy érdemes Gregory Pecktől
5: végigülni,
4: megnézni, és hogy abszolút egy olyan film, ami akár ilyen nyári hétvégékre is tökéletes kikapcsolódás lehet. Persze itt meg kell említeni, hogy azért most is vannak a mozikban olyan filmek, amikre most 2026-ban megéri beülni, akár itt a Sacré-Cœur, hiszen a Uránia Nemzeti Filmszínházban még vetítik, de hogy családoknak is azért úgy mondjunk valamit, most jövő héten szerdán estétől, tehát már csak pár nap választ el bennünket. Én mindig nagyon izgatott vagyok, hogyha új Toy Story animációs film kerül a mozikba. Én nagyon szeretem ezt a sorozatot. Most lesz az 5. rész. Itt a családoknak ez abszolút szerintem tökéletes kikapcsolódás. Tehát Toy Story 5 lesz jövő héttől a mozikban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes körbenézni egy kicsit a palettán, és tájékozódni, hogy milyen filmek vannak éppen repertoáron.
5: Nyáron a kertmoziknak a szezonja volt, néhol még mindig fel lehet lelni kertmozit.
4: Sőt, én azt látom, hogy jön vissza. Tehát, hogy most a Mon Park teraszán is ismét lesz, ilyen kertmozis jelleggel több vetítés is, Óbudán is lesz, úgyhogy én azt látom pont, hogy jön vissza ez a kertmozis hangulat, vagy egy-két helyen próbálkoznak ilyen autós mozival is, amikor az ember ugye az autójából nézi végig a filmet, úgyhogy igen, tehát hogy kertmozik is vannak, nem csak Budapesten, Balatonparton is lesznek vetítések, úgyhogy igen, a kertmozi abszolút reneszánszát éri szerintem.
5: Hadakozás a szúnyogokkal, nekem időnként ez is beugrik a kertmozinak az élményei közé.
4: Ez egy remek film címe.
3: Etetjük a szúnyogokat.
4: Így van.
3: Nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak a jelenlétét, megköszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg szép, fontos dolgokról beszélhetünk itt a napi nyitó műsorában. A továbbiakban a Fodor Endre készített egy beszélgetést 8:30-kor, ezt hallgathatjuk meg 9 órakor, pedig Erdélyből közvetítünk szentmisét, a magyar nyelvű Máriádok közös szentmisét, hogy maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mári Rádióban.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük tehát a mi rádiónk híreit. Ma délután 17 óra 15 perckor jelentkezik a Barátnővér című műsorunk. Csaba Veronika nővér, vendége Lubics Szilvia, ultrafutó bajnok, ultra Balaton és a Sport Balaton többszörös győztese lesz, vele készül egy beszélgetés. 16 óra 35 perckor szintén a mai napon Lélek jelenlét címmel hallgatható meg egy műsort, beszélgetés Wagner Anna ötgyermekes édesanyával. Minden életforma értékes, ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermekeket is nevel. Aztán 16-án Függő kérdések című adásunk jelentkezik, ebben is ezt is érdemes tehát akkor meghallgatnunk. És az 14-én Égi iránytünk, 9 órakor jelentkezik az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk Kovács Zoltán atyával, 17-én este 9-kor Börtönposta című műsorunk jelentkezik. Nem a levelező szolgált szépségéről mesélünk, hanem a nehézségről, problémákról, fogvatartottak való kapcsolattartásban felmerülő kihívásokról beszélgetnek, tehát a szerdán este 21 órai kezdettel. Ne félj, nem ítéllek el című műsorunk június 23-án jelentkezik majd este 9 óra 5 perces kezdettel. Kovács Ferenc és Terer Mária várja ebbe a műsorba a kedves hallgatókat. Holnap este 6 órakor közvetítünk Szentmisét, vasárnapi Szentmisénk 10 órakor fog kezdődni, és Óbudai Péterpál templomból közvetítjük a Szentmisét. Most pedig itt hamarosan fél kilenctől Fodor Endre összefoglalója Magyar Hősök című eladásról Beregszázban. Hallgathatjuk meg egy összefoglalót. 9 órakor Szentmisét közvetítünk, 10 órakor hittanóránk lesz, 10 óra 50-kor Morány Nikolett beszélget Bíró Csabával, és 11 óra 25 perckor pedig a Soros Ma adásába kapcsolódhatunk be. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Fodor Endre összefoglalóját hallják a Magyar Hősök című előadásról, melyet a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház mutatott be Beregszászban májusban.
1: Facebook post, meg Instagram story.
2: Megtévesztően valósághű hangulat vár rátok.
3: A tavalyi Placida vagy Játszma halállal című színdarabot követően a Magyar Hősököt is láthatta a beregszászi közönség május 24-én és 25-én. A bemutató a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban volt. Az intézmény Facebook oldalára egy néző a következőket írta. Az ismert történelmi személyiségek megrázóan példamutató történeteit így nem a tankönyvek hasábjairól, hanem testközelből ismerették meg a fiatalok, amely óriási élményt adott. Egyszerre volt megrendítő és lélekemelő a mai Magyar Hősök előadás színházunkban.
4: Éljünk el és hagyjuk itt az embereinket, akiket annyi kockázatot vállaltunk.
5: Mielőtt pedig elvinnék a tetemeket, átszúrják a szélüket, nehogy egy élő feküdjön be helyettük.
6: Az első szabály: a szenvedést nem szabad dramatizálni. Második szabály az öröm. Az öröm szükséges a túléléshez.
3: A színdarab a Magyar Hősök elfeledett életutak a 20. században című kötet alapján készült. A darab olyan többségükben elfeledett hősöknek állít emléket, akiket a kommunista diktatúra nem engedett a közösségi emlékezet részévé válni. Mind a kötet, mind pedig a színdarab nem csak a fiatalabb generációt szólítja meg. A történet a diákokat a történelem megértésében és saját helyzetük átértékelésében segíti, míg az idősebbeknek a múlt feldolgozásában nyújtat támaszt. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke Földváriné Kisréka a kötetről, a színdarabról a következőket nyilatkozta. A 20. századi történelmet, a totális diktatúrák időszakát olyan hétköznapi emberek sorsának bemutatásán keresztül hozzuk közelebb a különböző generációkhoz, akiket világnézetüktől és társadalmi helyzetüktől függetlenül a történelmi helyzet, illetve bátor kockázatvállalásuk formált hősökké. A könyvben szereplő 60 megrázó történet közül 6 személy, Brusznyai Árpádné, Honti Ilona, Gérec Attila, Kis Sándor, Olofszon Placid, Richter Gedeon és Salkaházi Sára életútját választottuk ki, akinek bőrébe bújva a nézők átéletik, milyen az, amikor saját életüket vagy nagyobb közösségek, családok sorsát befolyásoló döntéseket kell hozni.
1: 1944. márciusában Németország megszállta Magyarországot, és sokakkal együtt kötelességemnek éreztem, hogy tennem kell a nemzeti függetlenségét.
7: De nagyon ügyes vagy, ugye?
8: Mi van akkor, ha nem megyek el?
7: Mi van, ha nem megyek el?
3: A Szabó Borbála által írt színdarabban 5 középiskolás diák történelem tanárával együtt ellátogat a 20. századi aréna diktatúrák szorításában nevet viselő szabadulószobába, ahol a játék során egy időutazáson vesznek részt. Az előadást Seres Tamás rendezte, a tanár szerepében Csúlya Imre és Ajdú Steve lép felvált a színpadra. A további szerepekben Kopek Janka, Veszelovszki Janka, Trilbea, Antóczi Dorottya, Cserna Lulu, Márfi Márk, Sütő András, illetve a rendező hangján Kamarás Iván eleveníti meg a történetet. Az előadást követően a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatóját, Sinedinát kérdeztem a darab fogadtatásáról, a színdarab hatásáról. Őt hallják most.
9: A Magyar Hősöket 2 alkalommal láthatta a kárpátaljai közönség, május 24-én és 25-én. 24-én kifejezetten felnőtt közönséget céloztunk, meg 25-én pedig délelőtti időpontot találtunk. Ez azt jelenti, hogy leginkább a középiskolásokat igyekeztünk megszólítani. Az előadás az, hát mondhatom azt, hogy a téma tálalásának, a formájának köszönhetően ez kifejezetten alkalmas arra, hogy a fiatalok számára valami újat mondjon, hiszen egy iskolai tanulmányi kirándulásból indul ki maga a történet, viszont annál aztán egy sokkal komolyabb vizekre evez, és a 20. századi ugye ismertebb magyar alakokat, mondhatjuk azt hősöket hozza egy picit közelebb a korunkhoz. Én azt láttam a közönségünkön, akik nem csak Beregszászból verbúválódtak, hanem a környékbeli településekről is érkeztek nézők szép számmal, közel 250

0: életének és a bentről jövő lelkiismereti hangoknak a hatására bizony a legnehezebb helyzetben is kiáll amellett, az igazság mellett, amelyről tudja, hogy igazság, és amelyről tudja, hogy nagyon sok ember számára fontos, és hogy ezeket az igazságokat, ezeket a kiállásokat a jó dolgok mellett bizony át kell vinni sokszor a jövő nemzedék számára, példát kell benne mutatni. Ezek nélkül, az emberek nélkül sokkal szegényebb lenne a történelmünk, és azt hiszem, hogy az emberi tartás is csorbult volna, hogyha ők nem ezt az utat választják, és bizony ennek meg kell fizetni az árát valakinek, áldozatot kell adott helyzetben hozni. Ez mindenképpen az önzetlenség és a példamutatás abban volt számunkra etalon. Itt a nézőink kapcsán meg is kérdeztük egyébként őket, Merevszászi Színháznak van egy ilyen utókövetése, mit adott önnek, mit adott neked a mai előadás. Abszolút pozitív tapasztalatokat szereztünk, volt olyan nézőnk, több olyan nézők, akik csoportosan érkeztek tanintézményből, osztályfőnök vagy történelemtanár vezetésével, és hát ugye elmondták a fiatalok, hogy egészen más. Egyszerű családapaként, családanyaként, barátként tekinteni egy olyan szereplőre, akit eddig esetleg a történelem vagy az egyháztörténeti példákból és történetekből ismertek, és sokkal közelebb hozta őket ez az előadás.
1: Az ön számára melyik karakter volt a legerőteljesebb, a legszuggesztívebb, ha lehet így fogalmazni? Ön színházi ember, tehát gondolom színházi szemmel is nézte.
0: Nem biztos, hogy tudok választani, mert több erőteljes pillanat is és erőteljes alakítást is láthattunk, illetve ugye nagyon nem mindegy az, hogy milyen életrajzi adattal erősítjük a magát az alakítást, hiszen hogyha Salkaházi Sárára gondolok például, akit mindenki a szerzetesi mióltából ismer, akkor nagyon pillanatok alatt melbeüti a nézőt az az információ, hogy egészen más életet élt előtte, kifejezetten világias közegből és magatartásból érkezik, és egy hatalmas személyiség formálódáson megy át. Mondhatom azt, hogy a vagányságát és talán a vadságát használja, az abból fakadó energiát alakítja át mások számára jót tevő energiává. Ez is egy meglepő fordulat. Richter Gedeon kiállása, vagy az ő, hát mondhatom azt, hogy látens családi helyzetének alakulása azzal, hogy a szüleit elveszíti, és ez a fajta trauma és tragédia látens módon, hiszen ő alig emlékezhet erre, beépül az ő tudatába, és így válik sok ezrek, tízezrek gyógyítójává. Szóval nagyon sok erős drámai fordulat van benne. Honti Ilona ugyanez, ugye az ő esetükben az egész család története jön elénk, és annak a személyessége, az is nagyon mélyen megérinti. Talán a fiatalokat ez a fajta szerelmi dráma, amely az ő házasságukkal aztán kihatott, a férj elítélése, kivégzése, a kislányuk Margitka egyedül, tehát árvaként való felnövekedése. De nagyon-nagyon színes történetek ezek. És hát ezt nem hagyhatom ki, hogy a háború 5. évében, 4 éve, 3 hónapja háborús halál, kivégzés, golyó, stb. Szavakat kell folyamatosan megemészteni a kárpátaljai, vagy az akár az ukrajnai közönségnek, és bizony ezeket a pillanatokat, függetlenül attól, hogy ott 56 utáni megtorlásról van szó, vagy második világháborús és annak következményéből fakadó helyzetekről, bizony nagyon sok párhuzam van a mai korunkkal. Még mindig ezt kell mondanom sajnos. A Placidóta ugye bíztunk benne, hogy hát ha ezek a párhuzamok már egy kicsit majd alább hagyhatnak, de még mindig nagyon komoly olyan időszakot élünk, amely párhuzamot mutat a 40-es vagy akár az 50-es évek elejének a történéseivel, és bizony ezek visszacsengenek, ráfelelnek az itt élő kárpátaljai magyarok mindennapjaival. Az, hogy valaki frontra

0: megy, vagy frontszolgálatra viszik, vagy nem tér onnan vissza, vagy csak évek múltán tér vissza, az, hogy a család szét van szakítva, és nem biztos, hogy túléli az apa, vagy a fiú, vagy a testvér, az sajnos egy meglévő fenyegetettség a helyieknek, és hát ha más nem, akkor legalább erőt merítettünk abból, hogy voltak, akik ebből az időszakból mégis ki tudtak jönni, vagy ha más nem, akkor példaként fent tudtak maradni. Jó volt ezt közösségben kimondani és megélni a mostani nézőnkkel is.
1: Köszönöm szépen, hogy megemlítette, egy kicsit megelőlegezte nekem itt már a válaszban, mert hogy mindenképpen kiszerettem volna erre térni, és hogy talán éppen a Placid kapcsán is, amikor bizonyos mondatok elhangzás, akkor ahogy hallottam, nagy csend volt, és pontosan azért, mert hogy párhuzamot lehetett vonni. Amit említett, hogy az a fajta példamutatás, az a fajta alázat és áldozatvállalás, az én úgy gondolom, ha már itt a háborút szóba hozta, hogy többek között önnek, mint színház igazgatónak is, vagy a társulatnak, vagy egyáltalán az önök munkájának, az önök létének nagyon nagy szerepe van, akár éppen a fiatalok szempontjából, vagy a magyarságnak az életben tartása szempontjából, hogy erőt adjon, akár éppen az előadások kapcsán, mert hiszen azért nézve láttam, hogy legutóbb is éppen a Déri Népprodukció kapcsán látogatott el egy darab önökhöz, tehát hogy ez a fajta felelősség, nem tudom, hogy hogyan csapódik le egy-egy ilyen előadásban, vagy hogyan tudatosul akár egy színházigazgató életében az, amikor ilyen előadásokban szembesül a fogadtatással és a kialakult jelenlegi nem könnyű helyzettel.
0: Nekem az jutott eszem, amikor Richter Gedeon epizódjában van egy olyan jelenet, ahol szembesítik őt azzal, pápai üzenetre tulajdonképpen, hogy el kell hagynia az országot. És ő nem akarja elhagyni, nem érti, hogy egyrészt az, ami neki az életét jelentett, és itt nem a vagyonáról van, vagy volt elsősorban szó, hanem arról az eredményről, arról a kutatómunkáról, amellyel ő megalapozta a későbbi, ma is hatalmas méretű gyógyszeripari vállalatot. Biztos vagyok benne, hogy, és ez egyébként az alakításban is nagyon jól kijött, biztos vagyok benne, hogy nem a pénz miatt maradt ott, hiszen az életét mindenki jobban szereti a pénznél, csak hogy a misszióját, az élete küldetését és feladatát, azt nem tudja valójában ott hagyni az ember, mert azzal kiüresíti a saját életét. Tehát pont azzal, hogy ő maradt, mutatta és fejezte ki azt Richter Gedeon, hogy számára ez jelenti az életet, az jelentette az életet, hogy ő ezt a vállalatot vihette tovább, és nem anyagi értelemben. Aztán az jutott eszembe ennél a jelenetnél, hogy milyen nagy dolog az, hogy én nőnek születtem, hiszen ha férfi lennék, és úgy lennék színházigazgató, akkor bizony nekem is fel kellett volna már tennem nagyon régen ezt a kérdést, hogy maradnék-e, maradtam volna-e Kárpátalján, és úgy irányítottam volna a színházat, vagy pedig nekem is meg kellett volna a katonai mozgósítástól való félelmemben hozni azt a döntést, hogy magam mögött hagyom a színházat. Hát én nem akarok senkit átverni, vagy becsapni. Én úgy érzem, hogy én nem tudtam volna azt a döntést meghozni, hogy Ukrajnában maradok. Tehát nagyon, a kicsiségemet éreztem meg ebben a jelenetben. Közben meg nagyon hálás voltam azért, hogy végül is nőként kaptam meg ezt a feladatot, mert így van lehetőségem arra, hogy ezt vigyem tovább. És ha már innen nézem, akkor innen sokkal könnyebb áldásként tekinteni arra, hogy egy ekkora feladatot bíztak az emberre. És hogy ezt kell továbbvinni, mert sokkal nagyobb a mozgásterem nőként, és a lehetőségeim is adottak, és hát az az igazság, hogy ebben a helyzetben, ahol a katonai mozgósítás majdnem minden férfira vonatkozik, azért látható, hogy a nőknek, nekünk adott esetben át is kell venni ezeket a feladatokat, ha azt szeretnénk, hogy a számunkra fontos dolgok, azok tovább éljenek és működjenek. Tehát én így ítem meg az én szerepemet ebben a színházi feladatban. Az táplálja bennem az elhivatottságot, vagy azt tartja életben, hogy látom magam körött azt, hogy ez mennyi embernek fontos. Fontos az alkotóknak, a társulat tagjainak, ugyanúgy az életüket tették fel arra, hogy ez a színház 33 éve legyen, létezzen. Ugyanúgy fontos a társulat mellett a nézőnek, a közönségnek, akik azáltal, a tudat által, hogy létezik magyar nyelvű színház Kárpátalján, minőségileg sokkal magasabb életet élhetnek, mintha színház nélkül kellene Kárpátalján a hétköznapokat megélni. Mert azt, hogy az a tudat, hogy van magyar nyelvű színház, az tartást ad, az önbizalmat ad. Ma éppen egy olyan csapat is érkezett ide hozzánk, a Munkácsi Szent István Líceum felsősei, a tanáraik vezetésével, akik életükben először voltak színházban. Mi voltunk kint hozzájuk tantermi előadással korábban, illetve a már említett Irini programnak köszönhetően teljes színházi napot tudtunk hozzájuk a saját iskolájukba vinni, de ők, mivel ugye négy éve tart, több mint négy éve a háború, két évvel előtte pedig a Covid tette lehetetlenné a közösségi programok megélését, ezért ők az a generáció, akik hat éve kimaradnak minden olyan lehetőségből, amely közösségi térben zajlik, vagy legalábbis csökevényes a lehetőségeik száma. És ma el tudott jönni hozzánk ennek az előadásnak köszönhetően, annak köszönhetően, hogy a színházi befogadóhely nem adta fel és működik, végre egy olyan csapat, akik 16-18 éves létükre először jártak színházi épületben. És ráadásul mindezt magyar színházi épületben. Ezt szinte elképzelni sem lehet már a magyarországi viszonyok között, hogy lehet olyan gyerek, aki nem jutott el egyszer sem felsős középiskolás koráig színházi előadásra, hiszen Magyarországon látjuk, hogy mekkora eredmények születtek a már említett Irini programnak köszönhetően, akár vagy a helyi színházatnak köszönhetően ezen a téren. És hát azt hiszem, hogy ez a példa is jól mutatja, hogy mekkora igény van itt Kárpátalján ezekre az előadásokra. Ezzel a csoporttal is abban maradtunk, hogy rendszeresen megpróbálnak bejönni, és hogy menjünk hozzájuk vissza akár tantermi előadással, tehát abszolút pozitív irányt mutat a jövőben való együttműködési lehetőségünk is. És hát reméljük, hogy nézőként, felnőtt nézőként is megmaradnak majd a Beregszászi Színház, vagy akármelyik színház vonzás körében.
1: Nehéz, súlyos gondolatok ezek az, amelyeket említett, és hát megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm, hogy beengedett egy önvizsgálatba, és beavatott bennünket, csak azért, hogy ne ilyen fajsúlyos gondolatokkal zárjuk. Azzal szeretném befejezni a beszélgetést, hogy rákérdezek, hogy és mint színházi ember, hogyan látta a darabot, annak a metódusát, a díszletet, mert hiszen akár éppen a díszletnél maradva arra azért gondoltunk, vagy úgy próbáltuk megszervezni ezt az előadást, hogy minél kevesebb, minél egyszerűbb díszlettel utazhasson a csapat. Másrészt pedig, hogy sok fiatal színész, akik már most bontogatják szárnyaikat, vagy többé-kevésbé letettek valamit az asztalra. Szóval hogyan látja színházi emberként ezt a darabot?
0: Kezdem akkor a látvánnyal, az egyszerűbb résszel, vagy pontosabban a gyakorlati részével, tehát látszik, hogy jól utaztatható az előadás. Ennek ellenére a mobilitás az nem megy a kárára a kreativitásnak, hiszen amikor összeállt a díszlet itt helyben, akkor jöttem rá, hogy a viszonylag egyszerű elemeket tartalmazó rakományból nagyon ötletes könyv díszlet állt össze, amelynek a lapjait lapozva, hatalmas könyvlapokat lapozva, szó szerint betekintést nyerhetünk a történelem lapjaira, hasábjaira, tehát elindít egy nagyon szép asszociációt fejben a könyvlapozás és a történelem lapjain való lapozás, hasábjain való lapozás között. Ezt erősíti a fény, illetve a vetítés játéka, amely ugyancsak ötletesen jelenít meg nagyon különböző élethelyzeteket, sorsokat, és képileg is segíti a nézőt abban, hogy ezeket az alakok, szereplőket megismerje. Nagyon fontos, hogy az arcukat köthetik a nézők a hallott történethez, hiszen megelevenedik szó szerint, és akkor itt jön a színész játéka, aki viszont már nem a külső hasonlatosságot, hanem az alakítása révén a karakternek a legfontosabb jegyeit tudja visszahozni vagy visszaadni. Itt is nagyon, nagyon szép alakításokat és nagyon kézzelfogható, követhető karaktereket láthattunk, akiknek az érzelmi, hogy is mondjam, árnyalásaik is szépen előjöttek, akár Placid atyánál, akár Honti Ilonánál, akár Salkázi Sáránál, tehát tényleg nem akarok senkit kihagyni a történetből. Az, hogy a szabaduló szoba ötletére helyezik az Origót, az pedig egy nagyon modern felütést ad a történetnek, és esélye nincs a 10 éves fiatalnak elkalandozni, hiszen a szabaduló szoba nagyon népszerű játékműfaj a körükben. Nekünk is van egyébként Beregszázban színházi szabaduló szobánk, ez külön összekötött minket ezzel az előadással, és ismerik is ráadásul a fiatalok a szabaduló szobánk adta lehetőséget. Tehát az, hogy ezzel a felütéssel indítja, elkapja rögtön a nézőt, új, friss, üde színezetet ad neki, és nem úgy kezdi, hogy a történelemből tudjuk, hogy 1900, tehát nem életrajzzal, nem adattal indít rögtön, hanem beleviszi a játékba a nézőt.
1: Nem egy hagyományos történet.
0: Igen, igen, attól eltérően. És már csak azt vesztük észre, hogy igazából már mi is ott vagyunk a szabadulószobában, és elkezdünk játszani a gondolattal, hogy akkor lehet, hogy végül is mi is tudunk egyszer ehhez csatlakozni. Meg hát ugye itt van az időutazásnak a játéka szintén, ahogy a nézőtér egy bizonyos pontján jelzik, hogy most éppen melyik korszakban járunk. A színészek játéka alapján nagyon szépen kiviláglik azt, mi történhet akkor, ha időutazáson veszünk részt. Az egyik szereplő a saját korában marad, a másik szereplő pedig a megelevenített korban, és akkor ennek a kettőnek a találkozása egyébként nagyon sok vicces, vagy legalábbis derűs pillanatra adott lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést önnek, és munkájukhoz kitartást kívánok, és hát milyen jó lenne, hogyha legközelebb, amikor beszélgetnénk, akkor már arra tudnánk beszélni, hogy a újjáépítés meg a béke légkörében tud működni a színház. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm az áldozatos munkát is itt a bizottság vagy a hivatal nevében önöknek, meg azt, hogy befogadták ezt az előadást a Placidhoz hasonló módon.
0: Nagyon köszönjük az érdeklődést, a kíváncsiságot irányunkban, és köszönjük, hogy eljuttatták hozzánk ezt a remek előadást.
2: Fodor Endre összefoglalóját hallották a Magyar Hősök című előadásról, melyet a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház mutatott be Beregszázban májusban.

Írek. A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a Szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarandok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az AI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olá elismerte, a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

Dicsértesik Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót Jézus Szent Szíve ünnepén. Szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácsony Tibor Atya rádió műsor igazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja. Majoros Attila, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait, mai szent misét, önkénteseinkért, hallgatóinkért, munkatársakért ajánljuk fel. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg szeretetét irántunk. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened, a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgaság házában a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből. Ismert föl hát, hogy az Úr, a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Azt ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti, nem késlelkedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt. Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezésetek és törvényetek, amelyek ma szabadok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Szentlecke Szent János apostol első leveléből, testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világban egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét, aki vállalja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Istenben benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Ha Isten szeret, és aki megmaradt a szeretetben, az Istenben marad, s az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, égés földura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai ünnep alkalmával, amikor Jézus szívéről elmérkedünk, nem egy testrészre kell gondolni ilyenkor, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az ember iránt. Tehát Jézus szíve maga az isteni szeretet jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzád, és a kereszten teljesen odaadta magát. A világ ma tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúval, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. És az egyház ezt mindig úgy látta, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt, és észrevette, hasonlít az evangéliumi történethez, észrevette, hogy egy hiányzik. Sötét volt, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt. Órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette, és örömmel tért haza. És valaki megkérdezte tőle, hogy hát miért kockáztattad az életedet egyetlen bárányért. És ő így válaszolt, azért, mert ez az egyetlen is az enyém. Tehát így szeret téged is Jézus szíve. Ő nem tömegként lát téged, ő téged lát. Neveden szólít. Számára minden ember fontos. Ha eltévedünk, Jézus szíve utánad megy. Ha elesel, Jézus szíve felemel a szeretetével. Ha bűnbe esel, Jézus szíve megbocsát. A 17. században Alapok Szent Margit látomásokban szemlélte Jézus szívét. És azt mondta az Úr neki, hogy íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értünk. Micsoda fájdalmas vallomás ez, kedves testvérek. Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem azért szenved, mert szeret. És tudjuk, hogy a szeretet az mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, és tud megbocsátani. A második világháborúban egy katona, fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt, hogy gondolja, hogy Isten még szeret engem. Az ápolónő elővette a nyakában füvő kis keresztet, és csak ennyit mondott, nézze ezt. Ha kétsége támad, nézzen azt a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. És a katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg őt a kétségbeeséstől. Tehát valóban Jézus szíve nem egy múltbeli emlék, ma is dobog érted, ma is szeret téged. Mit tanít nekünk ma Jézus szíve? Tanít elsősorban szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. És a mi szeretetünk is a tettekben kell megnyilvánuljon. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Tanít megbocsátani. A kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív az könnyen megkeményedik. Jézus szíve viszont még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Tanít bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő, de Jézus szíve azt mondja, ne félj, én veled vagyok. És aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanórán a pap megkérdezte a gyerekeket, hogy mit mondanál Jézus Krisztusnak, ha most találkoznál vele? Ugye a gyerekek sokféle választ adtak, és az egyik kisfiú így szólt, én csak átölelném. Pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tiszteletnek a lényege. Engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. Kedves testvérek, a világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban teljesen mást mutat. Ő a szeretet útját, az irgalom útját, a béke útját, az önátadás útját mutatja. Helyezzük ma családjainkat, közösségeinket, testvéreinket, egész életünket Jézus szívébe. És kérjük, Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették,
2: meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,
0: harmadnapon föltámadt a halottak közül, itt a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
2: Amen.
0: Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
3: Légy Urunk főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Elhunyt testvéreink, szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezest, Szabadítsd meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk
1: és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tekints szeretet fiat szívének kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést. Krisztus, ami

0: valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel várjuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítás.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség,

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyjuk rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallják mondva jöjj, hanem csak egy szó van, és megtöltöd az életet.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.

0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alkíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, kik alázatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid vagyunk, és a tieid akarunk maradni. Hogy pedig még szorosabb összeköttetésben lehessünk veled, íme ma mindegyikünk önként szentsége szívednek szenteli magát. Téged ugyan sokan sohasem ismertek, parancsaidat megvetve sokan visszautasítottak téged. Könyörülj mindnyájukon, jóságos Jézus, és mondj szent szívedhez mindenkit. Légy királya, Urunk, nem csak híveidnek, kik sohasem távoztak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Hadd, hogy ezek az atyai házba csak hamar visszatérjenek, hogy a nyomorban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket téves tanok elámítottak, vagy az egyenetlenkedés tart elszakítva, és hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hitettségébe, hogy rövid idő múlva legyen egy gyakor és egy pásztor. Adjunk egy házadnak sértetlen és biztos szabadságot. Adj minden nemzetnek békességet és rendet. Add, hogy a föld sarkai ettől a szózattól visszhangozzanak. Legyen dicséret az isteni szívnek, amely által üdvösségünk származott. Övé a dicsőség és tisztelet mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

0: encyklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: Jézus Krisztus a mi reménységünk. 19. szakasz, második rész. Az egyháznak nincs jogcíme arra, hogy Európa egyik vagy másik intézményes vagy alkotmányos megoldását előnyben részesítse. Az egyháznak ezért következetesen tiszteletben kell tartania a polgári rend törvényes autonómiáját. Mindazonáltal az a feladata, hogy az európai keresztényekben ébressze a Szent Háromságba vetett hitet, jól tudva, hogy ez a hit a földrész számára az igaz remény forrása. Az európai civilizáció fentemlített nagy forrásai közül soknak a gyökere nyúlik a szentírási hitbe. E hitnek pedig rendkívüli spirituális, kulturális és etikai energiája van, annyira, hogy az Európát ma gyötrő nagy problémákat is meg tudja világosítani. Például a társadalom fölbomlása és az élet és a történelem értelmének elvesztése problémáját. Ebből következően teológiai, spirituális és lelkipásztori szempontból újra el kell gondolkodnunk a Szent Háromság misztériumán. 20. szakasz. Az európai rész egyházak nem egyszerű testületek vagy magánszervezetek. Sajátos intézményes keretek között működnek, amelyeket, mivel maradéktalanul megtartják a polgári jogrendet, jogilag is el kell ismerni. A keresztény közösségeknek, ha önmagukra reflektálnak, föl kell fedezniük, hogy Isten milyen ajándékkal gazdagítja általuk a kontinens népeit. Ez az ajándék az örömhír, amelyet nekik kell elvinniük mindenkihez. És miközben elmélyítik a missziós természetüket, szüntelenül tanúsítaniuk kell, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő és üdvözítő az egész emberiség számára. Jézus Krisztus a történelem, az emberiség és a mindenség központja, csak ő benne találja meg végső pozitív értelmét, és benne valósul meg teljesen. Ő benne, eseményében és személyében, benne rejlik az üdvösség végső értelme. Ő nem csupán egyszerűen üdvösség közvetítő, hanem maga az üdvösség forrása. Az Európát egyre inkább jellemző etikai és vallási pluralizmus közepette, meg kell vallanunk tehát, és újra el kell mondanunk, hogy Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. És ő a világ egyetlen üdvözítője. Éppen ezért, miként a szinódusi gyűlés végén is megtettem, most az egész egyházzal együtt hívom a hitben testvéreimet, férfiakat és nőket egyaránt, hogy bizalommal táruljanak ki Krisztus felé, és engedjék, hogy ő megújítsa őket. És a szeretet és a béke erejével hirdessék minden jó akaratú embernek, hogy aki találkozik az Úrral, megismeri az igazságot, fölfedezi az életet, és megtalálja az utat, amely az életre vezet. A keresztények éles stílusából és tanúságtevő szavaiból megérthetik Európa lakói, hogy Krisztus az ember jövője. Az egyház ugyanis hiszi, hogy nem adatott az embereknek más név az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne. 21. szakasz. A hívők számára Jézus Krisztus minden személy reménye, mert örök életet ad. Ő az élet igéje, aki azért jött a világba, hogy az embereknek élete legyen, és bőségben legyen. Ő megmutatja nekünk, hogy az emberi élet igazi értelme nincs e világ horizontjába zárva, hanem nyitott az örökké valóságra. Minden európai részegyháznak küldetése, hogy vegye figyelembe minden személy igazságszomját és az igaz értékek utáni vágyat, mely a földrész népeit lelkesíti. A részegyházaknak Újult erővel kell megmutatniuk az újdonságot, mely élteti őket. Jól szervezett kulturális és missziós tevékenység szükséges, mely tettekkel és meggyőző érveléssel megmutatja, hogy az új Európának mennyire szüksége van arra, hogy megtalálja a gyökereit. Ebben az összefüggésben mindazoknak, akiket az evangéliumi értékek éltetnek, lényeges feladatuk van, melynek a megoldása azt a szilárd alapot adja, melyre egy emberibb és békésebb, minden szemét és közösséget tiszteletben tartó együttélés fölépíthető. Az európai részegyházaknak vissza kell adniuk a remény eredeti eszkatológikus jellegét. Az igazán keresztény remény ugyanis teológiai és eszkatológikus. A föltámadottra alapszik, aki újra el fog jönni, mint megváltó és bíró, s aki föltámadásra és örök jutalomra hív bennünket.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
1: Kedves Mária Rádió hallgató. Tegnap ünnepelt az Anya Szent Egyház Urunk Jézus Krisztust, mint örök főpapot. És ez az ünnep, ez a tegnapi napra is hatással lehetett, amikor ezen elmékedtünk, gondolkodtunk. De talán ezt az üzenetet átvihetjük a mai napra is. Tegnap talán arra gondolhattunk, hogy mit jelent az, hogy Jézus számunkra örök főpap. Az üzenet az, hogy ő, mint örök főpap, megváltott minket a bűneinktől. Nem nekünk kell áldozatot bemutatni a bűneinkért, hanem hinnünk kell abban, hogy Jézus ezt az áldozatot bemutatta. És hittel hozzá kell kapcsolni a mi egyéni áldozatunkat az áldozatához. Így értelmet kaphat. Ez egy nagyon fontos üzenet. De ezt tovább vihetjük a hétköznapi életünkre is, mert nagyon sok emberrel találkozhatunk, akik úgy érzik, hogy az életük értelmetlen szenvedés. Hordozzák az életnek a terhét, nyögnek alatta, és nem látnak kiutat ebből az életből, mintha rájuk borulna a világnak a sötétsége szennye. Ha valaki hittel tud beszélni arról, hogy mit jelent számunkra ez az ünnep, akkor elmondhatja azt is, hogy ő is értelmet adhat az életének. Ne tekintse a szenvedését értelmetlennek. Ajánlja föl az ifjúságért, a család tagjaiért, a betegekért az ő egyéni szenvedését, és akkor ez értelmet kaphat. Tehát egyszerre jelentett számunkra ez a tegnap ünnep hálát, hogy mi a hitünk alapján értelmet tudunk adni a megpróbáltatáson, és ugyanakkor ez példa lehet mások számára is. Imádkozzunk azért, hogy így átelmélkedve a tegnap ünnepnek az üzenetét, példát tudjunk adni mások számára, akik értelmetlennek találják az életüket. Mondjuk el, hogy az életnek a keresztjeit ők is felajánlatják, és így értelmet adhatnak nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
2: Hírpercek.
3: Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón. A Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezér őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalják, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt rendszerbe állító gyakorlaton. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót, és benne a pénteki hit tanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Mai napon Jézus szentséges szívét ünnepeljük. Ez az utolsó olyan ünnepünk, amelynek a dátuma a húsvét ünnepével együtt mozog, hiszen pünkösd után két héttel, úrnapja utáni pénteken van ez az ünnepnap, így a pünkösthöz kapcsolódik, a pünköst pedig tudjuk húsvét után 50 nappal van, tehát ez egy ilyen mozgó dátumú ünnepünk. Jézus szívére tekintve az a kép áll előttünk az evangéliumban, amikor a katona láncsával átszúrja a már meghalt Jézusnak a szívét, és onnan víz és vér ömlik ki, amely a szentségeknek a forrásává válik a számunkra, és akkor ilyen módon kerülhetünk közel Jézushoz. Láthatjuk azt az értünk adott áldozatát, és így tudunk Jézusra egyre jobban figyelni. Ugye a három évnek megfelelően három evangélium van a Jézus szíve ünnepén. Az idei A évben Szent Máté evangéliumát olvassuk, ahol arról beszél Jézus, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és én felüdítelek titeket. A B évben az evangéliumban ez a rész van, amikor a katona átszúrja a Jézusnak az oldalát, és onnan víz és vér ömlik ki. A harmadik évben pedig arról szól az evangélium, hogy a jó pásztor megkeresi és hazaviszi az eltévedt, az elveszett bárányát, és a szív az valahol az ember életnek a központja, középpontja, és így magát, Jézus Krisztust ünnepeljük a mai ünnepen, nem azt az izomcsomót, ami az emberi életnek a mozgatója, hanem magát az embert, magát Jézus Krisztust ünnepeljük. Hányszor említjük ezt, hogy ugye fáj a szívem, akkor nem egy belső fájdalomra gondolunk, hanem valami szomorúságra, vagy örül az én szívem, vagy hasonló kifejezéseket szoktunk használni, amivel kifejezzük, hogy a szív az emberi létnek, az emberi életének valamiképpen a középpontja, és így tudunk megerősödni mindabban, amit Jézus jelent a számunkra. Jézus szíve ünnepének a gyökerei azok a 13. század tájára mennek vissza. Középkorban, 13.-14. században már kimutatható az ünnepnek a nyoma német misztikusoknál. 16. században a jezsuiták és a kartarziak kezdik el terjeszteni, majd alakok Szent Margit látomásához kapcsolódik, hogy Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalja, és a szív tisztelői engesztelést, gyónás áldozást kéri a hónap első péntekén alakok Szent Margit látomásában. Tehát Jézus szíve főünnepe évente visszatérő ünnep, de a hónap első pénteke is valamiképpen Jézus szívének a tiszteletét mutatja meg, adja meg a számunkra, és ugye Jézus szívének a tisztelete erősödik meg. A 19. századra az ünnep és ez a gondolat erőteljessé válik az egyházban. 1856-ban 9. Pius pápa az egész egyházra kiterjeszti Jézus szívének az ünnepét, és határozza meg az ünnepnek a dátumát, az időpontját a már említett pünkösd utáni már harmadik péntek, tehát két héttel két vasárnap van, és akkor utána a következő péntek, mondhatjuk azt, hogy az úrnapjátnak a nyolcadát követő péntek, ez az ünnep, ide kerül az ünnepnek a dátuma, az időpontja. Péntekhez kapcsolódik, mert péntek Isten irgalmasságának kifejeződése,
és hát az első péntek is ilyen módon a péntekhez kapcsol bennünket. Tehát Jézus szíve ünnepén egy kicsit így tudunk visszatekinteni mindarra, amit Jézussal való kapcsolatunkban megélünk, meg tudunk valósítani. Itt tudjuk felfedezni mindazt, amit Jézus megerősít bennünk, amit Jézus tesz értünk, amikor Jézus vezet, irányít és erősít bennünket azon az úton, amely az örök élet országa felé vezet bennünket. Tehát Jézus szíve ünnepén ilyen ünnepi gondolatokkal indulhatunk el, akár a Szent Misére, bár nyilván nem egy parancsolt ünnepről van szó, de azért szép az, hogyha ezen az ünnepnapon részt tudunk venni a Szent Misén, és olyan szép, ha kialakul az a rendszer, hogy havonta van egy olyan hétköznapunk, amit az Istenre tudunk szánni. Ugye az első péntekhez kötődik a nagy kilencednek a gondolata, hogyha a kilenc egymás utáni első pénteken valaki elvégzi a szentgyónását és szentáldozáshoz járul, akkor ehhez különféle ígéretek kapcsolódnak, kötődnek. Ezek az ígéretek persze nem egy automatizmusnak a részei, hogy elég egyszer valamikor elvégezem a nagy kilencedet, és akkor utána már bármit csinálhatok, már az Isten sem ment meg az örök élettől, bocsánat a kicsit furcsa kifejezéstől. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendszerességet alakítja ki bennünk, hogyha 9 egymás után első pénteken szentgyónás, szentáldozást végzünk, akkor ez valószínűsíti azt, hogy ez egy olyan szokássá válik bennünk, ha nem is mindig az első pénteken, de havonta találunk alkalmat a szentgyónásra, találunk alkalmat arra, hogy egy hétköznapi szentmisére elmenjünk, és kicsit csöndesen teszem hozzá, hogyha valakinek a péntek ilyen szempontból nem működik, mert olyan a beosztása, akkor ezt nyugodtan megteheti első csütörtökön, vagy másik napon, másik hétköznapon, tehát ha egy rendszerességet alakítunk ki a szentségekhez járulásban, akkor az megerősít bennünket a Krisztusi úton, és akkor ebből a rendszerességből fakadóan lesz módunk arra, hogy az életünk végén is a szentségeknek az erőterében legyünk, a szentségek erőterében fejezzük be földi életünket, tehát így lehet látni ezt a nagy kilencedhez kapcsolódó ígéretet, amelyben Jézus akar bennünket vezetni, Jézus akar bennünket megerősíteni.

Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban, és nézzük a vasárnapi evangéliumot, és ehhez kapcsolódó néhány gondolatunkat. Visszatérünk most már végérvényesen az évközi időbe, és az évközi 11. vasárnappal folytatjuk a liturgikus ünneplésünket, amely során a Máté evangéliumából vesszük az evangéliumot. Ugye ebben az évben, A évben Máté evangéliumát olvassuk általában a vasárnapi szentmiségben. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyanok kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta maga az a 12 tanítványát, megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. 12 apostol neve a következő: az első Simon, másnéven Péter, azután testvére András, Zebedes fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a Kánaán Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, a szamaritánusok városaiba ne térjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tulajdonképpen a apostolok kiválasztása az egyik hangsúlyos része ennek az evangéliumi szakasznak, de ugyanakkor az is egy hangsúlyos része, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. És ma is azt látjuk, hogy kevesen vannak, fogynak a papjaink, kevesen vannak, akik vállalják a papi szolgálatot. De évben egy országos szinten elég kevés papszentelés lesz, úgy tűnik, hogy talán eléggé mélyponton van az induló papoknak a száma, meg a szeminaristáknak a száma. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ez egy újra és újra fölhangzó jelzés Jézus Krisztustól. Kérjétek az aratás urát, imádságra hív először is bennünket az Isten, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Nálunk a plébánián minden nap a hívek imájához hozzá kapcsolunk egy fohászt, ami papi hivatásokért való fohász, és aztán föltette valaki nemrégiben a kérdést, hogy igen, ez nagyon szép, hogy imádkozunk, de hol vannak a plébániákról papok, akik utóbbi időben elmentek papnak, és akkor én azt kérdeztem, hogy jó, akkor mondjatok olyan fiatalokat, akikből ki tudnátok nézni. És akkor 3-4 évvel ezelőtt egyetlen ifjút tudtak mondani, aki már ilyen középiskola vége felé egyetemista korú volt, akiben el tudnák képzelni, hogy az illető pap legyen. Kérjük az aratás urát, ez nem csak egy ilyen általános kérés legyen, mert nagyon sokszor azt halljuk, és hogyha papokat kérdezünk, akkor ahhoz, hogy ő elinduljon ezen az úton, ahhoz szükség volt arra is, hogy olyan papi képeket, példaképet lásson, aki kedvet csinált neki ahhoz, hogy a papi szolgálatot vállalja. Ugye minisztrál, nagyon sokan papok minisztráltunk, de olyan papok jártak előttünk, akikre jó volt egy kicsit fölnézni, jó volt az ő példáját látni. Tehát az lehet egy alapvető feladatunk, hogy a papjaink jól érezzék magukat a plébánián, hogy oda figyeljünk a papjainkra, hogy legyen kapcsolatunk a papjainkkal, ne csak egy valami távoli valakit lássunk benne, aki prédikál, meg aki misézik, meg aki szentséget szolgáltat ki, hanem egy olyan tagját a közösségnek, akit az Isten különleges feladattal ruházott föl, de mégiscsak ott van közöttünk, hozzánk tartozik, a mi közösségünknek a tagja, vezetője. Tehát, hogyha
hogyha azt látják a fiatalok, hogy jól érzi magát nálunk a pap, ha azt látják, hogy el-el megy egy-egy családhoz, és ott jól érzi magát, hogy lehet vele viccelődni, és lehet vele komolyabb, meg kevésbé komoly témáról beszélgetni, hogy egészen közel van hozzánk, akkor ez talán segít abban, hogy valaki megsejtse, megérezze, és ugyanakkor pedig válaszoljon arra a hívásra, amely elhangzik az Isten felől. A fokolári mozgalomnak a sajátossága az életigének a gondolata, hogy minden hónapra kitűznek egy szentírási mondatot, és a júniusi ilyen életige, menjetek és hirdessétek, közben van a mennyek országa, ingyen kaptátok, ingyen és adjátok. Tehát éppen a mai, a vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódik rendszeresen a valamelyik olyan szentírási mondat, ez, ami abban a hónapban valamikor, valami ünnepen vagy vasárnap leginkább elhangzik az evangéliumból, és ehhez kapcsolódó gondolatokat is megfogalmaznak, ez elérhető többféle helyen, az életigének a különböző gondolatai, a hozzá kapcsolt elmélkedések, és hát ez fontos lehet a számunkra, és érdekes éppen ebben, ennyire én sem figyeltem, de most ezt olvasva figyeltem föl rá, hogy ez az ingyen kaptátok, ez a görög eredeti szó, ez ajándékot jelent. Ajándékba kaptuk a hitünket, ajándékba kaptuk az Istennek a kegyelmét, az Istennek az erejét, és ez az ajándékot szeretnénk továbbadni, ezt az ajándékot szeretnénk megmutatni másoknak, mert Isten sokszor rajtunk keresztül akarja adni az ajándékát, rajtunk keresztül akarja adni azt, amit adni akar az embereknek. És amikor az apostolok kiválasztását olvassuk, akkor nem elég hátra dőlnünk, hogy de jó, engem nem hívott apostolnak az Úr, de jó, engem nem papnak, szerzetesnek hívott az Úr, akkor semmi dolgom ne lenne, megint egy kicsit élesen hangzó mondat, de arra szeretném fölvinni a figyelmet, hogy mindannyiunkat néven szólít az Isten. Mindannyiunkat megszólít az Isten. Az apostolok felsorolására a saját nevünket is be lehetne helyettesíteni, hogy engem is megszólít Jézus, és arra hív, hogy legyek tanúja az ő szeretetének. Mindannyiunkat kiválasztott az Isten. És újra érdemes föltenni a kérdést, hogy mi az, amire kiválasztott, és ezt hogyan tudom megtenni, hogyan tudom megélni, hogyan tudom megvalósítani mindazt, amire kiválasztott az Isten. Mit jelent az, hogy kiválasztott vagyok? Hogyan ismerhetem föl, hogy mire hív engem személy szerint az Isten? Három szempontot szoktak felsorolni a hivatással kapcsolatban. Az első, hogy milyen képességem, tehetségem van. Mi az, amit szívesen végzek, szívesen teszek, szívesen csinálok. Aztán mire van lehetőségem? Olyan hivatásra nem nagyon hív az Isten, amire nincs lehetőség abban a környezetben, amelyben élek. És a harmadik pedig, hogy mire van szüksége a közösségnek, a társadalom közösségének, mire van szüksége a közösségnek, amivel leginkább szolgálni tudom a közösséget, szolgálni tudom az Istent. Hogyan ismerhetem föl, hogy mire hív az Isten? Nyilván szükség van egy személyes Isten kapcsolatra ehhez, és szükség van arra, hogy nyitott szemmel járjak a világban, lássam a különböző lehetőséget, ismerjem magamat, és lássam, hogy mire van éppen szükség hosszabb távon, nyilván nem egy pillanatnyi szükség ez, hanem mi az, amiben szolgálni tudok hosszabb távon. Isten mindannyiunkat meg akar hívni, Isten mindannyiunkat hív az ő szeretetére, az ő szolgálatára. A vele való személyes kapcsolatomon keresztül ismerhetem föl, hogy mire hív az Isten, ebben szeretnénk egy kicsit erőt meríteni, ebben szeretnénk újra és újra egy kicsit megerősödni, hogy egyre jobban az Jézusnak a szeretetét tudjam megmutatni, tudjam közvetíteni az emberek számára.

0: Folytatjuk itt a Norát, itt a Mári Rádióban, és ugye erről beszéltünk, hogy egyrészt kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hogyan tudjuk segíteni a papi hivatásoknak az ügyét, lehet konkrétan, anélkül, hogy szólnánk neki, egy-egy emberért imádkozni, hogy én úgy látom, uram, hogy belőle jó pap lenne, ha te is úgy akarod, hívd őt meg, és adj neki erőt arra, hogy vállalj is ezt a szolgálatot, de semmiképpen nem rábeszélésként kell ezt megtennünk. És ugyanakkor az is fontos, hogy mindenhez szükségünk van a személyes Isten kapcsolatra. Szükségünk van arra, hogy időt szánjunk az Istenre, hogy tudjunk egy kicsit hallgatni az Isten előtt, mert nagyon sokszor azt élem meg a magam imádságába, hogy még foglalkoztatnak azok a dolgok, amik jelen vannak a mindennapokban, a feladataimban, a mire kéne válaszolni, mire kéne egy kicsit készülni, mi az, ami fontos, és akkor ezt szépen lassan engedem, hogy lecsengjen, kiterelem, hogy persze ez fontos, de most nem ezzel akarok foglalkozni, és akkor eltelik egy olyan 5-10 perc, mire úgy egészen el tudok csöndesedni, és akkor engedem, hogy megszólaljon bennem a lélek, megszólaljon bennem az Isten. Az sem mindig könnyű, mi a lélek konkrét szava, és mi az én, mi ami még mindig csak az én gondolatom. Engedem, hogy az Isten jelen létébe kerüljek valamiképpen, és hogy ebben a csöndben nem kell tenni semmit igazán, egy kicsit a tevékenység lázában élünk, hogy mindig szeretnénk valamit tenni, meg mindig rohanunk, meg kapkodunk, de hogyha egy picit megpróbáljuk, és időt szánunk az Istenre, hogy most elcsöndesedem, és akkor most én elmondtam a magam örömeit és gondjait, most te jössz, Uram, most te mondd el, hogy hogyan látod a dolgokat, most te érints meg engem, és segíts engem, hogy egészen közel legyek hozzád, és újra meg lehet tapasztalni az Istennek az közelségét, az átölelő szeretetét, újra és újra meg lehet tapasztalni, hogy Isten egészen közel jön hozzánk, hogy egészen megérintés, és átölelés, megerősítés, amikor ez az idő elmúlik, amit az Istennek tudok adni, akkor új lendülettel tudok indulni, végezni a dolgaimat, végezni a mindennapi tevékenységemet. Az Istennel való személyes kapcsolat építése újra és újra fontos, hogy tudjak elcsöndesedni. És hogyha az Istennel való személyes kapcsolatom így meg tud erősödni, akkor ebből fakadóan a másik emberrel való személyes kapcsolatom is elkezd erősödni. Mai világban azt látjuk, hogy olyan könnyen elintézünk mindent egy e-maillel, egy SMS-sel, egy telefonhívással, ezzel, azzal, amazzal, aminekben sok pozitívum van, aminek vannak előnyei, de a személyes kapcsolatokat nem tudjuk megúszni. Nem szabad megúszni. Ma már kimutatható különböző vizsgálatokkal, hogy amikor két ember egymással beszél, akkor ott vannak különböző kapcsolódások, hogy szemébe nézek, látom a reakcióját, kapcsolódunk egymáshoz, és ennek helyenként akár még hormonális reakciói is vannak, de ugyanakkor, ha közben van a képernyő, már akkor nem jönnek létre ezek a kapcsolódások. Nem úszhatjuk meg, nem szabad megúsztunk a személyes kapcsolatokat. A legfontosabb dolgokat személyesen kell megbeszélnünk házasságban, családban, gyerekekkel, rokonságban, közösségben. Szükségünk van a személyes találkozásra. Ezt újra és újra szeretném kihangsúlyozni, ez manapság egyre nehezebbé válik a helyzet, mert pont azért hűlnek ki a személyes kapcsolataink, mert mindig mindent az elektronikus csatornákon akarunk elintézni, mert mindig minden az elektronikus csatornákon keresztül akar működni a számunkra. Van egy telefonhívásunk. Tessék, Mária Rádió!
1: Kicsertesszik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemben!
1: A hittanórához szeretnék
0: tessék mondani!
1: Kedves Ákos atya, köszönöm a megerősítést, hogy valóban nagy szükségünk van arra, hogy ilyen szép ünnepekkel áld meg és ajándékozz meg minket az Anyaszent Egyház, hogy évközi időben is tudunk, évközi időnek nekiindulva is tudunk még ünnepelni, és ez a mai ünnep azt hiszem nagyon sokunk számára nagyon szép és fontos ünnep, és az a gondolatom támad, vagy érzésem, hogy az Úr Jézus, aki azt mondta, hogy minden nap velünk van a világ végéig, így is gondoskodik arról, hogy őt megtapasztalhassuk, hogy olyan szenteken keresztül, akik megerősítik az ő tanítását, meg, és továbbadják nekünk, hogy ő, így is megtapasztalhatjuk azon túl, hogy személyesen is, ha úgy fordulunk hozzá, úgy imádkozunk hozzá, érezhetjük szó szerint, hogy velünk van, köztünk van, segít a nehézségeinkben, a szenvedésünkben, de az örömünkben is ott van, és megerősít abban, hogy Istenben hinni és Istenre rábízni az életünket. Az nagyon jó dolog, ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik, amit most mondott a végén, kedves Ákos atya, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok, ugye a Jóistennel is, de egymással is. És ha megnézzük a mai modern technikát, ami nagyon-nagyon sok mindenre jó, hogyha csak a telefonnal kapcsolatban gondolunk rá, de mennyi borzalmat is hoz azzal, amit személyesen nem mernénk egymás szemébe mondani, de a TikTokon, meg a Facebookon, meg ilyenen úgy elszentelenednek, és olyan az emberek rossz oldalát segíti, azt kell mondjam a sátán, hogy olyasmire vetemednek, amit személyesen a másik embernek valószínűleg nem ismernének megmondani. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezekre is felhívja a figyelmet, mert nagyon fontosak, és az egyik nagylány unokám, aki gimnáziumba jár, ő mondta, hogy először haragudtak, hogy le kellett adni a telefont az iskolában, és utána rájött arra, hogy milyen jó, mert a folyosón, még ha összeverekednek a fiúk, vagy összeszólalkoznak, de akkor is sokkal jobb egy szünetet, egy iskolai szünetet is átélni, mint amikor mindenki csak nyomkodta a telefonja gombját, és egymásra sem így. Uh-huh. Még egyszer köszönöm szépen, elnézést, hogy ilyen hosszú
0: voltam. Nem volt hosszú, semmi gond.
1: De úgy gondoltam, hogy ezek olyan mindannyiunk számára fontosak lehetnek, és erre Ákos atya indított engem. Köszönöm szépen még egyszer, dicsőtessék.
0: Mindörökjelmen, köszönjük szépen a hozzászólást. Köszönjük szépen, lehet, hogyha valakinek van még mondandója, a 374-0904-es telefonszámon hívni bennünket, és valóban ezek a személyes kapcsolatok, ezek fontosak, és lehet azt gondoljuk, hogy most akkor lemaradunk valamiről, mert nem látom a Facebook üzeneteimet, meg nem tudok csetelni valakivel, de azzal cseteljek, aki ott van mellettem szóban, próbáljuk meg ezt egyre komolyabban venni, hogy beszélgetünk egymással. Ugye utazva a tömegközlekedésen, hát azt látni, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, az még, hogyha valaki egyedül utazik, és közben ott megnéz valamit, vagy ezzel tölti az idejét, az még érthető, de amikor szemmel láthatóan együtt utazó emberek a telefonjukat nézik, meg ott valamit hallgatnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, az azért szomorú. Meg nagyon sokszor azt is látni, hogy tényleg az ilyen 2-3 éves gyermeket sétáltató anyuka is nem a gyermekével próbál beszélni, hanem sokkal inkább a telefonját nézegeti. Persze ez pillanatfelvétel, és nem tudni, hogy éppen mi az, ami miatt neki a telefonját kell használnia, de tudatosan figyeljünk oda arra, hogy a személyes kapcsolat fontos, és tudatosan figyeljünk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy a személyes kapcsolatunkon keresztül erősítsük a kapcsolatainkat, és az Istennel való kapcsolatból fakad mindez. Az Isten erősít meg bennünket abban, hogy egymással is egyre inkább személyes kapcsolatban tudjunk lenni. Kérjük tehát bátran Isten kegyelmét, szeretetét, erejét, hogy ő egyre jobban meg tudjon bennünket erősíteni ezekben a kapcsolatainkban. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásában, halljuk a vasárnapi evangéliumban, és kezdődnek a papszentelések, meg a papi jubileumok. adjunk hálát a papjainkért, köszönjük meg őket Istennek, és kérjük az Isten kegyelmét, hogy legyenek, akik vállalják a

Jézus hogyan tud egyre jobban megerősíteni, Jézus hogyan tud megerősíteni bennünket, Jézus hogyan tud a szeretetével egyre inkább jelen lenni az életünkben, és hogyan tudjuk mindezt elmondani, megmutatni azoknak, akik fontosak a számunkra, azoknak, akik körülöttünk élnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat

0: és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutatóintézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypót, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutatóintézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
0: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is. Jéújvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, árpádházi Jolánta királynéről, árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anjou házból származó királylány, Anjou Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
0: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
1: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
0: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
1: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek az egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
0: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
1: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogy a Szent Kingára gondolunk, aki Kisnengyelországba került, és szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy élték meg? Ez a fő kérdés szerintem. Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
0: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
1: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni, tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt, tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
0: Hatottak-e ők vajon a fogadó ország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
1: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
1: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogajla nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anzsu Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben. Tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és egy gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelkierővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
0: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
1: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig az, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
0: Pedig nem is az ő döntésük volt.
1: Így van.
0: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki, sokan a fiatalok közül.
1: Hát,
0: pedig az a saját döntésük.
1: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
0: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
1: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpád-házi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
0: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
1: Én Szent Piroskát javasolnám. Előszokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpád-házi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben felnőtt létére, nyilván a nyelv ismeretesen biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni. Tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, az, például az úgynevezett Pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épület együttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Johannes Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
0: Abban a korban egyedülálló volt.
1: Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
0: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
1: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
0: Tehát nem itthonról kapta a példát?
1: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
0: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
1: Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, II. András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
0: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
1: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével, de vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban.
0: És mit jelent ez, hogy királytükör?
1: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
0: Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
1: Igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
0: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
1: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
0: Ez vagy egy hát tanulmány legalább, akkor.
1: Igen, tehát erről igen. A hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
0: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
1: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. Ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább. De
0: tud ilyet említeni?
1: Ő, igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
0: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
1: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az az volt, hogy akiket szenté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
0: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
1: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, vagy kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már a kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarságkutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók. Az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól, a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöhettek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
0: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
1: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpádház királyi hercegnőinek életéről.
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
2: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Szent Szíva Fritz szekrénye van, de már nem kínzó szolgaság, hanem kegyelmek irgalom, s jóság törvényét őrizett. Szent szív, mely jó is szeplő tele, szövetségnek szentélye vagy, templom szentebb a réginél.

0: A szeretet volt késztetőd, hogy tisztelhessük sebeit. Vérző seb és titokzatos, kettős tanú e drága jel. A főpap Krisztus itt magát, kétféleképp áldozza fel. Ki ne szeretné őt viszont, megváltva bűntől boldogan, a szent szívben ki nem kíván örök hazát választani. Dicsőség néked, Jézusom, szívedből kél a kegyelem, atyádat és a lelket is. Áldjuk most és mindenkoron. Amen.
1: Te nálad van az élet forrása, gyönyörűséget patakját adod italul nekünk. Gonoszság suttog a gonosznak a szíve mélyén, szeme előtt nincs Isten félelem. Önmagát ámítva tetszeleg magában, hogy föl ne fogja, s meg ne utálja vétkét. Száján a szó csalás és gonoszság, eszébe sem jut már, hogy jót tegyen. Fekvő helyén is gonoszságot forral, nem a jó úton jár, és nem veti meg a rosszat. Uram, jóságot felér az égig, a fellegekig a te hűséged. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid oly mélyek, mint a tenger. Embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója. Istenünk, szereteted, ami nagy kincsünk, szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek. Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséget, patakját adod italul nekik. Mert te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt. Maradj hűséges azokhoz, akik ismernek téged, és légy igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson el engem a gőgös lába, ne ingasson meg a bűnösök keze. Lám a gonosztevők porba hullanak, elesnek, és többé föl sem kelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te nálad van az élet forrása, gyönyörűséget, patakját adod italul nekünk. Szorongott a szívem, de kősziklára állítottál engem. Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem. Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre, hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt. Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem. Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit. Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre. Tartsa meg őt szereteted és hűséged. Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szorongott a szívem, de kősziklára állítottál engem. Meglátta a föld minden határa, Istenünk hozott nekünk szabadulást. Zengjetek új éneket az Úrnak, mert csodálatra méltó, amit művelt. Viadalt aratott jobbjával, szentséges karjának erejével. Megmutatta szabadító erejét az Úr, tudtul adta hűségét a nemzeteknek. emlékezetbe idézte jóságát és hűségét, Izrael népe iránt. Meglátta a föld minden határa. Istenünk hozott nekünk szabadulást. Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, újjongjatok és énekeljetek. Daloljatok az Úrnak citerával, citerával és hangos muzsikával, ércharsonával és zengőkürt szavával, mondjatok éneket az Úr király előtt. Zúgjon a tenger és ami betölti, a föld kerekség és ami rajta ér. Tapsoljanak a folyamok, újjongjanak velük a hegyek az Úr előtt, mivel hogy jön és megítéli a földet. Igazságosan ítéli a világot, hűsége szerint a népeket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Meglátta a föld minden határa, Istenünk hozott nekünk szabadulást.
0: Emlékezem az Úr nagy tetteiről, emlékezem kezdettől adott csodáiról.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette. Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kiemel vádat Isten választottai ellen. Isten, aki a megigazulást adta, ki ítél el? Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk. Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard. Amint megvan írva, minket minden időben te érted írtanak, és vágójuhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Isten Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, irántunk való nagy szeretete miatt. Hogy az eljövendő korokban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, irántunk való nagy szeretete miatt.
3: Olvasmány Szent Bonaventura püspök műveiből. Fontold meg te is, megváltott ember, hogy kicsoda, mi nagy és mi kiváló személy az, aki érted függ a kereszten, akinek halála életre kelti a holtakat, akinek távozásakor ég és föld gyászba borul, sőt megrepednek még a kemény kősziklák is. Hogy pedig a kereszten álomba merült Krisztus oldalából kibontakozzék az egyház, és beteljesedjék a szentírás, amely szerint föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. A gondviselő Isten rendeléséből egy katona lándzsával átdöfte, és megnyitotta oldalát, hogy az onnét kicsorduló vér és víz lerúja üdvösségünk váltságdíját. Ami tehát ebből a forrásból, tudnélik a szívrejtekéből kiáradt, az ad kegyelmi életközlő erőt az egyház szentségeinek, és az lesz immár az örök életre szökellő, élő vízforrása a Krisztusban élők számára. Serkeny fel tehát Krisztus mátkája, Olyan légy, mint a magas szikla üregében fészkelő galamb, mint a kis madár, amely otthont talált magának. Szüntelenül virrasz, ide rejtsd vadgalam módjára szűz tiszta szerelmet fiókáit. Ide illesz szádat, hogy vizet meríts az üdvözítő forrásaiból. Itt van az a forrás, amely a paradicsom kert közepéből fakad, amely négy ágra szakad, és a buzgó szíve

0: Mása óta. Ó, örök és megközelíthetetlen, csodaszép és édesen áradó forrás, amely minden halandó szem elől rejtve vagy. Feneketlen a mélységed, határtalan a magasságod, megmérhetetlen a szélességed, megzavarhatatlan a tisztaságod. Belőled tör elő az a folyóvíz, amely megvidámítja az Isten városát, hogy örömújongással és magasztaló énekszóval dicsőítő himnuszokat zengjünk neked, tapasztalásból bizonyosodva meg arról, hogy te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztaló.

A szívem megszakad bensőmben, minden csontom remeg. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz. Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére, mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre,

0: amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Túlságosan megtelt a lelkünk, a dúslakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A szívem megszakadt bensőmben, minden csontom remeg. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael. Ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna. De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául. Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A szívem megszakadt bensőmben, minden csontom remeg. Aki az Úrban bízik, akár a Sionhegy, megmarad örökre rendületlenül. Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr, most és mindörökké. Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét. Tégy jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel. Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára, békesség Izraelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A szívem megszakadt bensőmben, minden csontom remeg. Örök szövetséget kötök velük, s nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem.
1: Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt. Vigasztalókat kerestem, de nem találtam.
0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Hírpercek.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarandok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az AI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olá elismerte, a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről.
1: És mi köszünk ahhozért.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafőzért imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor, amely a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös rózsafőzér imádsága lesz. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13 óra 10 perckor, lelkiség irodalom 13 óra 15 perckor, szövetség az életért, beszélgetés Bőte Csaba atyával 13 óra 25 perckor, a nap evangéliumáról emlékezünk közösen 14 órától, ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor, napi útravaló jezsuita emlékedés 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája előforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafőzért imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Lélek jelenlét Váci Egyházmegye podcast műsora 16 óra 35 perckor. Barátnővér, Csaba Veronika nővér műsora 17 óra 15 perckor. Családegyház, Berán Ferenc atya műsora 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangulták kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perckor. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Életkérdések Brückner Ákos atya műsora 22 órától. A hírpercek és a nézőpont után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schindler Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió. Imádság és könyörgés a békéért. Gondviselő Istenünk, imádkozunk az üldözöttekért és az erőszak áldozataiért, hogy megnyugvásra találjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk a menekültekért, kérjük védelmezd őket és erősítsd reményüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik elveszítették otthonukat, vezesd új hazába őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik egyedül kényszerülnek szembenézni nehézségeikkel, állj mellettük szereteteddel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik segítségre szorulnak, küldj számukra akaratodnak megfelelő segítő kezet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, imádkozunk a népek vezetőiért, hogy a népeik jólétéért cselekedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet szabadítson meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Elvált szülők zarándoklata és ima napja gyerekeikért Andocson. Az elvált szülők gyerekeit megsebezte, hogy szüleik nem együtt élnek. Lehet, hogy még kicsik, lehet, hogy már felnőttek és kirepültek. A szülők nem szeretnék, ha gyerekeik magukkal cipelnék a fájó emlékek, a rossz minta, a család széthullásának terhét. Budapestről közösen bérelt busz indul, de az ország minden részéből várják a résztvevőket akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. Mindenképp szükséges regisztrálni, A részletes tudnivalók az avelap.hu oldalán olvashatóak. A gyermekekért zarándokolnak, és nem a gyermekekkel, ezért csak a szülőket várják ezekre a zarándoklatokra. A nap során keresztutat járnak a gyermekekért, és a szűzanya oltalmába ajánlják őket. A szentmisét is értük ajánlják fel. Minden szülő mehet, akár kicsi, akár már felnőtt a gyereke. Azaz egykori egyedülálló szülő is mehet, aki azóta új kapcsolatban él. Ezúttal nem lesz hosszabb gyaloglás. A Kálmária-dombon és a kegytemplomban imádkoznak a gyermekekért. A programon való részvétel ingyenes. Az odajutáshoz budapesti indulással közös buszt bérelnek. Az első 50 jelentkezőnek van hely rajta. Nagy érdeklődés esetén két buszt indítanak. Az ország bármely részéről lehet egyénileg vagy másokkal összefogva érkezni. Harmadik Verbita Fesztivál Budapesten. Mottója: bolygónk őrei vagyunk. Az időpont június 20-a szombat. A helyszín Názáret Missziós Ház, Budapest, 22. kerület, Bajcsi Zsilinszky utca 3-5. 9 óra 45 perctől köszöntés és dicsőítés. Adoráció dicsőítő szolgálat. 10 óra 30 perckor ünnepi szentmise kezdődik, melyet bemutat Varga János Verbita atya. 11 óra 30 perctől előadás, melynek címe Bolygónk őrei vagyunk. Az előadó dr. Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár. 13 órakor ebéd, vagy pörkölt. Nemzetközi kóstolók, indiai, indonéziai, koreai, Fülöp-szigeteki és más missziós ízek. Majd tombola. 15 óra 30-tól kulturális programok. Magyar népzene, koreai tánc, Fülöp-szigeteki tánc, koncert kultúrák kézfogója. Közreműködik Gesszus Mesi Trió. Láthatunk indonéziai táncot, Bollywood táncot Indiából. 18 órától esti koncert. Két nemzetközi hírű művész koncertje, egy régi és egy új generáció találkozása a színpadon. Molnár Evente és a Fényerő zenekar. Közreműködnek a Páciumi Keresztény Egyetem diákjai. Ezt követően fellép Mága Zoltán és a Gypsy Virtuózok. Apropó, Ural Motorcycle élmény. A fesztivál ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje június 17-e szerda. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet benvinmada@gmail.com. Mobiltelefonszám +36 30 558 63 39, illetve +36 30 99 32 391. Adományokat szeretettel fogadnak, mindenkit szeretettel várnak.
4: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: A fájdalmas rózsafűzért a Kárpát-medencei Mária Rádió magyar családjaival közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Getsemáni kertben, vérrel verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életében, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségben a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűn és a gonoszság elleni küzdelemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
3: Visszaszámolok, 3, 2, 1, adás.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
5: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkában darabokra szaggatták, és sebeiből a legszentebb vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a Szent Jónáshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét, az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka, mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos, türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
1: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen

0: gyermekeiteket sirassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt. Együttérzésre van szüksége, de az nem hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsérti Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: A fájdalmas rózsafűzér tizedeit, az első tizedet Felvidékről, a másodikat Magyarországról, a harmadikat Erdélyből, a negyediket Magyarországról, és az ötödiket Délvidékről hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelegtek. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin Kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett, a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón. A Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezér őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalják, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt rendszerbe állító gyakorlaton. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Így készült el a föld és az ég minden benne levővel együtt. Isten 7. napon befejezte művét, amit alkotott. A 7. napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még nem volt a földön semmiféle vadbozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje. Egyszer pára szállt fel a földből, és megáztatta a föld egész felszínét. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élőlény. Az Úristen kertet telepített Édenben keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. Azután kisarjasztotta az életfáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott 4 ágra szakadt. Az egyiknek a neve Pison. Ez átfolyik Havila egész földjén, ahol arany található. Az egész országnak aranya kiváló, van ott még Bdellium és Ónixkő is. A második folyó neve Gihon, ez öntözi Kús egész földjét. A harmadik folyó neve Tigris és Asszúrtól keletre folyik. A negyedik folyó az Eufratész. Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Az Úristen parancsot adott az embernek. A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Ezután így szólt az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat, aki hozzáillő. Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának, és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt. Ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszonya neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 12-e. Ez az én szolgám, akit támogatok. Izajásnál olvassuk a 42. fejezet első versében ezt. Ez az én szolgám, akit támogatok. Itt kezdődnek az Úr szolgájáról szóló énekek, és majd még további három helyen olvashatók az Úr szolgájáról szóló további énekek. Mit tudunk meg erről a szolgáról? Az Úr választotja, és támogatotja ő, akit nem a saját lelke, hanem az Úr lelke irányít. Az Úr választotja ő, aki nem nyilvánosságot keres, mert nem önmagának él. Az Úr támogatotja ő, mert a megrepett nátszál életeket gyógyít. Miközben meghirdeti az Úr életét adó rendjét, törvényét, és nem tör pálcát senki felett. Ezt tudjuk erről a szolgáról. Ez a szolga Jézus Krisztusban jött el közénk. Jézus Krisztus által van lehetőségünk nekünk is Isten dicsőségét szolgálni, és a másik ember javát keresni. Nincs ennél nagyobb gazdagság. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Első rész. Ma nagyon sokféle és egymásnak sokszor ellentmondó okai lehetnek annak, ha valaki nem akar a hívő közösség tagja maradni. Ma már nem csak olyan emberek érzik úgy, hogy kénytelenek hátat fordítani az egyháznak, akik számára már idegenül hat a hívő közösség hite, s túlságosan maradinak, túlságosan középkoriasnak, túlságosan világidegennek és életidegennek látják az intézményrendszerét az egyháznak. Szóval nem csak ők hagyják el az egyházat, hanem olyanok is, akik szerették az egyházat és annak történelmi valóságát, szerették Isten tiszteletét, és szerették a korszerűtlenségét, azt, ahogyan az örökké valóság tükröződik benne. Úgy látják, hogy az egyház lassan elárulja igazi lényegét, lassan kiárusítja magát a divat kedvéért, és ezért elveszíti a lelkét. Épp oly csalódottak, mint a szerelmes, akinek át kell élni egy nagy szerelem elárulását. És komolyan fontolóra veszik, nem kellene egy hátat fordítaniok az egyháznak. Ugyanakkor annak is nagyon sokrétű, egymással nehezen összeegyeztethető, tehát sokrétű okai lehetnek, ha valaki a hívő közösség tagja akar maradni. Nem csak azok tartoznak hozzá továbbra is, akik tántoríthatanul hisznek a küldetésében, és nem is csak azok maradnak, akik nem akarják feladni régi kedves szokásukat, noha már nem igazán váltják életre. Ma egészen határozott igénnyel azok is az egyházban maradnak, akik egész történelmi valóságát elutasítják. Szenvedélyesen támadják azt, amit hivatalos képviselői az egyház lényegi tartalmaként próbálnak meghatározni, vagy megőrizni igyekeznek. Jól lehet, el akarják söpörni azt, ami korábban annak lényegét alkotta, és ma is a lényegét képezi, eltökélt szándékuk, hogy nem engedik kitegsékelni magukat az egyházból, mert csak így tudják azzá alakítani, aminek véleményük szerint lennie kellene. Nézzük most az egyház helyzetét. Fontoljuk meg az egyház helyzetét. Az egyház valósággal bábeli helyzetben találja magát, ilyen módon, ahogy az előbb említettük, amelyben már nem csak az egyházban való megmaradás és az egyházzal való szembehelyezkedés mozgató rugói mosódnak össze egymással rendkívül furcsa módon, de már az sem tűnik lehetségesnek, hogy a különböző csoportok megértsék egymást. Mindenek előtt pedig bizalmatlanság alakul ki, mert már nem egyértelmű, ki miért tagja az egyháznak, s már senki nem mer bízni a többiek őszinte szándékában. Mintha az ellentétükre fordultak volna Romano Guardini 1921-ben kimondott szavai, hatalmas horderejű folyamat kezdődött meg, az egyház ébredezik a lelkekben, mondta Guardini 1921-ben. Ma ugyanis inkább így kellene átfogalmaznunk ezt a kijelentést, valóban hatalmas horderejű folyamat zajlik, az egyház eltűnik a lelkekből, és darabokra esik szét az egyházi közösségekben. Miközben a világ egységre törekszik, az egyházat darabokra szaggatják a nacionalista indulatok, az, hogy sokan eretneknek bélyegzik azokat, akik különböznek tőlük, és azt dicsőítik, ami az övék. Folytatjuk.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. És szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sok ember gyóntattam, nagyon sok emberrel beszélgettem, és azt látom, hogy hát sok idős, magára hagyott ember van, akiknek nem csak a magánnyal, hanem az egészséggel, meg mindenféle problémával küzdenek. És épp ezért most pénteken szeretném meghívni az időseket a Csíkiak a Tusnádfürdőre, és szombaton Kovásznára a háromszékieket. Az idős klubokat vezető testvéreket is szeretettel látnám, és igazából három nagyon komoly szakember fog eljönni. Hát Eszter doktornő, aki SEP centrumot működtet itt Szeredába, és tudom, az időseknek sajnos sokszor felfekvéstől elkezdve mindenféle sebük van, és hát tartom egy előadást, meg megismerhetnénk személyesen. Aztán van egy kedves ausztriai szakember, aki hát a végtagoknak az egészségével, és ugyanúgy egy főorvosnő is lenne, de nem csak arra gondoltam, hogy előadások legyenek, és bölcs beszélgetések, mert épp testben, épp lélek, ugye a jelszó, hanem hogy kicsit ismerkedjünk meg mindazzal, amit Tusnádfürdő nyújtani tudna nekünk. Tehát ugye minden nyugdíjasnak joga van például 3 nap, hát a betegbiztosító által fizetett gyógykezelésre. Tehát ez egy nagy lehetőség, és azt látom, hogy Tusnádfürdőre jönnek Nagybányától elkezdve, Galactól, mindenhonnan, de pont innen Székelyföldről nagyon-nagyon kevesen veszik ezt a kezelést igénybe. És ugye hát a Tusnádfürdő gyönyörű szép házunk van, és hát ennek a háznak egy szintjét fel is újítottuk direkt arra, hogyha olyan idős klubok eljönnének 3-4-5 napra kezelésre, és érezzék jól magukat. Tehát egy ilyen, hát nem öreg otthonra gondoltam, hanem időseknek egy klubhelyiségre. És milyen szép lenne, ha egész Székelyföldről, hát magukénak éreznék ezt a Szent László otthont, és hát persze, hogy programokat tudnánk szervezni ottan. De úgy mondják, hogy Tusnádon már levegő is gyógyít, meg van a sok ásványvíz, meg mofetta, meg a kezelési központok, minden, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó lenne. Tehát én úgy gondolom, a keresztények tömbösödnie kellene. Jézus mondja, hogy ugye mind a kotló a csibét szeretné a bajba, a veszélybe összegyűjteni. És a legrosszabb dolog, ami lehet, az, hogy egy idős ember magára marad, ha eltávolodik a csoporttól, mert hát ugye akkor, hogyha leesik, vagy bármi gondja van, akkor tényleg az ember egyedül van. De ha együtt vagyunk, ha találkozunk, ha még közben nótázunk is, vagy megiszunk egy pohár kávét együtt, vagy ne adj Isten egy pohár bort, akkor én azt gondolom, hogy hát könnyebb megőrizni lelkünk frissességét, üdességét, és hogy Erzsébethez ugye elsietett az idős rokonhoz Mária, ugyanúgy gondolom a mai idős Erzsébetekhez is, a mi Urunk Jézus Krisztus édesanyja Mária szívesen elsietne, hogy közösség legyen, hogy együtt legyünk, hogy csapatba gondolkozzunk. A Kovászna is egy ilyen gyönyörű hely, hát aki járt Kovásztán a mi házunkban, az tudja, hogy a város park kellős közepébe volt valamikor egy szanatórium, és aztán idővel abból óda lett, beállamosították, és akkor a család visszakapta, hát ezelőtt több mint 20 évvel, akkor vásároltuk meg a családtól, és azóta ott működik a Boldog Apor Vilmosra elnevezett gyermekvédelmi központ. Most ugye ebben a központban valamikor 40-50 gyerek volt, és az új törvények szerint csak 12 maradhat, és a kabát nagy. És azt gondoltuk, hogy nem eladjuk, vagy nem tudom, bérbeadjuk, hanem felkínáljuk a háromszéki időseknek. Tehát akkor akár ott meg is lehet aludni, de különféle rendezvényeket, külön bejáratva minden lehetne ott rendezni. És én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lehetne, mert hát ugye nagyon sokan jönnek Háromszékről oda Kovásznára, hát a szívkórházhoz, kezelésre, meg hasonlóra, hát az is egy ilyen fürdőváros, kezelési központ, tehát biztos, hogy ha megnyitjuk a kapunkat kisebb testvéri szeretettel, alázattal, hát az idősek, a betegek, a gyógyulást keresők előtt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumos, vagy mit tudom, szimbiózis és együttműködés, együttélés lehetne ebből kikerekedjen. Én nagyra tartom ezeket a szakembereket, akiket meghívtam, és biztos, hogy olyan lehetőségeket és útakat is tudnak mutatni nekünk, ami hát mindennél fontosabb, ugye az egészségünket megőrizzük, és sokáig éljünk jókedve, emberhez méltó körülmények között. Mária Rádió hallgatói között is tudom, hogy többen vannak idősek, és azt is tudom, hogy hát hogy mennyire fontos, hogy saját magunkat és egymást is biztassuk, bátorítsuk, lelkesítsük, mert a mi Urunk Jézus Krisztus szeret bennünket. Nála nincs idős, vagy fiatal, vagy munkaerős, vagy nyugdíjas, vagy mit tudom én, milyen. Nála mindannyian egyformák vagyunk, egyformán mindannyiunkért meghalt a kereszten. A Mária Rádió hallgatóinak még szeretnék elmondani egy örömteli hírt, ugye, hogy július első szombatján van az Ezer Székely Leány találkozó Csíksomlyon. És hát ugye, aki járt ezen a találkozón, tudja, hogy a leányt azt elég tágon értelmezik, mert a székely ruhába, aki a kapun keresztül felmegy, az mindenki leány lesz itt nagy hirtelen, és igazából mindenki ugye kap egy ilyen elismerést, hogy az ő székely ruháját hát igen, felhozta saját testén erre a rendezvényre. Tavaly azt hiszem 4000 valamennyi ilyen elismerést, oklevelet adtak ki, és mindenkit csak bíztatok, hogy vegye elé a boros vagy vadonatúj székely ruháját, és írja be a bakkancs listába, hogy június 4, Csíksomlyon. És azért is érdemes eljönni, mert ugye ott fent van egy nagyon szép rendezvény, a nyerekbe, előadások, meg minden, és utána este 6-tól itt lent a Mária kertbe, hát a brassai színészek egy Márton Áron darabot fognak előadni. Hát ezek profi színészek, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom őket, én se láttam még ezt a darabot, de biztos, hogy szeretettel rakták össze, és nagy-nagy tisztelettel Márton Áron iránt, és mivel 2026 Márton Áron éve is, ezért én nagyon örvendelék, hogyha hát a hegyről lefelé jövet, úgyis ottan már 4-5-kor véget érnek a programok, bejönnének ide a Mária kertbe, és adja az Isten, hogy ne férjünk el, annyian legyünk, hogy a színészek, ha már Brassóból eljöttek, legyen nekik is sikerélményük. Márton Áron biztos egy nagyon-nagyon fontos személyiség, akit mindannyian szeretettel kellene, hogy ne csak tiszteljük, ne csak imádkozzunk érte, hanem kövessük is. Ő nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is tényleg megtalálta azt a bölcs arany középútot, amin keresztül ugye békében, szeretetben tovább tudta vezetni az ő népét. És ha már ilyen meghívók vannak, akkor hát nem tudom, a Zetelaka környékén hányan élnek, hányan vannak, jövő héten szerdán, szeretnénk tanévet zárni. De ugye Boros Fortunát atya, hát ott született, és hát ugye a napközisek nem csak a zetelakiak jönnek el, hanem a környékbeli házakból is, tehát lesz egy szentmise a templomba, és utána el szeretnénk menni a Boros Fortunát emlékházához. Nem tudom, ki mennyit tud a Boros Fortunát atyáról, ugye ő, hát ő Zetelakán született, és igazából a két világháború között végezte le a teológiát, felszentelték, ferences szerzetes pap volt, és Kolozsváron vezette a, hát az ottani nyomdát, könyvkiadót, és bizony több folyóiratot is szerkesztett. És hát logikus, hogy 20-valamennyi könyvet írt, adott ki ő maga, és több száz nagyon fontos cikket is írt. És logikus, hogy a világháború végén, hát ugye ő mint provinciális, mint könyvkiadó, meg minden, hát nagyon sok fiatal elmenekült, átment Budapestre. És amikor a fiatalok megkapták az Amerikába való kiutazást, Ferences szerzetesek létesítettek ott egy kusztódiát, annyian mentek el, akkor ő Márton Áronnal egyeztetett, és mind a ketten a népük mellett maradtak, visszajött Erdélybe is. Hát ugye 46-ban, amikor volt az a nagy 30 nappal, amint visszaállt ugye a, hát a 38 előtti határok, Márton Áron tartott egy nagy búcsús misét, és Boros Fortunát vezette a körmenetet, tehát ő mind provinciális, 150 ezer ember előtt, és egyetlen olyan szó is, ami, hogy mondjam, akkor robbant volna, és polgárháborút robbanthatott volna ki. Olyan bölcsen és olyan okosan vezették a népünket, hogy na, tudjuk jól, hogy hál' Istennek itt vagyunk, és nem halt meg senki, és együtt vagyunk, és jogainkat lassan-lassan visszakapjuk, és de ellenben Márton Áront is elvitték börtönbe, és Boros Fortunát atyát is. És szegény Boros Fortunát atya nem volt ilyen szerencsés, ő vértanú halált halt, és be van indulva az ő boldogá avatása. És akkor az ő emlékházához szeretnénk elmenni, és ott szeretnénk együtt imádkozni jövő szerdán. Úgyhogy adja az Isten, aki teheti, akár Udvarhelyről, vagy a környékről, jöjjön ki, délután 4 órakor lesz a szentmise, és akkor utána találkozunk. Adná az Isten tényleg, hogy ne álljunk le. Én mindig azt mondom, hogy a gyerekek olyanok, mint a rántás. Az ember keveri, akkor nem írg oda. Az ember is, hogyha leül és elengedi magát, akkor nem csak a pókháló fog,

a pohárba beleraknánk, egy hét után ez a víz megposhatna. Miért? Mert nincs mozgás benne. És hogyha az én testemnek, hát 75-80% a víz, ha bennem, a testemben a víz poshat, ha nem mozgok, ha nem történnek események, akkor bennem is ez a víz megposhat. Igaz? És akkor ne csodálkozzak, hogy mindenféle betegség, mindenféle szomorúság eléjön az én testemből. Tehát nagyon fontos, hogy rendezvényekre járjunk, hogy szépen felöltözzünk, hogy részt vegyünk, hogy tapsoljunk, hogy meghallgassunk másokat, hogy mi is a magunk gondolatait megfogalmazzuk és elmondjuk. Hajrá! Szeretettel várom kedves testvéreket most pénteken délután 3 órától lent Tustádfürdőn, és ugyancsak délután 3 órakor lent Kovásztán, de én egész nap lenne vagyok, úgyhogy bárki bármikor jöhet, én szeretettel fogadom és várom őket. Nagyon szeretettel várjuk jövő héten Zetelakán, ugye, szerdán délután 4 órától, és ugyancsak, hát a 1000 székely leány találkozott, és írjuk be a bakancs listába, és jöjjünk el, vegyük elő a székely ruhánkat, adjuk meg a módját, szép nyári időbe, sétáljunk ki, akár útközben meg is állhatunk minden, és örvendjünk. Vegyünk részt akár a táncba, vagy csak kispadról nézzük a táncoló fiatalokat, és tapsoljunk neki. De adja az Isten, hogy tényleg teljen el a mi szívünk erővel, lendülettel, bátorsággal. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Kétkötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-ei avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. A hegyi beszédben ezt mondta Jézus tanítványainak: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha a szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora.

Jenőjék egyik dalukban éppen erről az evangéliumi szakaszról énekelnek, ne gyűjts itt a földön kincseket, ott van a szíved, hol őrzött kincsedet. Milyen földi kincsek csábítanak bennünket, hogy a kincshír gyönyör a hármas kísértés, kincs az anyagi javaink. Nyilván szükség van arra, hogy biztonságban éljünk, hogy meglegyenek a szükséges dolgok, de ha túlszottan ragaszkodunk az anyagi dolgokhoz, akkor az rossz felé visz el bennünket. Számos ilyen helyet találunk a Szentírásban, a gazdag ifjú történetétől kezdődően, ahol a gazdagságnak a veszélyeire figyelmeztet Jézus. Ne gyűjts itt a földön kincseket, ott van a szíved, hol őrzöd kincsedet. Olyan megkapó a szegény Johnny és Árnika történetében, amikor Johnny a szegény legény megy, és akkor a boszorka fölkínál sok minden kincset neki, mit kezdjek ezzel a sok-sok kacattal, amely csak akadályozna a szabad vándorlásomban, akadályozna a szabadságomban. Aztán a történetben megtalálja Johnny azt a kincset, amiért érdemes föladni a szabadságot, ez Árnika és Árnikának a szíve, Árnikának a szeretete. Mert az igazi kincs, az valahol az emberi kapcsolatainkban rejlik, valahol az emberi kapcsolatainkban található meg. Kosztolányi Dezső a Boldog Szomorú Dal című költeményében, miután felsorolja, hogy mi mindene van, felsorolja, hogy nem tudnak idegennek Budapesten, hogy mennyi minden kényelmi dologgal rendelkezik, és milyen jó világban él, így sohajt föl a verse végén, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Valahol, ha földi kincset keresem, ha földi kincseket hajszászom, akkor már nem leszek otthon az égben. És sokkal több az a kincs, amit szét tudok osztani. Amikor meglátom a valóban rászoruló ember, persze iszonyú nehéz mindez, mert újra és újra vannak, akik úgy ráakaszkodnak az emberre, és maguk semmit nem hajlandók tenni, és állandóan kéregetnek. Sokkal inkább azokat kell megtalálnunk, akiknek valóban tudunk segíteni. Nem néhány fillérrel, néhány forinttal, hanem valódi segítséget tudunk adni a számukra. Valóban tudunk rajtuk segíteni. Olyan kincseket keressünk, amelyet a moly meg a rozsda nem tud elpusztítani, amely nem a földi mulandó léthez kötődik, hanem az örök élethez köt, az örök élethez kapcsol bennünket. Ilyen kincseket szeretnénk újra és újra keresni, újra és újra fölfedezni. Ezek a kincsek a szeretetünk, a megosztott időnk, a másoknak adott idő, ezek a kincsek azok, amikor tanítunk, amikor biztatunk, bátorítunk valakit, amikor mellé állunk valakinek, amikor támogatjuk, segítjük, erősítjük a másik embert, aki ott áll mellettünk, akiről valóban látjuk, hogy valamire szüksége van. Olyan jó megtalálni azokat az embereket, akiket valóban tudunk segíteni. A szemed épp, az egész tested világosságban lesz. A szemed elhomályosodik, egész tested elhomályosodik. Időnként találkozunk gyengénlátó vagy vak emberrel, vagy időnként, amikor télen, télvíz idején belépünk egy fűtött helységbe, és bepárásodik az embernek a szemüvege, és alig lát valamit, érdekes tapasztalat. Vagy amikor hirtelen kimegyünk a világosságból a sötétbe, amikor például egy autópályán éjszaka haladunk autóval, és a kivilágított alagútból kimegyünk a sötétbe, kimegyünk a sötét autópályára, amíg a szemünk alkalmazkodik, szinte alig látunk valamit, vagy nehéz tájékozódnunk egy sötét helyen, egy sötét helységbe. Mai nagyvárosi létünket körülvesz a fény, a fényszennyezettség,
a nappali fény mellett a este az utcának a lámpafénye állandóan beszűrődik mindenhova, és nagyon nehéz igazából sötétet teremteni. Néha, ha kimegyünk vidékre, akkor ezt olyan jó megtapasztalni, amikor a természet sötétje vesz körül. Ez nem az a félelmetes sötétség, hanem megtapasztaljuk a világosság és a fény és a sötétség változását, a fénynek ezeket a játékait kinn a természetben, amikor lassan elkezd derengeni körülöttünk minden, lassan kezdünk egyre jobban rálátni, meglátni azokat a dolgokat, amik körülöttünk vannak, vagy amikor elsötétedik körülöttünk szépen lassan minden, és már alig-alig látunk valamit. A fény fontossága, hogy mindig meglegyen a megfelelő fény, a megfelelő világosság, főleg a lelkemben, mert ha szemed elhomályosodik, a tested elsötétedik, és a világosság, ami bennem van, az önmagában valamiképpen sötétség, mert nem látom a teljes valót, mert nem látom mindazt, ami igazán fontos, igazán szükséges a számomra, de ha az a világosság is megszűnik, amit az Isten áraszt belénk, akkor az egész sötétség megmarad, akkor minden egészen sötétbe borul. Akkor az ember megretten, megáll, már nem tud semmit tenni, már nem tud sehova menni. Szükség van a belső fényre, arra a belső fényre, amely mutatja az igazi utat, mutatja az igazi irányt. Arra a belső fényre, amely az igazi kincseket mutatja meg a számomra, amely az igazi kincsekre hívja föl a figyelmemet. Ezeket a kincseket szeretnénk újra és újra keresni, fölfedezni az életünkben, a mindennapjainkban. Ezekre a kincsekre hívja föl a figyelmünket az evangélium, amelyet ma olvastunk, hogy ahol a kincs, szíve, kincsed van, ott van a szíved is. És hogyha a kincs a földi kincseket jelenti, akkor a szívem is a földi dolgokra fog elsősorban koncentrálni. Ha pedig a kincseim a mennyben vannak, akkor a szívem is egyre inkább a menny felé fog irányulni. Nyilván tudjuk jól használni azokat a dolgokat, amelyek adottak nekünk. És persze nyilván fölmerül időnként, hogy milyen jó lenne, ha több lenne. Időnként úgy elgondolkodom rajta, hogy mi történne, ha megnyerném a Lotto 5-öst, és akkor ugye vannak különböző álmok, hogy mi mindent lehetne megtenni. De nyilvánvaló, nem feledkezem bele ezekbe az álmokba. Nem feledkezem bele abba, hogy mi lenne akkor, ha, hanem amim van, azt igyekszem jól használni. Amim van, azt igyekszem jól beosztani, és azzal felfedezni, hogy hol tudok segíteni, hol tudok szolgálni, kinek tudok valami igazi értéket adni, megmutatni abban a világban, abban a környezetben, amelyben élek. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. Legyen a kincsünk mindig a mennyei kincsek tárháza, legyen a kincsünk mindig az a szeretet, amit megélünk, megvalósítunk, legyen a kincsünk mindig az, amiben egyre inkább szeretni tudunk, amelyben egyre több mindent meg tudunk mutatni Isten szeretetéből. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj. S add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják. Mai napon ünnepeljük Jézus szentsége szívét. Ez az utolsó olyan ünnepünk, amelynek az időpontja a húsvét ünnepéhez kapcsolódik, hiszen az időpontja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az úrnapja nyolcadát követő péntek, ha az úrnapját csütörtökön ünnepeljük, illetve úrnapját követő péntek. A húsvét ünnepé időpontjával kapcsolódóan, tehát ez egy mozgó dátumú ünnep. Jézus szíve ünnepét 9. Pius pápa terjesztette ki az egész egyházra, és határozta meg, hogy a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken kell ünnepelni ezt az ünnepet. Jézus szívének tisztelete dogmataikailag a Szentíráson alapul, Jézus kereszten átszúrt szíve megváltó szeretet szimbóluma, magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Az evangéliumokra megy vissza az ünneplés, amelyek beszámolnak arról, hogy a kereszten meghalt Jézusnak a szívét átszúrja a katona egy láncsával, ahonnan víz és vér folyik ki, és innen jönnek létre a szentségek, fogalmaz az egyháznak a gondolkodása, képe. Középkorban már kimutatható, különösen a 13. 14. század német misztikusainál a Jézus szíve tisztelete. 16. századtól főként a jezsuiták és a kartauziak terjesztik, illetve a 17. században élt Alakok Szent Margit látomásához kapcsolódik a Jézus szíve tiszteletnek a terjedése. Jezsuita templomok nagy része Jézus szíve tiszteletére van szentelve, sok templomunk van Jézus szíve tiszteletre szentelve. Minden első pénteken is Jézus szívét ünnepeljük, illetve június havában különös módon is Jézus szíve tiszteletére lehet egy kicsit odafigyelni. Az egész embert, Jézus Krisztus ünnepeljük, a szív az ember központja, mondhatjuk azt, hogy a szeretetnek a középpontja, ebből fakad ez a mai ünneplésünk. Amikor ezt a hírmagazint összeállítom, legtöbbször a Magyar Kurír oldaláról veszem a híreket, ahogy az előző Jézus szívéről szóló pár gondolat is Magyar Kurír cikke alapján készült. Ugyanakkor van egy másik érdekes ilyen katolikus hírportál, a zarándok.ma oldal, ahol szintén sok érdekes hír kerül föl, illetve sok-sok videóanyag is fölkerül erre az oldalra. Itt található meg a Biblia egy év alatt podcast, de a napi ráhangoló, illetve az advent és nagybőti ráhangoló podcastok is ebben ezen az oldalon találhatók meg. A különböző eseményekről, hírekről szintén beszámol ez a portál, aktuális eseményekről, illetve az egyháza különböző eseményeiről is szintén beszámolnak. Van egy magazin rovat is, amelyben szintén sok érdekes cikk kerül elő, a életmód kategóriát is találunk. Van egy hírlevele is a portálnak, ahonnan sokféle témáról lehet híreket kapni, lelkiség, család, egyház, imádságok, különböző témák alatt összegyűjtött hírek találhatók ezen a portálon. Érdemes tehát megkeresni a zarándok.ma oldalt, ahol szintén érdekes híreket találhatunk. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. Cunami riadót is el kellett rendelni. Katolikus Karitász adománygyűjtést indít a Fülöp-szigeteken történt pusztító földrengés által érintett emberek megsegítésére. Fülöp-szigeteki Caritas első helyzetjelentése szerint 36 ember vesztette életét, 4 fő eltűnt, 166-an sérültek meg, és 32.000-33.000 családot érintett a katasztrófa. Előzetes számok, a kárfelmérés és az adatok összesítése jelenleg is zajlik. Számos utórengést is regisztráltak a körzetben. Földrengés sújtott a károkat, okozott a földrengés az infrastruktúrában, mededékhelyek, kormányzati épületek, kórházak, iskolák, repülőtér, kereskedelmi létesítmények is megrongálódtak. Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok ellátásában, helyreállítás első lépéseihez. Lehetőségek szerint támogassuk a bajba jutottakat a Caritas különféle lehetőségein keresztül. A Caritas számla számára lehet adományokat eljutatni, ahol föl kell tüntetni, hogy a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak megsegítésére mennek ezek az adományok. A Katolikus Caritas világméretű szervezet, ugye fölépítése, hogy a helyi plébániai csoportok, egyházmegyei Caritas szervezet, az országos Caritas szervezet fogja ezeket össze, és a világméretű Caritas az egyes országok Caritas szervezeteit kapcsolja össze. Ilyen esetekben, amikor ilyen távoli vidékeken történik katasztrófa, a pénzbeli adományozás segítsége a legmegfelelőbb, mert a pénzt el tudjuk könnyen juttatni a helyi Caritasnak, aki helyben tud segíteni, helyben tudja megoldani a különféle nehézségeket. Kérjük a jó szándékú adakozókat, akiknek erre lehetősége van, hogy segítse a földrengés áldozatait, a helyreállítást. Sok templomban ilyenkor tavasszal, de vannak helyek, ahol ősszel történik meg a gyerekek első áldozása, azoknak a gyerekeknek a Szentség Jézussal való találkozása, akik erre fölkészültek. Sok helyen Jézus mennybe ment elének ünnepe, máshol az Úrnapja ad alkalmat, vagy éppen pünköst hétfő erre az eseményre, de sok helyen van az ősz kezdetén, szeptember, októberben az elsáldozás ünneplése. Magyar Kurír a pasaréti ferences plébániára látogatott el, ahol mintegy 500 gyermek készült, hogy pünköst hétfőn először találkozzon Jézussal az Eucharisztiában. Magyar Gergely plébános és Riba Katalin hitoktatóval beszélgetnek az elsáldozásról, az arra való fölkészülésről és az utógondozásról is, hiszen az elsáldozás nem azt jelenti, hogy utána már nincs tovább, hanem azt jelenti, hogy bekapcsolódik a közösség életébe, ilyen módon is a gyermek, az arra fölkészült gyermek, és folytatja tovább a bekapcsolódását, a Jézusról való ismereteinek bővítését, a keresztényi válásnak a folyamatát, amikor már a szentgyónásban és a szentáldozásban is részesülhet. Érdemes ezt a beszélgetést olvasni. A elsáldozásra készülés tulajdonképpen családpasztoráció is, az egyházközség szem előtt történik, tehát közösségi aktus is, még ha nincs is jelen az egész plébánia közösség, de mindenki megismerheti és imádkozhat az elsáldozásra készült gyermekekért. Magyar Kurír oldalán ez a beszélgetés elolvasható. Érdemes ilyen módon is egy kicsit az elsáldozásra rátekinteni, és felfedezni azt, ahogy Jézus vezetni és segíteni akar bennünket a szentségek útján. Ide kapcsolható, hogy a pünköst környéke sok helyen a bérmálásoknak is az időpontja, amikor az arra felkészült fiatalok a Szentlélek ajándékainak teljességét nyerik el a bérmálás szentségében, hogy utána már hitvalló keresztény életet éljenek, és megerősödjenek keresztény hitükben. Erre is sok helyen úgy készülnek, hogy a közösség együtt imádkozik a bérmálkozásra készülőikért, és a szép ünneplés, a bérmálás szép ünneplése is megerősíti a közösséget, megerősíti a hívő közösséget. Szentségekről lehet újra és újra hallani, talán elsőadásról és bérmálásról ritkábban. Papszentelések időszaka következik, most így júniusban több egyházmegyében szerzetes rendben szentelnek föl papokat, vagy éppen szerzetesi örökfogadalmakra is sor kerül. Érdemes ezeket az eseményeket keresnünk, figyelnünk, megköszönni Istennek a kegyelmét, szeretetét, és felfedezni azt, hogy engem személy szerint mire hív az Isten. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok, műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Péntek van. Jézus szent szívének ünnepe.

Áldjad lelkem az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el jó téteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, ő meggyógyítja minden betegségedet. Ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Nem bűneink szerint bánt velünk, és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért. Mert amilyen magasan van az íg a föld fölött, olyan nagy az ő irgalma azok számára, akik őt félik. Amilyen messze van kelet a nyugattól, olyan messzire veti tőlünk gonoszságainkat. Mint ahogyan az atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik. Az imádság elején tudatosíthatom, mi az, amiben egészen rászorulok Isten irgalmára. Együtt imádkozom a zsoltárossal. Befelé figyelek. Tudatosítom, a dicsőítéshez, a hálaadáshoz, vagy a bűnbánathoz tudok inkább kapcsolódni. Megfogalmazhatok egy imádságot a saját szavaimmal is. Mielőtt meghallgatom az evangéliumot, Istenre bízom zakatoló gondolataimat, a rám nehezedő gondokat, mindent, ami szétszórtságot okoz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

Milyen érzéseket váltanak ki belőlem Jézus szavai? Mi jut erről eszembe? Fáradt vagyok, terheket cipelek. Nem tudok mit kezdeni az előttem tornyosuló feladatokkal. Soha nem érek a végére. Nem tudok megfelelni a környezetem elvárásainak. Úgy érzem, Isten felé is teljesítenem kell, ki kell érdemelnem az ő szeretetét. Jézus azért jött, hogy megváltást, szabadulást, enyhülést hozzon, hogy megmentse a világot, nem pedig elveszítse. Az ő igája nem jelent újabb megterhelést, hanem inkább könnyebbé teszi az életet. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezt mondja Jézus saját magáról.

0: Meghallgatom még egyszer az evangéliumot. Jézus szavaira figyelek. Melyik szó, kifejezés, mondat az, amelyik a leginkább megérint, nekem szól?
1: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
0: Ismételhetem magamban a kiválasztott szavakat. Hagyhatom, hogy hassanak rám, hogy dolgozzanak bennem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a Szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarandok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az AI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olá elismerte, a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedétől, óvja meg őket a drága jó Isten. kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékét, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni. A család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért. Imádkozzunk közösen az újonnan felszentelt lelki atyákért. Adjon nekik az Úr sok lelki és testi erőt és kegyelmet, hogy tudják teljesíteni hivatásukat. Valamint imádkozzunk közösen volt lelki atyánk Lukács és József atyákért. Áldja meg szolgálatukat a Jóisten. Köszönöm szépen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Terikéért és Laci anyukájáért kérem a közbenjárását. Boldog Sándor István, szalézi szerzetes testvér vértanú közbenjárását és imáját, és az összes magyar szentek, boldogok és a vértanúk közbenjárását is kérem. Amen.
5: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen az utazókért, kirándulókért, az iskolásokért, a pedagógusokért, a papságra készülőkért, szerzetesekért, Kláráért és társáért, Mártákért. Kérem Isten segítségét a társat és munkát keresők részére, valamint a meghalt gyermekek és a meghalt fiatalok lelki ügyvéért, elhunyt Zsuzsa és Veronika lelke ügyvéért, élő hozzátartozóknak vigasztalásért, minden szerencsétlenségben elhunyt ember lelki ügyvéért, és a feladatok maradéktalan teljesítéséért. Köszönöm.
6: Simát szeretnék kérni püspökökért, pápáért, papokért, imádni unokának a születésnapjára, a 19 év kegyelemért, férjem jobbulásáért, a műtét után imád szeretnék kérni egy jobb eredményért, és 9 hónapja nem vagyok jól, a lányomnak is a balesetből kifolyólag találják meg a baját. Rádió összes dolgozóért, gyógyulásukért, akik betegek, az egészségükért, szervezőikért, mindenkiért is sok adakozó legyen, a segítőimért, utollevőkért, szerencsésre hazaérjenek, dédunokáim jobbulásáért, diákok és sikeres vizsgájukért, pedagógusokért most azért is, hogy sikeres volt az úrnapi körmenet, a Jóisten megadta, hogy nem esett az eső, mindenkiért, és legyen sok adakozó, legyen béke a háború megszűnéséért.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Közös imát szeretnék kérni egy nagyon beteg 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztus! Azért szeretnék imád kérni, hogy egyszer Balzsi Balázs atyának a szentmiséjére eljussak. Nagyon szépen köszönöm!
9: köszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hívben való megmaradásokért, jó egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Kedves hallgatóink, még egy ima szándék érkezett hozzánk a recepcióra. Egyik kedves önkéntes testvérünkért kér egy hallgatónk imát, ezt most hallgassák meg.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk önkéntes, imádkozó testvérünk Kuszál Margitka lelki üdvéért, akinek ma délelőtt volt a temetése a csepeli temetőben. A szűzanya jutalmazza meg hűséges szolgálatáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Irgalmasság órája.
1: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Ma is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a Szepsi plébánia templomból. Áltatosságunk kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Kedves leányom, bizalmat kívánok teremtményeimtől. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke lenne is, mint amennyi homokszem van a földön, mind elmerül irgalmam mélységében. Ezzel a bizalommal imádkozzunk önmagunkért és minden megtérőért. Ajánljuk az Úr Jézus különös irgalmába és szeretetébe az Anya Szent Egyházat, a Szent Atyát, Leó pápát, egyházmegyéink főpásztorait, minden püspököt, papot és diakónust.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket is, holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk, és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma.

0: nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
5: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növel bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások közepette se esünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom, a mi Urunk Jézus Krisztus az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt irgalmas mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl, folytassuk közös imánkat a Szepsi plébánia templomból. Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak, irgalmat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: meg szent anyját, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszony.

0: üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál.

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlejük a Szentatya boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Anna réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe elő.

0: Istenének, a Szentlélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjunk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízunk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szentegyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Hírpercek.
1: Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón. A Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új Hunor tag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezér őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalják, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt rendszerbeállító gyakorlaton. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó János édesapa és gazdálkodóval Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Szabó János, aki édesapa és gazdálkodó, jött, hogy meséljen nekünk az élet útjáról, élete nagy fordulópontjairól, illetve ennek indulásáról és a jelenéről. Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban.
1: Szép jó napot kívánok!
0: Kérem, hogy meséljen nekünk a gyermekkoráról, hogyan indult a pályafutása, milyen családban nőtt fel.
1: Hát én ugye 82-ben születtem, úgymond a régi világban. Ugye édesapám építőiparban dolgozott, édesanyám az egészségügyben. Mellette ugye egy kis önállátó gazdaságot csináltak. Voltak tehenek, sertés, baromfi, ló, egyszerűen minden. Kert, minden, ami abban a korban, ami csak lehetőség volt. És én nekem sikerült egy nagyon természetközeli, ilyen szabad lelkületű gyerekkort a magaménak tudni, és én ebben nőttem fel. Nagyon szép gyerekkorom volt. Én még voltam, én elmondhatom magamról, hogy még tehénpásztor is voltam. A nagy réten hajszoltam a szegény kis bosszikat. És aztán jött a 90-es rendszerváltás, ugye rá egy-két évére jött a nagy változás az embereknek a lelkületébe, hogy az emberek elfordultak egymástól, elhidegültek, elidegenedtek egymástól. Az egymás segítését, tiszteletét, szeretetét átvette a pénz utáni őrült hajsza. És hát ez a mi kis mennyországunkra is rányomta a bélyegét, mert úgy szépen lassan elkezdett sorbadni a világunk, és aztán ugye az a kis gazdaság meg is szűnt. Ugye ez a szüleimet nagyon rosszul érintette lelkileg. Bennünket abban neveltek a nővéremmel, hogy amíg összetartás, szeretet van, addig minden lehetséges. És aztán ugye jött ez a nagy fordulat, ugye ez az én életemre is rányomta a bélyegét. Ugye amikor kikerültem az ipari iskolából, úgy gondoltam, azonosulva ezzel a lelkülettel, hogyha lesz elég pénzem, akkor kivívhatom embertársaim, családom, tiszteletét, szeretetét, meg hát a szokásos ostobaság, és költői megszállottsága hajtottam a pénzt. De szószoros értelmében. Először próbálkoztam itthon, a szakmámban, és rájöttem, hogy itthon nem terem számomra babér, majd később kimentem egy pár évvel külföldre. Ugye akkor már volt feleségem, család, minden. Én hetente jártam haza. Ez azt jelenti, hogy szombat-vasárnap. Úgyhogy pénteken este megjöttem, és vasárnap délben már indultam vissza, mert elég messze mentem. A lelkem mélyén éreztem, hogy valami nem jó. Valami baj van. Tehát milyen az ember, ugye elhajtottam magamtól ezt az érzést, minden oké, van pénz, meg minden. Óriási hiba volt. És nem is értettem, nem láttam, hogy mi folyik, mi történik. És ez így ment. Elég sokáig. Még nem aztán egyszer történt egy balesetem ott kint, és haza kellett jönnöm. És akkor ebből a balesetből meggyógyultam, felgyógyultam. De hát ugye visszamenni már nem tudtam, mert a kinti főnököm portugálokat vett fel helyettem, és én itthon maradtam. És aztán szembesülnöm kellett azzal, hogy elvesztettem a munkahelyemet, elvesztettem úgymond a barátaimat, akiket jobb is, hogy elvesztettem, mert érdek barátok volt. És egyik napra a másik napra azon kaptam, hogy szembe kellett néznem, így nagy hirtelenségbe, a nagyon régóta agyonhallgatott családi problémákkal. Csak úgy, hirtelen derültéből világcsapásként. És ez a dolog annyira földhöz vágott, hogy nagyon komoly egészségügyi problémáim lettek, műtét, rehabilitáció és minden. És ebben a teljesen vesztett helyzetben, amikor az ember a padlón van, és szószoros értelemben ott fetrengtem a fájdalomtól a padlón, amikor az ember a padlón van, akkor megkérdezi a teremtőt, hogy és mi ez? És mi történik? Segíts! És úgy képzelje el, hogy én kaptam segítséget. Ugye minden ember kap segítséget. Aki kér, az kap segítséget. Először a teremtő egy nagyon kedves angyal küldött. Lépésről lépésre segített ezt a dolgot megértenem, átlátnom, kezelnem. És utána meglátogatott Mária. És hát ugye a másik oldal sem lustálkodott. Egy alkalommal egy rettentesen hideg, gonosz entitás látogatott meg, hogy az egómra akart hatni. Ugye a haragra, a bosszúra, a gyűlöletre, indulatra sarkalt. És azon az éjszakán ugye felébredtem, és akkor értettem meg, hogy a szabad akarat mennyire fontos. Végig jártam a lakást, megnéztem a gyerekeket, a feleségemet néztem, hogy alszik. És elhatároztam, hogy bármi is történik, akármi is történik, akkor is visszafogom magam, és semmiféle megtorlás nem lesz. És ez így is történt. Hát ugye a szabad akarat az a legfontosabb, hogy melyik utat válasszuk. Ugye a gonosznak az útját válasszuk, vagy pedig a teremtőnek az útját válasszuk. Én Győrtől 13 kilométerre laktam egy nagyon nagy házban. És aztán rájöttem arra, hogy hát én nem oda való vagyok. És vettem egy nagyon apró kis parasztházat tőlem 15 kilométerre, majdnem egy ilyen kis zsákfaluba. Hát nem zsákfalu, de majdnem az, mert aztán visszakanyarodik a főútra. De nagyon csendes, nyugodt kis hely, természet közel, körbe az erdőn. Megvettem ezt a kis parasztházat, és hát felújítottuk a család összeállt, és megcsináltuk. Tudnák el is mesélni, hogy teremtő milyen hihetetlen csodát tett, hogy fantasztikus, amit ott dolgoztunk, és csináltunk, és együtt gyerekeim, és feleségem, és barátok, rokonok, akik maradtak. És hát ugye van 4 saját gyermekem, illetve van 4 fogadott gyermekem, kihelyezett gyermekem. Az azt jelenti, hogy van most 8 gyermekem. És vannak állataim, lovak, kecskék, disznók, baromfik, minden, ami kell. Mi vagyunk egy kis földet, és ennyi a történet.
0: Mikor alakult így egy a válsághoz képest, amikor a mélypontját élte?
1: Hát én 2013. március 9-én jöttem haza. Ugye volt ez a kis balesetem, és akkor körülbelül a másik 2 évben tellett, az rettenetesen nehéz volt az időszak. Még egyáltalán eljutott a tudatomig, hogy most mi van. Mert hogy az ember visszaesik, és keményfejű, és gyarló, és én sem vagyok különb. Egy centivel sem. Nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy az ember ezen az úton végigmenjen. De ki kell tartani. Imádkozni kell. Sokat. Rengeteget. Meg azért kell az, hogy az, aki mellettem van, a feleségem, azzal átbeszéljünk mindent. 100-szor. Az kell hozzá, hogy amikor leülünk délben az ebédhez, akkor ott vannak a gyerekek, és boldogok, és nevetnek, és azt mondom, hogy igen, ennek van értelme.
0: És akkor így létrejött a sok beszélgetés nyomán egy új szövetség a feleségével?
1: Ez így történt. Mm. Ez így történt. De mondom, mindennek a megértése lényeg. Ok és okozat, mint egy puzzle. Amíg az ember a puzzle-nek az elején van, türelmetlen, és azt mondja, ezt nem tudom kirakni. De aztán ugyan kezdenek a darabok menni a helyére, beilleni, utána menni fog. Nagyon nehéz út, teljesen nehéz út. Nekem szerencsém volt, mert a feleségem olyan, a gyerekeim olyanok. Megmondom, én kaptam segítséget, és minden ember kap segítséget. Csak valamiért az emberek nem veszik észre, vagy nem merik észrevenni. Mert ebben a világban egy hatalmas nagy angyalsereg itt van. Az ő dolguk az, hogy azok az emberek, akik őt teremtően bíznak, őt szeretik, tisztelik, hogy segítsék. Hogy azok az emberek esetleg, akik tévúton járnak, mint ahogy én is tévúton jártam, és vissza akarnak jutni, nyergelni és fordulni, azokat segítsék. Bármikor meg lehet tenni. Akár ma is, akár holnap. De nem érdemes ezt sokáig halogatni, mert nagyon nehéz időket élünk. Rettenetesen, és csak nehezebb lesz. Úgyhogy szövetséget kell kötnünk. A feleségünkkel, szövetséget kötnünk a feleségünknek, a férjükkel, és a szövetséget kell kötni a teremtővel. Ugye a vallás téren nagyon érdekes helyzetben voltam. Az első emlékem ebből a világból, hogy a dénes szüleimnél ülök az udvaron, a dénes szüleim kinnülnek a régi házoknak a ternácán egy fonott székben, és énekelnek. Zsoltárokat énekeltek, imádkoztak, olvasták a Bibliát, és meséltek. 90-92 éves volt a dédi mama, meg hasonló korban volt a dédi papa is. És meséltek az életükről, a háborúról, az, hogy hogyan gazdálkodtak, hogy mit csináltak, és hogyan kell azt csinálni, úgyhogy minden az életről. És így visszanézve, ugye én 43 éves vagyok, visszanézve, ez nem mindegy aranyszál az életemben, mert az egész életemet végigkísérte. Mindent. Hihetetlen. Hihetetlen dolog volt. Ugye vallásügyileg mi az egész család református. Én 20 éves korom még hitű református voltam. És aztán amikor 20 éves lettem, összetűzésbe kerültem a helyi lelkipásztorral, és általa beleláttam ebbe az egész rendszerbe. Rendkívül megbotránkoztam rajta. Bevallom, nem csak az egyházat hagytam ott, a református egyházat, hanem hanem talán Istenre is, úgymond rossz szemmel néztem, vagy nem tudom. És ugye itt teltek a hónapjaim, az éveim, és egy alkalommal Jehova tanúiba botlottam. És hát tanulmányozni kezdtem velük, 10 éven keresztül tanulmányoztunk is. És 10 év után azt mondták én nekem, hogy Helikám, hát neked akkora tudásod van, azt mondja, gyere, hát keresztelkedj át, legyél te is Jehova tanúja. És én mondtam nekik, hogy figyeljetek, én csak 99%-ban vagyok meggyőződve arról, hogy ez az utam. 1% még lóg a levegőbe. Tehát 99%. És mondanak, nem, én csak is azt a dolgot képviselem, amivel 100%-osan meg vagyok győződve, más nem. És ugye akkor már kint dolgoztam, munka után rengeteg szabadidőm volt, egyedül voltam egy 4 szintes házban. És az volt az elképzelésem, hogy ha beleásom magam a biológiába, a földrajzba, a történelembe, a régészetbe, akkor ha sejtenként vagy rétegenként megyek visszafele, akkor a végén megtalálom a teremtőt. És igazam lett. És megtaláltam. És tudja, a teremtő benne van minden szívverésben, minden lélegzetvételben. Az, hogy ott kint csiribellek a madarak, világoznak a fák. Ez máshol, nem így, hogy elmennénk a holdra, vagy bárhova, vagy a Marsra, ez nem így történik. És ez a teremtőnek a alkotása. A teremtőt, aki a teremtett világba nem veszi észre, az vak. De találtam valami mást is, ahogy ástam. Egy erőt, amely pusztítsa ezt az életet teljes erővel. És most Magyarországon egy olyan helyzet van ebben az apró, pici kis országban, hogy nagyon sok a szeretetlen hitét, reményét, önértékelését vesztett ember, depressziós ember, akik aztán alkoholba, kábítószerbe, erkölcstelenségbe, agresszív viselkedésbe menekülnek, ugye ezzel próbálja ellensúlyozni, árcázni az ő lelki hiányosságait. Azt amit nem kap meg, vagy nem nincs az életében. De miért van ez? Hát azért, mert minden elhamisult körülöttünk. És semmi sem az, aminek látszik, és senki sem az, aminek látszik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a jó és a rossz közötti küzdelemben a rossz áll nyerésre. De vajon mi? Mit tehetünk itt Európa közepén, Mária országában, úgymond Mária népeként, hogy gyermekeink, unokáink, embertársaikkal, békességben, egységben, teremtőnkkel, harmóniában élhessünk. Sokan azt mondják, semmit, mert kicsik vagyunk, aprók vagyunk, semmik vagyunk, igazuk is van. Teljesen igazuk van. Kicsik vagyunk, aprók vagyunk. De én a saját életemből megtapasztaltam és megtanultam egy nagyon fontos dolgot. Ha összefogás van, akkor minden lehetséges. Nincsen lehetetlen. És van egy program, amelynek a jelszava nyergelj és fordulj. Nyergelj és fordulj vissza a teremtőhöz, amíg van idő és van lehetőség. Mert az a pusztító szél, amely napról napra pusztítsa az életünket, nehogy elfújjon bennünket, mint a nyári szellő az apró kis tolpihét. Nyergeljen és forduljon vissza a teremtőhöz, Mária népe, a Mária országa, amíg van idő és van mód. Mert az a pusztító utálatosság kinyújtotta kezét felénk, és ha nem kérünk segítséget, a teremtőtől elveszünk. Miről van itt szó? Ugye ez a dolog a társadalmi és nemzetek közötti megbékélés zászlaja alatt született meg. 11 néhány évvel ezelőtt, és a célja a megbékélés politikai, vallási, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. És mi lenne a módja? A Mária úton egy lovas zarándoklat lenne, az a terv, ez az elképzelés, és ezen a zarándoklaton kifejeznénk a teremtőnk iránti tiszteletünket, szeretetünket, kérésünket, úgymond szövetséget kötnénk vele újra, megint, hogy védelmet nyújtson nekünk, hogy segítsen nekünk az előttünk álló rettenetesen nehéz időkben. Sokan azt mondják, hogy ez lehetetlen, ez képtelenség, nem lehet megcsinálni. Van egy család, akik a zarándoklaton minden évben lovakkal mennek végig. Nekik sikerült. Sokan azt mondják, hogy ó, hát Isten, meg hát, ó, hát ez egy túlzás, meg minden. De nem. Hogyha nem kérünk segítséget, mivel hogy a az országunk a padlón van, úgyhogy én is valamikor a padlón voltam, akkor jön Mohács. Ha segítséget kérünk, akkor úgy, ahogyan én annak idején egy teljesen vesztes helyzetből a teremtő győztes helyzetbe hozott. Napokat tudnák arról mesélni, hogy milyen hihetetlen csodákat hajtott végre az életembe. Úgyhogy mindenkinek el kell dönteni, hogy mit szeretne. Én nagyon remélem, és én azt kívánom mindenkinek, aki most a padlón van és vesztett helyzetben van, hogy bátran hívja a teremtőt. Jót lesz, segíteni fog, beköti a sebeit, megérteti vele, hogy mi miért történt. Csak legyen elég bátorság, elég ereje, elég kitartása ezt a dolgot véghez vinni. És azt kívánom ennek a népnek is, hogy én is kérjen segítséget, mert nincs más mód.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallhatott. Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Szabó János édesapa és gazdálkodóval Tóth Enikő beszélgetett.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát VI. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a pécsi köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra. Ismételjük meg a feladatot. Két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör, közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok, a helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karra, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot. Ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik, billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Magyarországon több tízezer családban nevelkedik sérült gyermek, ezek speciális igényű gyermekek és speciális igényű, speciális szükségletű családok. Olykor óriási, legtöbbször láthatatlan terheket cipelnek, ilyen kihívásokkal szembesülnek, és mégis a fogyatékosságra, mint állapotra a lehető legkitartóbb, legodaadóbb és legelfogadóbb szeretettel válaszolnak. A 18 éves autista, középsúlyos értelmi fogyatékos Barnabás és öccse, a súlyos értelmi fogyatékos Domonkos, három nem sérült testvérükkel és szüleikkel élnek Budapesten. Mai vendégünk az ő édesanyjuk, Wagner Anna, akit arról kérdezek, hogy milyen utat jártak be férjével és öt gyermekével, illetve hogyan tapasztalják Isten gondoskodását a mindennapjaikban. Szervusz Anna, köszöntelek itt a stúdióban.
1: Szervusz Eszter.
0: Örülök, hogy eljöttél közénk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Népes családod van, és arra kérlek, hogy az elején, hogy képzeljünk most magunk elé egy családi fotót a Wagner családról, mint az orgonasípok állnak egymás mellett a gyerekek, és köztük vagy mögöttük te a férjeddel. Kérlek, mutasd be őket röviden, úgyhogy kit hogy hívnak, és mennyi idősek. Mesélj egy-két mondatot a gyermekeidről és a családodról.
1: Kezdeném a férjemmel, akkor őt Robinak hívják. Informatikusként dolgozik, és nagyon sok időt tölt otthon, hiszen home office-ban van, és alig megy be az irodába. Ő is teljes módon részt vesz a család életében, a család minden logisztikájában és minden munkájában kiveszi a részét. És a gyerekek, Barni, ő az első fiunk, mint ahogy elhangzott, ő 18 éves, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, ő most a gyömrői egymibe jár. Szerettük volna, hogy kollégiumba járjon, de nem sikerült.
0: A nézők és a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy az EGMI, az az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelenti, tehát ilyen régebben úgy mondtuk volna, hogy gyógypedagógiai iskola vagy fejlesztő iskola.
1: Igen. Igen. Tehát szeptemberben kollégiumot kezdett, de aztán hát ilyen-olyan okok miatt nem bírta, illetve ott nehezen bírták őt, és akkor hazakerült, és most bejárós, oda a Gyömrőre ugyanúgy, ott van reggel 8-tól délután 1:30-ig, és így működik.
0: És utána következik
1: Andris, igen. Ő 16 éves lesz, ő egészséges, épértelmű, nagyon aktív, 9-es gimnazista, és hát éli az életét, beleveti magát a kamasz életbe. Ő egy picit azért nehezen viseli a főleg a nagyobbik testvérét. Igen.
0: És utána ő az, aki épp, tehát nem fogyatékos gyermekként következett Barni után, és utána pedig szintén egy vélhetően egészséges gyermeketek született, csak aztán
1: igen,
0: történt
1: igen, aztán
0: valami.
1: Két és fél hónaposan ő egy oxigénhiányos állapotba került.
0: Ő Domonkos.
1: Domonkos, igen. És akkor az agysejtjeinek a 75%-a elpusztult. Tehát ott hát lehetett tudni, hogy ő nagyon sérült lesz. Körülbelül annyit tudtak akkor mondani nekünk, hogy a mozgásában valószínűleg majd nagyon sokat fog fejlődni, de agyilag nagyon sérült. És ez így is lett. Járni megtanult 5 éves korában. Az is elég későn, de nagyon örülünk, hogy legalább nem kell cipelgetni, meg még kirándulni is lehet vele, de hát ő agyilag nagyon, nagyon sérült.
0: És akkor vannak a lányok,
1: és van
0: a
1: két,
0: kicsik?
1: Van két kislány, Kata 9 éves, és Marci 5 éves, ők nagyon együtt vannak, nagyon szeretik egymást, a kicsi

0: családi fotóra, hogy ugyanolyan érzésekkel tekintesz-e mindegyik gyermekedre?
1: Hát nehéz ezt így anyákként mondani, hogy melyik gyerekem, mert úgymond szeretem jobban, vagy nem szeretem jobban, vagy kevésbé. Mindegyikről egyformán szeretnék gondoskodni, törődni velük. Azért az észrevehető, hogy a fogyatékosokra több időt kell szánni, vagy kellene. Ugyanakkor én nagyon törekszem arra, hogy az egészségesek se érezzék azt, hogy ők mondjuk kevésbé törődök velük, vagy jobban kiesnek az időből, tehát arra tudatosan törekszem, hogy legyenek például a lányoknak olyan program, ahol nincsenek ott a többiek, és akkor csak velük vagyok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem anyukája, ő a szomszédunkban lakik, és ő mindenben mellettünk áll, és ő az, aki a legtöbbet segít nekünk. Tehát ő rá tudom bízni a Domit, akármikor otthon van, még bírja, és hát akár több napra is rá tudjuk bízni, és akkor el tudunk menni úgy nyaralni, hogy Domit nem kell magunkkal vinni, mert ő vele nem igazán tudunk idegen helyre elmenni. Barnival még igen, néha problémás, de azt már megszoktuk. Ha Domival megyünk, az nem nyaralás, az akkor egy kálvária, rosszabb, mint otthon.
0: Igen. Nyilván ő súlyos értelmi fogyatékos, meg látás központja is sérült, tehát nagyon magas támogatási szükségletű gyermek, és tulajdonképpen egy folyamatos gondoskodó, ápoló jelenlétet kíván, hogyha ő vele foglalkoztok. Még lesz szó a Domiról, de most még a Barniról és Domiról van egy közös pont bennük, hogy nem tudtátok a születésük pillanatában, amikor csecsemőként a karotokban tartottátok őket, hogy ők fogyatékossággal élő gyerekek lesznek. Amikor megérkezett Barni diagnózisa, illetve amikor Domiról kiderült, hogy maradandó következményei lesznek ennek az oxigén hiányos állapotnak, akkor mit éreztetek a férjeddel? Hiszen akkor döntően megváltozik egy család élete, amikor a fogyatékosság mint tény az hát kiderül.
1: Igen, a Barni diagnózisát 3 éves korában kaptuk meg. Előtte, olyan fél évvel előtte körülbelül kezdtünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. De hát első gyerek volt, túl sok tapasztalatunk nem volt még, de azért voltak feltűnő jelek, hogy gondolhattuk, hogy valami nem oké. És a sógornőnk mondta nekünk, hogy hát ő szerinte autisztikus.
0: Igen, és mik voltak a jelek, amiket észleltetek?
1: Például a beszédfejlődésben ő nagyon szépen elkezdett szavakat mondani, és rengeteg szót megtanult, viszont nem alkotott önállóan mondatokat, csak azt ismételte vissza, amit mi mondtunk. És hát akkor még nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez az eholálásnak a jelensége, hogy csak ugyanazokat a panelokat ismétli vissza. Akkor még úgy gondoltuk, hogy hát majd változik ez, majd megtanul ő rendesen beszélni, de hát a mai napig úgy mondja, hogy kérsz teát, ha kijavítom és mondom, hogy kéred, akkor tudja magát már javítani, hogy kérek teát, de alapból nem úgy mondja még mindig.
0: Visszaismétli, hogy kérsz teát.
1: Igen.
0: És akkor megérkezett, ugye a sógornőd el tovább küldött benneteket szakkivizsgálásra, és akkor annak meg lett az eredménye, hogy autizmus, akkor még az értelmi fogyatékosságról nem volt szó. Ez volt az a pont, amikor először és akkor már megvolt a Andris, a kisebb testvére. Igen. Ez volt az a pont, amikor ti átlagos családból speciális szükségletű család lettetek. Ezt hogy tudtátok feldolgozni?
1: Hát nagyon hosszú ideig padlón voltunk, ha lehet így fogalmazni. Én egy kicsit azt éreztem, hogy egy sötét alagútba jutottunk, ahol nincs fény az alagút végén. Eleinte azt beszéltük, hogy hát ezt ne is mondjuk el senkinek, ez olyan ciki, hogy a barátoknak se, hát a családban nyilván, de hogy barátoknak nem mondjuk el, de aztán úgy az élet nem ezt hozta, tehát ezt nem lehet nem elmondani. Igazából könnyebb úgy ott lenni egy társaságban, ahol ismertek előtte is, meg a gyereket is ismerik, hogy tudják, hogy miért ilyen. mert ugye azért

0: Mindenkinek feltűnik egy idő után, hogy hát ez a gyerek furán viselkedik, ez a gyerek nem olyan, mint a többi. És hogyha elmondjuk és tudják, akkor sokkal empatikusabban állnak ők is hozzá. Úgyhogy aztán végül elmondtuk mindenkinek, és hát meg rájöttünk arra is, hogy ez nem ciki, hiszen nem tehetünk róla, így született, így alakult, nem a mi hibánk.
1: És a Dominál, amikor volt ez a súlyos oxigén hiányos állapot, ez hasonló érzéseket váltott ki belőletek, mint a Barninál az első diagnózis?
0: Hát érdekes módon ezt azóta se értem, hogy miért így volt. Amikor közölték velünk, hogy ez van a Domival, persze nehéz volt, de valahogy az volt bennem, hogy ez most egy feladat. Tehát őt most fejlesztésekre kell hordani. Azt még akkor nem tudtam, hogy ez lesz az élet, de hogy valahogy nem érintett annyira rosszul, mint a Barninál.
1: Ugye ti hívő emberek vagytok, keresztényként éltek, és egy közösséghez is tartoztok. Hogy éltétek meg ezt az élethelyzetet Istennel, vagy akár Istentől eltávolodva, az Isten kapcsolatotokra hogyan hatott?
0: Hál' Istennek nem távolodtunk el, csak hát ostromoltuk a kérdéseinkkel, hogy miért? Miért ezt kaptuk? Miért mi kaptuk? Ezek olyan zsigerből jövő kérdések, azt hiszem, ez mindenkinél ez jön elő. Azt gondolom, hogy elég szilárd hitünk volt ahhoz, hogy az ne inogjon meg, illetve ketten együtt egymásba is, meg a Jóistenbe is kapaszkodunk folyamatosan. A mi értek után jött egy ilyen csendesebb elfogadás, hogy hát akkor nekünk ez jutott. És ahogy körülnézek az ismeretségi körben, vagy bárhol a világban, azt látom, hogy mindenki cipel keresztet. Tehát nem csak mi cipelünk, más is. És nem cserélnék senkivel keresztet, mert hát amiket hallok így, hogy mondjuk halva születik baba, vagy akár más probléma, azok se jobbak, mint a miénk.
1: Nagyon sok mérés, statisztika van arról, hogy hasonló krízist megélő családoknak a nagy része, vagy egy magas százaléka általában széthullik, vagy válás következik be a szülők között. Nálatok ez nem következett be. Mit gondolsz, hogy sikerült ezt az egymásba kapaszkodást megvalósítani, megtartani?
0: Hát mindketten nagyon elkötelezettek vagyunk egymás irányába is, meg a Jóisten irányába is. És azt gondolom, hogy egyikünkben sem merült fel az, hogy akkor most kilépni ebből a helyzetből, hiszen nem lenne becsületes, vagy nem lenne fair a másikkal szemben, hogy akkor ott hagyni őt a slamasztikában.
1: Ez már csak azért is óriási áldás, mert a következő ilyen statisztikán alapuló megállapítás az szokott lenni, hogy nem csak hogy válás következik be, de a sérült gyermeket nevelő családok, különösen ha több sérült gyermek is van, általában meg elszigetelődnek, vagy megélnek egy olyan magukba zárkózást, vagy eltávolodást az addigi baráti köreiktől, vagy ismeretségi köreiktől, amit nem tudnak valamiért fenntartani. Nem ők maguk a szülők, hanem általában a környezet az, aki nehezen tud mit kezdeni egy ilyen speciális szükségletű gyermeket, de nálatok ez sem következett be. Mit gondolsz, hogy ez rajtatok is múlt, vagy a közösségek befogadásán mi adta meg ezt az ideális összetételt ahhoz, hogy ti ne szigetelődjetek el?
0: Szerintem elsősorban rajtunk múlott, hogy mi mindig is törekedtünk arra, hogy közösségben legyünk, meg hogy megoldjuk azt, hogy el tudjunk jutni a közösségi alkalmakra, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. A templomba is mindig mentünk. Volt, hogy vittünk fogyatékost, ilyen-olyan gyereket, minden. Mert azért a kicsi gyerekkel, még ha épp értelmű, akkor sem egyszerű templomba menni. De nálunk meg volt ez is oldva, hogy a hittanteremből lehetett a misét nézni, hallgatni, úgyhogy évekig oda jártunk. Igazából, ahogy említettem már, anyósom egy óriási oszlop, tartó oszlop, a családunkban, ő, hát ha ő nem lenne, akkor, akkor nem is tudom, hogy, hogy oldottuk volna meg a, az életünket, úgymond. Igen, és a közösségeken is múlik nyilván, hogy, hogy mennyire tudják elfogadni azt, hogy, hogy itt, itt van olyan gyerek is, aki máshogy viselkedik, vagy kicsit zavaróan viselkedik.
1: Visszatérve még ahhoz, hogy mi értekkel fordultatok a Jóistenhez, az aktív közösségi részvételből, az egymásba, a kapaszkodásból, a plébániai életben való részvételből is az látszik. A bizalom az, az megmaradt bennetek, és egy érdekes kérdés lehet számomra is talán, hogy az az igazi bizalom, vagy az, az is egy bizalom az Isten felé, amikor elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, vagy bizalommal kérjük, hogy változtassa meg őket. Például imádkoztatok egy gyógyulásért. Például.
0: Folyamatosan imádkozunk gyógyulásért. Folyamatosan. Én már egy kicsit, a férjem még nagyon bízik, hogy, hogy, hogy bekövetkezhet. Én már egy kicsit belefáradtam a csodavárásba, úgymond, meg voltunk zarándokolni is, elmentünk Medjugorjéba, ott is nagyon sokat imádkoztunk, és mindig volt bennünk csodavárás, mert annyi, annyi ilyen csodás történetet olvastunk, hogy, hogy meggyógyult ez is, az is, hát akkor nekünk meg miért ne lehetne, és hát tulajdonképpen lehetne, de valami miatt nem. Az Isten nem úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen, vagy ha akarja, akkor majd később. Tulajdonképpen bármikor történhet csodás gyógyulás. Igazából nekünk az a feladat, hogy ebben a helyzetben kihozzuk a legtöbbet, amit lehet. Tehát hogy egyrészt, hogy mentálisan egészséges maradjon a család, többiek is, a többi gyerek is, mi szülők is, és hát minél inkább megmaradjon a szeretet a fogyatékos gyerekek irányába is, ami azért egy nem kicsi kihívás.
1: Ez valószínűleg azért, mert a terhek annyival nagyobbak, hogy, hogy a szeretet nem tud, vagy kevésbé tud magától megszületni, hát, talán.
0: Igen, meg hogy annyira sok velük a nehézség, meg annyira néha idegesítő mind a kettőnek a viselkedése, hogy egyszerűen óhatatlanul az ember néha kiborul.
1: Igen.
0: És ezt nem tagadom, hogy ki tudunk borulni, igen. És tudunk padlón lenni mindketten. Nekem például egy ilyen helyzet volt az, amikor elkezdte a Barni a kollégiumot, és aztán nem tudta folytatni, akkor én nagyon kiborultam, és nem tudtam elképzelni, hogy akkor most hogyan tovább.
1: Nehéz, mert az ember egy sérült gyermekhez eleve még nagyobb féltéssel vagy aggodalommal fordul, és anyaként eleve az elengedés, vagy az önállósodás támogatása a nagyobb kihívás, és amikor meg sérült gyermek van, akkor ez tényleg extra nehézségekbe ütközik.
0: Ez nekem mondjuk, igen, az egészségesekkel jól megy. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. a 16 éves uh-huh. fiam már nagyon régóta, már első osztályban egyedül ment iskolába, tehát, hogy ő nála nem volt ezzel problémám, uh-huh. hogy elengedni, vagy hogy nem bíznék benne, uh-huh. hogy meg tudja csinálni. Viszont a Barninál ott tudom, hogy bizonyos dolgokat nem képes megcsinálni. Igen. Tehát őt nem tudom fölültetni a buszra se, hogy akkor menjen három megállót egyedül, mert hiába tudja, hogy hol kell leszállni, akkor se vagyok biztos benne, hogy megoldja.
1: Igen. Az Istenbe vetett bizalom hogyan marad meg benned úgy, hogy a csoda elmarad? Hogyan marad meg a szereteted a sérült fiaid iránt, annak ellenére, hogy ekkora nehézségekkel szembesülsz az ő nevelésükben? Mi ennek a kulcsa szerinted, hát, hogy bizalommal és szeretettel te képes legyél megmaradni?
0: Uh-huh. Én nagyon türelmes és kitartó vagyok. Ez már akkor is, amikor én nagyon úgymond sokára ismerkedtem meg Robival, és nagyon sokat imádkoztam, hogy jó férjem legyen. És nagyon sokáig nem jött a jó férj, és aztán meg igen. És valahogy ez egy ilyen igazolás volt nekem, hogy megérte várni és kitartónak lenni, és tényleg csak abba belemenni, amikor úgy éreztem, hogy na ő az igazi. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is ez a türelem és kitartás, ami így keresztül lendít, meg hát az, hogy ketten vagyunk, és hát nem egyedül kell ezt az egész terhet cipelni, ez együtt sokkal könnyebb, meg a férjem nagyon, nagyon vallásos, és ő is nagyon, nagyon sokat imádkozik külön is, meg velünk is. Tehát ezek azok, amik segítenek. Hát, hogy a szeretet megmaradjon, erre szintén Robinak van a jó receptje, mert amikor én úgy kiakadok, akkor mindig azt mondja, hogy játsszak velük, foglalkozzak velük, játsszak velük, és akkor több jön vissza, több öröm jön vissza. Tehát, hogyha a Domi például nagyon hálás, hogyha az ember bemegy hozzá, és kicsit ugrál vele, vagy pacsizik, vagy énekel, akkor ő rögtön kacag, és rögtön jön egy visszajelzés, hogy ez neki jó, és ő ennek örül. Barnival azért sokkal nehezebb, tehát ő inkább ilyen nagy mozgásokat kedvel, rollerozni szeret, meg ugrálni, tehát az, hogy mondjuk leülni vele, bármit játszani, az nem igazán működik. Úgyhogy ő egy keményebb dió ilyen szempontból, viszont például a konyhában segít. És ez neki egy olyan terület, ahol ő kiéli azt, hogy ő is kompetens valamiben. Például a krumplit meghámozni nem tudja, de felszeletelni tudja, és akkor már azt is megtanulta, hogy karikákra vágja, vagy kockákra vágra, és akkor meg tudja csinálni. És nem félek neki kést adni a kezébe, mert tudom, hogy ügyesen megcsinálja.
1: Igen.
0: És akkor ebben például, ha látom, hogy ő is boldog, és együtt csinálunk valamit, akkor nekem is úgy visszajön valami.
1: Igen. Igen. Mert olyankor talán nem azon van a hangsúly, hogy mi hiányzik, vagy mi Igen. nincsen, hanem hogy mi az, ami pedig ott van. Igen. És akkor az ember néha e fölött meg olyan könnyen elsiklik, amikor csak azt látja, hogy annyi minden nincs, vagy hiányzik.
0: Igen, igen, ezt kell igen. erősíteni, hogy lássam meg én is, hogy hát ő erre képes, meg ennek örül, és ő is tudja magát jól érezni. Hogyha mert ő benne is az van, hogy attól frusztrált, hogy egyrészt unatkozik, másrészt meg, hogy nem csinál semmi hasznosat, és szerintem ezt Igen. ő is érzi. Uh-huh. Hiába nagyon sérült, de akkor uh-huh. is érzi azt, hogy többiek megcsinálnak bizonyos dolgokat otthon, ő meg nem. De például a bioszemetet azt kiviszi. Tehát ilyen apróságok, és Igen. ezeknek örülünk, hogy ezeket legalább megcsinálja.
1: De beszéljünk akkor a többi tesóról, ugye a Barni és a Domi között, a két sérült gyermek között ott van középen az Andris, és még van két húgocska, Katalin és Mária. Ők a maguk módján, szintjén hogyan viszonyulnak a sérült testvéreikhez, és hogy élik meg azt, hogy néha kényszerből, de talán háttérbe szorulnak.
0: Talán Andris a legnehezebben, de ő neki van tulajdonképpen a legnehezebb dolga, illetve volt a növekedése során, hiszen ő kicsi gyerekként nem tudott kapcsolódni a testvéreihez, egyikhez se, és hát próbálkozott egy ideig, próbálkozott a Barnival, de hát a Barni annyira öntörvényű volt, meg annyira nem akart gyerekekkel semmit se csinálni, hogy egyszerűen nem lehetett. És akkor Andrisnak lett egy kiterjedt baráti köre, már óvodás korában, tehát hogy ő nagyon, nagyon szociális volt mindig is, nagyon könnyen barátkozott, sok barátja volt, meg mindig elhívtuk őket gyerekzsúrba, meg sokszor voltak nálunk a kis ovistársai, meg aztán iskolatársai is. És aztán valahogy ő kialakított magának egy külön életet, így a testvéreitől függetlenül, és azt gondolom, hogy most is úgy él, hogy nem, hát nem sokat foglalkozik velük. Igen, nagyon ritka az, hogy egyszer-egyszer így megfogja a Domi kezét, hogy akkor most sétálunk, vagy valami, tehát nagyon-nagyon ritka. Ezt tulajdonképpen megértem, meg mi sose sose volt ilyen kényszer, hogy na akkor most igenis te foglalkozz a tesóddal, ha nem akar, nem kell, nem szeretnénk erre presszionálni egyiket se. Hát majd a jövőben azt majd meglátjuk, hogy mennyire fognak velük törődni, azt azért szeretném, hogyha nem maradnának magukra, úgymond a távolabbi jövőben. Igen, tehát ő végül is úgy nőtt fel, hogy nem, se nem számíthatott, se nem játszhatott a testvéreivel, és most meg már önálló élete van, tehát inkább mint kamaszként már úgy kifele megy a családból.
1: Igen. És a húgok, a lányok?
0: A húgok, ők meg, hát nagy a korkülönbség tulajdonképpen, tehát Barnihoz már nagyon-nagyon kicsik, de érdekes módon a Kata, a 9 éves Kata, ő van, hogy megfogja a 18 éves Lakli bátyjának a kezét, hogy na akkor gyere, most üljünk le, és asztali játék, tessék, rakd ki ezt a kirakót, vagy valami. Tehát, hogy ő néha érez ilyen késztetést, hogy foglalkozzon vele. A Domit is néha így vezetgeti, vagy ugrál vele, és akkor a Domi nagyon boldog. Úgyhogy ő valamennyire foglalkozik velük. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat, mert ő is szeret inkább barátnőzni, meg elmenni ide-oda. De azért időnként úgy eszébe jut, hogy labdázni is lehet a Barnival például. És hát Marci, ő sem ennyire nem foglalkozik velük, ő inkább a Domit inkább elkerüli, hát ő azért nagyon kicsi a Domihoz képest, így méretre.
1: Igen, és hogy Domiról mondta talán, hogy nem koordinálja a mozgását, tehát...
0: Nagyon sokszor így kaszál a kezével, és akkor az akár veszélyes is lehet, igen, hogyha Marci ott elmegy mellette, és akkor pofont csapja, vagy valami. Úgyhogy ő azért úgy távolságot tart. Igen, de egyébként ők nem nagyon kérdezték, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Uh-huh. Ők így nőtt, ebbe születtek bele, hogy ilyenek a tesóik. Uh-huh. Persze beszélgetünk sokat, meg hogy miért lettek ilyenek, vagy hogy mi ez az autizmus arról is.
1: És miket válaszoltok például arra, hogy miért lettek ilyenek, hiszen azt mondtad, hogy a miértekre ti sem kaptatok választ.
0: Hát arra én azt szoktam, hogy nem tudjuk, hogy miért lettek ilyenek. Valami miatt ilyenek lettek, és nekünk az a feladatunk, hogy így szeressük őket.
1: Hogyan lehetünk képesek igent mondani akkor is, amikor azt látjuk, hogy mondjuk nem lesz önálló a gyermekünk, vagy hogy szenvedést okoz neki az, hogy nem tud kapcsolódni, vagy hogy tizenévesen is még, nem tudom, pelenkát hord, hogy tudsz minden nap igent mondani arra az életre, amire nem biztos, hogy számítottál.
0: Hát nincs lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. Igazából. Tehát ott van, nem tudok vele mit csinálni, hogy ne legyen ott. Ez most így rosszul hangzik, de ez a fizikai valóság, hogy ott van az a gyerek, aki az én gyerekem. Nem olyan egyszerű az, hogy most akkor egyből beadom egy intézetbe, és megválok tőle, mert nem bírom tovább. Tehát nyilván benne van a pakliban, hogy egy idő után elkerülnek majd otthonról, tehát bentlakásos intézetbe kerülnek. De hát ameddig lehet, addig otthon. A férjem nagyon, nagyon annak a pártján van, hogy minél tovább maradjanak otthon. Azért reálisan kell nézni, tehát az is, hogy a Barni már elérte azt a kort, hogy őt már úgy nyugodtabb szívvel mondanám azt, hogy helyezzük el valahova, hiszen ő már azért majdnem felnőtt, de hát a Domi még csak 13 éves, illetve még nincs is. Ő azért ő jelenti a nagyobb problémát,
1: Igen, ő az, aki súlyos fogyatékos, igen. És a látássérülése is még közre játszik ebben, igen. Hogy igen, ő neki 24 órás felügyeletre szorul, ugye?
0: Hát hál' Istennek igen. Éjszaka haszik.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy
1: igen.
0: Éjszaka azért nem kell vele, de igen, uh-huh. Tehát őt etetni kell, őt pelenkázni, öltöztetni, uh-huh. Mintha egy kicsi baba lenne. Úgy kell őt ellátni. Nagyon sokat megtanult egyébként, most már kanállal önállóan tud enni, csak hát türelem kell hozzá, meg, uh-huh. Meg aztán egy felmosó rongy.
1: Igen.
0: Úgyhogy, de hát azt is reálisan kell látni, hogy őt is el kell majd valahova helyezni, uh-huh. Hiszen mi nem élünk örökké, a testvérekre nem lehet azt mondani, hogy akkor tessék ez a te feladatod, hogy a uh-huh. Fogyatékos testvéreddel törődjél, és ez legyen az életed. Ezt egyszerűen nem mondhatom, nincs hozzá jogom, hogy ezt mondjam. Hiszen neki is megvan a joga a saját életét élni. Úgyhogy a mi életünkben meg kell találni azt a megoldást, hogy ők el legyenek helyezve, megnyugtató módon, megnyugtató helyen. Hát ez kemény dió.
1: Ez egy olyan súlyos döntés, amivel azok a családok, ahol nincsen valamiféle fogyatékossággal élő gyermek, azért se tudják képzelni ennek a döntésnek, vagy ennek a kérdésnek egyáltalán a súlyát. Ebben a rettentő sokágú küzdelemben, hogy az ellátórendszerben való eligazodás az öt gyermek öt különféle igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodni, a házasságodban, az Isten kapcsolatodban megmaradni, ezek rettentő sok szerteágazó tennivalók és felelősségek. Hol vagy benne te, úgy, amikor csak te vagy? Mi az, ami rólad szól a te életedben, ami neked okoz örömöt és magadért csinálod?
0: Elsősorban a közösségi élet, közösségek, a gitáros kórus, ahova járok, oda egyedül kezdtem el járni, még talán a Domi meg se született, igen, még a Domit vártam talán. És nagyon sokat jelent nekem, hogy egyrészt, hogy maga a fizikai része, hogy minden héten egy másfél órára elmehetek, és felnőttek között vagyok, akikkel együtt énekelünk, és utána beszélgetünk egy kicsit, ez...
1: Heti másfél órád van akkor.
0: Azért nem mondanám, hogy csak ennyi van, mert azért esténként jut egy kicsi idő olvasgatni, vagy bármi más csinálni. És törekszem is arra, hogy ne úgy ne teljen el nap, hogy ne legyen benne egy picike én idő, hogy így mondjam. Igen. Hiszen hát fontos az, hogy én jól legyek. Ha nem vagyok jól, akkor az meglátszik a családi életen, hogy akkor most türelmetlenebb vagyok, most kiabálok akár, uh-huh. És azt nem szeretném.
1: Hogyan változtatott meg téged ez az élet? Az ötgyermekes, speciális igényű gyermeket nevelő anya szerep?
0: Sokkal jobban le tudok mondani a saját igényeimről. Ez lehet jó, vagy akár rossz is. Uh-huh. Illetve jobban tudom késleltetni a szükségleteimet, meg a vágyaimat, hogy most ez még nincs, de majd lesz. És akkor ez így tud akár tolódni éveket is. De hát azt hiszem, hogy azért az alapvető szükségleteim be vannak töltve, úgymond. Tehát van egy szerető férjem, szerető gyerekeim, tehát mit akarok még?
1: Lehetnek az embernek vágyai. Megosztasz olyan vágyot, ami publikus, ami benned él, és szeretnéd elérni, vagy valamikor megélni, átélni, van-e olyan vágyad, amit így most éppen késleltetsz, de...
0: Igen, már régóta késleltetem. Szeretnék valamikor visszamenni dolgozni. Én német szakos tanár vagyok, és szerettem a hivatásomat. Még a gyerekek előtt dolgoztam, tanítottam iskolában, azóta így, hát magámba otthon így néha. Most egy kicsit többet, volt, hogy egyáltalán nem, és ezt szeretném majd folytatni, hogyha lesz rá lehetőségem.
1: Arról még megkérdeznélek, hogy a hétköznapi eseményekben történésekben hogyan tapasztalod Isten jelenlétét a családotokban, vagy a gondoskodását, gondviselését ebben a helyzetben?
0: Hát az egyik, az például rögtön, amikor a Domi majdnem meghalt. Tehát ő babakocsiban aludt, és nem volt légzésfigyelőnk, viszont volt egy ilyen megérzés, de nem is nekem, hanem az anyukámnak, aki ott volt éppen akkor nálunk, hogy nézzünk már rá, vegyük már ki, már olyan régóta alszik, és akkor behozta, és akkor mondta, hogy valami nem oké. És mindegy, akkor ott mentőt hívtunk meg mindent, tehát hogy ő úgy maradt életben, hogy ő akkor ki lett véve.
1: Igen.
0: És azt gondolom, hogyha nem lett volna kivéve, akkor nem lenne Igen. életben. Igen. Tehát ez tulajdonképpen ezt is mondhatom csodának,
1: Igen.
0: hiszen teljesen véletlen volt az, hogy akkor, na, akkor nézzük meg, és pont akkor. Úgyhogy ez az egyik ilyen.
1: Az, hogy a Jóisten nem hagyott benneteket magatokra ebben az élethelyzetben, annak milyen jeleit érzékelitek talán? Ez lett volna a kérdésnek a...
0: Uh-huh. Hát az, hogy még élünk, és úgymond azt gondolom, hogy mentálisan egészségesek vagyunk, és egyikünk se omlott össze, és egyikünk se a pszichiátriában. Szerintem már ez nagy eredmény.
1: Igen.
0: Meg, hogy nem ment szét a család, együtt van a család. Szerintem ez mind a Jóistennek köszönhető, hogy ő megtart minket, és nem engedi el a kezünket.
1: Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a fogyatékossággal élő, vagy a súlyos fogyatékosságban töltött élet az nem is teljes élet. Szokott ugye ilyen fölvetés lenni a terhesség megszakításoknál, akik amellett döntenek, hogy az nem is teljes élet. Keresztényként viszont azt valljuk, hogy minden élet egyformán értékes, és a Jóisten adja azt az életet is, legalábbis ez a keresztény tanítás. Te hogy éled meg ezt? Te tudsz-e úgy nézni a gyerekekre, hogy mármint Barnira is, meg Domira is, és ugyanúgy a többiekre, hogy mindannyiuk élete a maga módján teljes?
0: Hát a Robi ebben jobb, mint én. Ő szokta mindig mondani, hogy oda át már egészségesek lesznek. És valahogy mindig az van bennem is, hogy elképzelem azt, hogy amikor már a Jóistennél leszünk, remélhetőleg ott leszünk, és találkozunk velük, akkor tudunk majd velük beszélgetni. És azért ez egy nagy, hát nagy csoda, hogy most nem tudunk velük beszélgetni, csak hát néhány dolgot kapunk vissza, de olyan kommunikáció olyan azért nem igazán van, de hogy majd lehet, hogy lesz.
1: Igen. Hát ott, ahová tartunk, és remélhetőleg oda jutunk, ott nem lesznek már betegségek és fogyatékosságok, és ez a legnagyobb remény, amit most mondhattál, hogy egy kicsit a perspektívát egy kitágítsuk. Anna, Wagner Annának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen részletesen és bensőségesen beavattál minket az életetekbe, és leginkább abba a türelmes és kitartó szeretetbe, amivel fordultok egymás és a gyerekek felé, mind az öt gyermeketek felé. Kedves nézők, hallgatók, ez volt már a Családi Kör, a Lélek Jelenlét Podcast mai adása. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezik a podcast, addig is biztatom önöket, hogy a régebbi adásokért és a elkövetkezendőkért iratkozzanak föl a YouTube vagy a Spotify csatornánkra. Türelmes, kitartó és elfogadó szeretetben töltött mindennapokat kívánok. Isten áldja önöket a viszontlátásra, a viszonthallásra.
2: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Nő.
2: Kislány.
1: Nagylány.
2: Anya.
1: Barát.
2: Nővér.
1: Itt a barát nővér.
2: A mikrofonnál Veronika nővér.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai beszélgetőtársam Lubics Szilvia, ultrafutó, aktív fogorvos és három gyermekes családanya. Férjével 32 éve vannak együtt, fiai 27-25-21 évesek, tehát már bőven felnőttek, és hogy érzékeljük, hogy milyen szintet jelent Szilvi számára az ultrafutás, néhány verseny eredményét is szeretném idézni. 7-szer futotta le a spártatlon versenyt, ebből 3-szor megnyerte. Ennek hossza 246 kilométer, szintideje 36 óra, amit ő kevesebb idő alatt teljesít. Első lett a 197 kilométeres Antarktisz ultrán, ami hóban, fagyban történik. Megcsinálta a 217 kilométeres Badwater ultramaratont a kaliforniai halálvölgyében, ami viszont nagyon melegben történik, ilyen nappal 55 fokos hőségben. Legutóbb pedig idén áprilisban a 270 kilométeres Marathon des Sables-ot a Szaharában, ahol a korosztályában első lett. Na most itt szabad volt aludni, tehát ez a 270 kilométeres szaharai futás, ez 6 nap alatt történt meg. Hát ilyen bevezető után az ember kíváncsi lesz, hogy hogyan kezdődött az életedben az ultrafutás. Mert hogy nem gyerekként kezdted a futást.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Valóban nem gyerekkoromban kezdtem futni, sőt, nekem így a testmozgás az egy kicsit így idegen is volt, mindig nagyon stresszeltem tőle. Alapvetően egy ilyen nagyon maximalista gyerek voltam, fontos volt, hogy mindenből ötös legyek, és hát a tornaórán nem minden úgy ment, ahogy én azt szerettem volna, és tényleg a legnagyobb izgalmakat nekem a tornaóra jelentette, tényleg nagyon féltem tőle, és emiatt így nem is sportoltam, tehát hogy így csak amit nagyon muszáj volt. És 28 éves voltam, amikor már két fiam volt, a kisebbikük volt 2 éves, és nekem így, engem így a szoktatás az nagyon, nagyon igénybe vett, tehát nagyon lefogytam mind a két fiam szoktatási időszaka alatt, és 43 kiló voltam, mikor a második kisfiam abba hagyta a szopást, és hát így borzasztó gyenge voltam, sokat voltam beteg, és a férjem orvos, és ő is mondta, leginkább az ő nyomására talán, hogy valamit kellene csinálni, hogy picit az immunrendszerem megerősödjön, hogy ne csak a gyerekekkel legyek, mert elég ilyen tyúkanyós anyuka voltam, aki mindig minden pillanatban ott akart lenni. És hát a sportban egyedül a futást tudtam megoldani, mert kisgyerekek mellett nem tudtam időpontra menni sehová, úgyhogy más edzés nem jött szóba. Úgyhogy így jött a futás az életembe. Ez 2003-ban volt.
3: Akkor olyan 28 éves voltál, két kicsi gyerekkel otthon, és legyengülve, 43 kilósan, sokszor betegen. Igen. És akkor elkezdtél futni, és ment a futás egyből?
4: Igen. Ez nagyon, nagyon fura, tehát nem voltak különösebben nehézségeim. Arra emlékszem, sok tudatosság nem volt benne, de amikor elkezdtem futni, már az első héten futottam 14-15 kilométereket, szóval nem éreztem nehéznek, és nagyon, nagyon jó volt így fejbe egy kicsit kimenni, kiszellőztetni a fejemet, és tudom, hogy bármilyen idő volt, mindig kimentem, és egyre inkább úgy éreztem, hogy erre nekem szükségem van tényleg. És alapvetően eléggé céltudatos vagyok, vagy nekem mindig kellenek a célok, és nagyon hamar kitaláltam a kezdetekhez képest, talán egy 2 hónapon belül indultam életem első félmaratonján, amire azért nem biztatok így senkit, hogy ez föltétlen jó ötlet, de nekem mindenképpen az volt, mert hatalmas élmény volt az, hogy emberek közt futok, hogy te jó ég, én is képes vagyok erre, és máig emlékszem arra, hogy milyen volt célba érni, és mennyire boldoggá tett az, hogy én tudok futni 21 kilométert, és aztán persze a célok nőttek, meg a beletett munka is, de hát ez már egy ilyen hosszabb történet.
3: Akkor gondolom jött a teljes maraton, a félmaraton után, ami szintén sokszor egy elképzelhetetlen teljesítmény, még a 60-as években sem nagyon engedték, hogy nők ilyet fussanak, mert a női szervezet ezt állítólag nem bírja ki. És hát ezért küzdeni kellett a nőknek, hogy egyáltalán futhassanak maratont.
4: Igen, egyébként ez hihetetlen. Tehát az a hihetetlen, hogy ez nem is volt annyira régen. De hát azt gondolom, hogy a nők bebizonyították, hogy nem csak maraton tudnak futni, hanem jóval hosszabb távokat, sőt, minél hosszabb a táv, valahogy a férfi és a női mezőny egyre közelebb eredményeket produkál, tehát azért itt előjön, hogy a nők mentálisan mennyire erősek, vagy mondjuk a fájdalomtűrő képesség is esetleg sokkal jobb, mint a férfiaké, de itt valóban úgy volt, hogy a félmaraton után, a félmaraton egy ősszel volt, és én nagyon nem szerettem a hideget, és azt gondoltam, hogy olyan jó, hogy futok, hogy jó lenne télen sem abba hagyni, de tudtam, hogy abba fogom hagyni, ha csak nem találok ki valami cél tavaszra, ami miatt nekem ki kell járnom télen is. És így volt az, hogy kinéztem egy maratont márciusban, következő év márciusában, 2004 márciusára, és így ezzel tudtam magamat mozgásba tartani, hogy télen is igenis fölhúzzam a futócipőt, és kijárjak futni. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg a kezdéshez képest egy fél évre már volt maratonom, és ez 2004-ben volt, 2005-ben született meg a harmadik kisfiam, ott volt emiatt nyilván egy kis kihagyás, nem sok, és 2006-ban már maratonnál hosszabb távokon kezdtem el versenyezni, ezek ugye az ultratávok, és ami furcsa volt, hogy ugye én előtte nem sportoltam, és én nem is vártam semmit attól, hogy én, tehát nem, nekem ez nem szólt arról, hogy én sikeres legyek ebbe, abszolút, viszont az ultratávokon mindig a dobogon voltam, és ez egy ilyen nagyon furcsa érzés volt egy olyan nőnek, aki előtte sosem volt sikeres a sportban, és ez nagy motivációt is adott, hogy csináljam, és tényleg 2006-ban volt az első ultram, és én 2007-ben már magyar válogatott voltam 100 kilométeren, ami meg felfoghatatlan volt, hogy én te jóságos ég, akkor most magyar mezben lehetek. És talán így ez volt az, hogy így megindult ez a lavina, hogy egyre több munkát kezdtem el tenni bele, hiszen azért válogatottnak lenni nagy felelősség volt, és utána egyre több ilyen világversenyen indultam, és még nagyon sokféle típusú ultraversenyen, hiszen ennek nagyon sokféle ága van.
3: És akkor lett edződ, meg mindenféle segítőd, hogy jó eredményeket érj el?
4: Ez ugye 2007-ben voltam válogatott százon, igazán 100 kilométeren, akkor még nem volt edzőm, hanem...
3: Te csak úgy futottál.
4: Próbáltam,
3: ez a cél, és akkor megyek.
4: Próbáltam utána nézni, amennyire akkoriban lehetett. Nyilván most már sokkal több mindennek utána lehet olvasni, de azért akkor is voltak, föl tudtam keresni anyagokat az interneten. És hát pici gyerekeim voltak, tehát hogy nagyon meghatározta az időfaktor azt, hogy én mennyit és hogyan tudok edzeni, de próbáltam nagyon sok energiát ebbe beletenni, ami tényleg így a gyerekek mellett és a munka mellett reális volt, és 2010-től volt edzőm csak, és ott azért lett ez a dolog, mert 2010-ben készültem az első 24 órás versenyemre, tehát amikor már egy teljes napot futok, és úgy éreztem, hogy azzal viszont így nem boldogulok el egyedül, tehát hogy azt nem látom, tehát 12 órát talán még látok, hogy arra hogy kell fölkészülni, vagy 100 kilométerre, de ott a 24 óránál úgy éreztem, hogy nekem segítség kell, mert egyedül nem fog menni.
3: Az már úgy soknak tűnt neked is.
4: Igen, az egy kicsit, de mai napig így látom, hogy ami már egy nap, egy teljes nap mozgás, és ugye abban az évben, az első 24 órásom évében én körbefutottam a Balatont, és az első spártatlonom is akkor volt, tehát három olyan versenyem volt, ami egy nap, vagy pedig annál hosszabb. Ehhez nekem kellett segítség, és tényleg úgy is látom, hogy ez már egy kicsit más kategória az ultrán belül, amikor már egy teljes éjszaka is benne van, vagy esetleg azon túl megyünk.
3: És akkor lett profi edződ, illetve a férjed volt melletted, mint érzelmi, meg szakmai támogató? Milyen támogatók kellenek ahhoz, hogy ilyen teljesítményre képes legyél?
4: Alapvetően azt kell látni, hogy én amatőr voltam végig, és most is. Ez azt jelenti, hogy dolgozom, tehát hogy dolgoztam, és hát ugye akkor még kisgyerekeim voltak. Itt nem kell elképzelni emögé egy nagy stábot, sőt, elég picit. Volt egy edzőm, és nyilván nagyon fontos volt a családi támogatás. Túl sokat akkor még nem utaztam, tehát hogy a versenyek miatt nem voltam otthonról távol. Talán a spártatlon volt az egy hét, amikor így elmentünk otthonról, és a gyerekeknél segítségre volt szükségem, de egyébként én így mindig hajnalban edzettem, amikor ők aludtak. Úgyhogy igyekeztem így nem tőlük elvenni az időt. de nem volt emögött tényleg az edzőm megírta a feladatot, nekem az volt a, amit mindenképpen megcsináltam minden áron, bármikor, bármilyen időpontban, és ott nyilván kellett a férjem, aki mindezt támogatta olyan szinten, hogy, hogy engedett, hogy, hogy én ezt látta, hogy ez nekem fontos, és hagyta, hogy csináljam.
3: És nem csodálkozott nagyon, hogy hogy tudsz te ennyit és ilyen jól futni? Mert ugye azt látta, hogy beteg vagy, lefogytál, el vagy fáradva, és csinálj már valamit, fussál, vagy sportolj egy kicsit, és akkor ebből nagyon hamar lett, hogy válogatott vagy 100 kilométeren.
4: Nem volt ez zökkenőmentes. Most már így élünk nagyon régóta, tehát most már, ugye azt mondtam, hogy 2003-ban kezdtem, szóval ez már 23 év. Tehát gyakorlatilag ez teljesen belenőtt az életünkbe. De azért a férjem egy olyan nőt vett el, aki nem sportolt. Aki csak otthon volt a gyerekekkel, a munkán kívül, és nyilván ez járt konfliktusokkal, tehát nem az volt, hogy akkor ez itt minden jó, és nyilván próbált ő támogatni, de azért voltak ezzel konfliktusok, főleg amikor így már nyertem spártatlont, és túl nagy lett körülöttem a felbojdulás, mindenfelé hívtak, és én magam sem tudtam, hogy ezek mi az, amit... Tehát, nem tudtam, hogy lehet nemet mondani egy felkéréssel, hogy mondhatom én azt, hogy nem. És ott egy picit így túl voltam terhelve, meg talán ő neki sem mutattam azt, hogy ő mennyire fontos ebben az egészben. Szóval voltak ebben azért nehéz időszakok. Meg kellett tanulni mind a kettőnknek, hogy ez hogy működik. Tehát nekem is azt, hogy ő felé ezt mutatnom kell. Nem elég, ha én azt gondolom, hogy ő fontos, hanem valóban ezt ki is kell mondani, vagy mutatni, vagy érzékeltetni. Illetve neki is meg kellett azt tapasztalni, hogy attól, hogy a felesége most más csinál, és mondjuk többen figyelnek rá, vagy eredményei vannak, azért egy férfinak az nem annyira könnyű szerintem, hogy a felesége mondjuk eredményes sportról, hogy attól én nekem, tehát hogy én nem változok meg, tehát hogy én ugyanúgy ők a legfontosabb nekem, a gyerekek, és ő. Szóval ebbe így bele kellett tanulni, és nem volt mindig egyszerű, viszont azt gondolom, hogy ez nagyon jót tett azóta is a kapcsolatunknak, tehát szóval sokszor szerintem, hogyha van egy ilyen kis nehézség, vagy néha nagyobb nehézség, de hogy azt minden a ketten szeretnénk, hogy az jóra forduljon, akkor az szerintem nagyon, nagyon sokat hozzá tud tenni a kettőnk kapcsolatához, úgyhogy hogy ez végül is úgy szépen kialakult, és ami nekem nagyon jó a mai napig, hogy a férjem is fut, és ő is ultrázik. Tehát 4-szer körbefutotta már a Balatont egyénibe. Ez is összehozott minket, volt, hogy közös eseményeken indultunk, vagy például tavaly, ami hatalmas kaland volt eddig a legnagyobb közös élmény, hogy én tavaly másodszor indultam a Grand Tugranen, ami szintén egy sivatagi verseny a Grand Canyontól a Bryce Canyonig, ez 275 kilométer, és én nagyon szerettem volna az első sivatagom óta, hogyha a férjem egyszer eljön egy ilyenre, mert tudtam, hogy mit ad ez, és nagyon nehéz volt rávenni, és tavaly volt ez, hogy a Grand Tugranre eljött velem, és tehát tényleg azt gondolom, hogy életünk egyik legnagyobb közös élménye volt, szóval nekem ilyen szempontból jó, hogy ő tudja, hogy ez miről szól, milyen munkát igényel, hiszen ő is csinálja a felkészülést. Egyébként most már évek óta én vagyok az edzője, ami szintén nagyon jó, mert így közösen is futunk sokat, úgyhogy... Ez így szét is választhatott volna minket, de azt gondolom, hogy végül egy nagyon erős kapos lett kettőnk közt a futás.
3: Tehát elindult egy mondattal, hogy Szilvi sportolj egy kicsit, és ez lett belőle, hogy, igen. Hogy sok száz kilométeres versenyekre együtt mentek. Nyilván olyan is van, amikor ő támogat téged, ő utazik veled, ő úgymond a hátországod.
4: Többnyire ez van, igen. Tehát az nagyon ritka, hogy futott, ahol én. Ez a Grand Tugran volt egy ilyen nagyon nagy esemény, illetve januárban a 100 mérföldet, ott teljesen közösen is együtt haladtunk a Szaharában. Az nagyon jó volt. Ott én nem éreztem annyira jól magam, vagy így nem éreztem magam biztonságban, és ott végig velem maradt, és ez egy nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy együtt futjuk. De zömében inkább az van, hogy külön versenyeken indulunk, és akkor segítjük egymást. Tehát most például az idén ő körbefutotta a Balatont, és én mentem és segítettem őt a körön. De legtöbbször az volt, ha mondjuk elmegyek egy sivatagi versenyre, akkor nekem nagyon fontos, hogy együtt utazzunk ki, hogy legyen egy közös élmény is, ott a verseny előtti napok, egy hét mondjuk, hogyha tehetjük, és a vers, mikor én elindulok a versenyen, akkor ő hazautazik, mert ugye nem tud segíteni, nem is lehet, ugye ez teljesen önellátó verseny, és akkor ő itthon tartja a frontot, én megcsinálom a versenyt. Ő megizgul, és próbálja tudósítani a követőimet, hogy mi is történhet velem.
3: És akkor esténként, amikor megállsz egy kicsit, akkor így hazatelefonálsz, hogy tudják, hogy mi van veled?
4: Nem.
3: Vagy még
4: nem lehet. Nem lehet,
3: nincs
4: mert
3: térerő nincs a térerő.
4: Nincs. A sivatagokban gyakorlatilag ez is az egyik legjobb dolog, hogy teljesen kiszakadunk abból a világból, amiben élünk egyébként. Tehát nincsen, semmi nincs. Tehát nincsen internet, nincsen telefonunk. A férjem így általában a verseny oldaláról tud tájékozódni. Illetve minden szervezőnél megvan az a lehetőség, hogy valami módon mi kifelé tudjunk írni. Tehát én lefutottam már a Four Deserts versenysorozatnak mind a 4 állomását, és ott például az a lehetőségünk van, hogy este van egy kis laptop, amiről lehet írni egy ilyen e-mail-szerűt, amit ők valamilyen módon műholdas kapcsolaton keresztül hazaküldenek. Hát ez így vagy megkapja a férjem, vagy nem, de hogy azért így azokból tud rólam. De például itt most a Marathon de Sablon az volt, hogy lehetett egy perces videót küldeni minden nap. Én nem tudtam róluk semmit, tehát én nem tudtam, hogy mi van itthon, de ő látta mondjuk a videó alapján, hogy én hogy vagyok, és akkor az így megnyugtatta mondjuk, hogy látta, hogy jó állapotban vagyok, jó kedvem van. Én viszont teljesen el vagyok szigetelve, úgyhogy van, hogy egyáltalán nem tudok róluk, egy hétig semmit, de ebbe belejöttünk, tehát én tudom, hogy itthon minden rendben van, legalábbis, tehát ha valami gond lenne, akkor biztos, hogy meg lenne a módja, hogy hírt kapjak róla. És egyébként pedig nagyon jó ez a teljes kiszakadás, és ez egy ilyen, az ember, vagy hát én inkább azt mondom, hogy én, nálam úgy zajlik, hogy mikor kimegyek a sivatagba, akkor az első 2-3 nap ettől nem érzem jól magam. Tehát attól, hogy nincs hír, hogy hirtelen nagy csönd van, nem keres senki, nem hív föl senki, nem ír senki nem akar tőlem semmit. Összesen annyi dolgom van, hogy fussak, és utána pedig elrendezem magam, tehát csináljak magamnak ételt, próbáljak pihenni, regenerálódni, összepakolni, és másnap újra elindulni. Egy pár nap után megjön az mindig, ez nagyon jó, amikor így ezt így elkezdem élvezni, hogy nekem mennyire jó, és hogy nem kellene különös dolgok ahhoz, hogy én boldognak érezzem magam, tehát semmi gond azzal, hogy egy hétig nem fürdök, vagy csak egy ruhám van, meg egy váltás pólóm, vagy hogy éppen nem, hogy éhes vagyok azért valamennyire mindig, mert hát ugye annyi ételt nem tudok vinni, hogy én azzal jól
3: mert
4: lakjak.
3: Mert a hátadon viszed azt, amit megeszel, meg
4: mindent.
3: Meg ruhacsere, meg ilyesmi, azzal futsz együtt.
4: Így van, meg a derékkaljal, a hálózsákkal, mindennel. Úgyhogy hát a ruha az nagyon minimális, amit viszek, az tényleg csak egy ilyen tollkabát gyakorlatilag az esti, meg a hajnali hidegben, meg egy váltáspóló. De egyébként ugyanabban a ruhában vagyunk végig, nincsen tisztálkodási lehetőség, nyilván az ember viszi egy kis kendőcskéket, valamennyire le tudja törölni magát, de hát ott nem sokat ér, mert utána újra beborít a homok, és tehát azért nem annyira komfortos, meg éjszaka arra ébredni, hogy mindenhol homok van a szemembe, a számba, hogy már a hajam viszket így napról napra egyre rosszabb. De hogy ezeket így egy pár nap után így el lehet engedni, rájössz, hogy ezekkel nem most így nem kell küzdeni, mert hogy azzal csak elviszem a saját energiámat, hanem így elfogadni, hogy ez így jó, és egyébként nekem nagyon jó, mert a világnak egyik nagyon szép helyén vagyok, és azért ezek a versenyek zömében olyan helyeken vannak, ahol az emberek sokkal-sokkal szerényebb körülmények között élnek, mint mi. Legyen ez Chile, vagy Namíbia, vagy mint ahogy most volt Marokkó, és azért az ember látja azt, hogy az ottani embereknek mekkora kincs lenne, hogyha egy ilyen fedél lenne a fejük fölött, vagy bármilyen, hogyha a csapból folyna a víz, vagy normális mellékhelyiség lenne, tehát az ott nincs, és azt gondolom, hogy sokat változtatott rajtam, hogy egész máshogy állok azokhoz a dolgokhoz, amik itt természetesnek tűnnek, de egyáltalán nem természetesek, és azt mondom, hogy sokkal jobban meg tudom becsülni azóta, mióta megvan ez az érzés, hogy semmim nincs, csak a zsákom, és és éhes vagyok, és fázom, vagy nagyon melegem van, nincs ruhám, hogy milyen lehet az embereknek, akik így az egész életüket így töltik. Az a jó, hogy nincsen telefon, tehát semmi más nem tudunk semmit beszélgetni.
3: Azokkal, akik ott éppen jelen vannak?
4: Így van, akikkel egy sátorban vagyunk, és ez mindig nagyon különleges, 8-an vagyunk általában egy sátorban, és az ember beköltözik a sátorba a 0. napon, és még hát nyilván mindenki idegen elmondja, melyik országból jött, és utána így a körülmények miatt, meg a fáradtság miatt, meg a fizikális megterhelés miatt mindenki megnyílik, és tényleg igazi mély beszélgetéseket lehet folytatni, és tényleg mondhatom, hogy nem volt olyan sivatagi futás, ahol nem ismertem volna meg olyan embereket, akik részben akikkel kapcsolatban maradtam, részben pedig tényleg hihetetlen példaértékű az életútjuk, és szintén elgondolkodtat azon, hogy nekem mennyivel egyszerűbb és jobb, és hogy élnek emberek, akikkel tényleg nagy tragédiák történtek, és ezek ellenére ezt jóra tudják fordítani. Például Mongóliában megismerkedtem egy férfi valakinek az egyik karja hiányzott, és úgy futott, és víziló támadás érte. Afrikában vittek vízi túrákat, és a másik túravezető társát meg is ölte a víziló. Ő neki kilukasztotta a tüdejét, elszakította az Achilleszét, amputálni kellett a karját. Tehát ez egy hatalmas változást hozott az életében, mert azt mondták az orvosok, hogy felejtse el, hogy ő bármikor sportolni fog, holott előttem mégiscsak az volt az élete. És akkor ebből fölépült, megházasodott, született egy lánya, akit 10 évesen elveszített rákos betegségbe. És azt gondolom, hogy már ezek annyira szörnyű belegondolni, hogy egyáltalán hogy lehet tovább csinálni az életet, de hogy olyan optimizmussal, ahogy ő aki létrehozott egy alapítványt a rákos gyerekeknek, és azóta is nagy kihívásokon vesz részt, így, hogy az egyik karja hiányzik, és mindig rákos gyerekeknek gyűjt. És rengeteg ilyen történetet ismertem meg, és ezek úgy gondolom, hogy mindig nekem nagyon sokat adnak.
3: Tehát így a hosszú távfutók között, amikor egy többnapos versenyen mondjuk sivatagban vagytok, kialakul egy olyan közösség is, egy olyan egymásra hangolódás, ami nem is arról szól, hogy hú, a másik egy ellenfél, akit le akarok győzni, és szóba állok vele.
4: Az abszolút nincs. Uh-huh. Tehát sokkal inkább a támogatás van. A sátoron belül is egymásnak, amit csak tudunk, segítünk. Van, hogy egyikünknek mondjuk több a tapasza, az ilyen raktapasz, a másiknak elfogy, akkor nyilván adunk, vagy a sebeket egymásnak segítünk ellátni, vagy hogyha látjuk, hogy valaki nagyon éhes, akkor próbáljuk megosztani azt a kicsi ételünket, ami van. Tehát mindenki segít mindenkinek. Megosztunk egymással történeteket, rengeteget nevetünk. Most a Szaharában volt először az, általában vegyes a sátor, tehát fiúk, lányok vegyesen vannak, de a Szaharában, mivel nagyon sok a résztvevő, itt meg tudták csinálni, voltak csak női sátrak, és most itt 8-an voltunk lányok, és hát ez hihetetlen jó közösség volt, úgyhogy azóta is egyébként írogatunk, hogy még mindig nem szakadt meg, küldünk egymásnak üzeneteket, videókat, hogy kivel mi van. Brazíliában éltek ketten, 3 mexikói lány volt, egy görög, egy norvég és én. Tartjuk a kapcsolatot és írunk egymásnak.
3: Mondtad, hogy elárulhatom a korodat, 52 éves vagy, és általában az 50-es forduló a nők életében ilyen testi-lelki kríziseket hoz. Neked mit hozott az 50 év, ha hozott valami változást, vagy fordulópont volt-e? Most így 50-es nőként hogy éled az életed? Van-e ami más, vagy a célok változtak, az eszközök változtak?
4: Én nagyon örültem az 50. születésnapomnak, nagyon vártam is. Én 49 éves voltam, amikor melanomát diagnosztizáltak nálam, és én akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem fogom megélni az 50-et. És szerencsére egy rendben volt utána minden, a műtét után, és azóta is. És én emlékszem, hogy amikor még így nem tudtam, hogy ez hová fog kifutni, én az utcán annyira irigyeltem mindenkit, minden idős nőt, és azt szerettem volna, hogy én annyira szeretnék öreg lenni. És egy picit így megváltoztatta szerintem ezt a képet bennem, amit gondoltam, mondjuk. Tehát inkább egy ilyen vágyálom lett, és a barátnőmnek is van egy nagyon jó barátnőm, aki pár évvel idősebb, mint én, és pont a melanoma után, a nagy műtét után körülbelül 2 hónapra én keresztül futottam Skóciát, ami 350 kilométer volt, non-stop, és a verseny végén két idő

0: magamra, szóval ez most én úgy élem meg, hogy ez egy nagyon jó időszak, sőt, hát a férjemre is, végre kettőnknek is van közös ideje, mert azért három gyerekkel ez hát hosszú éveken keresztül úgy volt, hogy még beszélgetni is nehéz volt. Amit érzek nyilván, hogy az edzések után több regenerációra van szükségem, vagy már nem ugyanazt a tempót futom, mint mondjuk 15 éve, de ezt annó is, amikor fiatal voltam, én ezen sokat gondolkodtam, hogy ezt az ember vagy elfogadja, és örül annak, hogy mondjuk a korosztályában még hol jár, vagy pedig ha folyamatosan hasonlítgatnám magamat a 15 évvel ezelőtti futó énemhez, akkor az folyamatos frusztráció lenne, és nem lennék boldog. Úgyhogy a futásban is még vannak céljaim, olyanok, ami engem motivál, és tudok érte dolgozni, és várom. Úgyhogy még nagyon sok tervem van. Fizikálisan egyelőre nem túl sok tünetem van, annyi, hogy időnként rosszabbul alszom, ami nyilván megnehezíti a másnapi edzést, vagy a munkát. Aztán meglátjuk később, majd elképzelhető, hogy pár hónapon belül jóval több tünetem lesz, azért figyelgettem ezeket, meg sokat olvasgatok a témában, hogy mi várhat rám, vagy mire, mi az, amire oda kell figyelnem. De nagyon jó, hogy jó pár barátnőm ugye ugyanebben a korban van, és át tudjuk beszélni, hogy ki mit érez. Szóval szerintem, hogyha vannak barátaink, illetve nekem tényleg így a férjem, ő abszolút a lelkitársam is, úgyhogy hogyha van kivel megosztani ezeket a dolgokat, meg egyébként az embernek harmónia van az életében. És szerintem a mozgás is sokat segít ebben. Ha erősebb vagyok, hogyha van önbizalmam, ha megélem azt, hogy képes vagyok dolgokra, és az 50 az nem, igazából nem volt egy ilyen határ, hogy akkor másnap minden megváltozott, ugyanúgy föl tudok futni a dombom.
1: Sőt, egy öröm volt egy súlyos betegség utáni gyógyulás, és érezted, hogy egészséges vagyok újra.
0: Igen, igen, ez nekem...
1: Ajándék.
0: Így van, tehát hogy de minden, azt gondolom, hogy minden, ahogyha eljutunk valahová, akkor azért mindig megköszönöm magamban, hogy ezt még kaptam, hogy te jó ég, ezt megélhettem, hogy azt gondoltam, hogy már semmi nem lesz, és most még ez is van. De hogy nyilván ebben a sok verseny is, az utazás is, de az itteni dolgok is, ami itthon van, tehát nagyon szép helyen élünk, úgyhogy most is itt vagyunk ugye Homokkomáromban, még egyik kedvenc helyem, és szerintem nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen helyen élünk, és futóként meg, hogy láthatom, hogy változik minden napról napra. Úgyhogy én nagyon szeretek élni, és itt élni is, és úgy elég kerek minden, úgyhogy nem szomorkodom az 50 miatt.
1: Nem, sőt, milyen jó. És az egyik videóban nagyon tetszett, ahogy beszélsz arról, hogy neked az nem szokott felmerülni, hogy feladj egy versenyt. Tehát az ilyen nagy és nehéz versenyeken azért sokan feladják. Pedig a legjobb futók vannak ott nyilván, akik tudják, hogy mire vállalkoztak. És te meg azt mondtad, hogy neked ilyen nincsen, hogy én feladom.
0: Még nem volt.
1: Még
0: nem volt. Eddig, hát most már nem is tudom pontosan, de 110 fölött van a nevem mellett jegyzett ultra versenyeknek a száma, ami nagyon sok. És minden versenyen volt olyan nehézség, azt gondolom, hogy simán abba lehetett volna hagyni, akár többször is. Nekem nagyon fontos tapasztalás az, és ezért is örülök, hogy nem hagytam abba semmit, hogy... A nehéz helyzetekből valahogy előbb-utóbb így mindig kilábalok. Tehát mondjuk az ember fut olyan, mint az élet, tehát semmiben sem különbözik egy sima hétköznaptól, tehát vagy egy élettől, hogy vannak benne jobb periódusok, amikor nagyon jól megy, már elképzelem magam a dobogon, már azt gondolom, hogy már pályacsúcsot futok, de akkor mindig lehűtöm magam, hogy ennek vége lesz, tudod? Tehát, hogy ez most egy ilyen időszak éppen. Aztán jön, amikor nagyon-nagyon mélyen vagyok, amikor nincs erőm, amikor...
1: Érzed, nem bírod tovább?
0: Igen, abszolút azt gondolom, hogy ez abszolút embertelen, mit keresek itt, mondjuk tavaly is tényleg a Góbi-sivatagban ez viszonylag friss élmény. Elkezdtem már arra koncentrálni, hogy mennyire fáj a hátam, hogy ezt egyszerűen nem bírom ki még órákon keresztül, hogy ezt a fájdalmat ugye rajtam a 10 kilós zsák, és ugye a hosszú nap az 80-90 kilométer, nagyon hosszú, és rettentő hőség van, és amit iszunk, az meleg, és már könyörögni tudnék egy pohár hideg vízzel, ami tényleg hideg. És akkor az ember egy picit, hogyha ebbe úgy belecsúszik, és elkezd arra fókuszálni, hogy mi fáj, és hogy nem bírja tovább, hát akkor úgy elgondolkodik, mert látom is, hogy mit fogok majd mondani, hogy én miért szálltam ki. És teljesen indokolt lesz, látom a beszámolómat, hogy emiatt hagytam abba, és akkor persze utána jön az, hogy te jó ég, mit csinálok? Tehát, hogy mi zajlik a fejembe?

0: nem lehetek ennyire negatív, hát ennek is vége lesz, és hát nálam a fő megoldás ilyenkor az, hogy vagy az általános megoldás az, hogy akkor oké, most nem élvezzük, de hogy lesz jobb, tehát ebbe nagyon-nagyon mélyen hiszek, hogy akár milyen rossz is lesz jobb. Azért hiszek benne, mert megéltem több százszor, hogy mindig lett jobb, lehet, hogy el kellett hozzá teljen 5 óra, de egyszer csak jobb lesz, és akkor ilyenkor az a megoldás, hogy ugye futni nagyon egyszerű, mert hogy csak bal jobb, és akkor pont ezt kell csinálni, hogy akkor rendben, most ez a periódus van, el kell fogadni, most nem élvezzük, most nehéz, persze közben monitorozom, hogy miért lehet nehéz, mert lehet energiahiány, vagy tehát ezt próbálom úgy orvosolni, de egyébként meg az a megoldás, hogy akkor lehajtom a fejemet, és akkor csinálom most éppen úgy, hogy éppen most nem jó, megyek, és akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy megint jó. és hogy, de ugye, szerintem így van a hétköznapokban is, hogy van jó, meg rossz. Ezt így ennyi verseny után így el tudom fogadni, hogy igenis. Ez ezzel jár, hogy lesznek mélypontok, nagyon rossz mélypontok, amikor úgy gondolom, hogy ezt így egy embernek ezt nem is... Miért csinálja ezt egy ember magával, mikor egészen kényelmesen élhetne, hiszen itt Európában egész kényelmesen élünk, és én mit keresek egy sivatagban, közel 40 fokos hőségben, fájó háttal, hogy ez most miért jó, de hogyha ezen gondolkodok, akkor nyilván az jóra nem vezet, szóval ilyenkor ebből azért ki tudok lépni, és arra fókuszálni, hogy amúgy én iszonyú szerencsés vagyok, hogy itt lehetek. Kicsit szétnézek, hogy lássam a világot, hogy ez gyönyörű, és én itt vagyok, és semmi más dolgom nincs, mint fussak. És onnantól úgy szépen kialakulnak a dolgok. Meg tényleg ez, hogy nincs verseny, amikor ez nem jött elő. És azt is tudom mindig, hogy aki feladja és kiszáll, a spártatlanok után volt ez nekem egy nagyon érdekes dolog. A spártatlan után mindig van egy ilyen nagy ünnepség, ahol részt vesz mindenki, az is, aki kiszállt, az is, aki beért, és vagy mindig azt láttam, hogy aki kiszállt, annak tulajdonképpen amúgy semmi baja nincsen. Az, hogy most volt egy vízfolyag a talpán, akkor nyilván fölpörgette, túl dramatizálta, de hogy aki beért, annak lehet, hogy van 10, és hogy aki nem ért be, az aznap nagyon rosszul van lelkileg, aki meg beért, az meg boldog. És mindig azt szoktam mondani, hogy inkább fizikálisan legyek rosszul, mint lelkileg. Meg félek tőle, hogy egyszer feladnék egy versenyt, akkor így rászoknék, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy működik ez, de jellemzően azt látom, hogy aki fölad egyszer-kétszer versenyt, az könnyebben nyúl ahhoz az úthoz, mert tudja, hogy az is van. Úgyhogy én még nem ismerkedtem meg ezzel, és nem is szeretnék, úgyhogy nem azt mondom, hogy az baj, ha valaki mást válasz, de hogy én...
1: Ez nem a te utad a feladás.
0: Igen, tehát én nem szeretném, hogyha csak nem tudom, hogyha még megvan a két lábam, akkor megyek.
1: És van ez az egyszerű varázsmondatot, hogy mindig lesz jobb, ami vonatkozhat egy aktuális versenyre, de az élet egészére is.
0: Így van.
1: Mindig lesz jobb, és ebben hiszel. Akkor legyen ez a mai végszó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és megismerkedhettünk, beszélgethettünk egy kicsit így. Vannak videók is, érdemes a YouTube-on keresgélni Lubics Szilviáról. Kívánok a hallgatóknak is nagyon szép nyarat, amiben legyen pihenés is, mozgás is, feltöltődés is, imádság is, jó élmények, közösségi élmények, de Istennel való elcsendesedés is. Nagyon köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönöm én is a meghívást.
2: Nő.
3: Kislány.
2: Nagylány.
3: Anya.
2: Barát.
3: Nővér.
2: Itt a Barátnővér.
3: Veronika nővér műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a birmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk. Engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírpercek.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társ alapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarandok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az AI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olá elismerte, a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatókat. Rulaki Sarlos Boldogasszony plébániáról. Hétfő van. Ilyenkor tartjuk a Biblia órát. Tegnap egy nagy ünnep volt, az Úr napja, Jézus Krisztus testének, szentséges testének és vérének az ünnepe. És előttünk áll egy másik nagy ünnep, pénteken, pont amikor az adásba kerül ez a beszélgetés, akkor pedig Jézus szíve ünnepe lesz. Hát erről fogunk itt beszélgetni. A családiasan, a plébánia képviselőtestületének a termében vagyunk. És lassan-lassan ez a csoport is, ez a Biblia csoport is olyan családi közösségé kezd válni, ismerjük egymást régóta, több mint 10 éve. Én azt hiszem, hogy ezek a beszélgetések, ezek hogy visszaadnak valamit abból, hogy egy plébániának ilyen családias légkörűnek kell lennie, hiszen közösség, család, lelki család. Kezdjük talán a tegnapi nagy ünneppel. Úrnapja volt, Jézus szentséges testére és vérére emlékezett az Anyatyent Egyház. És ilyenkor az ember úgy, amikor készül egy beszédre, vagy hogyha egy ünnepre készül, akkor mindig elgondolkodik azon, hogy az Anyaszent Egyház nem csak úrnapján ünnepli az eukarisztiát, hanem többször. Nagyon jól tudjuk, hogy húsvétkor, nagy csütörtökön, sőt kétszer is, reggeli szentmisében, esti szentmisében is. Sőt, hát minden vasárnap is megünnepeljük az eukarisztiát. És hát nem régeiben volt Urunk Jézus Krisztus örök főpapnak az ünnepe, és ott is azért az eukarisztiáról beszéltünk, mert Jézus, mint örök főpap áldozatot mutatott be, és ez az eukarisztia. Hogy ennek az úrnapjának mi a sajátos üzenete. Az egyház, amikor az eukarisztiáról beszél, akkor nagyon óvatosan fogalmaz, nem törekszik arra, hogy egyetlen egy mondattal kifejezze annak a lényegét, mert nagyon összetett. Ha Szentírásból indulunk ki, akkor ott jelzi azt az utolsó vacsor, hogy ez egy áldozat, és azt mondja, ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely értetek kiontatik. Ugyanakkor lakoma is, hiszen az utolsó vacsora, idézőjelben mondom, ez egy pászka lakoma volt, pászka vacsora volt. Ugyanakkor Jézus, amikor kezébe veszi a kenyeret, akkor hálát mond, hálát ad, és mindig jelen van, tehát hálaadás is az eukarisztia. De van-e az eukarisztiának egy olyan sajátos vonása is, amit én úgy érzem, hogy talán úrnapján ünneplünk leginkább. Azt, hogy az eukarisztiában Isten jelen van, Jézus jelen van, közöttünk van. Ezt tudjuk, de maga az ünnep olyan, hogy erre különösen nagy hangsúlyt fektet. Ha valaki visszaemlékezik a tegnapi olvasmányra, Szent Leckére, és az evangéliumra, minden egyes esetben ki van emelve azt, hogy a Isten nem hagyja el a népet. A vándorlások során, a szenvedések, a megpróbáltatások közepette se, hogy jelen van az életünkben. És a szentmisét követő úrnapi körmenetnek is ez az elsőleges üzenete, erről majd külön kitérünk, hogy beszélünk, hogy az, hogy Jézus jelen van, Isten jelen van az életünkben, azt kivisszük az utcára. Tehát nem csak a templomokban lehet találkozni a föltámadt Urunk Jézus Krisztussal, hanem még az utcán is. Hát ezért megyünk, és ezért tartjuk a körmenetet is, hogy jelezzük azt, hogy Isten jelen van az életünkben. Ez a kerület, amiben mi vagyunk, pontosabban az a terület, az egy nagyon nagy terület, több mint 20 000 lakos ember él itt újlag. És amikor kimegyünk, akkor egy kicsit üzenünk ezeknek az embereknek, akik talán a templomba sose mennek be, vagy csak időnként hétköznap bekukkantanak, keresztet vetnek, elmondanak egy imád, hogy az Isten jelen van az életünkben. És ennek a jelenlétnek a mai világban azt hiszem különleges jelentősége van, hiszen egy ilyen széttöredezett világban élünk. Nagyon sok ember él, lehet, hogy nem is egyedül, de magányosan. ott vannak körülötte mások is, de mégis úgy érzi, hogy egyedül van. És egy ilyen világban az üzenet, hogy nincs egyedül, mert életünknek a megteremtője és a végső célja az jelen van. Lehet vele találkozni. És ez megnyugtató lehet számára. Különösen nehéz helyzetekben, amikor békétlenséget él át, hiszen az Úr jelenléte mindig megadja a békét is az ember szívében és a lelkében. Én azt gondolom, hogy talán érdemes nem is teológiai oldalról megközelíteni ezt a ünnepet. Én megpróbáltam néhány szóval ezt megtenni, hanem inkább visszaemlékezni régi időkre, amikor talán ezek a körmeletek még ünnepélyesebbek voltak. Gyerekkorunkra, vagy különleges élethelyzetekre, hogy mi az, ami megmaradt bennünk gyerekként, vagy akár felnőttként is. A kommunizmus idején például, amikor ez különleges jelentősége volt ennek a körmeletnek. Most is, de akkor ez azt lehet mondani, hogy a tanúságtételnek egy egészen különleges formája volt. Vannak itt fiatalok, ennél az asztalnál ülünk, de vannak idősebbek is. Egy idősebbet kérdezek, vagy pontosan egy időst, 92 éves Magdit elkezdte itt a beszélgetés ellen elmondani, hogy gyermekkorban hogyan élte át ezeket a körmeneteket.
5: Hát az nagy esemény volt mindig a körmenet, mert amerre végében a körmenet, ott az ablakokat feldíszítették virággal. Nekünk is voltak, már hát vagy 5-6 ablak volt az utcára nézve, és külön vázák voltak, amit erre a célra használtunk akkor, hogy abba virágokat tegyünk, és voltak gyertyatartók is, és a gyerta is égett az ablakokban, míg elment a körben.
4: Ez itt Budapesten volt?
5: Nem, Esztergomba.
4: Esztergomba.
5: Esztergomba, igen. Hát a belvárosi templom volt ott a közelben, és onnét indult a körmenet, és akkor minden ablak fel volt díszítve, és ki volt világítva. Ez úgy hozzátartozott, ezt már nem is kellett hirdetni, vagy mondani, ez a természetes volt. Igen.
4: Ez nem csak Esztergomban volt időszerben, mondom, divat, vagy szokás, hanem a 8. kerületben, mondja itt a Marika, egy pár szót esetleg erről a régi élményről tudna mondani?
6: Ugyanez volt, hogy a 8. kerületben ott is feldíszítették, tehát az ablakokban, ugyanúgy, hogy ő mondta, a gyertya, akkor virágok, meg vannak ilyen szőnyeget kilógatott, és akkor ott, akik nem vonultak, ugye azokkal nézték onnan, és ugyanakkor nagyon sokan mentünk. Az emlékem, hogy olyan tömeg voltak, ahogy mentünk körbe. Nagyon szép emlékek.
4: De ugyanakkor ez tanúságtétel is volt, hiszen abban az időben azért rossz nevben vették azt, hogyha valaki templomba jár, pláne egy úrnapi körmeneten vesz részt. Én nem mondom, hogy bátorság kellett hozzá, ez talán nem igaz, de elgondolkodhatott ember azon, hogy akik most látják, hogy ott megy a körmenet, pláne volt olyan eset, amikor már idősebb voltam, hogy az elején is mentem, hogy akkor meg tudok-e felelni ugye, annak a küldetésnek, hogy én keresztény vagyok, és hogy példát mutatok-e azoknak, akik más helyekről ismertek, akár iskolából, vagy nem tudom, sport területén, hogy ki tudok-e állni úgy a világ elé, mint keresztény. És így tanúságot teszek, nem csak a körmenetben, hanem ugye a hétköznapi életben. Ez elgondolkodtató volt ez. Az egyik kedves testünk mesélte, hogy tegnap ürömön volt.
7: Csömörön
4: volt, de ürömön is lehet. Ilyen átadom azért egy kis a szót, mert...
7: Igen, hát a férjem családja nagyon régóta Csömörön nyaralt, és amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor ott töltöttük mi is a nyarat, és a csömöri úrnapi körmenetnek is akkor aktív résztvevői is voltunk. Ez egy hihetetlenül nagy közösségi élmény. Tehát ez egy falu közösségi élmény. Csömör az három nemzetiségű falu, ott vannak svábok, szlovákok és magyarok. És hívő és hitetlen mindenki és minden generáció összefogott. Régen úgy volt, hogy lovaskocsival kimentek a határba, és ott szedték a kutyatejet, meg a virágot, meg mindent. Hát most már autóval mennek, meg azt hiszem, hogy veszik a virágszirmot. De azért még amikor tegnap ott voltunk, akkor is éreztem valamit abból, ami régen a tépés csinálás volt. Tehát amikor az emberek miközben dolgoznak, viccelődnek, beszélgetnek, olyan fajta közösségi élmény, ami azt hiszem, hogy elég ritkaság. Tehát maga a körmenet azt hiszem, hogy a 18. század végén alakulhatott ki. Évente egyik évben a templom fölötti részen megy, körülbelül 1 kilométernyi kidíszített, feldíszített virágszőnyeggel, a következő évben pedig a templom alatti részen. És ilyenkor mindenki hívő és hitetlen, mindenki díszít. Ha pedig valahol nem laknak, vagy mégis valaki úgy gondolja, hogy ő ebben nem vesz részt, akkor a közösség többi tagja átveszi ezt a szerepet, és ők díszítenek. Külföldről is jönnek, szóval ennek olyan nagy híre van most már. Maga a körmenet is, én úgy gondolom, hogy még megőrzött abból, ami falusi. Tehát egyrészt úgy énekelnek a körmeneten, hogy mindenki énekel. Valahogy be van osztva, hogy nem tudom hány méterenként van egy valaki, aki énekel, talán szövegeket is, de azt hiszem, hogy nem, mert ezt tudják az emberek, és lényegesen lassabban megy az ének, mint a városiaknál. És ezeket az énekeket mindenki tudja. Aki meg nem vesz részt a körmenetben, az ott áll és nézi, és hát mondjuk rossz indulatot én még soha nem fedeztem fel. Tehát van ez a hosszú virágszőnyeg, és akkor van azt hiszem 4 állomás, jól mondom, igen, ugye? Igen. És úgynevezett kápolnákat építenek, koszorúkat fonnak virágból, egy ilyen vázra fölteszik, és akkor ott tényleg mint egy kápolna egy képpel képet helyeznek el, és az atya, amikor megy a körmenettel, minden kápolnánál megáll, és elmondja az esedékes könyörgéseket és énekléseket, és a végén pedig felcsendül a Te Deum. Hát ez volt, ez a leggyönyörűbb talán az egészben.
4: Köszönöm szépen. Ezt ilyen viszontosan is hallottuk, mert én is láttam már olyan külföldön megjelent újságot, ahol ez a csömöri jónapja benne volt. Tehát angol nyelven tudósítottak arról, hogy Magyarországon van egy ilyen helyiség, ahol ennyire megünneplik ezt az eseményt. Ugye a lelki élményekről tudunk esetleg így beszélni? Ezt azért kérdezem, mert nekem mindig eszembe jut az a látogatás, hát egy ilyen nyitott napi látogatás a központi szemináriumban, lehet, hogy ezt már is mondtam, templomban biztos, de lehet, hogy a Mária Rádió hallgatók is hallották, hogy amikor felerősödött bennem a hívás, hogy az Úr papnak hív, akkor egy ilyen nyitott napra bementem a központi szemináriumban. Én idősebb voltam a többiek miatt, azok olyan 18-19 éves fiatal emberek voltak, én egy 10 évvel, 9-10 éve idősebb voltam. Azért mentem be, hogy meghallgassam a papnövendégeknek így a tanúságtételét, hogy mi indította őket arra, hogy papok legyenek. És megmondom őszintén, hogy ilyen nagy, különleges eseményeket vártam. Ilyen csodálva határos eseményeket, ami hát arra indította őket, hogy hagyjanak fel az addigi pályájukkal, vagy pedig hát 18 évesen szemináriumban menjenek. És ott egy papnövendék pont a ilyen úrnapi körmenettel kapcsolatban beszélt a hivatásáról. Falusi fiú volt. És mesélte azt, hogy hát ahogy vidéken ott volt az egész falu, apja, nagyja, mindenki ott állt, ő is a szülei mellett. És amikor a pap kijött a templomból az oltári szentséggel, ugye akkor megcsillant az oltári szentség a kezében. És ez egy egészen különleges élmény volt számára. Tehát ez volt az első jel, hogy, hogy az a aranyból van a monstrancia, amit ilyenkor a pap visz a kezében, hogy megcsillant a napfény, ami különleges ilyen természet fölötti kegyelmi hatást élt át. És aztán olyan fontos volt az életében, hogy amikor jöttek hozzá ezek a fiatal fiúk, én is többek között, akkor ezt a történetet mesélte el. Tehát az, hogy, hogy jelen van az Úr, itt van közöttünk, kint az utcán is. És egy környezet a maga módján erről, hogy tanúságot is tesz. Azért mondom, hogy lehetnek talán itt a jelenlévő közül, akik hasonló élményt éltek át.
8: Én nekem azt jutott eszembe, hogy azért ma is bátorság kell ahhoz, hogy, hogy menjünk egy körmeneten, mert valahogy a világ szemében nem akkora érték az Isten hit. Úgyhogy ha mi ezt megjelenítjük és megvalljuk, akkor ez, ehhez kell, kell egy ilyen biztos érzés, hogy amit Krisztus mondott, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt. Úgyhogy nagyon szép, tényleg szépek az úrnapi körmenetek, de azért mégiscsak kell egy, egy bátorság is, most is részt venni rajta.
4: Felnőttként kiáll még egy kisfiú, egy kislány, amikor megy szilmat szórni, akkor nem biztos, hogy fölfogja ezt, hogy ez egy tanúságtétel is, de ha már valaki is érettem, és ismeri a világban jelenlévő folyamatokat, vagy irányzatokat, akkor tényleg bátorság kell kiállni, és azt mondani, hogy én keresztény vagyok, és egy természet fölötti kinyilatkoztatott értékrendet képviselek, ami akkor megfelel az ember természetének is.
9: Hát én a szervezője voltam a körmenetnek, tehát kicsit még az utolsó pillanatban elrendezni, megvan-e mindenki, aki a baldakint viszi, kapcsolattartása, forgalmat irányító rendőrökkel. Tehát nekem szükségszerűen időnként úgy távolról kellett nézni a tömeget, akik vonulnak a körmenetben. Azért az nagy élmény. Szóval egyszerűen az utcáról nézni, ahogy jönnek, az is egy nagy élmény. Hát persze részt venni, az talán még nagyobb, de azért azt látva. Kérdés, hogy ami engem mostanában nagyon érdekelt, hogy ahogy úgy megyünk, mi is az elrendezés? Hát elől megy a kereszt, gyertya, aztán minisztránsok, akkor jönnek a gyerekek, akik ugye a virágot szórják, egy-két anyával, apával, stb. Akkor utána még a füst, tehát és akkor utána jön a baldahin, az oltári szentséget, hogy te tartod, Pilbános atya. Na és hát ebben az elrendezésben ezek a gyerekek tulajdonképpen nem is látják, hogy mögöttük mi megy. Szerencsére azért van a négy stáció, a négy megállás, akkor azért pontosan látják, hogy most mi újság. Ott bizony felemelve látják az oltári szentséget, és azért az ott kell. És szerintem hamar megértik, miközben szórják a virágszirmukat, hogy ők most miért szórják, kinek szórják a virágszirmukat, hiszen világos, most akkor ez ide leesik, és jön az oltári szentség, annak szórják. Azért ez egy nagyon jó nevelés, tehát ez nagyon jó ki van találva. Régen lehet, hogy többen is voltunk, ezért egészen szélesen elfoglaltuk az utcát, most többnyire egy sávban megyünk, és szembe jönnek az autók. Tehát ahelyett, hogy az ablakból szemmel kísérnék, hogy na, most ott elhalad, most egyelőre szembejövő autók látnak minket. Az is. Szóval a tanúságtétel azért odáig is terjed, hogy azoknak az autóknak, akik minket látnak, azoknak is megmutatjuk, hogy ki vagyunk. Akik még érdekelnek, és ami távolról elég ijesztő is volt néha, azok a kisfiúk, akik szintén ott mennek a virágszirmot szóró, kicsit nagyobb leánykák, fiúk között, és ezek a kicsik, ezek olyan kedves, esztelenül rohangálnak. De most ilyenkor nekem, aki mégiscsak ugye a szervező vagyok, nekem arra kell figyelnem, hogy ne azon az oldalon rohangáljanak, ahol az autók jönnek, de ezt azért a szülők ezt nagyon jól csinálták. Amikor a körmenet után erről beszélgettünk, hogy na, és azok a picik, akik ott rohangáltak, mindenkinek az arca ugyanúgy felderült, hogy ja, igen. És én így elgondoltam, kifejezetten már a Jézusi idők után 100 évvel, hogy többen ezek a gyerekrohangálások, ezek miért jók azok, hogy ott vannak, pont. És hát egyszerű a magyarázat. Azt próbálom szó szerint mondani, ezek a mi kincseink. Szóval ez nagyon jó. Ezek még kis esztelen kölkök, nem baj, de jó helyen vannak. Ez nagyon nagy élmény, meg kell mondjam őszintén, ezt így egybe látni.
4: Ehhez fűzök egy ilyen családi történetet. Itt volt az unokahúgom, a 3 gyerek, 3 fiú van. Én nem láttam, de mesélte azt, hogy az egyik fiú, Landiska, akkor már elfogyott a virágszírom, akkor visszaszaladt, összegyűjtött a virágszírom. És akkor újra hintette a virágszíromokat. Visszaszaladt, igen, tehát már ilyen elhintett virágszíromokat összegyűjtötte. Én már úgy éreztem, hogy hát mégis így méltó vonulni, ugye, tömegbe, hogy akkor összeszólja a világot. Én nem vettem észre, de a unokahúgom mesélte utána este, hogy tehát milyen nagy élmény volt ez számára, hogy most akkor ő virágszínokat szól.
10: Én nekem Balassagyarmatról vannak szép emlékeim. Akkor még szocializmus volt, és nem engedték a fő utcára a tömeget, de azért, hogy ahogy kijött a templomból, elment egy mellékutcán, és akkor ott is persze minden föl volt díszítve szépen, és nagyon-nagyon sok kislány volt, aki első áldozók voltak, és szórták a szirmokat, és volt a családokban olyan kosárka, amiket úgy tűnik, hogy egy évvel egyszer használtak, amikor a kislány szórta a szirmokat, és rengetegen voltunk, az iskolások, rengeteg, és úgy tömve volt minden, és akkor nem körbe mentünk, hanem úgy kellett menni, hogy elmentünk egy darabig az óvárostérre, és akkor vissza. És szóval nagyon-nagyon szép volt. És még az is eszembe jutott, hogy volt egy olyan pap, akinek 25 éves jubileuma volt, és az olyan szent képet adott, hogy osztogatott, hogy jöjj szívembe, változtass át, hogy hasonló legyek hozzád. És ez nekem most felnőtt koromban nagyon-nagyon-nagyon tetszik.
4: Egy kis teológiát is mondok hozzá, nem úrnapi körmenethez, hogy de adott esetben mit jelent az, hogy az Úr jelen van az életünkben. Vasárnap esti szentmisén is elmondtam, akkor jutott eszembe, 1991-ben, azért emlékszem az évre, mert akkor volt az első pápa látogatás, és 3 pap növendékkel elmentünk Kárpátaljára. Erdélyben sokan jártak abban az időben, de Kárpátalja az olyan érintetlen terület volt. Nem is lehetett olyan könnyen oda eljutni. A Biboros úr aláírt egy orosz nyelvű egy kis igazolványt, hogy papként, vagy kispapként megyünk ki. És azt is, hogy hova? Munkácsra mentünk, az volt egyik ilyen állomásaink, ahol volt egy atya, Csáti Józsefnek hívták, ha jól emlékszem, aki hát nagyon ismert volt Kárpátalján, nem csak Munkácson, mert nagyon hamar lefogták őt, internálták, és hosszú időn keresztül volt gulágom. És ott pedig halálra is ítélték. De aztán nem hagytatták végre az ítéletet, hosszabb időn keresztül úgy lebegtették. Tehát ott volt, és aztán föl is mentették. Azért tudtunk tele találkozni Munkácson. És ő mesélte ezt el, vagy mondta ezt el, mert ez nem mese, ez valóság. És aztán a televízióban is ezt egyszer megismételték, valahol fölvették és elmondták, hogy más papokkal együtt ő is éjszakánként titokban szentmisét mutatott be. Oda ment a sublóthoz, elővett egy ilyen micskával kifaragott kis fatálat, ez volt az oltár, meg ilyen törött orvosságos fiolát, ez volt a kehely. Szőlőt kaptak időnként, vagy valahonnan, vagy tudom, a környezetében is volt. Ugye ezt megerjesztette ebbe a kis fiolába, azt is mutatta, azt is elhozta. Ez volt a kehely, volt ebbe a fából faragott kis paténa, az volt tehát ami rátette a kenyeret, amit tehát azért kaptak, és éjszakánként ott szentmisét mutatott be. És eszembe jutott az, hogy meg ő is utalta arra, hogy nem csak az áldozat jutott az eszébe, hogy ő is áldozat, meg hogy ott vannak mind áldozatok, és hogy én is áldozatához kapcsolva elviselhetőbb talán ez a lét, a bizonytalanság, hanem a jelenlét is. Tehát, hogy az Isten a gulágban is jelen van. Tehát Jézus Krisztus az eukarisztiában jelen van. És hogy ez milyen nagy hatással volt ott rá. A többiek nem mondták, nem is mondta másoknak, mert lehet, hogy akkor kiszivárgott volna, és akkor megbüntetik, vagy végrehajtják az ítéletet, amit átmenetileg felfüggesztettek.
7: És a többirattásnak?
4: Igen. Tehát mondta, hogy volt egy nagy háló, ő egy felső ágyon aludt, illetve hát akkor nem aludt, hanem. És ez nem minden nap mutatta, de gondolom talán vasárnapot ilyen. És akkor ő ott feküdt az ágyon, és a kezében volt ez a fiola, meg a másik kezében az a törött fiola, amiben tartta azt a megerjesztett szőlőszemet, másikban pedig a kenyér, és ott fejből, hát sötét is volt, tehát nem tudta használni a jellemlámpáját sem volt egyáltalán. De akkor ott szentmisét mutatott be, és azt a jó eső érzés, hát nem csak jó eső érzés, felemelő érzés volt, az, hogy a raptársak nem is tudták, de Jézus ott volt közöttük. És gondolom, a átváltoztatás után még tartotta is a kezébe, és ott elmélkedett, és imádkozott. És amikor ezt akkor mondta el, amikor az egyik papnövendék megkérdezte azt a hosszú időszakot ott a gulágon, hogy bírta ki. És ezt a bizonytalanságot, hogy már halálra ítélték, és még nem hajtották végre az ítéletet. És akkor ment oda a sublóthoz, és akkor vette elő ezt a szelencét, meg ezt a törött üvegdarabot, hogy ez adta az erőt. Tehát, hogy Jézus vele van. A többiek nem tudták. Aztán lehet, hogy másnak is elmondta ezt, hogy imádkozzon vele együtt, azt nem tudom. De ez a jelenlétre egy nagyon fontos élmény lehetett. Persze, ugye ezt másképpen is meg lehet csinálni, de meg máshol is hallottam, hogy ilyet Placid atya is mondta, igen. De a Placid atya azt jó ismert volt, ez a Csáti atya, ez kevésbé. De mondom, hogy készítettek róla egy filmet, és azért mondom, mit jelent az, hogy amikor az ember abban a tudatban él, hogy a pokloknak a poklában is, tehát ott van bele az Úr. Ez biztos, hogy ez nagyon sokat jelenthet. A másik élmény az enyém, azt is tegnap este elmondtam a szentmisében. Amikor a szüleim betegek voltak, és hát kórházba mentem nagyon sokszor hozzájuk, akkor az oltári szentség az állandóan nálam volt. Tehát itt a zsebembe, a ingem zsebébe itt volt, a szívem fölött. És amikor mentem buszon vagy villamoson, és ott imádkoztam, akkor arra gondoltam, hogy hát ennél közelebb nem is lehetne. Nem kell bemenni egy templomba, hát itt van egészen közel hozzám. És amikor a szüleim így elmentek, hát meghaltak, akkor addig az ott volt állandóan nálam az oltár szentség. Nem tettem vissza a tabernákulumba, hanem letettem egy ilyen szent helyre, ott amikor aludtam, akkor polcra tettem otthon. És aztán ugye a hiányérzetem is volt, hogy megköszöntem azt, hogy hónapon keresztül velem volt az Úr, és a jelenlétével, és az erőt is adott ahhoz, hogy hát azokat a lelki megpróbáltatásokat ugye el tudjam viselni. Tehát nagyon összetett dolog ez a jelenlét. És nem véletlen, hogy ez egy ház, én is ez a lehetőségem. A hitünk szerint, amikor a pap elmondja Jézusnak a szavait, akkor valóságosan át lényegül is jön létre. Nagyon szépen beszél erről, pontosabban énekel erről Aquinói Szent Tamás, tényleg hallottuk. A Lauda Sino, a Sion kezdetű zsoltárában, tehát hogy jelen van, hogy az egyház él lesz a lehetőséggel. Tehát nem csak az oltáron jelenik meg az átváltoztatás, köztán abból áldoznak a hívek, hanem vannak különleges alkalmak, amikor kiteszik, mindenki lássa. Ott van a tabernáklumban mindig, de ha kitesszük egy mostanciában, akkor az, hogy láthatóvá is válik. Pláne, hogyha este szépen kivisvilágítjuk, mint ülakon csütörtökönként, akkor egy nagy élmény azok számára, akik ott vannak, és érezhető is, hogy áhítattal térdelnek előtte, és ott imádkoznak.
9: Ahogy szóba jött a gulágban az atya, ő ott egyedül volt. Placid atyának azért egy nagy lehetősége volt, hogy ő együtt volt, mondjuk így hasonszőrűekkel. Szóval ez a közösségben való lét, ez ennek nagyon nagy a jelentősége, itt, az úrnapján is. A szentségimádás egy kicsit, olyan gyakran, akkor tényleg csöndben vagyunk, az egy olyan egyéni tevékenység. Ott vagyok az Úrral, térdelek, ott vagyok. Az úrnapi körmenet, ott együtt vagyunk. És ezzel meg is erősítjük egymást. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy most akkor mi ott együtt ünnepeljük az Urat. Ez az előbb említett kisfiúkat kivéve talán, ők még kicsik, de már ugye a lányok, akik a virágot szórják, számukra már ez biztos igaz. A szülőkre is. Mindenki, aki részt vesz a körmeneten, arra mind érvényes ez, ahogy együtt énekelünk, ez minket megerősít. És ezt én nagyon fontosnak.
4: Megköszönjük mindazoknak, akik itt hozzászóltak ehhez. A élményszerűen ide régi emlékeket is fölidézem, mostaniakat is. Egy kicsit elmékedünk az életünk lába ünnepről is, a Jézus szíve ünnepéről. A szív az a Szentírásban, azt tudjuk, hogy nem egyszerűen csak az érzelmeknek a helye. A mai világban, amikor a szívről beszélünk, akkor elsőbben érzelgősségről, érzelemre gondolunk. De a Szentírásban nem. A Szentírásban az a személynek a központja. És a Ószövetség, az Új Szövetség is szívvel fejezte ki a lelkiismeretet is. Aztán később ugye átvették a görög szót a lelkiismeretre, amikor írták a Szentírást ugye görögül, de elsősorban ugye a szív az az ember központja. Amikor a szíve megdobban az embernek, az annyit jelent, hogy valami egzisztenciálisan megérintette. A Szentírásban több helyen szerepel ez, hogy megdobbant a szíve. Tehát a Dávidnak, amikor a bűnt elkövette után, és jött a proféta, szembesítette a bűnével, akkor megdobbant a szíve. Meg más helyeken is. És Jézus az evangéliumban is beszél az így a szívről, mégpedig olyan értelemben, hogy legyetek tiszta szívek például. Ja, egy hegyi beszédben boldog a tiszta szívek, meglátják az Istent. Amikor látja azt az édesanyját, aki kíséri a fiát, vagy a halott fiát, a naimi fiút, akkor is, hogy megjelzik azt, hogy egy olyan könyörültes szívvel fordult felé. A misericordia, az latin fordítás már, de az pont ezt fejezi ki, az a együttérző szívű. Tehát nem csak egyszerűen szemléli a másikat, vagy valamilyen szinten hát együtt érez vele. Tehát az együttérző szívű, ugye az többet jelent ezzel ennél, mert az azt jelenti, hogy teljes személyiségével át tudja élni azt a fájdalmat, vagy ezt az örömet, amit a másik átél. Tehát amikor Jézus szentséges szívére emlékezünk, akkor ez is az eszünkbe jut, hogy igen, és ezt a maga litánia, Jézus szíve litánia is nagyon szépen kifejezi, különböző képekkel fejezi ki. És hát azon is úgy érdemes elgondolkodni, hogy mit jelent az, hogy az ember ráhúgolja a szívét Jézus Szentsége szívének a dobogadására, hogy azt énekeljük, meg mondjuk. Az annyit jelent, hogy úgy néz az emberekre, ahogy ezt Jézus tekintett. Tehát ahogy Jézusnak fájdalmat jelentett, amikor ránézett egy betegre, vagy egy nyomorúságban élő emberre, akkor vagy nekünk is, amikor ránézünk, akkor ezzel a együttérző szívűséggel kell tekinteni őt. Olyan a templomunkban egy olyan megrázó dolog volt számomra, amikor kerestük a Szent Margit erekének a helyét. És nem is gondoltunk először talán, hogy oltára helyezzük el, de aztán végülis behelyeztük a Jézus szíve oltárnak a tabernákulum részében, ott van a Szent Margit ereke. És akkor ugye eltöprengtem azon, hogy milyen szépen fejezik ezt a gondolatot. Maga a Jézus szíve szobor is, hogy és a egyik kezével a szívére mutat, és a másik kezével pedig, mint a felénk mutatna. Tehát ott a tabernáklumban levő Szent Margit ereke felé mutat. De azt lehet a mi életünkre is alkalmazni. Tehát mint egy összeköti az ő szentsége szívének a szeretetét azokkal az embereknek a szeretetével, akik ott vannak, akik oda hát térdelnek. Ugye első pénteken mindig meggyújtjuk ott a gyertyákat és meg a fényeket is, és akkor a jó eső érzés azt látni, hogy Jézus egyszerre mutat Margit felé, ugye a Szent Margit gyerekje felé, aki hát szíve szerinti életet élt, Istennek ajándékozta az életét. De ugyanakkor ránk is, hogy nekünk is az a feladatunk, vagy kötelességünk, hogy fölfogjuk ezt a szeretetet, és a mi szívünknek a szeretetét, és hogy rá tudjuk hangolni az ő szeretetére. Ez igen gyönyörű képek. És hát közeledik az ünnep, pontosabban, amikor ezt elhangzik, akkor este, akkor biztos templomokban időnként külön kiteszik az oltári szentséget. Érdemes talán a környezetünkben van egy templom bemenni.
7: Szakrekőr című film az inkább Jézus szívének a szenvedésében való azonosulásáról
4: igen.
7: Szól.
4: Igen.
7: Azt hiszem 16. században egy nővér azt mutatta.
4: Igen. Volt az, aki elterjesztette.
7: Igen, és igen. Akkor ő kapott ebből a szenvedésből, de úgy, hogy rendszeresen égett. Tehát ilyen égő érzés, és nagyon nagy szenvedést kapott. És aztán azon a helyen, ahol ő élt, ott Jézus szíve tisztelők voltak, és sok-sok megtérőről beszéltek.
4: A 17. században volt.
7: Úgy emlékszem, 17. lehet.
4: 17. század, és voltam is utána a kolostornál. Itt ebben a házban leelőtte, ahol ez történt, akkor mentünk egyszer egy ilyen zarándoklaton Franciaországban, akkor mondták, hogy itt élt ez a szerzetes nyalakok Szent Margit. Igen, hát elsősorban persze, ugye a fájdalomra gondolunk, de nem csak a fájdalomra szerintem, mint egy lehetett életének, Jézus életének olyan esemény, amikor ömtöltette a szívét. És hogyha az is kifejeződött valamiféleképpen, ugye akkor a mi életünkben is azért az, hogy egy Jézussal való együttérzés nem csak azt jelenti, hogy a fájdalmat együtt éljük át, hanem és élethelyzetekben megpróbálunk úgy együtt érezni vele, mit élhetett át, amikor ránézett valakire, vagy utána jött, vagy a követőjévé vált. Tehát ezt a gondolatot ezt ki kell terjeszteni. De elsősorban a lakók Szent Margit esetében valóban a fájdalmas szívű Jézust jelzi ezt. Tehát egy lehetőség azért számunkra, hogy akkor is, hogyha ez egy késő este hangzik el, ez a beszélgetés, ami most itt hát elhangzott ebben a hétfő esti bibliakörben, hogy otthon is azért elővehetjük a imádságos könyvünket, és elmondhatjuk a Jézus szíve litániát. ami gyönyörű képekben fejezi ki ugye, a Jézusnak a szeretetét. Olyan képek, amik közel állhatnak hozzánk, és ami a méretünkre is hatással lehetnek. Én nem véletlen azt, hogy az egyház külön megemlékezik erről az ünnepről. Hát lassan lejár az időnk, hogy visszaemlékezünk erre, de fontos.
8: Csak ez a Jézusomnak szívén megnyugodni, jó, elmerülni benne, csendes, tisztítani. Tehát ez fejezi ki nekem a Jézus szíve tiszteletét, megnyugodni benne.
4: Igen,
10: ez valami
4: csodálatos. Igen, de valahogy a fájdalommal is, mert mikor vágyik az ember nyugalomra, hogyha fájdalmakat él át, de hogyha a közelsége, vagy előbb beszéltünk az eukarisztiáról, hát ez érvényes erre is, hogyha valaki közel érzi önmagához Jézusnak a szeretetét, akkor az megmutató hatással lehet rá. Akkor is, hogyha az élete nem változik meg, már a körülmények, a külső körülmények

0: És látom ott az összetört szívű embereket a sírnál, és aztán a végén ezt eléneklem, és a megnyugtató hatással van rájuk. Meg nem is olyan nehéz ezt elénekelni, az is ezt választottam.
1: Ma hajnalra meghalt egy kedves barátunk,
0: igen,
1: akinek a feleségének is biztos ez az ő szívén megnyugodni, ez segíthet.
0: Igen. Elmondjuk majd neki, illetve megkérjük, hogy este ezt a beszélgetést hallgassa meg, és biztos, hogy is a lelke nyugalmát fogja erősíteni. Hát megköszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy itt voltak velünk. Ennél az asztalnál ők is jelen lehettek. És hát egyrészt emlékezzünk vissza, hogy a múlt vasárnapi úrnapra próbáljuk annak az egyes eseményét újraélni. Örömeit is újra gondolni, hogy forrásként, hogy életünkre alkalmazni. És ugyanakkor pedig adjunk hálát azért, hogy Jézus szentsége szíve az itt dobog közöttünk, és hogyha ezt úgy észrevesszük, felfedezzük, akkor a szívünknek a dobonását is hozzá tudjuk igazítani. Köszönjük a figyelmet. Dicsértessék-e Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
3: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján öljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban

0: fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mári Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön körülbelül 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
1: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: keljetek fel és menjünk. Nekem azért fontos ez az idézet, nagyon sokszor jut eszembe az életem során is, és picit talán távolabb is áll ettől az eredeti kontextusától a Szentírásban. Az én megfejtésem vagy gondolatom ezzel, mert hogy én alapvetően egy kényelmet nagyon kedvelő ember vagyok. Tehát mondjuk kilusta. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz elkezdeni, nagyon nehéz tovább menni, nagyon nehéz lépni, nagyon nehéz elindulni. És ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor Júdás őt elárulja az előtti pillanatokban, tehát hogy tudja, hogy mi fele megy, a nehéz fele megy, a halál fele megy, a vég fele megy, és mégis elindul, mert hát tudja, hogy be kell teljesítenie azt, amiért ő erre a világra jött. És ezt szoktam én is mindig gondolni, hogy keljetek fel és menjünk, hogy induljunk el, egy nehéz napon is induljunk el, akkor is induljunk el, hogyha nem fűlik a fogunk ahhoz, ami ránk vár, akkor is induljunk el, hogyha tudjuk, hogy kudarcra van ítélve az a vállalkozás, amibe éppen belevágunk, de hogy menni kell és csinálni kell, és nem lehet megállni.
1: Markó Róbertnek, a Veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatójának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelegtek. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa, Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett, a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón. A Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunor tag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezér őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalják, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt rendszerbeállító gyakorlaton. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet Jézus szentsége szívének főünnepéről imádkozzuk.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts meg!

Olvasmány Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is. Így kegyelemből kaptátok a megváltást. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban, Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét hozzánk való jóságából.

0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Tegnap volt Jézus szívének az ünnepe. Már előtte kezembe került Ferenc pápának a Dilexit Nos szeretett minket enciklikája, és nagy örömmel olvastam, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Ha valaki olvasta, akkor ismétlés, ha valaki nem olvasta, akkor pedig megismerheti a tartalmát. Nekem nagyon sokat adott. Ez a szentírási kis szakasz, hogy szeretett bennünket, ez a római levélből van, abból a szakaszból, a 8. fejezetből, hogy kiszakíthat el minket Isten szeretetétől. Üldöztetés, éhénység, kard, de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, írja Szent Pál, aki szeretett minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ennek a fényében szeretnék beszélni, ennek a biztonságnak a fényében a Jézus születésről az enciklika alapján. Az első fejezetben Ferenc pápa a szív fontosságáról beszél. Egy olyan korban élünk, ahol a tudomány minden hatóságában hisznek a keresztények is. Amikor a Covid volt, akkor a legfontosabb viszonyítási pont nem a Szentírás volt. A keresztények számára sem, hanem hogy mit mondanak az orvosok, mit mond a tévé, és mit mondanak a politikusok. Nagyon kevesen voltak, akik az Isten országa felől, vagy a kinyilatkoztatás felől próbálták megközelíteni a világjárványt. A tudományba vetett hit. Mi is racionális teológiai képzést kaptunk. Emlékszem arra a professzorunkra, a központiba, aki én nagyon tiszteltem és szerettem, és egy gúnyos megjegyzést eresztett el Pió atyával kapcsolatban. Mert hát, ami ott történik, az érthetetlen, nem racionális, nem logikus. A misztika, vagy Pió atyának a megélései, tapasztalatai nem lehetett betenni ebbe a rendszerbe, ami logikus, ami tudományos, ami racionális, ami levezethető. 10-15 évre elintézte, hogy én Pió atyával ne foglalkozzak, mert annyira fontos volt az, amit ő mondott. Aztán később felfedeztem az ő misztikáját is. A minden tudás delíriumában hol marad a hely a szív számára? A tudás nem minden. A racionális teológia számára minden, ami nem érthető, vagy nem értelmezhető, az gyanús. Irracionális. És akkor azt olvasom az evangéliumban, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Anélkül, hogy bántanám, vagy leértékelném a tudományt, a tudást, a diplomát, mégis azt mondom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy aki teológiát végzett, aki diplomát szerzett, aki hitoktatóid végzett, annak kinyilatkoztatom magam. Máshova tette a hangsúlyt. Ez nem értékeli le szememben a teológiát és a tudományt, csak felértékeli a szeretetnek és a szívnek a szerepét. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerhetjük meg. A kapcsolatainkra is érvényes. Ha szeretünk valakit, az meg fog nyílni. Ha nem szeretjük a ránk bízott híveket, nem fognak megnyílni. Ahhoz, hogy megismerhessük, ahhoz találkozni kell, meghallgatni, szeretettel meghallgatni, szeretettel imádkozni érte. Láttam egy videót, és nagyon megdöbbentem, szabad keresztény gyógyító videó volt, és a sorra történnek a gyógyulások a kézrátételes imája kapcsán az illetőnek. És megkérdezték, hogy ő szerinte mi a titka a kegyelem mellett ennek. És ő azt válaszolta, én szeretem azt, akiért imádkozom. Tehát először szereti azt, akire ráteszi a kezét, és utána imádkozik érte. És sokkal koncentráltabban és erősebben tud megjelenni a kegyelem. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerjük meg. Ez szükségképpen a szeretethez vezet bennünket, amire a szív képes. A valóság legbensőbb valósága a szeretet, írja Ránel. Ferenc pápa azt javasolja, hogy térjünk vissza a szívhez. A szív az emberi személy középpontja, ahonnan a döntéseink erednek. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Isten lakóhelye az emberben a szív. A szívből erednek a legtisztább, legmélyebb Istenre irányuló vágyaink. Az igazságra irányuló vágyunk, a szeretetre, a szépre, a jóságra irányuló vágyak mind a szívünkből indulnak. És aztán innét erednek a szenvedélybetegségek is, mert amikor ezt a vágyunkat, a szeretetre, az igazságra, a teljességre, a boldogságra, a jóra irányuló vágyainkat nem Istennel töltjük be, mert ez személyes kapcsolat, és idő kell ahhoz, hogy be tudjuk tölteni az Istennel való személyes kapcsolaton keresztül ezeket a legmélyebb vágyainkat. Ilyenkor megjelenik a kísértő, és ajánlatot tesz, hogy elégedj meg a szükségleteid kielégítésével. Nem kell, hogy a legmélyebb vágyaidat betöltse Isten, elég, hogyha minden gyorsabban jobban érzed magadat. Ha iszol egy sört, vagy bort, vagy megnézel egy filmet, vagy fölköltözöl a netre, vagy akkor a szükségleteid kielégülnek, és úgy érzed, hogy jobban vagy. És amikor ez a szokássá válik, akkor függővé válunk, és amikor függővé válunk, akkor szenvedélybetegekké válunk. Ezért lehet gyógyítani például a drogfüggőknél, vagy vezetni a szabadulás felé, mert vissza tudják vezetni ide a legmélyebb kapcsolathoz, az Istennel való személyen szeretett kapcsolathoz őket. A saját személyes misztériumunkra vonatkozóan talán a legfőbb kérdés, amit föltehetünk magunknak, van-e szívem? Írja Ferenc pápa. Szent John Henry Newman írja, illetve azt kéri Jézustól, hogy a szíve együtt dobbanhasson Jézus szívével. Cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szóljon. Az Úrral való legmélyebb találkozás helye Newman számára nem az olvasás vagy a gondolkodás, hanem az imádságos szívtől szívhez szóló párbeszéd. És ez a szeretettől lángoló szív, ami Jézus szíve, a szeretettől lángoló szív, ő tud tűzbe hozni bennünket, teljesen betölteni, és kiégetni belőlünk minden salakot. Erőszakkal teli világunkban a szív komolyan vétele társadalmi változásokkal jár együtt. Mert ahhoz, hogy eljussunk a szenvedőkhöz, a szegényekhez, a peremre jutottakhoz, ahhoz érző szív kell. Az irgalmasság a misericordia. Együttérző, irgalommal teli szív kell. És hogyha innét közelítjük az embereket és az emberiséget, akkor már elindul egy változás az egyházközségeinkben és az egyházunkban is. Irgalmas szív nélkül nem tudjuk teljesíteni a legfőbb parancsot sem, és hát az ellenség szeretetet sem. Jézus szíve a valóság egyesítő elve. Jézus szíve tágas tér, beleférnek a száműzöttek, a menekültek, a megvetettek és a tisztátalanok is. Az enciklika második részében a szeretet gesztusairól és szavairól ír Ferenc pápa. Jézus nem csak szavaival tanított, hanem a gesztusaival, a tetteivel, a mozdulataival is. És azt kéri, hogy tanuljunk tőle. Tőle, aki a tulajdonába jött. Ő nem szolgaként kezel bennünket, hanem barátként tekint ránk. Mindig nyitott a találkozásra, a Szamária összönnyel, Nikodémussal. Megmutatja Isten közelségét, gyengédségét és együttérzését. Megérinti a betegeket, megengedi, hogy őt megérintsék a tisztátalanok. Mivel nehéz bíznunk egy hazugsággal teli világban, nekünk is azt súgja Jézus a fülünkben, amit a béna ifjúnak, bízzál, fiam, vagy amit a vérfolyásos asszonynak, bízzál, leányom. Pétert is megragadja kezénél fogva, hogy legyőzze a félelmét és a kicsiny hitűségét. Jézus senkin sem botránkozott, mert ő irgalmasságot akart, és nem ítélkezést. Jézus egész lényével figyeli az embereket. A gazdag ifjúra ránézett, és megszerette. Látta a tömeget, és megesett rajtuk a szíve. Észrevette a szegény, őszül egy asszonyt, aki csak két fillér dobott be. A százaló szavain pedig elcsodálkozott. Jézus szentsége nem zárja ki az emberi érzelmeket. Szenved értünk, mélyen megrendül, sőt könnyezik, nem hagyják hidegen a gondjaink és a aggodalmaink. Megsíratta Jeruzsálemet, és sírt Lázár feltámasztásakor. A Getszemániban pedig rettegni és gyötrődni kezdett. Sőt, halálos szomorúság fogta el a lelkét. Pálnak a legmélyebb meggyőződése volt, hogy Jézus szereti. Szeretett engem, írja a Galatátnak, és önmagát adta értem. A harmadik fejezetben, az enciklika harmadik fejezetében a szívről, amely annyira szeretett, erről emlékedik Ferenc pápa. A Jézus szíve tiszteletkor sohasem, tiszteletnek sohasem egy kép az imádás tárgya, hanem az élő Krisztus, akire a kép utal. Nem elválaszt bennünket Krisztus szeretetétől, hanem elmélyíti a szeretetünket iránta. Jézus szívében egyszerre van jelen az isteni szeretet, az emberi szeretet és az irántunk való érzékelhető szeretet. Az egész keresztény élet zarándoklat az Atyához. A Szentlélek megérint bennünket, vonz bennünket Krisztushoz, elvezet bennünket Krisztushoz, Krisztus pedig mindegyikünket az Atyához vezet, írja a Szent II. János Pál pápa. Az ő szeretettől lángoló szíve szüntelenül arra vágyott, hogy az Atyához menjen, és minket is az Atyához vigyen. Szintén Szent II. János Pál pápa gyönyörű gondolata, Krisztus szíve a Szentlélek mesterműve, aki minden hiteles szeretetnek a forrása. A szent szív tisztelete válaszolt a janzenista rigorizmusra, amely nem vette tudomásul Isten végtelen irgalmát. A 2000. év emberének, mondja a Szent II. János Pál pápa, szüksége van Krisztus szívére, hogy megismerje Istent és önmagát. Szüksége van rá a szeretet civilizációjának az építéséhez. Tombol a háború, a harmadik világháború körülöttünk. A halál kultúráját minden erővel, kontinentális szinten építik és támogatják a háttérhatalmak és a politikusok. Nekünk jogunk, lehetőségünk és szabadságunk van arra, hogy egy ilyen közegbe a szeretet civilizációját, Isten országát építsük és mutassuk fel. És ennek a forrása Jézus szeretettől lángoló szíve.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szentmisét. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelegtek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát VI. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant,

0: vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a pécsi köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Erkölcsi alapok nélkül? A világteremtő, mindenható Istenhez kiáltunk nemzetünkért. És ha elképzeljük, hogy ő lenéz a mennyből az emberekre, és elképzeljük, mit mondana, belénk markol az ő lehetséges szava. Miért hozzám fordultok? Miért nem önmagatokhoz? Hogyan segítsek én, ha ti nem tesztek meg mindent? Hogyan lehet a bajaitokon urrá lenni, ha életetek szabályrendszere kétséges? Hogyan lehet a bajaitokat megoldani, hogyha az együttéléseket szabályzó dolgok, az erkölcs, az kétségessé vált? És ezt nem csak a mostani világnak mondja, hanem korábban is így szólt hozzánk. Babits Mihály az Írástudók árulásában így ír erről. Hogyan lehessen erkölcsi problémát formulázni, ahol az erkölcs alapelvei váltak kétségessé? Matematikait sem formulázhatsz, ha kétség van a 2×2 körül. A világ azelőtt is a nyers erő útjai járt. De tudatában volt annak, hogy ez nem az erkölcs útja. Papjai és írástudói, noha maguk sem mindig éltek e szerint, állandóan és egyértelműleg hirdettek egy érdekeken és erőn felül, s azoktól független erkölcsöt. A mikorunk írástudói távol vannak ettől az egyértelműségtől. A mai tudós tudja, hogy az erkölcsöt posztuláló ész másodlagos az ösztönökkel szemben.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terheket hordoztok. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban nagyon szépen hallottuk Jézus bátorítását. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Mai napon Jézus szent szívének ünnepe van. Azt a szívet ünnepeljük, amelyet értünk átszúrtak. Jézus szerető szívét. A mai evangélium nagyon szépen mondja, hogy talán emberi boldogságunk, lelki nyugalmunk, békénk, Istennel való harmóniánk csak akkor nyerhető el, érhető el, hogyha Jézusban maradunk, ha tőle tanulunk, ha nála időzünk, megpihenünk. És talán akkor lesz igazán termékeny a mi életünk, hogyha a bölcs Salamonhoz hasonlóan nekünk is Istent halló szívünk van. Meghallani és megtenni, amit Jézus kért tőlünk. Magyarok nagyasszonya, mennyei édesanyánk, mai napon kérünk, oltalmazd a magyar népet, amelyet őseink évszázadokkal ezelőtt a te pártfogásodba ajánlottak. Terítsd ki palástodat hazánk fölé, őrizd meg családjainkat, közösségeinket, végasztald a szenvedőket, erősítsd a gyengéket, és vezess bennünket fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Magyar szentjeink, könyörögjetek érettünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja: Ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörök értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjon közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.
4: Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
5: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2026-os év, ha jól számolom, első Szólj be a papnak eseményén itt most a Scrutonban, Budapesten. A mai napon egy olyan témát igyekszünk körüljárni, aminek azt a címet adtuk, hogy a nép hangja, Isten hangja-e. Ez egy kérdés ebben a pillanatban, és akikkel keressük erre a kérdésre a választ, itt ülnek tőlem balra, Tóth Tamás, atya katolikus pap, Gér András, aki református segédlelkész, és Nagy Pál Szabolcs, aki pedig a Matthias Corvinus Kollégium műhelyvezetője. Most ebben a sapkájukban vannak jelen, ezt megbeszéltük az előbb mindannyiukkal, hogy sok-sok-sok másikat is lehetne találni. Amikor erre a mostani eseményre készültünk, akkor nagyon sok minden kavargott többünk fejében. Egy műhely titkot is elárulok, mi előtte leszoktunk ülni, és egy kis jó pár falat mellett szoktunk egymással először találkozni, mert az mindig jobb, hogyha nem mikrofonnal a kézben ismerkedünk, még akkor is, ha egyébként tettán a pályafutásunk során már ismertük egymást. És eszünkbe jutott néhány olyan gondolat is, ami így közösség döntése, vagy a sok ember döntése, ha sokan döntenek, akkor már lehet, hogy az biztosan igaz is. Ugye András mondta, hogy bemondhatja azt, hogy 1 millió légy nem tévedhet, de mondtam, hogy ezt majd én bemondom. Szóval egy csomó ilyen kérdés feszít bennünket, és ezeknek még egy túlnyomó része elsősorban emberi szempont. És akkor bejön a történetbe az, hogy de mit kezdjen az ember magával, ha mondjuk azt tartja, hogy az Úristen őt megváltotta, netán keresztjén vagy hívő embernek mondja magát. Ahhoz, hogy egy picit el tudjunk jutni ehhez a mai kérdéssorhoz, én szeretnék először néhány konkrét kérdést feltenni, és először Szabolcsot szeretném kérni, hogy legyél nekünk abban segítségünkre, hiszen hosszú tanulmányait során te foglalkoztál ilyenekkel is, politika történettel vagy politika tudománnyal. Légy szíves, egy kicsit segíts minket képbe hozni, hogy hogy a csudiba is alakult ez az egész demokrácia felfogás, mik ennek a filozófiai hátterei, van-e egyáltalán, vagy most miért élünk ebben, miért gondoljuk azt, hogy ez jó, vagy azt gondoljuk, hogy ez jó. Kicsit segíts nekünk ezt így elsősorban filozófiai, történettudományi, politikatudományi szempontból megvilágítani. Most a teológus énedet egy picit szorítsd háttérbe, légy szíves.
6: Mindenkit szeretettel üdvözlök, megtiszteltetés a kollégákkal és veletek itt együtt lenni. Nem akarok most nagy előadásba bocsátkozni. A demokráciában élünk most, a népuralomban. A bizonyos értelemben pótvallássá is emelkedik, tehát abban a korban élünk, a modernitásban, amikor nem szokás megkérdőjelezni a demokráciát, mint alapintézményt. Azért ennek van egy történetisége, és nem mindig volt ez ennyire magától értetődő, hogy így kéne az ügyeinket eldönteni. A döntés szót használtam, és ez a lényeg, azt kell eldönteni egy közösségnek, először elméletileg, aztán gyakorlatilag, hogy hogyan hozunk döntést. Tehát a demokrácia ez nem az igazságról, vagy az igazságosságról szól, nem lesz valami igaz attól, mert megszavazzák, és igazságos se lesz. Ez egy eljárásmód. Lehetett másképp csinálni, volt monarchia, arisztokrácia, és majd lesz is valami más, vagy ezek visszatérnek. A kereszténység szerencsére elég rugalmas, tehát mindig eszmeileg sok mindennek mögé tud állni, amit kormányforma címén kitalálnak. Most éppen a demokrácia van, és ennek megvan a maga oka. A modernitásban ugye Isten halott, ezt tényleg nem mint teológus mondom, hanem Nietzsét idézem. Másképp is tudok fogalmazni, tehát, hogy Istennel nem dolgozunk ezen a földi szintéren, ciki hivatkozni rá, nem illendő és tudománytalan, és ezért nem is hivatkozunk rá. Ha viszont nem Isten a szuverén, legfelsőbb úr, ugye ez a szuper latin szóból származik, valami fölött álló, akkor ezt elvilágiasítják, ezt a fogalmat, elvallástalanítják, és népszuverenitásról kezdünk el beszélni, magyarul népfelségjog. A nép lesz a főhatalomnak, a felségjognak az alanya. A nép az alapvetően egy történet, hogy most nagyon posztmodern legyek, egy narratíva, egy elbeszélés, ebbe áll bele az ember, ennek érzi részének magát, ebbe áll bele, és ezt meséli tovább. És ha már a népnél van a szuverenitás, akkor mindenkire oda kell figyelni a modernitásban, és mindenkire egyenlően kell odafigyelni. Kifejlesztjük az emberi jogokat, méltóságot, egyenlőséget. Amiről szavazunk, ahogy mondtam, az soha nem az igazság vagy igazságosság, hanem az, hogy egy meghatározott ideig, ez lehet 4 vagy 5 év, tehát egy ciklusig ki legyen az a csoport, aki meghozza a döntéseket. És a demokráciát szerencsére körülbástyázzuk ellensúlyokkal, fékekkel, ellensúlyokkal, és nem csak ez a egyenlőséggel érvényesül, hanem igenis az elitizmus elve is érvényesül. Elég, ha az alkotmánybíróságra gondolunk, vagy alkotmánybíráskodásra, ott mindig megvizsgálják, hogy amit a nép döntött, meg a nép képviselői döntöttek, vagy a nép által megválasztott kormányzat döntött, az vajon megfelel-e elveknek, jogelveknek, erkölcsi elveknek, és ezt 10-15 hölgy és úr dönti el. Nem demokratikusan, hanem a szak mi voltuk segítségével, ami általában jogászi, meg az emberi bölcsességük segítségével. Tehát a demokráciában is érvényesülnek másfajta elvek. Ez egy ideiglenes hatalom, amit adunk egy kormányzatnak, aztán ha letelik ez a ciklus, 4 vagy 5 év, akkor jön egy másik hatalom. Nem lesz más az igazság, hát erről majd nyilván beszélni fogunk, hanem az lesz más, ahol akik eldöntik, és amilyen ideológiák alapján eldöntik a közös ügyeinket. Ha ezzel elégedetlenek vagyunk, akkor lehet pártot alapítani, meg hallatni a hangunkat sajtóban, közéletben, és leváltjuk őket. Az igazság az e fölött helyezkedik el. Az nem ettől függ, hogy éppen kiven hatalma.
5: Köszönöm szépen. Egyház történeti sorrendben most Tamás atyát szeretném kérdezni, hogy amikor a római egyházról átlag ember hall a választások kapcsán, akkor mindig izgulunk, hogy megvan-e már a fehér füst. Körülbelül itt le is zárul a mi általános ismeretünk arról, hogy van-e választás a római egyházban, miért van választás a római egyházban. Tisztelettel szeretnélek kérni, hogy légy szíves egy picit azért hoz minket közelebb, hogy hogyan áll a római egyház teológiailag a demokráciához, vagy a választással eldöntött kérdésekhez. És aztán adott esetben kérlek, hogy arról is beszélj nekünk egy picit, hogy mégis hogy oldható fel az, vagy van-e ellentét abban, hogy valakit megválasztanak, aki aztán utána gyakorlatilag egyedül hozhat döntést, mondja ezt az átlag külső szemlélő, hiszen utána ő nevez ki püspököket, és így tovább. Szóval egy picit segíts nekünk ezt a képet tisztázni.
7: Igen, a kereszténység és a demokrácia kapcsolata az egy ilyen régi dinamikus dolog. Ugye maga az, amit mi demokrácia fogalomként vagy ideálként el szoktunk képzelni, az az aténi demokráciára vetül vissza. Én azt gondolom, így történészként is, hogy egy utólag az időtávlatában az aténi demokráciát sokan egy kicsit egy ideális állapotként szoktuk el is szoktuk elismerni, felismerni és emlékezni rá. Annak ellenére, hogy valójában az is egy elég bonyolult dolog volt, hiszen azok vettek részt az úgynevezett politikában az aténi demokrácia idején is, akiknek volt idejük elmenni a télre, a fórumra, és ott megveszni a dolgokat, és ez a legoptimistább számít társok szerint is, ugye legfeljebb 15-20%-a volt az aténi polgároknak. Nem beszélve arról, hogy a rabszolgák és hölgyek ott sem juthottak sok szóhoz. Tehát igazából a mai demokrácia fogalmunktól az is nagyon messze áll. Egyébként Arisztotelész és Szokratész is eléggé lesújtó véleménnyel voltak az aténi demokrácia felfogásról. Szóval itt kezdjünk, aztán jön a kereszténység, az beleszületik a római birodalomba, ami éppen a köztársaság korából vándor át egy egészen abszolutisztikusnak tűnő monarchiába. Azt eltelik néhány száz év, ugye a római birodalom megbukik, de még közben valahogy a kereszténység is beintegrálódik ugye a konstantini fordulat után a római birodalomnak a működésébe. És aztán megy tovább. Kevesen tudják, hogy például az egyik legnagyobb mai demokráciában is fontos alapelvnek a kidolgozása, az például Aquinói Szent Tamáshoz kötődik, illetve a skolasztika filozófiájához. Ott alakul ki ugyanis az, hogy az a jogi alapelv, hogy ami mindenkit illet, arról mindenkinek egyet kell érteni. Ez az, amit egyébként ma így általában vétójognak szoktunk nevezni, ott ez valójában nem vétójog, hanem az, hogy meg kell találni azt a konzenzust, ami mindenkinek jó. Tehát valami, amin dolgozni kell. Szóval és aztán ugye később jött ugye a francia fordulom, ami teljesen megváltoztatott mindent, jött a 19. század, és tulajdonképpen a francia forradalom utáni időszakban megszűnt az az államfogalom is, amit szakrális államként szoktunk volt régen nevezni, és most a laikus államoknak a korában élünk. Ennek a leírását kitűnően hallottuk itt az előbb. És hogy hogyan áll hozzá az egyház? Hát az egyház tulajdonképpen bármelyik államformában tud működni, ugyanis a vallási elvek azok nem államalkotó elvek. Tehát a vallási elvek azok meghatározó alapját adhatják bármelyik kormányzási formának. Mert az államnak a feladata az egyház társadalmi tanítása szerint is a közjónak a szolgálata. És tulajdonképpen amikor azt próbáljuk mondani, hogy keresztény elvek szerint alakítani a közéletet, akkor tulajdonképpen egyfajta alapot, egyfajta vonatkoztatási pontot próbálunk mutatni, néha több, néha kevesebb sikerrel, abban az irányban, hogy hogyan legyen valami királyság, köztársaság, vagy bármilyen államforma, demokrácia. És maga az egyház is tulajdonképpen egyébként a katolikus egyház sokkal demokratikusabb annál, mint ami ez kívülről kinéz. Ugye például ezt a bizonyos arisztotelészi elvet, hogy ami mindenkit illet, arról mindenkinek egyet kell érteni, hogy ezt a Szent Tamási elvet, ezt például a különböző püspöki konferenciákban is alkalmazzák. Ugyanis a püspöki konferencia tulajdonképpen nem más, mint egy koordinatív szervezet. És minden püspök az valójában egymáshoz képest egy mellérendeltségi viszonyban van az esetek nagy többségében. Tehát, hogy tulajdonképpen a tanácsoknak a dolga, a konszenzuskeresésnek a dolga az egyházmegye régi tradíció, és ez az egyházmegyék plébániák szintjén is alapvetően le kellene, hogy képeződjön. Különböző korokban, különböző módon valósították ezt meg. Ugye én történész vagyok, én főleg a 18. századdal foglalkozom. Mindig rá szoktam csodálkozni arra a történetre, amikor elmesélem, hogy Patasics Gábor kalocsai érsek 1738-ban, tehát nem sokkal a török után vagyunk, az egyházmegye számára kiadott egy szabályzatot. Tehát ilyen szabályzatok ma is vannak, és az egyházmegyei szabályzatban szerepelt, hogy a plébánia kasszájához 3 embernek lehet kulcsa, a plébánosnak, a bírónak, meg a templom gondnoknak, viszont a ládát, a 3 kulcs csak egyszerre nyitotta. Legalábbis ez volt az előírás. Aztán ugye a főkegyúri jogkorában, amire most kár igazából kitérni, mert ez önmagában egy nagy beszélgetést megérne, hát például az én szülővárosomban, Kecskeméten, a városi tanács választotta a plébánost, és terjesztette fel a nevét a Váci püspök, közben a Váci püspökséghez tartozott akkor Kecskemét. Ez így volt tulajdonképpen még 100 évvel ezelőtt is. Tehát nagyon sokféle megoldás létezik a katolikus egyházban, és messze nem olyan egyenesen fölülről lefelé működő, mint amennyire ezt gondoljuk. Az viszont igaz, hogy a pápa az egy abszolút hatalom nálunk, tehát a legfőbb törvényhozó, a legfőbb bíró és a javaknak a legfőbb kezelője ként jelenik meg, de ugye azt látjuk azt, hogy az ő segítségére is ott vannak a különböző úgynevezett dikasztériumok, ezek a minisztériumoknak felnek meg, amelyek nyilván, ha úgy tetszik, a keze alá dolgoznak a különböző döntésekben. Tehát egy eléggé komplex rendszer ilyen szempontból a katolikus egyház, ami amúgy a világegyház mi voltából is kötődik. Ez a világegyház voltához is kapcsolódik, mert hogy ráadásul a különböző kultúrákban még különböző eltérések is előfordulhatnak, mert Afrikában egészen másként látnak egy csomó dolgot, mint Európában, úgy, hogy egyébként az alapok közösek.
5: Köszönöm szépen. András, téged kérlek szépen majd arra, hogy picit mesélj nekünk arról, hogy a protestáns azon belül is a református egyházban hogyan is gondolkodunk itt a közösségi vezetésről, többségi döntésről, vagy hasonlókról. Már csak azért is kérlek, mert itt Tamás atyánál azt mondtam, hogy él az emberek fejében egy sztereotípia arról, hogy hogyan néz ki a római egyház. Minden bántás és értékítélet nélkül mondom azt, hogy amikor egyházról beszélnek Magyarországon, akkor úgy kis szerencsével a római egyházat szokták ezzel azonosítani, tehát hogy például az, hogy van ilyen, hogy főgondnok, és hogy ez nem azért fel, vagy van ilyen, hogy gondnok, és ez nem azért felel, hogy a kulcs az legyen rendben, meg legyen feltakarítva a templomban. Ez így nem annyira szokott meglenni. Talán időnként még a sajtó is rá kap, hogy vannak valami választások az egyházakban, de azt már nem biztos, hogy értik, hogy az evangélikusoknál, netán a reformátusoknál, és hogy ez az egész hogy alakult, mi ennek a teológiai háttere, hogy itt külsőre meg mégiscsak azt tudjuk mondani így első rá pillantás, hogy mégis egy közösségi vezetés mutatkozik meg.
8: A református egyházban az egyház alkotmányunk alapján és a hitvallásaink alapján az egyház ura Jézus Krisztus. És nem valamilyen emberi személy, nem emberek által választott valaki, hanem Jézus Krisztus az egyház ura, aki ugye testben nincsen jelen itt a földön, hanem szent lelke által munkálkodik a keresztényekben, a hívekben, az Isten népében, hogy ahogyan Calvin, hogy a Filippi levél eleje írja, a szentek közösségében, mert hogy a szentek közössége a református teológia szerint az a Krisztushoz tartozókat, a keresztényeket, mondhatnánk talán úgy is, hogy a gyülekezeti tagokat, hogyha itt az átfedés teljes, gyülekezeti tagokat jelent. És ilyen értelemben, amikor választásról beszélünk, vagy arról, hogy az egyházunkban különböző tisztségviselőket választanak, akár az egyházközségi, az egyházmegyei, egyházkerületi, vagy a zsinati szinten, akkor a közösség választása, az a szentek választása, tehát a gyülekezeti tagok, azaz a szentek, Isten által kiválasztottak, a megváltottak közössége, Isten szent lelke által vezetve hozzák meg azokat a döntéseket, amelyeket, mivel ebben a világban élünk, szükséges meghozni. Tehát szükséges az, hogy az egyházban is rend legyen, és ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz meg kell választani előjárókat, ez a gyülekezeti szinten presbitereket jelent, akiknek a vezetője a gondnok, illetve a főgondnok, illetve a lelkipásztort. A szabad prédikátor választás joga az ugye az egyháztörténelmből talán ismerős lehet. A református egyház struktúrában ez úgy néz ki, hogy nem a püspök dönti el, hogy ki lesz a lelkipásztor egy-egy gyülekezetben, tehát amikor lehet ilyeneket olvasni, hogy kérték, hogy a püspök helyezzen át XY-t, ez náluk működik, nálunk nem működik, ez náluk elméletileg működik, nálunk pedig nincs rá lehetőség, hanem az egyházközségi közgyűlés, tehát mindenki, aki az adott gyülekezethez tartozik, a közgyűlés tagja, választó névjegyzékben benne van, és ők választják meg azt, hogy ki legyen a lelkipásztor abban az adott gyülekezetben, azaz a szabad prédikátor választás joga, az a református egyházon belül így teljesül. Ugye említettem ilyet, hogy presbitérium, ugye előjárók, vagy korábban véneknek nevezték ezt a, vagy fordították le ezt a kifejezést, hogyha az eredeti görög újszövetségi szót vesszük. Én magam is, amikor még nem voltam lelkipásztor, akkor presbiter voltam, és nem vagyok annyira idős, tehát ez nem az életkorral függ össze, hanem inkább azzal, hogy ki az, aki közösségi szolgálatot szeretne vállalni, egy-egy közösségnek, gyülekezetnek, egyházközségnek az irányításában, döntéshozásában, és így tovább. Tehát a református egyház fölépítése nem úgy kezdődik, hogy van egy országos egyház, aminek vannak kerületei és aminek vannak megyei, hanem úgy épül fel, hogy van egy egyházközség. Egy egyházközség Calvin szerint teljes és tökéletes egyházat alkot teológiai értelemben, azaz azt jelenti, hogy ha csak egyetlen egy gyülekezet maradna meg, vagy lenne valamilyen okból kifolyólag, az is teljes és tökéletes egyházat jelent, hiszen mindazok a jellemzők, amelyekkel bírnia kell, azokkal rendelkezik egy egyházközség. Azonban a történelem úgy hozta, hogy több egyházközség olyan feladatokat vállalt, illetve olyan feladatokkal szembesült, találkozott, amelyeket önmagában egy-egy közösség nem tud ellátni. Mondok egy példát, ki kell nyomtatni a Bibliát, vagy lelkipásztorokat kell képezni, vagy iskolát kell fönntartani. 16. században ez úgy valósult meg, hogy több egyházközség összefogott, és azt mondták, hogy mi egy egyházmegye vagyunk. Ez egyébként a középkori katolikus egyházmegyéknek a rendszerén alapult Észak-Kelet-Magyarországon, tehát ott volt némi átfedés, hogy mely közösségek érezték azt, hogy mi egy halmazba, egy közösségbe tartozunk. Na így jött létre az egyházmegye, és az egyházmegye vezetése pedig olyan feladatokat látott el, amely egy-egy gyülekezetnek meghaladta a teljesítő képességét. És ugyanígy az egyházmegyék is összeálltak egy-egy régióban, és azt mondták, hogy mi egy egyházkerületet alkotunk, amelynek az élén szuperintendens vagy püspök, a kifejezés az nagyjából fedi egymást, egyes vidékeken szuperintendensnek, máshol püspöknek nevezték a vezetőt. Na de kiválasztja az esperest az egyházmegye élére, kiválasztja a püspöket az egyházkerület élére, hiszen ugye nálunk nincsen pápa és nincsen apostoli király, aki kijelölje, vagy aki megfelelő eljárásban kiválasztja ezeket a személyeket. A gyülekezetek gyakorolják a választásnak a jogát, és ez így van mind a mai napig. 2026-ban a református egyházban tisztújítás lesz, espereseket, egyházmegyei főgondnokokat, ők ugye a laikus párjai az espereseknek, illetve püspököket és a püspökök mellett szolgáló egyházkerületi főgondnokokat fogunk választani, és a választást pedig az egyházközségek gyakorolják, oly módon, hogy minden egyes egyházközségnek adott létszám alapján megvan a szavazati számértéke, és a presbitériumok pedig összeülnek, és eldöntik, hogy azokat a szavazatokat melyik jelöltre adják le, és így adódik össze a szavazatoknak a összessége, és a végén pedig kiderül, hogy aki a legtöbb szavazatot kapta, és megfelel a törvény előírásoknak, az lesz az egyházkerület püspöke, vagy az lesz az egyházmegye vezetője. Egyszer édesanyám megkérdezte tőlem egy pár héttel ezelőtt, hogy András, mondd már meg, hogy kik lesznek az új püspökök az egyházban, én meg mondtam neki, hogy figyelj, hát miért engem kérdezel? Hát mert te azért mégiscsak talán zsinati tanácsosként tudod ezeket, mondom, nem tudom, mert lehet, hogy van valami fajta ismeretem arról, hogy az egyházi közéletünk hogy működik, de jövőben még nem látok, mert akkor nem itt ülnék a beszélgetésben. Tehát a választás az ilyen értelemben a vezető tisztségviselőinknek a megválasztását, azt az egyház tagjai gyakorolják, közvetett vagy közvetlen módon. Viszont hitünk szerint itt Isten szent lelke munkálkodik azokban, akik a választásban részt vesznek, és így teljesül az, hogy Isten akarata jelenik meg az egyházi választásunkban, mégis embereken, emberi eszközökön, presbiterek X behúzásán keresztül. Tehát a mi egyházunknak egy ilyen típusú rendszere van, és akkor még a zsinati rendszerről nem is beszéltem, meg a nemzeti egyházról, ezzel nem szeretném terhelni a testvéreket, hogyha valakinek van ilyen kérdés, akkor tegye föl, és akkor azt is elmesélem szívesen, hogy hogy működik.
5: Nekem még itt az elején, amíg a bátorság gyűlik még, hogy ne az első kérdező legyen, aki majd mikrofont kap hamarosan. Olyan kérdésem lenne, hogy akár az adott egyház teológiai tanítása, akár a ti személyes hitbeli meggyőződésetek látásotok szerint, hogyan tudjuk azt kezelni, hogy amikor egy eldöntendő kérdés elé kerül egy közösség, el kell dönteni. Nem lehet az összes érsekből pápa, és nem lehet minden lelkészt megválasztani egy gyülekezet élére, és minden lelkészből nem lehet püspök, még a református egyházban sem. Akkor hogyan kezeljük azt, hogy itt azért szükségszerűen lesz a közösségen belül egymásnak feszülés. És elvileg, ha András által az előbb felvezetett teológiai ívet követem, akkor elvileg mindenkit az Úristen lelke vezet. Hiszen a szentek közössége választ. Hogy lehet ezt a ti meglátásotok szerint kezelni? Mi van ilyenkor? Mit kell ilyenkor tenni? Lehet egy hívő közösségen belül feszültség, hogy ilyen nagyon egyszerűen kérdezzem?
8: Megszólítva érzem magamat, de többiek is adhatnak nyugodtan erre választ, hogy mi oldja fel ezt a feszültséget. Az a helyzet, hogy a pártoskodást azt, és a viszálykodást azt az új szövetségi iratok egyértelműen testcselekedeteinek, az óember cselekedeteinek megnyilvánulásainak tekintik, és elítéli. Tehát az nem egy követendő példa. De az, hogy kiváló személyek, vagy magukat kiváló személynek gondolók, vagy a közösség által őket alkalmas személynek tekintők egymással versengjenek, és elmondják akár a programjukat, akár azt, hogy ők hogy képzelik annak az adott közösségnek a jövőjét, az még nem minősül pártoskodásnak, és nem minősül viszálykodásnak, hiszen a választás lezárulta után nekik együtt kell munkálkodniuk, együtt kell dolgozniuk, együtt kell szolgálniuk ugyanabban az egyházban, és egyébként pedig Krisztusban testvérek vagyunk. Tehát a teológiai kérdésre én ezt a teológiai választ adom, hogy ha nem minősül viszálykodásnak és pártoskodásnak, akkor miért ne lehetnének különböző embereknek különböző ötletei arról, hogy egy adott közösség merre felé menjen tovább, és aztán több szem többet lát alapon, ezek összefognak adódni, hiszen egyébként, amíg azt nem mondtam el, hogy az egyházunk mindenféle testületek vannak, van ilyen, hogy egyházmegyei közgyűlés, meg egyházmegyei tanács, egyházkerületi közgyűlés, egyházkerületi tanács, zsinati testületi ülés és zsinati tanács és különféle bizottságok.

0: Talán van a Szentírásban. Ott azért megvan az a szerencse, hogy két rátermett férfi ember találnak, ez ritka, tehát tulajdonképpen mindegy, hogy melyik lesz a Judás helyére beugró apostol. Ez
1: azért szerencsé. Az Úristen kihagyták abból a játékból, mert ők kicsit mást választott, tehát, hogy...
0: Nem hagyták ki, hát sorsot, tehát két rátermett ember, sorsot húztak, mindegy, hogy melyik Mátyás apostol lett. Ez szerencsés, a demokráciában ez ritka, hogyha ezt tudjuk mondani, hogy mindkét vagy mindhárom jelölt rátermett, és tulajdonképpen mindegy, akkor egy áldott állapotban van, általában nem ezt mondjuk. A demokráciában hát nem nincs ez az elvárás, hogy most a Szentlélek vezet mindenkit. Azt azért hozzátenném, hogy keresztény választópolgárként azért engedjük, hogy a mi döntésünket legalább a Szentlélek vezesse, tehát imádságos lélekkel megy az ember, kötelező elmenni szavazni egyébként erkölcsileg, tehát ha már demokráciában élünk, népuralomban, akkor kötelező erkölcsileg választani. Ezt így tanuljuk morálteológiából is, meg az egyház társadalmi tanításában is. Ez lehet, hogy ez a legkisebb rossz lesz, az is lehet, hogy a legnagyobb jó, mert olyan szerencsés országban élünk. Gyakoroljuk ugye a részvétel elve az egyház társadalmi tanításának az öt nagy elv egyike. Ebben a rendszerben hozzá kell járulnunk a közjóhoz ezzel, hogy elmegyünk szavazni. A vita meg a viszálykodás a demokráciában természetes, így van kitalálva. Abban reménykedünk, hogy ha mindenki betartja a szabályokat, ha nem tartja be, annak megvan a következménye, illetve a szabályok tökéletesíthetők, de ha mindenki betartja a demokrácia játékszabályait, akkor a különböző értékek és érdekek, amelyek benne vannak jelen a népnek a történetébe, jelen pillanatban, azok interferenciába lépnek egymással, a hullámok, és valami megszületik, amik az akaratnak nevezhető. Népakaratnak, közakaratnak, általános akaratnak, ezek az elnevezések születtek a politika filozófiában erre. Aztán lehet, hogy a ciklus végén, 4-5 év múlva úgy látjuk, hogy változott a közakarat, vagy mégsem ez volt a közakaratunk, valami félrement, akkor ezt lehet érvényesíteni. A szabályokat azért hangsúlyoztam, mert az, hogy pártok vannak, meg kortesbeszédek vannak, meg propaganda van, reklám van, kampány van, ezek teljesen természetesek a demokráciában. Ez egy ilyen dolog. Az más kérdés, hogyha a polgárháborús helyzet szélére sodródik egy ország, akkor kezd veszélyessé válni, ott ilyen csillapító erőkre van szükség. De a legtöbb ország, amit ismerek, a civilizált világban, ott két nagy értékfelfogás, két vagy három nagy értékfelfogás, ezeket nevezhetjük ideológiáknak mondjuk, feszül egymásnak, és váltógazdálkodást folytatnak. Nem biztos, hogy 4 évente, de ilyen Kondratyev ciklusokban, tehát lehet, hogy ez egy ilyen 20-25-30 éves ciklus, fölívelés, lemenetel, és akkor azt egy korszaknak hívjuk egy ideológiában. És hát Hegel abban reménykedett, és innentől már a történelem teológiánál járunk, hogy a világszellem az megvalósítja magát ebben a folyamatban, tehát, hogy ilyen kilengésekkel mégiscsak az egész az valahogy a haladás felé megy. Ez egy világi teológia, tehát ez nem a kereszténységből mondom ezt. A kereszténységből ez azért problematikus lenne, tetszik, amit András mondott az egyházon belül, problematikus lenne, hogyha ezt így rávetítenénk a demokráciára, hogy ott is az isteni gondviselés, vagy a Szentlélek, vagy az isteni akarat. Azért abban méltán bízhatunk, hogy a Szentlélek nem hagyja magára sem a egyéni választópolgárt, sem pedig a népet, amelyet szeret, melyik népet ne szeretné, a jó Isten mindegyiket szereti.
2: Én azt gondolom, hogy a véleménykülönbségek azok már a Bibliában benne vannak. Ha csak az Új Szövetségre koncentrálunk, és akkor még egyet hátralépek, nem csak a véleménykülönbségek, de az is, hogy ezek a szegény emberek, akik Krisztust akarják követni, még csak nem is tökéletesek. Szoktam mondani, hogy milyen jó lenne, ha a keresztség fölvételével mindannyian hibátlanokká válnánk rögtön. Egyébként ez tényleg jó lenne, csak azért ezért nekünk egy

0: életen keresztül dolgozni kell. Tehát ez a szegény Péter apostol, számoljuk össze, hányszor nem értette meg a mesterét, meg is tagadta. És ugye ő az, ahogy mi katolikusok szoktuk mondani, ő lett az első pápa. Tehát ugye ő lett Róma városának az első püspöke. Tehát egyrészt a tökéletlenségből is következik, de másrészt egy teljesen egészséges közösségben óhatatlanul előfordulnak véleménykülönbségek. Egy nem egészségesben, még inkább, de egy egészségesben is. És olyan kulturális különbözőségből is adódóan, mint például amiért az apostoloknak össze kellett hívni az úgynevezett Jeruzsálem zsinatot. Hogy most kövessék a zsidó hagyományokat azok, akik nem zsidóként lettek keresztények, vagy ne. És ez egy abszolút legitim kérdés volt, mert ez foglalkoztatta őket, és voltak különböző nézőpontok. Amikor Szent Pál írja a leveleit a különböző közösségeknek, akkor van olyan levél, ami tehát úgy fejez be, hogy viseljétek el egymást szeretettel. És egyébként ez a lényeg, hogy a vélemény különbségek ellenére tudunk-e egymás emberi méltóságát tisztelve beszélni egymásról és egymással, illetve vitatkozni egymással. Ez lenne az ideális, ha ez sikerülne. És egyébként nekem a tapasztalatom az, hogy egyébként egy közösségen belüli egymás méltóságán és tiszteletén alapuló vita, az a közösség számára termékeny tud lenni. Mert hogy a komfortzónából kénytelen, hogy kimozdítson bennünket, és hogyha hagyjuk magunkat Isten lelkétől vezetni, akkor ebből valami nagyon jó is kisülhet a végén.
1: Köszönöm szépen. Az utolsó tervezett kérdésem az abba az irányba lépegetne, hogy már itt milliószor érintettük az Isten által vezetettséget, és hogy a hívő ember döntéseit ez mozgatja. Ha egyházon belül van, akkor azt gondoljuk, hogyha egyházi tisztségviselő, akkor az egész tevékenységét az Úristen lelke mozgatja, de hogy ez nem egy alibi. Tehát, hogy hol van ebben az egyén felelőssége, mert hát mindenre feltehetem a kezemet, az Úristen lelke engem erre vezetett. Hol van ennek a határa? Hol van az ember beavatkozásának a határa? Most már nagyon nem akarok belemenni meg ezt a kérdést a végtelenségig fűzni, szóval hol van ennek a helye az életünkben?
0: Jezsuita diák voltam, és hát majdnem 20 év kellett, mire megértettem valamelyest azt a Szent Ignáci intelmet, hogy amikor valamit csinálunk, azt azzal a hittel kell csinálnunk, mint a minden Istentől függne. Viszont úgy kell belevetnünk az energiánkat, mintha csak rajtunk múlna az egész. Mert hogy tulajdonképpen a világ attól lesz jobb, ami katolikus keresztény fölmagásunk szerint, de szerintem ebben is lesz köztünk konszenzus, hogy mindannyiunknak bele kell tenni a magunkét a nagy közösbe. Tehát Istentől kaptunk egy ajándékot, de ezt az ajándékot nekünk kell kibontakoztatni, ránk van bízva. Ugye a Teremtés könyvében Isten az emberre bíz a világot. És ez nekünk egy feladat. Mi részei vagyunk a világnak. És az egyetemen szoktam beszélgetni, ez a kérdés gyakran fölmerül, hogy akkor most hogy van ez a hitünkkel. Tehát mindannyian meg vagyunk hívva a hitre. De ahhoz, hogy mi hívőké váljunk, ahhoz nekünk ki kell nyitni a szívünket erre. Tehát, hogy ez mindenképpen egy akció, interakció, tehát itt ránk is szükség van, és a világ jobbá tételéhez is szükség van ránk, mert nem véletlen vagyunk a világon. És akkor erre föl szokták tenni azt a kérdést, és de hát akkor miért van ennyi rossz? Mondom, hogy azért, mert nem vagyunk tökéletesek. Tehát, hogy könnyű Istent hibáztatni valamiért, de igazából gyakran ha nem is a mi személyes tévedésünk, hanem valaki más tévedésének a következménye gyakran az, amit mi elszenvedünk. Tehát, hogy ezek nagyon bonyolult dolgok, és nyilván ez megint egy nagyon messzire vívő, egy újabb beszélgetés lenne. Most már egy csomó beszélgetés témát itt kitaláltunk közben, de hát itt valójában Isten és ember élő kapcsolatában tud a világ igazán fejlődni.
2: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.

0: Hírperce.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szentmisét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Remese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarandok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az AI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olá elismerte, a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nem fogok ismételni, hanem rögtön folytassuk ott, ahol abba hagytuk, illetve emlékeztek, hogy a nőnek a negatív anyakomplexusáról beszéltünk, és akkor a fejlődési lehetősége 2x12 pont, és innen egyszer csak valahogyan eljutottunk oda, hogy elkezdjünk töprengeni, hogy hogy is van akkor a személyiségfejlődés, ugye, hogy mert hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet kinőni a pusztán csak komplexusos életből, tehát akkor a személyiség fejlődésre ránézhetnénk néhány mondat erejéig, körülbelül egy óra, és hogy rögtön tegyük hozzá a spiritualitást is, mert hogy a spiritualitás is része nem csak a személyiség fejlődésnek, hanem a fejlődésnek, annak, hogy egyáltalán képesek legyünk ne csak komplexusosan lenni. Ó, tehát akkor ezt a kettőt, meg az egymáshoz való viszonyukat szeretnénk firtatni, és emlékeztek, akkor utaltunk arra, hogy hogy is vagyunk a vágyainkkal, hogy a személyiség fejlődés szempontjából milyen hallatlan fontos dolog, hogy rátaláljunk a vágyainkra, a felszínes vágyainkra is. Csak hogy, mikor rátalálunk a vágyainkra, be tudjuk látni, beismerni, bevallani, hogy ó, igen, ennek is örülnék, arra is vágyok, stb., akkor közben ezek a felszínes vágyak és a felszínes alatt semmiféle negatívumot én nem értek, csak az, hogy a személyiségben inkább a felszínen van. Ezek a vágyak azonban azzal a ismérvel rendelkeznek, hogy mindig egy nagyon mély hiányt hordoznak magukban, a sóvárgásnak, az epekedésnek, a hiánynak, a szükségletnek egy ürességét állandóan fölszakítják bennünk. Ezért aztán nagyon jól esik, mikor ezekre egyáltalán rátalálunk, hogy van nekünk, és hogy mi az, és mikor ezt betöltjük, hát ez, akkor tudjuk élvezni az életet, ha az alapjai a személyiségben megvannak. De ha csak itt ragadunk meg, akkor végül is az életünk állandóan erről a hiány is betöltöm, vágyakozom, betöltöm, és közben pedig arról szól, hogy mi van, amikor nem töltöm be. Nem tölthető be, nem töltődik be, mikor marad a sóvárgás, az epekedés és a többi, és előbb-utóbb ezekre a sóvárgó, epekedő, bennünk a hiányt és az űrt föltáró vágyakra rászoktunk találni. Ezt majd a férfi és a nő hűtlenségre való készségével kapcsolatban szeretném elmondani, lehet, hogy a mai alkalommal szó lesz róla, hogy a különböző komplexus mintázatok hogyan érintik a férfiben és a nőben azt a hiányt, hogy de jó lenne egy másik pasi vagy egy másik nő. Erről akarok beszélni, ez egy izgalmas téma. Szóval, ne ilyen általános, unalmas bevezető. Tehát a felszínes vágyainkra rátalálni, és aztán rájönni arra, hogy azok végül is kiapadhatatlanok, és ilyen értelemben betölthetetlenek, és mindig vannak, és ez aztán általában elvezet bennünket a mélyebb vágyainkhoz, sokszor a krízisek vezetnek el a mélyebb vágyainkhoz. A mélyebb vágyainkról pedig azt tudtuk mondani, hogy pusztán azáltal, hogy azokat mint legmélyebb vágyakat fölismerjük, történik velünk és bennünk valami jó. Miközben ezek a legmélyebb vágyaink földi életünk során nem töltődnek be. Nem. De miközben nem töltődnek be, nem hozzák azt az űrt, azt a fájdalmat, azt a sóvárgást magukkal, mint a felszínesebbek. De hoznak valami olyasmit, amiről a nem tudom, a misztikus irodalom, vagy miféle irodalom úgy beszél, hogy rátalálni Istenre, de közben állandóan átélni annak a fájdalmát, hogy sosem ragadható meg teljesen. Tehát a mély vágyainknak mindenképp van egy ilyen természete, hogy amit meg akarna ragadni, sosem ragadja meg teljesen. De közben, mint vágy, és erre hoztam példát, kettőt is, és akkor most mondanám a harmadikat, amit olyan gyakran idézgettem nektek, és ez jól föltárja, hogy a mély vágy nem a tárgyától mély. Tehát nem attól mély, hogy arra irányul, hogy bárcsak lenne egy nő, aki szeretne. És akkor leülök és elgondolkodom, hát van ennél valami olyan alapvetőbb, emberibb, igazabb, természetesebb, mint hogy én itt, Ferike, vágyódom, hogy egy nő. Úgy is mondhatnám, hát ennél nem sok dögösebb vágyam van. Hát akkor mi lesz velem? A kérdés tehát, meg az állítás, hogy nem attól mély egy vágy, hogy mire irányul, hanem hogy honnan forrásozik. És hogy én rátalálok erre a forrásra, nem csak a tárgyra, vagy arra, hogy nincsen mire rátalálni. Ugye, itt beszéltem jó pár évvel ezelőtt arról az asszonyról, akinek 7 vagy 8 gyerekét ölték meg Auschwitzban. És ráadásul megölték a férjét, és ha jól emlékszem, az apját is, és túlélte. És utána néhány év múlva ez az asszony, ahelyett, hogy ebbe belebolondult volna, vagy hogy mondjuk szenvedélybeteggé vált volna, nyitott egy gyerekotthont. És amikor kérdezték tőle, hogy hogy van magának erre ereje? Hát ebbe bele kellett volna pusztulnia. Ha ismertek olyan embereket, akiknek ilyen nagyon sajátos veszteségeik vannak, például olyanok, most próbálok nagyon legfinomabban szeretettel szólni, hogy például olyan szülők, akik a gyerekeiket eltemették, vagy egy gyereküket eltemették. Ugye ez az életnek valami olyan döbbenetes, hogy is mondjuk, szóval, mint hogyha az élet iránya, mintha minden, ami az életről szólna, megtagadtatna egy ilyen élményben. Hogy egy szülő eltemeti a gyerekét, hogyha ha állok a ravatalozóban, és lehet tudni, hogy kérdezzük, és akkor ott, ha kérik ezt, akkor fölsöljük, hogy kitől búcsúzik az elhunyt. Ugye, és akkor csak az édesanyjától, édesapjától. Na akkor lehet tudni, hogy kemény lesz a temetés. Szóval akkor úgy odaállni, mikor tudom, hogy a sorrend fölborult. Nem a gyerek temeti a szülőt, a szülő a gyerekét. Miközben a sorrend fölborul, hát ott az ember szíve is húha. Ezt azért akartam mondani, hogy ha ismertek ilyet, hát tudjátok, hogy egyetlen ilyen veszteség egy életre szólóan valakit padlóra tud küldeni. Olyan érdekes, nézem ilyen embereknek az arcát. 1 év, 2 év, 5 év, 10 év, lehet, hogy csak azért, mert tudom, a legtöbb ilyen embernek az arca maradandóan átalakul ebben a veszteségben. Valami olyan tükröződik az arcán és a szemén. Persze lehet, hogy belelátom, nem tudom, de valami olyan mély, szinte föloldhatatlan szomorúságot látok a legtöbb ilyen embernek a szemében. És ismerek néhány olyan valakit, akinek ez nincs a szemében. Most ez a nő, aki még csak el se temethette a 8 gyerekét, 7 vagy 8 gyerekét, akkor kérdezték, hogy hát hogy nem bolondul bele, és honnan veszi az erőt ehhez, akkor ugye ő azt mondta, hogy ez az én válaszom Auschwitzra. És innen jön a kérdésem, ez most egy költői kérdés, hogy ennek a nőnek sikerült-e megtalálnia azt a mély vágyát a gyerekek iránt, vagy pedig nem. És nyilván a válaszom az, hogy ez a nő azért nem bolondult bele, mert amennyire el tudjuk képzelni egy ilyen helyzetben, a legmélyebb forráshoz jutott el, ahogyan valakiben az a vágy fölfakadhat a gyerek iránt. És ugye ez a vágyakozás a gyerek iránt, miközben meghalt a 8 gyereke, nem tette őt tönkre, sem keserűvé, sem, hanem nagyon sajátosan erővel töltötte őt el, hogy újból gyerekeknek tudjon még ő adni valamit. Miközben ez a vágya, és most így mondom, az énnek a szintjén, hogy a saját gyerek szintjén, ugye az én azt mondja, hogy az enyém, hát ez az én gyerekem, hát már sosem fog beteljesedni. Ez őt azonban nem üresítette ki. Tehát ő rátalált erre a mély vágyra. És emlékeztek, ezt az egyszerű mondatot mondtam, hogy mikor fiatalon, hát hogy más, hogy nagyon természetesen, egészségesen a nő kimondja, hogy én gyereket akarok. Akkor persze, hogy úgy hallja, hogy gyereket. De ha egy picit úgy mögé nézünk a mondatnak, akkor tudjuk, hogy a súlypont ott van, hogy én. És ezt onnan nagyon jól látjuk, mikor nem tudom én, hát olyan drágák tudtok lenni, mikor 3 hónap után már teljesen kikészültök, ha nem jön. Hát 3 hónap, és akkor úgy kell, jó, hát 3 hónap, hát nyugi már. Hát, szóval, mikor nem jön, akkor egyszer csak kiderül, hogy ebben a mondatban hol is volt a súlypont. Ez most nem kritika senki felé, teljesen természetes, normális, az én gyerekre vágyik. Arra, hogy neki legyen gyereke, hát mert az én már csak ilyen, nincs ezzel semmi problémám. Csak hogy éppen ez a természete. De ebben van a szomorúsága, meg a keserűsége is. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a személyiségfej, ezt nevezem spiritualitásnak, mikor az a mélyebb vágy valakiben föl tud buzogni. Mikor ő arra valamiképpen rátalál. Nem ő csinálja, nem ő fúrja, alkotja, nem tudom, rátalál erre a vágyra. Ezt én már a spiritualitás témakörébe rakom. Na most tehát a személyiségfejlődés és spiritualitás. Akkor tehát egyrészt azt mondhatjuk a kettő viszonyáról, hogy egy egészséges személyiségfejlődés természetes módon, úton a spiritualitás felé vezet. egyszerűen nem tud más felé vezetni. Mondom én ezt nagyon megengedően és nagyon liberálisan. Akárhányszor én ezt néztem, ez abba az irányba ment. Ha nem ment abba az irányba, ott a személyiségnek valamilyen elakadását vettem észre. Mondok egy nagyon egyszerű példát, rögtön kettő. Az én apukámat egy pap, mikor ő kisfiú volt, csúnyán megpofozta. Az én apukám, most nagyon, mondjuk ezt nagyon egyszerűen, mert ezután ő nem ment többet a templom közelébe, és más pozitív hatások nem nagyon érték, ateista lett. Az apukám, amennyire én láttam, már pedig mondjuk néhány órával a halála előtt még együtt voltunk, ateistaként halt meg. Azt gondolom, hogy az ő ateizmusában az a gyerekkori pofon jócskán benne volt. Jócskán. Még ha ez így kívülről olyan megmosolyogtató is, hogy mi egy pofon miatt lesz valaki ateista. Éppen nem olyan régen beszélgettem egy másik férfivel, aki a következőt mondta. Hát Feri, elmondom neked, hogy miért nem lettem pap. És azt mondja, tudod Feri, egyszer kaptam egy, sőt két nagy pofont egy paptól. Na fölcsillant a szemem. Hogy van az, hogy az én apukám két pofontól ateista lett, ez a valaki pedig egy nagyon klassz hívő ember lett, de ő azt körülbelül ugyanazzal a, nem tudom, attitűddel mondja azt, hogy hát bizony én aztán nem lettem pap. Hát azért, mert őt aztán még nagyon sok vallásos élmény érte, pozitív élmények, családi élmények, stb. Vagyis a személyiség fejlődés tovább tudott nagyon jó irányba menni a spiritualitás felé is, azonban ez a pofon nem került olyan mértékű földolgozás, hogy az illető pap lehetett volna, értsétek ezt jól, mert azért ez a pofon őt megakadályozta benne. A két pofon ugyanaz, csak ugye az az összefüggés, amiben a pofon érkezik, és itt folyamatokat is értek összefüggés alatt, mégiscsak ég és föld. Nemrégiben találkoztam valakivel, aki azt mondja, életében, most egy nagy dilemmához érkezett, ez pedig az, hogy van valaki, aki szerint a világ legokosabb embere, már akikkel ő találkozott. Csak hogy ez a számára a világ legokosabb embere sosem lett hívő. Hogy ez hogy a csodába van, ugye? Hát ez engem is nagyon izgatott. Most azon túl, hogy persze egy nagyon okos ember lehet racionálisan, döbbenetesen képzett és egyoldalú, ez simán megmagyarázhatja, hogy miért nem, mert egyoldalú a személyisége. Azon túl kiderült, hogy egymás után egy csomó nagyon negatív élmény érte papok meg az egyház részéről, és milyen érdekes, hogy valaki, aki másban óriási teljesítményekre képes, a személyiség fejlődésében, a spiritualitás felé vezető úton ezeket az elakadásokat, traumákat mégsem dolgozta föl soha. Akkor le lehet élni úgy 80 évet, hogy ezt azért akartam mondani, hogy ha személyiségfejlődés valóban egy harmonikus, valamennyire egészleges, integrált fejlődés, ott előbb-utóbb a spiritualitás egészségesen beköszön. Ha nem köszön be, ott valami olyan elakadás van a személyiségfejlődésben, amire talán az illető sosem talált rá. A másik pedig egy egészséges spiritualitásnak pedig egy egészséges személyiségfejlődés a hordozója, a talaja, az alapja. Különben a spiritualitás vagy ferdén megy, kicsit neurotikus lesz, aztán egészen patológikus lesz, egészen akármilyen lesz, vagy pedig nem tud bizonyos fejlődéseket megtenni, és az nem a spiritualitás hibája, a személyiségnek vannak elakadásaim. Nem megy át, ott a spiritualitás is megakadt. Vagy csak valamilyen kicsit torz irányba tud tovább fejlődni. Tehát a kettő teljesen együtt van, és stb. Mihez tudnám ezt hasonlítani? A helyzet nagyon sajátos abból a szempontból, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát akkor arra van szükség, hogy erős én kell. A személyiségnek csak egy része az én, és akkor azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy a személyiség fejlődés és a spiritualitás egészségesen tudjon kibontakozni, hú, nem sok történetet mondok, ugye, jó, szárazan, nyomom. Arra van szükség, hogy képesek legyünk az énünkre rátalálni, és az énünket elveszteni. Erre a két képességre egyszerre van szükségünk. Rá tudjunk találni az énre, el tudjuk veszteni az ént. Rátalálni, elveszteni. Ha valaki csak elveszteni tudja, ha valaki meg csak rátalálni tud, ezt abban a képben tudom megragadni. Én egy kifejezetten neurotikus kisfiú voltam. Aztán neurotikus serdülő lettem, majd neurotikus ifjú, a többit most hagyjuk. És ez ugye körülbelül ahhoz hasonlít, minthogyha egy szobában nagyon gyönge lenne a lámpának, vagy mi az izzónak az ereje. Valahogy minden homályos, minden homályban van a dolgokat, nem lehet jól látni. Ajjajjajjajjaj. És akkor elindul egy ilyen nagy munka, hogy legalább 40 wattot rendesből, energiatakarékosból 9 is elég. Sőt, az már akkor, ugye? Ugye, micsoda minőségi ugrás. Szóval próbáljuk az énünket megerősíteni, az énre rátalálni. Ez főleg lélektani munka, hogy egyre nagyobb fény legyen, mert egyébként sötétség van. Mi történt velem körülbelül, nem tudom én mikor, mikor már középkorú lettem, az énem egész tűrhetően megerősödött, kezdett túl sok fényt kibocsájtani. Túl sok fényt. Túl sokat. Az ugyanúgy vakító, a túl sok fényben ugyanúgy nem lehet látni, mint a kevésben. Tehát ha valakinek az énje már erős és egészséges, és nem tudom milyen, lehet túl sok fényt bocsájt ki, és attól vakul el. Ugye ismerünk ilyen embereket, úgy állnak ezen a világon a lábukon, hogy annak a rendje. Túl sok fény, és a túl sok fényben nem látnak. Ezt azért akartam mondani, ezért aztán énre találás, énelvesztés, rátalálás, elvesztés, rátalálás, elvesztés. Akinek erős az énje, neki el kell veszteni. Hú, ezt már nem szívesen teszi. Ő attól vakul el. Két történet, rövid, mind a kettő egy királyról szól. Egy-egy királyról. Az egyik király nagyon szomorú, rettenetesen szomorú. Semmi sem tudja őt fölvidítani. És a birodalomban egymás után jönnek az orvosok, a pszichológusok, a pszichiáterek, a birodalom terapeutái is hozzáérkeznek, hogy hát, ha meg tudják gyógyítani a királyt mély szomorúságából, de nem tudják. Kimarad más hátra, mint az udvari bolond. Az udvari bolond pedig különösebb gondolkodás nélkül egy papírkára egyetlen mondatocskát ír, összehajtja, majd odaadja a királynak. A király kibontogatja a papírkát, elolvassa, és elmosolyodik. Mi volt a papírkára írva? A papírkára egy nagyon egyszerű mondat volt fölírva. Kedves király, ez is elmúlik egyszer. Ez az én elvesztésének a képessége. Képes legyek elveszteni, elengedni, elhagyni, elveszteni. Na, mi a másik történet? Nem jut eszembe? Legkomolyabban azt hittem eszembe fog jutni. Azt tudom, hogy egy királyról szól. Fantasztikus. Megvan. Azért nem jutott eszembe, mert nem királyról szól. Tehát kiderült, hogy jól működök, mert hogy ez egy szerzetesről szól. A szerzetes szerzetesi cellájában ücsörög, és miközben ott ücsörög, egyre jobban őt is egy nagyon sajátos szomorúság tölti el, hogy valahogy nem talál rá Istenre. Nem talál rá. Egyre szomorúbb, és magát szídja, és bántja, és képtelennek, és alkalmatlannak tartja magát. Míg nem aztán egy vándor szerzetes a következő örömhírrel lepi meg. Néhány kolostorral odébb van egy olyan kolostor, melyről azt hírlik, ha bárki ember szerzetese odamegy, akkor bizony ott rátalál az Istenre egészen biztosan. Hát mi más is kellene a mi főhősünknek, aki nem király, csak szerzetes, hogy bizony elindul, hamuba sült pogácsa, és a többit ismeritek, más nincs nála. Megy, és elérkezik ehhez a kolostorhoz. És igen, ám egy nagyon sajátos kolostor, mert minden ajtónál egy őr áll, egy szerzetes őr áll, és ezek a szerzetes őrök engedik be, vagy nem engedik be, de és egyik ajtót kinyitják, termeket talál, újabb másik ajtók, és harmadik ajtók, és néha sokat kell várni, néha nem, néha a termekben van valami dolga, néha csak át kell rajtuk menni, míg nem, egyébként csak néhány nap múlva, egy számára valahonnan ismerős ajtó elé áll, és az ott álló szerzetes a következő örömhírrel lepi meg. Kedves szerzetes barátom, ha ezen az ajtón belépsz, egészen biztosan rátalálsz Istenre. Szerzetes megörül, nem is kellett sokat bolyongani ebben az ismeretlen kolostorban. Kinyitja az ajtót, és hol találja magát? A cellájában. Az az ismerős ajtó éppen az ő cellájának az ajtaja volt. Milyen érdekes, a királynak el kell veszteni valamit, ez is elmúlik, a szerzetesnek meg rá kell találni valamire. Ó, tehát van bennünk egy szerzetes, aki lemond, pedig neki valamire rá kéne találni. Van bennünk egy király, aki meg gyűjt, neki meg valamiről le kéne mondani, és ez így megy. Akkor van egészséges spiritualitás, ha az én elvesztésének és az énre való találásnak a képessége megvan, és ezt egy kifejezéssel úgy lehetne mondani, az én felülmúlásának a képessége. Az én felülmúlásának a képessége a spiritualitásnak alapja. Két dolgot tartalmaz, rátalálok az énre, elvesztem az ént, rátalálok, elvesztem, rátalálok. Most akkor a spiritualitásról még egy picit. Emlékeztek a Woody Allen filmre? Láttátok? Vicky, Krisztina, Barcelona. De hogy melyik, nem tudom továbbra se, ti azt jobban tudjátok. Minden esetre emlékeztek arra a nőre, akit megkavart ez a festő. Ha nem láttátok volna, három mondat, van ott egy nő, akit megkavart egy festő. A háttere ennek a mondatnak, hogy ez a nő egy olyan igazi jó kislány. Igazi, rendes, jó kislány, meg kell házasodni, gyerekeket kell szülni, tisztességes pasihoz hozzámegyünk, az élet megy előre, családi házat veszünk, gyerekek, óvoda, stb. Ó, és akkor ez a festő pedig, hát ugye, az árnyék, a személyiségének az árnyékából lép elő, éppen az árnyékban van, mert amit ő lát a férfiakból, az a tisztességes, becsületes, rendes pasi, aki megbízhatóan eltartja a családot. Itt meg van egy bohém pasi, akinek nem, hogy családot eltartó gusztusa nincsen, hanem gyerekei sincsenek, csak úgy bohémkodik bele a világba, és ez már több mondat is volt, ugye? Most már akkor el tudunk tájékozódni. Mi történik ezzel a hölggyel Woody Allen szerint? Hát legalábbis másfél óra alatt semmi. Tehát annyi történik vele, hogy az árnyékból kilép ez a férfi, megtestesül a személyiségének az árnyékából ez a pasi, teljesen megkavarja, majd hozzámegy a rendes pasihoz, és az záró jelenet egy ilyen igazi Woody ellenes happy end, szomorúan megy a nő haza. És miután még csak 20-valahány éves, el tudjuk képzelni a következő 50-60 évét, amiről Woody Allen már nem készít filmet, mert van neki jobb dolga is, de hogy mi ezt hagyjuk. Tehát hol vétette el a lépést, vagy hol nem talált a jó lépésre rá, mely, hogy hívják ezt a nőt? Viki, köszönöm. Ezt mindenki ezt mondta. És érdekes, a nők tudták. Szóval, meddig lesz boldogtalan Viki? Milyen jó kérdéseim vannak ma. Tehát tényleg ez nagyon komoly kérdés. Hát, meddig kell boldogtalanul élnie? Egy rendes pasi mellett, aztán a gyerekei mellett, aztán az unokái mellett, siratva a föstőt. Meddig, ameddig nem jön arra rá, hogy a történet nem arról a festőről szól, hanem róla, addig boldogtalanul kell élnie. Ha rájön, hogy ez a festő csak megtestesített valamit abból, ami neki itt van, itt és itt, hogy valójában az ő személyiségének az árnyékából lépett elő ez a bohém pasi, és hogy nagyon boldogan le lehet élni az életet úgy is, hogy sosem megy hozzá ehhez a bohém pasihoz. Ha kezd valamit az itt lévő bohém pasival, aminek van egy háttere, ha kezd azzal a nővel valamit, aki belezúgott a bohém pasiba. Viki azért boldogtalan, mert azt gondolja, ha egyáltalán gondol erről valamit, bár elég okos, mert rendes és okos, azzal, hogy ugye együtt van, nem? Tehát rendes, okos. Van olyan rendes, buta, nem rémlik. Valahogy a rendesek mindig olyan, hogy mondja, rendes, okos, és ha nem okos, akkor is rendes. Na hát ez... És úgy tűnik, a sok bajból kivezeti az életet. Na, hogy tehát addig, ameddig nem jön rá, hogy ez a történet hogyan szól ő róla, addig egy életet ebben a felszínes vágyakozásban el lehet szenvedni. Végig 50-60-70 évet. Rengeteget lehet akkor ott szenvedni. A személyiségfejlődés. Rátalálni az énnyére. Ő nem talált rá saját arra a nőre, aki benne szerelmes lett ebbe a pasiba, de hogy talált rá? A pasira talált még csak rá. És most, hogy elvesztette a pasit, ugye át tudjátok tenni a saját életetekre. Remélem, mert nagyon jó szándékú vagyok, és jó, olyan érdekes ez a mai alkalom, nem tudom, más, mint a többi. Próbálok normális lenni. Az énre való rátalálás és az énnek az elvesztésének a képessége miért nehéz? Mert ha az én nagyon gyönge, akkor úgy kapaszkodik abba valamiben, ami úgy egyáltalán már megvan, hogy el nem meri engedni. Ha meg nagyon erős, ezt ágába sincs elengedni. Egy kedves ismerősöm jutott eszembe, azzal a nehézséggel jött, hogy miután pozitív apa komplexusa van, ezért aztán ő, hát az apukáját nyilván idealizálja. Ezért aztán magát is szívesen idealizálja, hogyan azonosul az apukájával, és mert ha egy pasi idealizálja magát, hogy fogja a házasságban a felesége érezni magát? Egy újabb érdekes kérdés. A válaszra elég könnyen rájöhetünk, hogy elég pazarul. Na és akkor a házastársi konfliktusa olyan mélységes mélyé vált, hogy hát elkezdett a személyiségfejlődés útján lépkedni. És egyszer csak elérkezett oda, hogy jé, a magatartásomnak nem lehet, hogy a hátterében az van, hogy az apukámat idealizálom? Akkor azonosulok ezzel az idealizált apával, ennek kell tovább menni, persze, hogy akkor állandóan lenyomom a feleségem. Ez egy olyan pillanat, ami elől normális, egészséges ember elfut. Mert itt van egy egy iszonyú nagy nehézség, mit kezdek most akkor az idealizált apával? Ez most így teoretikusan egy nagyon egyszerű kérdés, de nem volt egyszerű ennek a valakinek. Képzeljétek el, ült nálam, és zokogott ez a férfi. Zokogott. Azt mondta, hogy én vettem a bátorságot, az én vette a bátorságot, hogy lássam, hogy tulajdonképpen az apámat hogyan idealizáltam egész életemben, majd pedig hogyan kapaszkodtam bele az idealizált apukámnak a képébe. Hát, ha én nekem egy igazi erős apám van, abba bele lehet kapaszkodni. Ha az apukám csak egy olyan apuka, mint bármelyik másik, néha nagyon gyarló, néha gyönge, néha egy reális apába nem lehet belekapaszkodni. Néha egy reális apa elutasít, egy reális apa gyönge, és egy reális apa meghal. Akkor kibe fogok belekapaszkodni? Ez egy szörnyű és szinte elviselhetetlen pillanat. Csak az illető zokogott, ahogy mondom, férfi zokogott. Azt mondta, hogy ahogy eleresztettem az apámról kialakult idealizált képemet, egyszer csak rádöbbentem arra, hogy nincs mibe kapaszkodnom. Hogy itt vagyok egyedül ebben a világban. És ebben a pillanatban már nem tudtam magamat se idealizálni. Ettől még gyengébb lettem. Egyszer csak rájöttem, itt állok a világban, és nem tudom, hogy mibe kapaszkodjak. És hogy van-e valaki, aki kapaszkodni tud. Én vesztésnek, az énre találásnak a képessége, az itt belül egy gyötrő lélektani folyamat eredménye. Egy gyötrő, félelmet keltő, elviselhetetlen folyamatnak a következménye. És akkor azt mondta ez az illető, de hát egyrészt dühös volt rám. Azt mondta, Feri, te beszéltél a szőristenről, a szőranyáról. Ugye ez az? Ugye, ha én bele tudok kapaszkodni egy szőranyába, szőrapába, egy idealizált valamibe, annak reális lélektani következményei vannak, és haszna. Hát a kismajom is belekapaszkodik a szőranyamajomba, segít neki reálisan az életben túlélni. Tehát reális haszna van. A probléma azonban az, hogy nem az anyja. Ez, amikor a személyiség születéséről beszélünk, tulajdonképpen ez a dilemmánk, hogy az életünket mennyire segítette az, hogy bele tudtunk kapaszkodni a szőranyába, szőrapába. Komplexus anya, komplexus apa, kép. Vagy pedig, ha negatív anya vagy negatív apa, akkor rohanunk a szőranya után. Ugye? Ha pozitív, akkor belecsimpaszkodtunk, nem eresztjük el. Ha negatív, rohanunk utána. Mind a négy formációnak a gyöngéje az az, hogy szőrből van. Nem az én apám és nem az én anyám. De közben a kapaszkodás meg a rohanás segít nekem az életben. Az alapján nőttem föl. Annyira, de szeretnék ott lenni valahol a fejetekben. Hogy úgy látom, hogy ez hogy ment most át. Nem tudom, nem érzékelem, ez olyan nehéz. Nehéz, és átment, nem ment, tehát tudtok vele kezdeni, nem. Azt látom, hogy figyeltek, de hát lehet, hogy azért, hogy hát, ha valami értelmeset is mond. Most akkor nézzük meg, de még ezt a történetet nem fejeztem be. Sírt ez a férfi, nagyon sírt, elmúlt 40 éves. 40 éves. Hát az ifjúkor személyiségfejlődésben. Ha, még előtte az élet. És akkor sírt, akkor azt mondta, ja, itt látjátok, hogy pont ezt akartam elsinkófálni. Mert ott tartott, hogy milyen dühös volt rám. Azt mondja, Feri, hihetetlenül mérges voltam rád, mert te itten csak úgy beszéltél, hogy kapaszkodunk a szőranya, meg szőrapa, meg szőristen. De azt nem mondtad, hogy ha elengedjük, az mennyire fáj. Ezt te nem mondtad. Én most végigmentem rajta, ez nagyon fáj. És hogy nagyon fáj az enyhe kifejezés. Ha ő ezen tényleg végigment, akkor beledöglött. Csak udvarjas volt velem. Mert ez az én elvesztése. Az éppen akkori aktuális én a komplexusos összefüggéseivel puf, egyszer csak megszűnik. És akkor, hogy sírt, és akkor, hogy lehiggadt, és hogy jobban lett, és azt mondja, hogy te Feri, éppént meg olyan döbbenetes, hogy amióta most egy másik énből nézek, a különbség olyan, mint hogy eddig fekete-fehérben láttam volna, most meg színesben. Szerintem micsoda szép kép. Eddig fekete-fehéren láttam az egész életet, most meg minden színes. De attól még ez most fáj. Ezzel azt is akarom mondani, hogy na, hogy el tudom képzelni, hogy ott az ajtó előtt, vagy az elvesztés, vagy a rátalálás előtt veszteglünk néhány hetet, hónapot, évet, vagy évtizedet. Teljesen reális. Nekem is van most a tarisznyámban egy téma, nem merem elővenni. Komolyan, elkezdtem valamivel találkozni, és azt mondtam, hogy ezt most rakjuk vissza, mert most ehhez nem érzek elég erőt. Tehát most vagyok egy valamilyen egyensúlyban, erre az egyensúlyra most szükségem van, ezt a témát lejegeltem, nem felejtettem el, be van nekem stokizva, már akik voltak katonák. És ha lesz elég én erőm, akkor előveszem, és jó beledöglök majd. Ez így, de most van ilyen, hát az élet ilyen, nem? Van egy realitás, most nem engedhetem meg magamnak, hogy beledögöljek. Van ilyen. És akkor úgy döntünk, hogy most ezt nem engedem meg magamnak. De alkalmasint előveszem. Tehát egyetlen előadás sem szól arról, hogy vedd már elő, dögölj már bele. Én ezt sosem mondtam. Csak azt, hogy ha megérkeztél az ajtóhoz, ne felejtsd el, hogy már álltál ott. Hogy rajtad múlik, hogy a kilincset lenyomod-e. Na most, nézzük akkor meg a hűtlenség felől ezt a témát, hogy a négy komplexus minta milyen jellegű hűtlenségre ösztönöz minket. Ez érdekes, ugye? Mondok akkor egy viccet. Ma hallottam, két férfi golfozik, nem lesz benne semmi csúnya. Két férfi golfozik, és csodálkoznak rá, hogy előttük két nő golfozik, de a két nő sokkal lassabban golfozik, mint a két férfi. Ezért aztán a két férfi, mikor már úgy lőtávolba érnek, akkor megbeszélik, hogy az egyik menjen már oda a két nőhöz, hogy hát megelőzik ezt a két nőt, aki ott lassan meg ügyetlenül golfozik, és mindig a homokba meg a tóba ütik a lasztit. És az egyik megy, és akkor a másik azt veszi észre, hogy kb. 20 méterre, mikor megközelíti a két nőt, ott hirtelen megáll, és akkor visszamegy, és azt mondja, te, magunk között szóval nem lehetne, hogy inkább te szóljál a nőknek. Egyszerűen azért, mert az egyik a feleségem, a másik meg a szeretőm. Hát erre a másik azt mondja, jó van, majd akkor én megyek. Na és az illető oda megy, de ő is csak kb. 20 méterig jut, és most a másik látja, hogy jön vissza 20 méter, és a következőt mondja a haverjának. Én azt hiszem, erre szokták mondani, hogy kicsi a világ. Ez a témánk. Ez a világ nagyon kicsi. Mindenki veszélyeztetett. Azt tuti. Mindenki, ki így, ki úgy. Na nézzük, hogy ki hogyan. És hogy, ugye itt a mélységeket próbáljuk mindig érinteni, hogy az élet hogyan áramlott a komplexuson keresztül. Hogy miért nem szívesen engedjük el a komplexusos önmagunk látását, a komplexusos Isten látását, a komplexusos te látását, mert azon keresztül tanultunk meg élni. Hát na, nehogy nem engedjük el. Mondom a példát, hogy a pozitív anyakomplexusú férfiak vagy nők, itt most nem teszek különbséget, tudjátok milyenek. Hát sokat beszéltünk róluk. Az az alapvető tapasztalatuk, hogy akkor esznek, mikor jól esik nekik. Ez a pozitív anyakomplexus egy mondatban. Be lehet habzsolni az életet, ez mind belefér. Tik-tik-tik, bekajáljuk, beesszük, az jár, az jogos, az normális, az egészséges, az természetes, hogy beesszük az életet. A sok pasi, sok nő természetes, mellette is, ez normális. És miért is? Mert számára az élet így árad. Őneki ez az alapvető élménye az életről, hogy így ebben a komplexusos világban árad hozzá. Így árad, és hömpölyög, és ő pedig csak kajál, és iszik, és... Tehát a személyiség fejlődésében nagyon sajátosan nem valami rossz dologról kell lemondania, hanem éppen arról, ahogyan az élet számára eddig hozzá elérkezett. Hát ki a fene akar lemondani a kajáról? Éhezni ki? Tehát így árad szám hozzá az élet. A spiritualitásban mi a gyöngesége? Hogy be akarja kapni Istent. Tehát van egy ilyen jól meghízott énje, jó, kanya komplexusos én, be akarja zabálni az Istent is. Ha mit neki? Három pasit bezabál egyszerre, és még az Istent is bekajálja. Hol van a veresége? Hát pontosan tudjuk, hogy hol. Hát a kis énecskéje nem fogja tudni bekajálni Istent. Jól megfekszi a gyomrocskáját. Nem kajálható be. Ugye úgy fölfúvódik tőle, majd szétdurran. Inflálódik. Szétpukkan. Pozitív apa. Ugye a pozitív apa férfin keresztül árad az élet. A pozitív anya be lehet kajolni az életet. Pozitív apa egy férfin keresztül árad az élet. Hát na, hogy nem mond le a pasikról. Miért mondjon le? Igen. Jó, mindegy. Tehát férfin keresztül árad az élet. Egyébként pedig nem is tudja, hogy ő van-e, vagy hogy ki van akkor, hogyha egy férfin keresztül nem árad belé az élet. Hogy ott bent van-e élet, vagy nincs, de leginkább úgy gondolja, hogy nincs. Hogy férfi nélkül itt bent nincsen élet, csak a férfin keresztül van. A spiritualitásban mit mondhatunk el? Azt, hogy akkor ő úgy függ Istentől, hogy azt gondolja, hogyha Isten majd csalódik benne, vagy Istennek talán nem tetszik ő, akkor egyszer csak az élet megszűnik. Ezért aztán mindig tetszenie kell neki Istennek, egy kicsit mindig el kell csábítania Istent, vagy egy kicsit mindig meg kell felelni Istennek. Itt is a spiritualitás beleszorul az énnek a sérültségébe, egyoldalúságába. Igen, attól fél, hogyha nem elég csábító, nem elég szép, nem elég érdekes, vagy nem elég nem tudom, akkor elvesztheti az Istent. Ettől fél. Negatív anyánál a szexualitáson és a teljesítményen keresztül lehet valamennyi élethez jutni. A szexualitáson és a teljesítményen keresztül legalább valamennyi élethez, hogy legalább valamennyire életbe tudjunk maradni. Ó, itt akkor elcsábítani vagy megszolgálni Isten szeretetét. Elcsábítani vagy megszolgálni Isten szeretetét, mert ő úgy önmagában nem szeret. Szerethető nem vagyok, de el lehet csábítani vagy meg lehet szolgálni. Tágtere a mágikus spiritualitásnak. Valójában én nem számítok. És akkor a negatív apa komplexus, tulajdonképpen ezt most elővételezzük, csak hogy mind a négyet el tudjam mondani, az egy folytonos rohanás. Egy olyan, mondjuk a nő esetében, egy olyan férfi után, aki talán az igazi lehetne, de akire a negatív apa komplexusú nő sosem talál rá. Akinek negatív apa komplexusa van, mindig keresi az igazit, és sosem találja meg. És a kör persze azért olyan piszok, mert mindig olyan pasikra cuppan rá, akik valamiképpen sosem vagy nem elérhetők, vagy ha elérhetők, nem adják meg azt, amire egyébként vágyik. Mert hát komplexusosan lát. Ezért ő az elérhetetlen, a vágyait be nem töltő férfire cuppan rá, mert számára az az alapvető minta a férfiről. Igaz? Negatív apa komplexus, magáért beszél. Az apám nem szeret önmagamért, nem elérhető, tirip, tirip, tirip. Ezért aztán azok a nők, akik ilyen vége láthatatlanul és valahogy reménytelenül keresik a pasit, és ha megtalálják, akkor az a pasi vagy veri, vagy iszik, vagy nem tudom én mi, negatív apa komplexust gyaníthatunk. Most nagyon egyszerűen, ilyen nagyon egyszerű elemi szinten. A szörnyű az vele, hogy miután a komplexusból lát kifele, szerelmes is olyan pasikba lesz, akikről mi kívülről pontosan látjuk, hogy pont azt nem adják majd meg neki, amit ő szeretne. Ezért sok negatív apa komplexusú nő például elérhetetlen szerelmeket választ. Mert ott legalább azzal a csalódással nem kell szembenézni, hogy az a valaki engem nem szeret, például papokba lesz szerelmes. Ugye ez nagyon a pap ebből a szempontból egy ilyen univerzális figura, egy ilyen Fekete Péter. Vagy mi. Nagyon jól lehet rajta gyakorlatozni. Jól. Tehát ott nem az én vereségem, hogy nem érhető el. De azért azt mindig meg tudom ismételni a traumámat, hogy nem érhető el. De azért ő tud lenni az igazi, mert hát milyen jó fej. De azért nem érhető el. Értitek, milyen rafinált. Na jó. Tehát itt, hát ha egyszer én önmagam lehetnék, hát ha egyszer rátalálhatnék. A spiritualitásban ez reménytelenül vágyódni, hogy Isten egyszer, mint valami mennyei atya megmutatja magát. Egyszer, csak egyszer lenne egy Isten élményem. De a komplexus ezt is megakadályozza. Mert az Isten után is úgy fut mindig abban a reménytelenségben, és remény, és fut, és fut, és fut, és sosem éri el. Miközben, ha kinyittaná az ajtót, már ott is van. Csak úgy az nagyon nehéz, mert akkor jön a halál. Már ugye a szimbolikus, ugye? Komplexusos világot el kell engedni. Azért akartam ezt így elmondani, mert mind a négy mintánál arról tudtunk beszélni, hogy a komplexuson keresztül micsoda életerő tud áradni, vagy legalábbis hajtóerő egy soha el nem érhető valami után. Az illetőnek azon is, ezt én engedjem el, hogy ezt veszítsem el, honnan jön akkor az élet. Így aztán nem veszítjük el, és így aztán maradunk ott, ahol voltunk. Akkor beszéljünk még a nők nehézségeiről. Itt arra gondoltam még, akkor ezt a negyed órát szállhatnánk erre. A nők nehézségei természetesen a férfi nehézségei is. Még mindig itt a megcsalás hűtlenség témájában. Lehet, hogy nem mondtam ki eléggé, hogy amit most elmondtam, hogyan kapcsolódik a hűtlenséghez. Akkor gyorsan csak mondjuk a pozitív anyakomplexus. Hát, hogy megy újabb és újabb és újabb pasik, neki az jár. A pozitív apa komplexus, muszáj, hogy legyen egy pasi, mert különben nem vagyok.

negatív apakomplexusa van, nem tudja ezt átélni. Ezért keres egy másik pasit, talán majd ő megadja nekem azt, ami nekem itt hiányzik. És jön egy harmadik, és közben néha megdöbbentő, hogy egy jó pasit engedett el. Ezt azért is tartottam fontosnak, mert látjuk, hogy most kisarkítom, hogy a bűn mögött is valahogy az életnek a misztériuma áll. Ezt máshoz, máshogy nehezen tudom mondani. A bűn mögött is az életnek egy sajátos misztériuma van. Érdemesnek tartanám erre rácsodálkozni. Mert ha csak moralizálunk, nem tudom, hogy úgy lehetséges-e a fejlődés. Itt nem azt mondom, hogy bűnöket kell elkövetni, nem ezt mondom. Miért nehéz a nőnek? Mert mindig egy alapvető, rettenetes, evolúciós dilemma előtt áll. Evolutíve, rettenetes, nehéz helyzetben van minden nő. Ugyanis az egyik klasszikus választás, egy igazi macsót kell találni. Egy alfa hímet. Így van. Természet diktál. Meg más is diktál, de a természet is. A természet többek között muszáj az alfa hím. Én addig kelletem magam, addig a legjobb pasi kell. Persze ez relatív, hogy ki, de hogy úgy a kis mini világomban a legjobbat. Ennek evolúciós háttere van. Nincs benne semmi szégyenletes. Hát na, egy mély együttérzés az emberiség jövőjével. Nagyon szép. A másik, de ugyanabban a nőben, kell egy igazi apuci. Egy olyan apuci. Nem baj, ha nem vezérbika. Nem baj, hogyha jobb is, ha otthon van, nem kújtorog. Majd kötünk neki hihetetlenül ronda sapkát. Lehetetlen színű sálat. Undorító nyakkendőt veszünk neki. És hogy mondjam, még ha maradék nőnek is elmegy a gusztusa, hogy az én férjemmel. És ennek is evolúciós háttere van. Egy nőt tehát szétszakít ez a dilemma már eleve. Alfahím, apuci. Alfahím, apukám. Ugye ez... És természetesen nehéz, főleg 20 évesen, egy olyan férfit találni, aki egyszerre ez is, meg az is. Hát most mondjátok meg nekem, hogy lehetne alfahím valaki, aki 30 évet az életéből 8 gyereknek a nevelésére fordít? Láttatok olyan alfahímet? Hát az attól alfa hím, hogy őt aztán nem érdekli. Hát pont attól olyan. Hát a másik meg ugyanúgy nehéz. Lehet, hogy apuci, tök életképtelen. Hogy és akkor nő, jó van, de hát a férjem is, gyerekem, minden nagyon. A gyerekekkel a férjem nagyon jól el van, csak velem nem már, mert amióta vannak gyerekek, hát azóta kész, én sehol se vagyok. Tehát ezt, csak azt akartam mondani, hogy ez egy rettenetes és föloldhatatlan dilemma, csak ezt akarom nektek mondani, hogy ezt szerintem érdemes tudni. És milyen a jó kislányok, mit gondoltok, hát mit választanak? Már most, hogy egy ilyen közegben vagyunk. Hát ha olyan igazi jó kislányok, akkor persze, hogy apucit választanak. Hát persze. Ezért a jó kislányoknál, hát borítékolható, hogy 30-valahány éves előbb és később bármikor egyszer csak, hol az én alfa hímem? Hát ez borítékolható, hát ez előbb-utóbb az árnyékból kipattan. Teljesen természetes. Te természetes, így a szó szoros értelmében természetes. Ez az egyik szerintem, amivel a nőknek nagyon szembe kéne nézni, mert itt van egy ilyen sajátos tudatlanság van még. Azt tapasztalom a nőtársaimon, hogy mintha ez a dilemma nem lenne eléggé föltárva. Ha ez nincs eléggé föltárva, akkor olyan egyéni sors tragédiaként éritek ezt meg, hogy azt gondoljátok, hogy csak veletek, és ez szörnyű, és belehalok, vagy nem halok. Gyújtsatok gyertyát az evolúció oltárán. Egy kicsit engeszteljétek az evolúciót, kicsit békítsétek meg, és boldogan élhettek. Na, másik, csak itt, ja nem ezt mondom, ez a múlt alkalom.

0: Azt mondja, hogy tudjátok-e, kedves férfi társaim, hogy minden férfi valójában két nőt veszel. Mindjárt mondom, annyira otthonosan mozgok ebben a témában. Most ezt meg is éreztem, hogy itt lepattantam. Tehát, minden férfi elvesz egy menstruáló nőt, meg egy fogékony nőt. Menstruálót, fogékonyt. Menstruálót, fogékonyt. A kutatások azt mutatják, hogy ahhoz képest, hogy menstruál-e, vagy éppen nem, mások a férfi preferenciák. Vagyis, ha megkérdezünk egy menstruáló nőt, azt fogja mondani, apuci, apuci. Premenstruációs szindrómáról hallottunk már, ott meg nagyon apuci. Ha apuci, aki apuci. Na de amikor? Ott van az a néhány nap. Nem a nehéz napok, az izgalmas napok, az őrjítő napok. Akkor az alfa hím képe belebeg. Már többé nem déli báb. Ez megint csak az a benyomásom, hogy kultúrkeresztény körökben a természetnek az erejét, a természetnek a mozgásait oly mértékben nem vesszük tekintetbe, nem tiszteljük. Ókosokat mondunk meg ilyen, hát egy társaságban a következő, fiatal házasok beszélgettek arról, hogy te, hogy van az, hogy te, hát van férjed meg feleséged, de hogy mit csinálsz akkor, hogyha tetszik egy másik nő, vagy egy másik férfi, hogy ez hogy van? És ebben a kultúrkeresztény közegben az derült ki, hogy gyönyörű szépeket mondtak, végül is a csoportnak a fő áramlat az körülbelül ebben a mondatban volt összefoglalható, házasságkötés után már csak a személyiségét látom. Hát ez érdekes. Én például nem veszem észre, hogy a házasság szentsége az egy ilyen csak a személyiségét látom kegyelemmel tölten el bárkit. Ezt én abszurdumnak tartom. Teljesen abszurd. Ó. És aztán egyszer csak ez a lufi szétpukkad, és az illető, ne, és a természet, ez nem, de legkomolyabban a természet. A kultúrkereszténység a nevében is benne van, eltávolodott attól a természettől, amitől pedig hát gyökeresen függ az élete. Még az Isten iránti vágyat is elmisztifikálja, meg légiesíti. Tehát az Isten iránti vágynak megvannak a természetes alapjai. Bizony-bizony. A kaja, meg a szex. Az Isten iránti vágyunknak természetes alapja enni. Pap vagyok. Most, ha az Isten iránti vágyakozásunk teljességgel próbál ettől függetlenül, vagy nem tudom, mit csinálódni, egy olyan torz spiritualitás jön ki belőle, rettenetesen torz, beteges spiritualitás jön ki. Ettől a természetes alapjától megfosztjuk. Hát most az a nehéz, hogy olyan egyszerű dolgokat mondok szerintem, ez mégsem ment meg attól, hogy te megbotránkozzál. De hát az oltári szentség, az euharisztia vétele, hát ahogyan a katolikus hitünkben ez benne van, hát először is azt mondjuk, hogy magamhoz veszem. Ugye, mégis ez a kultúr kifejezésünk, ugye az áldozás, hogy magamhoz veszem, ez a kaja. És utána azt mondom, hogy egyesülök vele. Hát és ténylegesen meg is történik. Hát a katolikus liturgiában, a szent liturgia ezeken a természetes alapokon épül. Most képzeljük el, ott átváltoztatom a kenyeret meg a bort, és akkor ti azt mondjátok, hogy nem, köszönjük. Nem. Nem eszünk. Nem egyesülünk. Nem. Ez egyébként pontosan így is történt a középkorban. A középkori szerzetességben oly mértékben misztifikálódott és a természetes alapjától elszakadt a lelkiség, hogy a legnagyobb szentek évente egyszer áldoztak. Évente egyszer. A legnagyobb szentek, de úgy, hogy előtte aztán gyorsan-gyorsan gyóntak, és akkor azzal a svunggal, ahogy még a gyóntatóból kijöttek, áldoztak egy-egy gyorsan. Hát ez teljesen a természettől elszakadt spiritualitás ez. Olyan is. Egészen megnyomorító, egészen irreális. Sajátos alkalom volt ez. Annyi mondani valóm van. Sokat. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Hírpercek.
1: Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelegtek. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Két kötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a Pécsi Köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-ei avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón. A Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezér őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalják, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt rendszerbe állító gyakorlaton. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2. Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
4: Abba léptünk bele, hogy hogyan vegyünk részt a Szent Misén, miután látjuk, hogy ez milyen nagy kincs, és milyen lényeges az életünk alakításában, hogy hogyan vegyünk részt. Ilyen Margóra egy pár ilyen dolgot vetnénk fel, hogy mikor valaki azt, hogy nem érek rá Szent Misére, nem érek rá elmenni. Vagy majd, ha ráérek, akkor elmegyek. Mi a véleményetek erről?
5: Hát szerintem igazából ez nagyon egyszerűen arról szól, hogy mi a legfontosabb neki. Az, ha nem ér rá, az azt jelenti, hogy nem Istent rakja az első helyre, szerintem.
4: Hát ez nagyon abszolút világos válasz volt, köszönöm szépen. Valamit akartok hozzátenni?
6: Hát szerintem vagy azért nem ér rá, mert nem érti meg a misének a lényegét, és emiatt neki vagy unalmas, vagy egyszerűen érthetetlen az egész misén az ott léte, és akkor emiatt nem akar ráérni, és így szorítja a háttérbe a misét.
4: Igen. Én azt mondanám erre, hogy teljesen igazatok van, és valóban értékrendi kérdés, de ugye tanulás, érettségi, vagy egyetemi vizsgák, stb., vagy valami meg kell érni a dolgozatot egyetemen, stb. Tehát ilyenkor azért tényleg szorítja a szipő, de ha azt mondom, hogy majd, ha ráérek, ha befejezem, aznap akkor megyek, akkor hol biztos nem fog elmenni, ez egy önbecsapás, egy hitegetés. De viszont, ha az ember kiszakítja ezt az időt magának, egy papnak is kell adott esetben valamilyen lelkipásztori dolog miatt ilyen értékrendet betartani, tehát nem igazságtalan mondom, hogy nem mentek ezzel, mondom ezt. Hát nekünk is a miszerűség jelve adva, mint szolgál, de valami más ilyen szolgálta szabad, akkor teszem meg, hogyha én ezt akarom, vállom. Akarom, akarni kell. És ha akarom a misét vállalni, és elmegyek oda arra, jó óra, mert ugye oda is kell jönni, vissza is kell jönni, ez a kis fölszabadulás, és az erő megerősítés, ez annyira jelentős, utána már sokkal jobban szabad leszek. Mert amiért görcsösen ragaszkodtam másodlagos dolgokat, akkor azt szívbaj nélkül el tudom engedni. És ugyanakkor pedig koncentrálban fogok dolgozni, mert fölszabadultam. Nem lehet 24 órán át tanulni az érettségére, vagy mit, vizsgákra. Hát ott is valami ritmus kell tartani. Tehát azért mondanám, hogy ez egy tipikus ilyen önbecsapó mondat. Másik azt mondja, hogy hát ott van a Covid óta a tévézés, ez a lehetőség, erről már beszéltünk. A tévészen mise részvétel, az hogyan lehet értékelni? Megbeszéltük már egyszer, hogy?
5: Hát szerintem nem teljes értékű nyilván. Én nekem például nagypapámnak a nővére már nem tud lejönni a lépcsőn, és ő neki viszont ez a teljes mise, amire hát el tud menni.
4: Ez egy kárpótlás neki, igen, valóban élményt megadja. De mondjuk azt, amit az énekről mondtuk, hogy bekazik és hangosan meg énekelni, azt a szobában egyedül nem tudja tenni.
7: Meg szerintem az ilyen tévéből nézzük a Szent Misét, aminek az a ilyen veszélye, hogy akkor nagyon könnyen rá tudunk csatlakozni, hogy jó, hát akkor közben még akkor megcsinálom ezt, mondjuk közben még felvágom a répát, vagy valamit az ebédhez, és akkor meg már egyáltalán nem is oda
4: koncentrálunk. Igen, nagyon, már csak kísérőzene marad. Igen, nagyon igaz. Tehát ezt ugye is a Covid óta többen ugye visszavonultak, hát ez nem helyes. Ezt valahogy el kéne kezdeni a hitben is gondolkodni, és a dolgokat értékelni, fölmérni, és nem ugye ilyen hangulatra cselekedni.
7: Ez, atya, ez tényleg egy gyakori dolog egyébként, mert én nem nagyon hallok ilyet, hogy a tévéből nézik az emberek a misét.
4: Hát azokat nem is annyira ismerjük, ugye, de nagyon megcsappant, az biztos, hogy a Covid után nagyon megcsapant a templom látkozó létszáma. És állandóan fogy, ugye a fehér ember világában. A többi világrész ott ragyog, és inkább fölfokozódnak a jelenségek, a hit élése, fejlemben nagyon kifáradt, és nagyon eldeformálta magát. Az óceán innen, meg túlsó partján is elég sok baj van a fejlemberrel szerintem. Minden háború, minden azt, hogy mi provokálunk. De hát ez ilyen, még a feketik, a blacket is, ugye, mi uszításunkra, vagy annak elrablásokkal, ugye mi voltunk ott a vétkesek, hogy egy afrikai embernek annyi kárt okoztunk, aki még ilyen szemben normálisabb. Aztán még egy ilyen probléma, hogy a hétvégén sportolás, vagy utazunk valahol, vagy hát és itt tovább ilyen kényszerű helyzetek, vagy önként vállalt ilyen helyzetek, amikor nem van ugyan egy lehetőség, hogy a telefon megzem, hogy abban az adott helyzetben, külföldön, belföldön, mikor van szem is elérhetően, nagyon sokszor útmenti, országot mert jelzik is ezeket a táblákon, tehát ezt meg lehetne tenni, és jó erre tervezni. Egy kivétel van, egy kimenekülés van, ezt nem, abszolút nem ismert, hogy ne én döntsem el, ne én vívódjak ezen, vagy ne én döntsem el, hogy erre képten vagyok, akkor az ember szól a plebánusának, és neki van joga fölmenteni. Nekem, mint spirituálisnak felétek van ilyen jogom, hogy akkor fölmentsem. Tehát, hogyha valakit eleve látja, ezt nem képes megtenni most valamilyen, hogy ne ő döntse el, mert nem annyira átlátszó, mert lehetne megoldani esetleg, de itt ebben az esetben nem, hogy kapjon egy biztonságot, ezért szabad ez, ugye. Itt ránk a gyónási, földási, óriási biztonság, óriási válasz az embernek, fölszabadító mozdulat, szemben a protestánsnak, hogy magukba bánkodnak, és amit mi is gyakorlunk persze, de akkor is egy gyónással zárjuk le. Azt akartam ezzel mondani, hogy a fogható élmények, hogy nem csak tőlem függnek, azok felszabadítóak, mint amit csak én magam intézek el. Világos ez, nem? Aztán még ilyesmit lehet mondani, hogy a Szent Mise, ugye azt mondtuk, hogy összefügg a jótettel, tehát a következmény vannak, és még miket néztünk itt. Hát fontos, hogy az egészet meg tudjuk becsülni, hogy értékeljük, hogy egyáltalán meg a hozzáállásunk, még amit persbe dugunk, az is végül a Szent Mise folyamatos lehetővé tételét van, hogy legyünk fűtés, legyen adott esetben a kiadásoknak fedezete. Tehát, hogy ez egy közös, az életet is mozgató valami történés, nem csupán steril valamilyen odalátogatás. Jó, hát akkor ezeket így, és akkor most nézzük a menetét, ott hagytuk abba, hogy ugye van egy ilyen tekercs, ami rajta van a vendégségnek a rendje, és annak új szövetség nagyon gyorsú előfordulása, sőt Jézus az öröket úgy mondja el, mint egy nagy lakodalom, tehát ebben nem fáradunk bele, mint egy ilyen nagy közös esemény. Ennyit tudunk, és akkor most visszatérve a szentmisének a menetére, akkor fiatal pap voltam, új misés pap, akkor a vidéken egy ilyen kóny enese, tehát én Győrön túli falvakban, azt próbáltam első predikációt elmondani, amit Romano Guardinit olvastam el. Romano Guardini egy német pap volt, de a világháborút úgy tartta meg a németeket, ugye, mint még kodázottan hasonlók a magyarokat, tehát nagyon jelentős volt az ő szerepe, és nagyon mélyen, igazságosan írt, nem sokat olvasok, az írásait pedig nagyon érdemes volna, és ő a misét így végig kommentálta, és ezt nagyon szerettem. Tehát azóta is ez mozgat mindig, és készült egy nagy lepedő, ilyen A2-es, hogy úgy mondjam, egy egész nagy lepedő, amin karton. Egyik oldalán van a Szent Misének az ige liturgiája, másik oldalán pedig az áldozat liturgiája. Ezt szóval tekercsekbe vinni, látjátok, mert szoktam ezzel masírozni ott az iskolába. Láttatok már ilyesmit, ugye? Hát ezt bejöttök bármikor, szépen megmutatom, hogy érdekli benneteket. Egy képre, az egy piktogram a Szent Miséhez. Na hát most ezt vegyük magunk elé, és így kezdjük nézni, hogy akkor hogy van a Szent Mise menete. Nézzük meg.
6: A Szent Mise liturgiája. A Szent Mise ősidők óta két önálló, lényegében mégis szorosan egybetartozó részből áll. Az első részben Isten szavát, a másikban Krisztus áldozatát ünnepeljük. A két rész elnevezése az ige liturgiája és az áldozat liturgiája. A Szent Mise bevezető része olyan, mint egy nyitány a közös Isten tisztelet előtt. Megfelelő hangulatot kell a szívvel, lélekkel való ünnepéshez. Már az otthon készülődésben is gondoltunk erre, Jézushoz megyünk, baráti találkozásra sietünk. Az Úr szent titkainak ünneplésében méltó módon csak tiszta lélekkel vehetünk részt. Áldozni is csak így mehetünk. Ezért tartunk a bevezető ének után lelkiismeret vizsgálatot és bűnbánatot. Az ige liturgiájában a tanító Jézus jelenik meg köztünk.
4: Ne pizdáljunk meg, tehát ez bárki lerajzoltja most, amikor ezt elmondjuk, akkor a tekercs, a nagy lapon, ugye mi van előn, alulról megyek fölfele, és mindenkit rajzoltam egy kék vonalat fölfele, és után mellett egy kék vonalat lefele, ilyen nyíla megjelezve. Tehát a Jóisten mint egy magához vonz bennünket ige liturgiában, és utána megajándékozza az ő látása igazságával, hogy az életet tudjuk helyesen élni. Világos ez? Tehát ez az egésznek a vonala, a kék vonal föl, kék azért, mert racionális, mert tanítás, mert útbaigazítás, tehát szellemi jellegű dolog, kék vonal föl, kék vonal le. És akkor az első vonal mellé lent oda rajzolnék egy harsonát, vagy egy harangot, tehát hogy az embert beharangozzák. Annyira így van, hogy még egy kell lépcsőt föl is kell lépni, mert a templom az nem a járda szintén, vagy nem a száros út szintén van, hanem ki van emelve mindig néhány lépcsővel. Tehát ilyen értelemben ugye egy megemelkedés. Tehát ez fejezi ki a harangszó, vagy a harsonaszó. Ilyen tedemos viségnél szoktunk harsonázni például. És akkor utána következik ugye a keresztvetés. Tudom, hogy hatodik pápa maga ragaszol ehhez, mert annyira mi kifejező jelünk a kereszt, mert milyen jel a kereszt? Mit mond nektek egy feszület, ha Krisztus testi rajta van, vagy protest mondom, csak egy sima keresztfa. Miről beszél?
5: A megváltásról,
4: tehát Jézusnak az áldozatáról, de nem csak az áldozatáról beszél, hanem a megaranyozott kereszt a templom tornyán.
5: Feltámadás.
4: Ez győzelmet is fejez ki. Tehát az első évezetben a keresztet úgy készítik el, hogy 5 ékkő volt az összebb helyén. Érdekes, ugye? Tehát nagyon jól tudták ennek a diadalmas oldalát is, viszont a másik égvezetben mondjuk ott még szentben teljes egyensúly van a két szempont, az áldozati szenvedés, meg a dicsőítés szempont, ami nagy ciszterci nevelőnk, a tanítónkon, ez még egyensúlyban van. Utána a 20. századra menően egyre jobban Grünewald kereszten, feszületen Jézus meg egészen görnyeten lehajol, ugye, és itt láb, egyre mindig fájdalmasabban ábrázolták, egyre szöges dolgot tettek oda például Jézusnak a testéhez, mondjuk ilyen haláltáboroknak a szenvedését ábrázolva, tehát most már vannak ilyen egészen bizarr, ilyen a szenvedést túlhangsúlyozó, vagy erősen hangsúlyozó ilyen ábrázolások. Tehát a keresztvetés az annyira Jézushoz tartozásunkat mutatja el. Volt egyszer egy nagy tudományos konferencia, hogy mi a kereszt, a legsajátosabb jele. Egy ilyen művészi konferencia, és azt mondták, egyértelműen a kereszt. Feszület inkább, a katolikusok vagyunk, ugye a katolikus egyházban feszület Jézus holttestét is ábrázoljuk ott, vagy fölfedett testét is ábrázoljuk. Tehát ezért hatékonyabb ragad egy ilyen keresztvetés, mert az ősegyházban, amely a zsinat visszanyúlt, a kezdeti szeretethez, kezdeti lelkesedéshez, ott nem volt még keresztvetés, úgy tudjuk, hanem hát vagy elkezdték persze egy köszöntéssel, ez később jött, nem tudom mikor, de biztos kicsit később. Világos ez? Utána jön ugye a üdvözlés, egy kis megköszöntés, és ugye a jelenlévőket megszólítjuk, mert kapcsolatot kell teremteni, kontaktus egymással, és Jézusban ő vele. Jézus erejében ő vele. És utána következik ugye nem még vendégségben koszos cipővel, meg szakadt ruhával, meg szájunkban csirkeszombbal, hanem már megfelelő méltósággal. Hát ezért kérjük alatt, hogy ő öltöztessen minket újra frissebbé, tegyen, bocsássunk bűneinket, tegyen alkalmassá. Milyen imák segít engem az alkalmassá tételben? Miket szoktunk mondani bűnbánat imának?
6: Az Uram irgalmaz.
4: Uram irgalmaz, az is ilyen, igen, majd amíg visszatérek, aztán?
6: gyónom mindenható.
4: Igen, a gyónom az azt jelenti, hogy megvallom. Ez a magyar szó, egy sajátos szó, a megvallás jelenti, hogy kinyilvánítom, elmondom. Tehát gyónom mind a Istennek, ez egy hosszabb, ugye. Szép mese is hívjuk a szenteket is, szűzanyás szenteket is, meg a jelenlő testvéreket is, hogy együtt kérjük az Úristen bocsánatát. Ugye ti is imádkozok értem, ugye nagyon szép. Aztán vannak ilyen rövidebb, hogy ugye ilyen könyörgés ugye, jellegű, ilyen rövid, ilyen felszólítások, ilyen is van, amit ritkában használunk, igen. Tehát többféle lehetőség van a megszólításnak. És utána a bűnbát imád, amikor én ezt lerajzoltam, most már egy másolatot, amit más rajzoltak, azt használjuk, de az eltém egy ilyen rovás betűkkel volt, hát nem rovás írással, csak egy ilyen rovás írásszerű szögletes betűkkel volt a mai magyar betűhasználatnak, arra a betűknek a kívül, de ilyen formában, hogy van valami rovásunk, ugye ezért mondjuk a bűnbát imád. És van ilyen megbocsájtást kérő, egy kérlelő ima, az nincs igazán papi feloldozás, hanem egy közös könyörgés, hogy irgalmak minden Isten, bocsássa meg bűneinket, ugye, lehessen az örök életre. Na, utána, igen, akkor nézzük tovább.
6: Az ige liturgiájában a tanító Jézus jelenik meg köztünk. Róla szólnak az írások.
4: Mégis félbeszakadja, mert hamarabb, igen, még azt elfelejtett mondani, hogy ugye ilyenkor az történik, hogyha ünnep van, méghozzá nem bőti, hanem egyéb, akkor van dicsőség, tehát vasárnapokon, vagy apostolok ünnepén dicsőség a magasában, azt ilyen rovál, ilyen zsinorírással értem, gyermekírással, mert van benne a karácsonynak valami a gyermekváró, gyermeki kedvességgel, ugye csillan vissza minden dicsőítésben, ugye angyalok is magasában, dicsőség, Istenek, végül földön jó alkot az embereknek. Hát ezt próbáltuk így kifejezni. És utána van a könyörgés, ezt egyébként szeretném hangsúlyozni. Mit csinál a pap? Hogyan szokott könyörögni? Háromszor a misében a legfontosabb az első könyörgés. Azt mondják, ilyen gyűjtő imának. Latin szóval. Mit csinál a pap? Hogy tartja a kezét?
7: Hát, mint a megáldás.
4: Mint egy nagy kehely, kitárulkozik az Úr felé, ugye kitárulkozik. Másként pápa, Szent pápa ezt nagyon tudatosan úgy tette, hogy könyörögjünk, és egy nagyot várt. Mert ez olyan méltó, hogy ima erre föl kéne állni mindenkinek, mi állunk is általában, most fejlváz a szokás, fölállunk, és akkor úgy mondjuk az imádságot, ugye, könyörög a pap mondja, de az egész közösség nevében. És erre is van egy képem, egy földrajzi képem. Hol van ilyen, hogy egy templom is előtte két kitárt kar, két oszlopsor, hol van ez?
6: Római
4: Szentpéternél. Hát mindenkön is el lehet gondolni, hogyha oda tudok figyelni, hogy olyan, mint a Szentpéter téren lennék, és ugye az egész teret beölelném, ugye a kitelt kézzel, és Istent így állnék oda. Tehát azért tudjátok meg, hogyha könyörgünk, akkor mi nagyon szép a könyörgéseknél egész döbbentes szép dolgok van benne, akkor mindjárt mint egy ölelünk az Úrhoz. Tehát a pap ilyenkor az egész templom népét, vagy akik a szentmisében van, mint egy Isten elé szeretné emelni. Ezért van ez a két kitárt két. Most többen szoktak utánozni, van ilyen karizmatikus találkozó, ahol a hívek is szoktak így kitárt karokkal imádkozni. Nagyon felszólító mozdulat, nem olyan, mint egy kehely, nem? Olyan befogadókész. Na jó, most jöhet az olvasmányos rész.
6: Az ige liturgiájában a tanító Jézus jelenik meg köztünk. Róla szólnak az írások, és ő szól az írásokban. Ő adta a parancsot és a példát, hogy az írásokat magyarázzák. Ez a magyarázat a keresztény tanítás, a szentbeszéd. A tanítás után hitvallást teszünk, elmondjuk a hiszek egyet. Jézus...
4: Na, de menesség, ennyi. Most a tanításban hány olvasmány szerepel? Hétköznap?
5: Kettő.
4: És vasárnap? Ünnepnap?
5: Három.
4: A három nagyon tudatosan összeállítva, annyira tudatosan zsinaton átrendezték, protestantek már is használják a régi menetet, úgy látom nagyjából, vagy valamit átalakítanak, de mi most a zsinatot, a katolikusok egy csodálatos rendben olvasok a Szentírást. Ugye van most a Fábri Kolonai atyának püspök egy olyan törekvése, hogy?
5: Hát, hogy
8: 365 nap alatt elolvassa a Bibliát?
4: Igen. Hát nyilván nem minden sorát, de a lényeget, a súlyát, ugye? Most egyszer az ugyanezt követi a mostani miserendben, tehát ez új a zsinat óta, a 70-es évek elő óta, és pedig van egy, na, három olvasmány esetén van egy olvasmánynak nevezett, egy szent leszkének nevezett, és egy evangélium. Az olvasmány az honnan van általában? Megfigyeltétek? Ószövetség, igen, de mikor nem? Húsvéd időben, most. Most honnan van, látom, az apostolok cselekedetéből? Zárójelben mindenek ajánlom, hogy akit úgy meghívtok a hithez, mert kezd érdeklődni, most vannak ilyenek azért, nem nagy számú, de akadnak. Jó, hogy elolvastak az apostolok cselekedetét, mert az annyi cselekményes, az egyház hogyan indul el, hogyan bondol ki, ez azt hiszem nagyon érdekes. Végén van egy olyan dráma, hogy Szent Pál mégis csak életben marad, és miatt a többiek is. Tehát nagyon dramatikus is, ugye? Érdemes ezt olvasni, mert ez érdekes, embert vonza. Tehát ebből van a húsvét időben, néhány részet, hát csak egy kis hányada van benne az egész írásnak. Másrészt pedig ugye ószövetségi olvasmányok. És pedig több, mire kiktől vannak az olvasmányok?
6: A profétától.
4: Profétától. Mi az, hogy valaki proféta? Tenyér Jós? Mosolyogtok, nem Tenyér Jós, hanem az Isten cselekvés irányt mutatja meg. Az Isten mire késztez minket, vagy mit akar velünk? Isten, mi az ő szándéka? Tehát az Isten cselekvés irányát, tehát nem úgy, hogy jövendő dátumokat jósol, vagy tenyérjóskásként ugye valamit rólunk mond, nem ilyen, hanem a proféta az Isten cselekvés irányát mutatja meg. De nem mond el minden eseményt előre, csak néha sejteti. Ki az a proféta, aki leginkább közel van Jézushoz, legtöbbet mond róla? Advent mindig őt olvastuk, sokszor szerepeljükként is.
8: Izajás.
4: Na jó, Réka, rendben, Izajás. Jó, megfigyelted. Izajás, benne van négy olyan úgymond dal, olyan hát Zsoltárhoz hasonló részlet, olyan 10-20 soros versészet, ami az Isten szolgának a dalai, vagy írásai. Tehát Jézus életét négy fokozatban, egyre inkább a szenvedés fele fokozva mutatja be. Csodaszépek ezek. Nagybőjben, pláne nagy héten olvassuk a nagy héten. Külön mindegyik sorra kerül. Világos ez? Tehát most miért érdekes a mai szerkezet szerint ez az ószövetség? Nagyon sokszor mondom, hogy mire, ha te odafigyelsz, akkor mind kezdesz el tanakodni? Mind kezdesz el tanakodni, mikor ezt olvasod? Hallod? Hogy mit fog mondani az evangélium? Akkor vigyétek a mai napról, hogy amikor az evangéliumot olvassuk, akkor ki teljesíti azt, mint az ószövetség jövendő. Hát ez olyan következő szerep, hogy néha meglélegzett állítani, érdekes. Tehát az első olvasmány haladtára az ember már sejt, hogy milyen irányba megy a szentmise. Nagyon érdekes összevonni a három olvasmánynak a tengelyét. Mindig van egy tengés benne szerintem. És akkor nekem nagy élményeket mindig kikeresni. Tehát nagyon is tanít bennünket, nagyon is nevel az olvasmányok felolvasása. Mi van az olvasmány után? Mi következik? Rögtön menjünk rá a Szent Leszkére?
8: Zsoltárt
4: énekünk. A Zsolt az Ószövetség imádságos könyve, és Zsoltárból, ami odaillő. És van egy olyan kiemelt mondat, egy ugye, refrén, de hát ugye Vász Zsoltánk az abilis király a Zsoltár részre, amit, hogyha közösen mondjuk, ezt szoktuk ismételni. Ha a fölolvasó szépen mondja el, vagy a kántor szépen énekli ezt a visszatérő, mottószerű visszatérő üzenetet, Zsoltár verset, akkor minden magas Istenben Jósra, mert örökké szeret minket, például ilyen, ugye két részből áll. Igen. Tehát nagyon ilyen jó hangzások vannak. Ha jól tudjuk ezt megjegyezni, ki is vetítjük, akkor ezt lehet együtt mondani. Tehát válaszos volt ez belőle. Magasztjuk Isten, mert jóságos, mert örökké szeret minket. Tehát ez nagyon jó, ez visszatér. És nagyon szép válasz, ugye tényleg, amit az ószövetségi olvasmány fölvetett, arra valamiképpen válaszol. Annak a egyenlése ez a válaszolt. Tehát nagyon jó lélektani ötlet ez, ugye? Nem? Ez a zsinatóta van így. Akkor utána van ugye a szent lecke. Hát csak mi mondjuk leckének, ugye ilyen iskolásom, pedig eltezi lekció, egy kis rövid olvasmány. Úgy mondom, hogy kapitulum, mondjuk így mondjuk másút, a sziszter, a szerzetesi regulolvasás kapitulum, kis rövid rész, vagy azt mondjuk, hogy ugye szent le, hogy lekció, kis rövid olvasmány. És ezt mi úgy mondjuk magyarok, hogy szent lecke. De jól mondjuk, mert ebben mindig valami erkölcsi útbeigazás van, vagy néha, ha olyan képszerű az olvasd meg az evangélium, akkor ez mondja el a teológia lényegét. Tehát néha vagy nagyon mély ez a szent leszke, vagy nagyon cselekvésre indító. Világos? De ez nem az, hogy most megbeszéljük, ugye, mert mindjárt más így, ha így hallgatjuk. Igen. És utána még, tehát most nincs válasz, a szent leszke után válaszol Zsoltán, hát mi van utána? Egy fölkészült ének. Alleluja. De hangosan mondjátok, mert akkor nem hallják. De halleluja, igen? Alleluja. És ez ugye mit jelent alleluja? Ez egy éjjelzés, nem, hogy éjjel az Isten, ugye, az a Jahve, az a héberben, ugye az Isten szavának a gyöke. Jahve. Alleluja. Az meg egy újongás, alleluja, hát olyan tényleg a újongó szó. Világos ez? És akkor ezzel veressük be a szentmisét, az evangéliumot, az örömhírt. Még ezt kell mondanom, hogy adott esetben még egy szekvencia is van, ez a középkornak himnusz költészetéből eredő öt ilyen alkalom van, amikor ezt húsvétkor mindenképpen vannak ilyen szép szekvenciák, és akkor ezeket gyászmisében is lehet mondani. Tehát ezek a szekvenciák következő, hát ez következik most, ugye ezeket szoktuk énekelni. Világos? És utána az alleluját. És ugye az evangélium, mi az, hogy evangélium? Mit jelent az magyarul? Evangélium. Eu, jó?
7: Örömhír.
4: Örömhír, jó hír, örömhír. Az eu az a jó, eukaliptus az jófajta növény, eukarbon az jófajta emésztési szén, stb. Hát, hogy az eu az jó, és a karitás szónak a gyöke van benne, ugye, hogy eukarisztia, ez az ajándékozás, ajándékozás a kiváltott hála. Tehát az evangélion, ugye, az pedig az a híradás, az eukarisztia, az a cselekmény, ugye a maga Jézus szentségi jelenléte, az evangélium pedig mind a kettő euval kezdődik, ugye az pedig a jó hír. Hát tényleg az, Jézus üdvözítőt, szeretete van benne. Na hát akkor ezt akkor végigolvastuk, még van még ott?
6: Még egy kicsi.
4: Na tessék.
6: Jézus velünk imádkozik, amikor Isten dicsőítő énekeket éneklünk, és különféle fontos szándékokra közös könyörgéseket végzünk.
4: Hát igen, mert nem mentük végig, amikor megvolt az evangélium, akkor mi következik? Most azért a papnak kötelessége.
6: A prédikáció.
4: Igen, hát azt mondjuk, igen, most homiliát mondunk. A homilia az azt jelenti, hogy a szentírási szöveget vagy a magyarázás értelmezi. Az van ránk bízva, hogy a szentmisének a mondani valójából valamit agadjunk ki, és azt próbáljuk úgy átadni, hogy hogy lehet azt megélni. Nem diktátum, hanem inkább egy ilyen elgondolkodtatás, egy közös gondolkodás, indítás, hogy ebből mi következik. A szentmiséből élni lehet, és élni kell. Világos? Tehát igen, mi a benyomatok a predikációkról, egy kicsit erről beszélünk, mit tudtok benne elismerni, volt-e olyan, amit szívesen hallgatok, vagy volt, ami bosszantott titeket, hogy van ez? Kinek mi a benyomása?
7: Hát, szerintem a predikáció nyilvánvalóan nagyon függ a paptól.
4: Igen.
7: És alapvetően szerintem egy nagyon jó dolog magában, hogyha ezt nyilvánvalóan a pap is komolyan veszi, és szerintem vannak olyan részek, amivel nem biztos, hogy egyetértünk, viszont ez nem feltétlen baj.
4: Igen.
7: Hiszen, ahogy az atya is mondta, ez csak egy közös gondolkodás, indítás.
9: És
5: nem tűnik fontosnak, pedig itt aztán ez egy nagyon emberi rész, amikor lehetne kialakítani egy kapcsolatot. Aztán sokszor én ezt hiányolom.
4: Hát nagyon okosan beszélsz. És neked, Levente?
6: Én nekem sincsen olyan túlzottan problémám a prédikációval. Inkább a Rékához kapcsolódnék, hogy tényleg sokan elhanyagolják ezt a részét a misének. Pedig alapvetően azzal, hogy viszonylag nehéz evangéliumi szövegeket magyaráznak a híveknek, nem biztos, hogy mindenki meg fogja tudni érteni a teológiai hátterét, ezért szükséges, hogy a pap elmagyarázza utána. Sokan szoktak mostanában azon úgymond így majrézni, hogy túl hosszú a prédikáció, hogy már elalasztanak, meg mindenféleképpen már unják az egészet. A Ferenc pápának volt is erre ugye egy ilyen javaslat, hogy maximum csak 8 percig legyen egy homília, hogy akkor a hívek még addig tudnak rendesen figyelni. Viszont én szeretem azon az a baj, hogy 8 perc alatt egy vasárnapi misén a olvasmányt, a szentelt kicsit az evangéliumot nem lehet elmagyarázni úgy, hogy mindenki meg tudja érteni.
4: Igen.
6: Éppen erre kiváló példa, például ugye atya által is említett már Fábri Kornél püspök atya, aki a nagyvárosi ifjúsági találkozón volt egyszer, amit nekem így megfogott, meg volt a Ternyák Csaba egri érsek, ő pedig a Mátra Elevény Szent Kuti zarándorlaton mondott egy nagyon jó prédikációhoz.
4: Püspökünk bérmáskodon szokott nagyon különösen úgy fölkészülni, hogy a diáknak tényleg szóljon és mozgassa őket, igen, meg a szüleiknek. Igen, ez is világos, igen. Hát, hogy még egyszer mondom, hogy ez nem viccek mesélése, bár Amerikában szokás a fiatal papok mindig valami tréfásat mondanak, aztán utána valami lényeget is kifejeznek, hát ilyen figyelem megnyerése, de mindenféleképpen nem showműsor, nem mindenféle fajta irodalmi fizoktatás, vagy valami nehéz teológiai értekezés, hanem egy nagyon közvetlenül a Szent Mise mondani, valamelyik mondani valamelyik egy olyan közadása, hogy ezt közösen, és kiki maga is még át kéne gondolja és megélje. Ebbe segítünk. Tehát ilyen érve profétikus beszéd kell legyen. Jó, és akkor utána jön egy, milyen után,
6: az
4: hogy...
6: Hogy? Az áldozat liturgia.
4: Nem, még előbb. A szent, amit, mit mondunk a... Hogy? A hitvallás, tehát ugye vasárnap egy hitvallást mondunk, nagy csütörtökön nincsen, mert az annyira eleti szentmise, az első szentmise, hogy akkor még nem volt ugye, a hitvallás, hogy most ünnepeltük, hogy amit ma használunk, az 325-től van ugye a nicai, meg aztán még a Konstantinápolyban 381-től az alakult ki ennek a megfogalmazása. De mindenféleképpen egy hitünk rövid összetömülése. Hány szempont van benne, hány részes, hogy így mondjam. Hiszek az egy Istenben.
8: Három,
4: nem? Három. Atya, Fiú, Szentlélek. Tehát egy szentlámságnak a komolyan vételében, ennek a jegyében mondjuk el, ugye, az, amit Isten is köztünk történik, ugye? Hát ez hitvallás, egy nagyon jó, ugye, nem tartom minden, de nagyon-nagyon jó. Sokféle hiszeket írtak a történelem során, de ugye ez a, most a Nietzsche az egy hivatalos, vagy az apostoloknak még nevükben mondott egy még korábbi valamilyen fogalmazás. Jó, hát erre fölállunk, bátran tesszük is. Utána jön még egy...
8: Könyörgés.
4: Hogy mondjuk ezt teljesen? Kiknek a könyörgése? Hívek könyörgése. Kik mondják ezt, remélem? Hát a hívek olvassák, az ő dolgok, ugye? De nem úgy, amit kitalálunk, még ha olyan cselekizában vagy, mint tudom, valahol szeretnénk mi megszólalni valamilyen ilyen diákmisén, meg lehet tenni, hogy mi is írhatunk ilyet, de a papnak meg kell mutatni előtte, hogy azért legyen egy biztonsága az elmondani valónak, hogy nehogy valami túl szubjektív, vagy mit tudom, nem elég jó kivetőt mondjuk. Tehát méltóság van ennek, de ebből össze van állítva ilyen egyetlenes könyörgés többféle változatban. Hát ez nektek hogyan határozza a könyörgés? Kifejező eléggé, milyen szeretek ezt, hogy van a könyörgés? Hát ti, mint diákom, szoktok mondani is, ugye? Diák misén, osztály misén, akkor ti mondjátok, ugye?
5: Igen, szerintem sokszor egyébként nem feltétlen szól rólunk, és ezért nehéz most szerintem megszólalni, mert sokszor nem tudunk teljesen azonosulni ezekkel a könyörgésekkel, viszont szerintem mindig van egy-egy, ami úgy igazán nekünk szól, és amivel mi is tudunk kicsit így Isten fele fordulni.
4: Igen. Jó, ez nagyon jó. Hát a lehetőség lehet kérni is, hogy még jelölj a szándékra, fogalmazunk bele valamilyen kérést, jó? Hát ez ugye a zsinat óta van megint. Egy volt régen is, amit nagypénteken mondunk, az a hatalmas nagy ív, ugye 10 nagy könyörgés ott a világon mindenkért szóba kerül, hívőkért, nem hívőkért, nagyon-nagyon szép az a hatalmas könyörgés. Ugye úton lévőként mindenkiért, de kezdve persze az egyház vezetőivel is itt tovább. Hát ez egy nagyon megható dolog, hogy ez azért most népszerűbben többször szerepel. Jó. És most jött, akkor keressük tőletek, hogy hol folytatjuk ezt a mondani valót, hol kezdik az ige liturgia, utána az áldott liturgia. Na most piros vonat rajzolnánk föl. Az elég ez, hogy nem kell más mondjak, mert ugye a kiterjesztett kézzel azt a körívet, a könyörgés szóköré szoktam írni, ugye a misének az olvasmányos részében, 3-szor egy 10 parancsot táblát rajzolok, az a 2 ugye, parancsot, az az olvasmány, utána vázolt egy kis kottát, vagy valami ilyesmit, utána szent leszkére, csak ez, hogy szent leszke, mondjuk annyit írok oda, ebben körbe rajzolnám be, és 2 gyertya az evangélium könyvet, és akkor utána, ugye mondom, hogy tanítás, predikáció, utána van a hiszek, egy kiírom, és csak a kezdetét, és utána ugye a hívek könyörgés, egy dísztáviratot rajzolok oda, mert ez az Istennek szóló dísztáviratunk. Na és akkor jön a másik rész, a piros vonal föl, piros vonal lemet, ez a szeretetnek, az adásnak a ténye, ugye az eucharisztikus rész, mert ugye Isten megint meghív minket, hogy figyeljünk rá, ő akar nekünk valamit adni, saját magát adni nekünk Jézusban, és akkor a viszont lépés, hogy tényleg meg is áldozhatunk, ugye? És a mise kincsét haza is vihetjük, vagy meg is osztatjuk másokkal. Hát erre szól a 2 vonal, ugye világos. Hát ott kezdjük el olvasni.
7: Az áldozat liturgiája az áldozati adományok előkészítésével kezdődik. A hívek vagy a minisztránsok az utolsó vacsora asztalát jelképező oltárhoz viszik a kenyeret és a bort, emberi munkának gyümölcsét. Ezeket mind Jézus testét és vérét kapjuk vissza a szent áldozásban. A keleti liturgiában az áldozati adományok előkészítését már az ige liturgiája előtt elvégzik, s a felajánlott adományokat a hiszek egy előtt viszik ünnepélyes menetben az oltárhoz. Az előkészület Jézus rejtett életét jelképezi a keleti liturgiában. Az áldozati adományok előkészítése után következik az ünnepélyes dicsérő ének, melyet a 3-szoros szent vagy eléneklésével zárunk. Az ünnepélyes dicsérő ének egyúttal kánonnak a Szent Mise eukarisztikus főimádságának kezdete. A pap az utolsó vacsora eseményeit idézi. Jézus szavait és tetteit is ismétli. Átváltoztatja a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé. Majd felmutatja a kenyeret, kenyér és a bor színében jelenlévő feláldozott és megdicsőült Krisztust. Ez az ő szentségi jelenléte, amellyel jelenválóvá teszi kereszt áldozatát. Jézus köztünk van. Vele együtt ajánljuk fel őt magát, a mi áldozatunkat is a mennyei atyának. Vele együtt mondjuk el kéréseinket, általa vele és benne dicsőítjük atyánkat és a szent lelket. Az áldozatban való részvételünk a szent áldozással lesz teljessé. A szent mise ugyanis áldozati vendégség is. Mindnyájan hivatalosak vagyunk. Csak a halálos bűnben lévők nem részesedhetnek benne, mert bennük nem él Isten szeretete. Előkészítő imánk, mint egy asztali áldásunk a mi atyánk. A kenyértörés a csodálatos kenyérszaporításra is utal. Jézus most is akar testének kenyerével, hogy örök életünk legyen. mindnyájukat táplálni. Az átváltoztatott kenyér és bor egyesítése a kehelyben Jézus feltámadását idézi. Megdicsőült teste és vére többé már szét nem választható. Jézus az Isten báránya, aki elveszi a mi bűneinket is. Boldogok vagyunk, mert meghívott az örök életre. Tudjuk, hogy nem vagyunk rá méltók, de éppen ezért megyünk hozzá, hogy meggyógyítson és megerősítsen bennünket. A szent áldozásban Jézussal egyesülünk. Kegyelmével mindig bennünk lakik, és bármikor szólhatunk hozzá, de ilyenkor szentségében egészen különleges módon is velünk van. A szent áldozás teljesebb átélésére ad lehetőséget az áldozást követő csend. Sok megbeszélni valónk van Jézussal. Sok mindent kaptunk, amit meg kell neki köszönnünk. Megígérjük, hogy megvalósítjuk tanítását. Kérjük, erősítsen meg szeretetében, hogy valóban testvérei legyünk egymásnak. Magunkat és szeretteinket gondoskodó szeretetére bízzuk. A Szent Mise befejezésekor a pap áldásával küldetést kapunk. Jézust vigyük az emberek közé. Így folytatódik a szentmise.
4: Hát akkor ezt akkor most megint dolgozzuk fel, hogy miről van egy szó. Hát hogy lehet ezt ábrázolni? Hogy lehet ezt átélni? Hát mindenki azért kancsokat rajzolunk, de egy kis tállal összekészik a szentmisének az áldozati anyagát, ugye? Ez a szívek adományából van, amit fiatalok hoznak föl az oltára, vagy pedig ha kereszteltünk a keresztes család, eskedünk az esketőt pár, ugye? Tehát ennek súlya van, méltósága, hogy hát oda visszük magunkat, olyan, mint most a templomban ballagás után az oda tört 108 rózsa. Három osztálynak, hogy ott vannak a szemünket adott róla, ez egy csoda folytán került oda, most ezt nem részezem, de nagyon örök, hogy ez így történt idén is, oda vitte kik a maga élete rózsáját, hát jelképben, ugye. A rózsá el fog elvanni, de az élet remélem, hogy Isten kedves lesz, és ez a jelkép egy ilyen gesztus volt ebben az irányban, ugye. Na, és akkor ez, akkor utána következik, ugye, egy könyörgés és a prefácia hálaének. Megint ez egy fantasztikus dolog, jegyezzük meg, Izajás 6. fejezete, ahol ég és föld összecseng, az angyalok diadalmas éneke, földnek a hódlata, Isten fele, ugye az ég és föld angyalok karával együtt, Isten szentnek, mondjuk szent vagy világos. Hát ez a jelent van minden szentmisében, tehát ez a prefáció, még gyászmisében is van prefáció. Biztos, önnek van saját fogalmazás a prefációk, ez változott történet folyamán, életem folyamán is volt több vagy kevesebb ezekből, de most nagyon szépen ki van egészítve, és ez nagyon szép a fogalmazásuk. És hirtelen ez Krisztus király napján 7 jelzve Jézusnak a fölségét mondják el, nagyon megrázóan szép. És ugye ilyenek érdemes megjegyezni. Nem igaz hozzá, hogy az hálainak a prefáció. Ugye a nagy zenészeket sajátosan megzenésítették. És akkor utána következik ugye a prefáció után egy bevezetés, egy átvezetésen át a konszekráció, és a legszentebb pillanat, amikor ugye Jézus test és vére kerül oda, a közönséges kenyér, vagy ostya, görögöknél, görögöknél kenyér nálunk, ugye ostya,

0: ez van a konszekrációban nagyon megható, és utána hitünk szent titkát kiénekeljük, hatalmas ujongása. Hát már mindjárt lefújják ezt a hármed óránkat, hogy le kell zárni, de majd folytatjuk tovább, jó? Most itt érten, itt hagyjuk, de nem baj, itt teszünk, ugye? Nem baj, ez nem kapkodunk. De mindesre ezek után ugye úgy megy a piros vonal föl, hogy a konszekráció átváltás után, mint mélyen meghodulunk, és letédelünk, utána következik a ilyen megemlékezések. Ilyen olimpiai karikát rajzoltam, nem olimpiai győzelem van, szóval Jézusok a szenvedése, halála, föltámadása, megdicsőlése karikája, jó? Utána pedig ott a kis nyilakat rajzoltam, miért egy volt egyik zöld, a másik pedig lila volt, hát mert a holtakról, az elementesek, az élőkről emlékezünk meg, élőkről, holtakról megemlékezünk, világos? Utána van egy hitel, azt mondjuk, hogy doxológia, doxa óra, remek óra volt, dicsőséget jelent a görögben, doxológia, Isten dicsőítés. Ő általa, ő vele, ő benti, mint az, és a szentek esében minden hatalom és dicsőség, de nem, harsányan, ő által, ővel, őben minden dicsőség, tisztelet, hatalom és dicsőség, ő által, amen. Hangos amen, igen, világos? Ez egy ujongás kéne legyen. Nagyon hangos amen. És utána jön a viszont ajándékozás, az áldozás, azt imoltam mi atyánk, hát innen folytjuk majd tovább, jó? Remélem, hogy elég színesen próbáltuk ezt jellemezni, és ezt így szoktuk megrajzolni, és ugye karikában a konszekrációt, persze, hogy az átváltozás, hogy Jézus hatalmából a pap, püspök és a pap ugye megtelt, ugye a diákonus már nem képes rá, csak a püspök és a pap, hogy Jézus testvére válik a kenyés a bor. Erről lemondtak, ott ugye megemlékeznek a protestánsok, ott megemlékeznek az úrvacsorán. Ez már nem csak megemlékezünk, hanem ténylegesen találkozunk az Úrral. Hisszük, hogy ez így van, föltámadottságában. Jó? Nem. Akkor nektek se volt unalmas ez.
1: Nem.
0: Jó, köszönöm szépen. Hát akkor dicsértessék
1: a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
2: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mári Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Tegnap ünnepelt az Anya Szent Egyház Urunk Jézus Krisztust, mint örök főpapot. És ez az ünnep, ez a tegnapi napra is hatással lehetett, amikor ezen elmékedtünk, gondolkodtunk. De talán ezt az üzenetet átvihetjük a mai napra is. Tegnap talán arra gondolhattunk, hogy mit jelent az, hogy Jézus számunkra örök főpap. Az üzenet az, hogy ő, mint örök főpap, megváltott minket a bűneinktől. Nem nekünk kell áldozatot bemutatni a bűneinkért, hanem hinnünk kell abban, hogy Jézus ezt az áldozatot bemutatta. És hittel hozzá kell kapcsolni a mi egyéni áldozatunkat az áldozatához. Így értelmet kaphat. Ez egy nagyon fontos üzenet. De ezt tovább vihetjük a hétköznapi életünkre is, mert nagyon sok emberrel találkozhatunk, akik úgy érzik, hogy az életük értelmetlen szenvedés. Hordozzák az életnek a terhét, nyögnek alatta, és nem látnak kiutat ebből az életből. Mintha rájuk borulna a világnak a sötétsége szennye. Ha valaki hittel tud beszélni arról, hogy mit jelent számunkra ez az ünnep, akkor elmondhatja azt is, hogy ő is értelmet adhat az életének. Ne tekintse a szenvedését értelmetlennek. Ajánlja föl az ifjúságért, a család tagjaiért, a betegekért az ő egyéni szenvedését, és akkor ez értelmet kaphat. Tehát egyszerre jelentett számunkra ez a tegnap ünnep hálát, hogy mi a hitünk alapján értelmet tudunk adni a megpróbáltatáson, és ugyanakkor ez példa lehet mások számára is. Imádkozzunk azért, hogy így átelmékedve a tegnap ünnepnek az üzenetét példát tudjunk adni mások számára, akik értelmetlennek találják az életüket. Mondjuk el, hogy az életnek a keresztjeit ők is felajánlatják, és így értelmet adhatnak nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
2: Hírpercek.
3: Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szent misét. Nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók és idősek számára. Donor emlékművet avattak Pécsen, az életajándékozók emléke előtt tisztelektek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia Bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Kétkötetes, nagybetűs új szövetség jelent meg gyengénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősebb olvasók számára, írja az egyház.ma. A Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó együttműködésében készült kiadvány különleges figyelmet fordít az olvashatóságra. Nagybetűk, szellős tördelés, tükröződésmentes papír és speciális kötés segíti a használatát. A bemutatón elhangzott, a Biblia ma már a Braille írással hangos könyvként és nagybetűs formában is elérhető látássérültek számára. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták, a hozzáférhető kiadványokon túl a keresztény közösségeknek is feladatuk van, hogy a látássérültek valóban otthonra találjanak gyülekezeteikben. A kezdeményezés emlékeztet, Isten igéje minden emberhez szól, és az egyház kötelessége, hogy az evangéliumhoz való hozzáférésben senki ne szenvedjen hiányt. Szerv és szövet donoroknak állított emléket a pécsi köztemető 16-os parcellájában a Biocom Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város önkormányzata, írja a Pécsi Egyházmegye. Az emlékmű június 10-i avatásán Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását a donációban érintettekre. Beszédében hangsúlyozta, minden emberi élet értékes és megismételhetetlen. A donor pedig azzal, hogy kilép a mulandóság állapotából, lehetővé teszi, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon. Szent II. János Pál pápa Élet evangéliuma enciklikájából idézve emlékeztetett a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása különleges elismerést érdemel, hiszen reménytelen betegeknek adja vissza az élet vagy a gyógyulás lehetőségét. Az emlékmű azoknak állít méltó emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában Szent Misét mutatott be, mint egy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy termékeknek dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát, a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amelyet Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybériekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsúszentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr látára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.
1: Kedves testvérek, az olvasmányban a pünkösdi nyelvcsodáról hallottunk az imént. Voltak ott mindenféle, különféle országokból, külföldről a pünkösdre, az anyaországba, a fővárosba, a héber nyelvet már jó részt elfelejtett zsidók. Mit is jelent, mit akar üzenni ez az újszövetségi történet nekünk, amikor egyszerre csak érteni kezdték egymást? Amikor megtörtént a nyelvcsoda, amikor kiáradt rájuk a Szentlélek. Azt jelenti ez a mai történet, kedves testvérek, és így pünkösdnek az ünnepe is, hogy beszéljünk bármely nyelven is, mégis mindannyian ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei. A pünkösdi nyelvcsoda, amit az egyház, a római katolikus anyaszent egyház idéz ezen a vasárnapon, a testvériség el nem múló üzenetét jeleníti meg. Mutatja be. Évről évre. Az egymás nyelvét addig nem beszélő zarándokok, mert pünkösdre zarándokok mentek Jeruzsálembe, a sínai hegyi szövetség kötés óta, mert ünnepe volt ez már a zsidóságnak is, nem csak a keresztényeknek. És mégis a pünkösdi csoda, amiről ez az ünnep szól, és amiről a keresztény értelemben vett pünkösd szól, egyszerre csak megértik, mégiscsak, bár héberül vagy arámul beszélnek az apostolok. Miről szól ez? Mi ennek, kedves testvérek, az üzenete? Miért idézzük? Miért tud ez mindig aktuális lenni? Igazi nagyvárosi toronyházak tövében egy kicsit mindig rádöbbenek, én legalábbis ezzel így vagyok, arra, hogy én milyen kicsike is vagyok. Akkor, amikor ott állok a nagy házaknak a tövében, a felhő karcoló kilátó teraszáról pedig úgy járok mindig, hogy nem győzök a látványban csodálkozni, azon is, hogy milyen parányi minden ott lent. De bármilyen magasra is jutok, megmarad mindig. Mindig megmarad, kedves testvérek, az ember kicsinség érzete. Mert mik vagyunk ahhoz képest, ami még fölöttünk van. Többször rácsodálkozhattam a hegyekben is, csendes nyári éjszakákon, hogy micsoda hatalmas is a világegyetem, ahogy a csillagtengerre függesztettem a tekintetemet. Egy augusztusi éjszakában, amikor úgy látszik ez a csillagvilág, és úgy beborítja a mindenséget. Vége láthatatlan csillagsereg fölöttünk. A földről nézve csak apró fénypontok. De a valóságban elképzelhetetlenül nagyobbak egy-egy ilyen fénypont is, még a mi földünknél is. Az ember szeretne egyre magasabbra jutni. Az ember nagyon szeretne egyre magasabbra jutni. Magasabbra a többieknél. Főleg a többieknél. És amikor erre törekszik, elfelejti, hogy nem ő a teremtője ennek a világnak. A bábeli torony építői is el akarták érni annak idején az eget. Ott van a Biblia első lapjain. Így kezdődik. Már akkor is. Úgy gondolták, hogy el fogják érni az eget. Beképzeltek voltak. Ezt mondták. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek a teteje az égig ér. 2500 éves sorok ezek. Nem maiak. Akkor is voltak okosok, önteltek és kevélyek. Építsünk tornyot, amelynek a teteje az égig ér. A hiúság, a kevésség. A fő bűnök egyike. Tudjuk-e még? Az Úr pedig, így folytatódik a régi-régi történet, a bábeli torony építőit, akik Istennek képzelték már-már magukat, vagy akár annak is. Voltak, akik megkövetelték, hogy áldozzanak is nekik, római császárok. Szétszórta és összezavarta a nyelvüket. Nem értették már egymást. Alfred Adler a 20. század egyik legjelentősebb pszichológus, ezt úgy mondta Freud barátja, hogy a hatalom kívánsága mozgat napot és csillagot. A hatalom kívánsága a másik felett. Összezavart az Isten a nyelvüket. Jelképes ez a bibliai elbeszélés, kedves testvérek. Egy kicsit drámaian mondom, mert az a dráma ide ér. Itt van ma is. Ki mondaná, hogy butaság ez a történet? Ki mondhatná, hogy Szófia beszéd, hogy fölösleges beszéd, és hogy nincs benne mondani való és üzenet? Hogy vagyunk mi ezzel? Az ember, ha többnek gondolja magát, úgy hiszi, hogy képes magától fölérni az égig, és közben kiderül, hogy maga készíti el a saját maga tragédiáit. Kik is vagyunk mi, kedves testvérek, mai emberek? Olyan jó eljönni ide ebbe a templomba nekem minden egyes vasárnap, mert itt a legfontosabb dolgokon tűnődünk. Hogy kik is vagyunk mi emberek, és hogy mire való az életünk. És nem okoskodunk, hanem odahallgatunk rá, hogy jók legyenek a válaszaink. Kik is vagyunk mi, mai emberek? Gyerekeket kérdeztem régebben. Hallod-e te, fiú? Tud-e az ember repülőt gyártani? Persze, hogy tud, mondta a gyerek rögtön. Még űrhajót is. Aztán megkérdeztem azt a kisfiút. Tudsz nekem mutatni valakit, aki gyártana nekem egy szúnyogot? Egy picike kis szúnyogot. És a válasz először, miért? Hogy megegyezünk abban, hogy legalább egy katica bogarat. A szúnyog túl miniatűr. És a feladat itt túl nehéz. Vagy akár egy cseremagarat. Az már nagyobb. A világ végére is elmennék, hogy láthassam, mondom a gyereknek. De nincs, de nem lehet. Élőd, kedves testvérek, életet teremteni nem képes az ember. Még az az ember sem, aki arra készül, hogy emberszabású robotokkal népesítse be a világ. Életet adni csak ő tud, életet teremteni. Helye van az alázatnak, a sokra törekvő embernek az életében ma is. Miről szól a Biblia már a legelső lapokon? Az égig érő tornyot építeni óhajtók nyelvét összezavarja az Úr. Már azt se tudják, hogy mit is gondoljanak. hogy mire is való a beszéd. A világban ma is ezt tapasztaljuk. Nem vagyunk képesek megérteni egymást. Még azok sem, akik ugyanazon a nyelven beszélnek. Pedig nem vagyunk se elamiták, se médek, se pártusok. Egyszerűen csak magyarok. Önzésünkben Isteneknek képzeljük magunkat. Ennek következtében pedig azt tapasztaljuk, hogy ma is, hogy nem értjük egymást. Néha úgy érezzük magunkat, mint a szétesőben lenne minden. Otthon, haza, család, házasságoknak több, mint a fele, oda. És hiába érezzük úgy, hogy szinte minden a szó fizikai értelmében, a kezünkben, az okos telefonunkkal, hogy már nincsenek határok, nincsenek távolságok, mégis a legkeservesebb kínokat szenvedik ebben a világban ma is rengetegen. Mert elembertelenedtünk, és okosságban elmagányosodtunk. Kedves testvérek, ez egyik legszebb ünnepünk nekünk, keresztényeknek, pontosan ezért a pünköst. Az egyik legszebb. Több ezer éve. Már a zsidóságnak is ünnepe volt ez a mai nap. A zsidóságnak a sínai hegyen történt szövetségkötésnek volt ez a mai nap az emlékünnepe. Akkor kapta meg, ugye Mózes a szövetségkötéskor, és a zsidó nép Istentől mit is? Hát a 10 parancsolatot. De tudjuk-e még? Felejti a világ. Hol gyakorolja az ifjúság? És nem csak ők, hogy uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hogy az Úr napját szenteld meg. Mert ha már nekünk van, akkor neki is lehet. Hogy ne lopj, vagy hogy ne hazudj. És főleg ne vedd el a másik életét. Meg hát a feleségét sem. Tudja-e még a világ, hogy másnak becsületében kárt nem tehetünk? Mást se tesznek már az emberek a közösségi médiában, szinte csak ezt. Mert olyan kiszerűek lettek, hogy már semmit se tudtak arról, amit mi kis minisztráns elsőáldozós korunkban is tudtunk, már gyerekként is tudtuk, már is meg is gyóntuk, hogyha ellenetettünk, hogy más becsületében kárt nem tehetünk. Szenvedélyesen rombolja az ember a másik becsületét. Bábeli módon megint összezavarodott, egészen gyerekessé vált ez a világ. Pedig pünkösd másról szól. Tudta ezt még Balassi Bálint, amikor újjong örömmel azt írta: áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. A pünkösd azért is szép ünnep lehet nekünk, azt gondolom, kedves testvérek, mert igazi tavaszi ünnep is, vagy nyári ünnep, most már így kell mondanunk. Virágba borult a természet is. Dalolnak a madarak. Micsoda szimfónia, amit az Úr készítget nekünk, és ajándékba ad minden nap nekünk. Ha lenne fülünk arra is, erre a muzsikára, az igazi muzsikára, az igazi zenére, mi meg acsarkodunk. Akkor, amikor az egész erdőben dalol a világ, a kicsi madárka is. Tudjuk-e olyan gyönyörűnek látni a világot, mint ő? Észrevesszük-e, hogy a virágzásban élet van, ott van az élet. Mert az Isten életet akar. Hogy a madárdalban is ott van a Teremtő. Halljuk-e még? Vagy csak a reklámok szövegét? Vajon képesek vagyunk-e meglátni a másik emberben is a csodát? Mint ahogy ezt egy jó orvos teszi. Különben nem tudna egy életen keresztül gyógyítani. Észrevesszük-e a másik emberben az Istentől nekünk adott a csodát? Vagy már egészen vakok vagyunk? Aki ugyanarra az életre született, mint én. Mint amire mi születtünk. Amit magunk körül tapasztalunk, az sok minden más, csak éppen nem ilyen tavaszias öröm. Nem az ünnep. Valaki azt írta, hogy darabokra hullott a világ. Az író meg minden egész eltörött. Tehát szétszorodik az emberiség. De ne menjünk olyan messzire. Valóban szétesőben a közösségeink egymást gyalázzák az emberek a saját hazánkban is. Mint ha már semmi se lenne szent benne. Sem az élet, mintha nem lenne már szent a család, se a haza. Úgy gondoljuk, hogy gátlás tanulól építhetjük azt a bizonyos szép új világot, amelyben egyre magasabbra jutunk, de elfelejtjük, hogy egyedül soha nem fogunk fölérni az égig. Pünkösd ünnepe arról szól, hogy az egymást eddig nem értő emberek ugyanazon a nyelven hallják és értik az apostolok üzenetét. Azok az apostolok, akik eddig bátortalanul, félve, remegve voltak együtt az zárt ajtók mögött. Kinek az erejéből, nem a saját erejükből, hanem a lélek erejével eltelve. Így mondja nekünk a Biblia. Bátran mentek az emberek közé. És mit is hirdettek nekik? Örömhírt hirdettek nekik. Örömhírt. Az élet győzelmének a hírét, és nem a pusztulást. A testvériség örömhírét hirdették meg nekik. Hogy bármennyire is különbözők is legyünk, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiából valók, vagy kis-ázsiaiak, ugyan annak az atyának a gyermekei vagyunk. Bárcsak valósággá válna napjainkban is az első pünkösnek a csodája. Éppen ott, ahol vagyunk. Éppen ott, ahol vagyok. Éppen ott, ahol vagy. Nem egy másik helyen. Bárcsak ráébrednénk arra. Ezt üzenik a templomok. És nem lesznek sosa fölöslegesek. Hogy az élet a szent. És hogy nem ellenségei vagyunk egymásnak, hanem akár akarjuk, akár nem. Útitársai. Útitársak egy lehetséges emberi élet felé, amit az Isten lelke ajándékozhat csak meg nekünk. Balasi így fejezte be a versét. Újul még az a föld is, mindenütt te tőled. Tisztul homályából az ég is, te véled. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt kérvén Isten kegyelméből dicsérjük szent nevét, fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből. Balasi versének a hangulatával akarom befejezni ezt az életet, ezt a beszédet, ezt a prédikációt. Mert hitről, pünkösdi hitről szól, nem kicsit, de nagyon.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozatot adott ki. Leó pápa a spanyolországi Sagrada Familiában mutatott be szentmisét. Az Anthropic társalapítója három etikai kihívásra mutatott rá a Magnifica Humanitas pápai enciklika bemutatóján. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény zsidó tanács a magyarországi keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma május 28-án ülésezett, írja a Magyar Kurír. Az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a tanács első ülése. Ezért a testület kifejezi jó kívánságait az új országgyűlés és kormány tagjainak. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Főleg ama honfitársaikat, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, idézik az Ézsaiás 1.17-et. Leó pápa Barcelonában a Sagrada Familia bazilikában szentmisét mutatott be június 10-én este, és megáldotta a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát 6. Fülöp spanyol király fogadta, majd a mise előtt a pápa felkereste Antoni Gaudi sírját a kriptában. Homiliájában a Szentatya emlékeztetett, ez a rendkívüli bazilika nem csak műemlék, hanem ma is épülő alkotás, ahogyan a keresztény élet is szüntelen út Istennel. Leó pápa Jézus szavait idézve hangsúlyozta, aki nem hisz Krisztusban, bűnben marad, és fele barátja vesztét is előidézi. Ezért mondta ki határozottan, nem hihetünk Jézusban, ha közben a háborút támogatjuk. Nem hihetünk benne, ha megöljük az ártatlant, vagy magára hagyjuk a szenvedőt. A mise után a pápa megáldotta Jézus Krisztus tornyát, és a tűzijátékot követően elbúcsúzott a spanyol királytól. Christopher Olá, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának vatikáni bemutatóján három fő etikai kihívást vázolt fel, írja a zarandok.ma. Elsőként a globális egyenlőtlenség kérdését emelte ki. Az MI fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul, miközben a mesterséges intelligencia nagy mértékben kiszoríthatja az emberi munkaerőt, ami az érintett munkavállalók támogatását történelmi léptékű erkölcsi kötelességgé tenné. Másodikként a technológiai fejlődést és az emberi és családi boldogulás szemszögéből kell megközelíteni. Harmadikként a modellek rejtélyes belső természetére figyelmeztetett, amellyel szemben folyamatos mérlegelés szükséges. Olá elismerte, a fejlesztőkkel szemben külső erkölcsi hangokra, köztük az egyházéra elengedhetetlenül szükség van. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a fájdalmas rózsafűzért, és kérjük, hogy imádkozzatok velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kirgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel vétkezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mindegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Velejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ój, Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit életünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindjárt, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindjárt bűneinek terhét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön, úgy a mennyben, mint a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: akit érettünk,
5: tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk, a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te nem ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a ja, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben,
7: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
8: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram, te a kereszten a szeretet végső határáig mentél el. Hozzám is szól szavad, ha valaki téged jobban szeret, mint én, azt te is jobban szeretheted, mint engem. Elfogadom Kempist tanítását, nincs is más út az életre és az igaz belső békére, csak a szent kereszté és a mindennapos önmegtagadásé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, mit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és adjon kegyelmet az Úr Jézus, most és mindörökké, amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó János édesapa és gazdálkodóval Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Szabó János, aki édesapa és gazdálkodó, jött, hogy meséljen nekünk az élet útjáról, élete nagy fordulópontjairól, illetve ennek indulásáról és a jelenéről. Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban.
1: Szép jó napot kívánok!
0: Kérem, hogy meséljen nekünk a gyermekkoráról, hogyan indult a pályafutása, milyen családban nőtt fel.
1: Hát én ugye 82-ben születtem, még úgymond a régi világban. Ugye édesapám építőiparban dolgozott, édesanyám az egészségügyben. Mellette ugye egy kis önellátó gazdaságot csináltak. Voltak tehenek, sertés, baromfi, ló, egyszerűen minden. Kert, minden, ami abban a korban, ami csak lehetőség volt. És én nekem sikerült egy nagyon természetközeli, ilyen szabad lelkületű gyerekkort a magaménak tudni, és innenben nőttem fel. Nagyon szép gyerekkorom volt. Én még voltam, én elmondhatom magamról, hogy még tehénpásztor is voltam. A nagy réten hajszoltam a szegény kis boszikat. És aztán jött a 90-es rendszerváltás, ugye rá egy-két évére jött a nagy változás az embereknek a lelkületébe, hogy az emberek elfordultak egymástól, elhidegültek, elidegenedtek egymástól, az egymás segítését, tiszteletét, szeretetét átvette a pénz utáni őrült hajsza. És hát ez a mi kis mennyországunkra is rányomta a bélyegét. Hát itt szépen lassan elkezdett sorbadni a világunk, és aztán ugye az a kis gazdaság meg is szűnt. Ugye ez a szüleimet nagyon rosszul érintette lelkileg. Bennünket abban neveltek a nővéremmel, hogy amíg összetartás szeretet van, addig minden lehetséges. És aztán ugye jött ez a nagy fordulat, ugye ez az én életemre is rányomta a bélyegét. Ugye amikor kikerültem az ipari iskolából, úgy gondoltam, azonosulva ezzel a lelkülettel, hogyha lesz elég pénzem, akkor kivívhatom embertársaim, családom, tiszteletét, szeretetét, meg hát a szokásos ostobaság, és költői megszállottsága hajtottam a pénzt. De szószoros értelmében. Először próbálkoztam itthon, a szakmámban, és rájöttem, hogy itthon nem terem számomra babér, majd később kimentem egy pár évvel külföldre. Ugye akkor már volt feleségem, család, minden. Én hetente jártam haza. Ez azt jelenti, hogy szombat-vasárnap. Úgyhogy pénteken este megjöttem, és vasárnap délben már indultam vissza, mert elég messze mentem. A lelkem mélyén éreztem, hogy valami nem jó. Valami baj van. Tehát milyen az ember, ugye elhajtottam magamtól ezt az érzést, minden oké, van pénz, meg minden. Óriásiba volt. És nem is értettem, nem láttam, hogy mi folyik, mi történik. És ez így ment. Elég sokáig. Még nem aztán egyszer történt egy balesetem ott kint, és haza kellett jönnöm. És akkor ebből a balesetből meggyógyultam, felgyógyultam. De ugye visszamenni már nem tudtam, mert a kinti főnököm portugálokat vett fel helyettem, és én itthon maradtam. És aztán szembesülnöm kellett azzal, hogy elvesztettem a munkahelyemet, elvesztettem úgymond a barátaimat, akiket jobb is, hogy elvesztettem, mert érdek barátok voltak. És egy napra a másik napra azon kaptam, hogy szembe kellett néznem, így nagy hirtelenségbe, a nagyon régóta agyonhallgatott családi problémákkal. Csak úgy, hirtelen derültékből világcsapásként. És ez a dolog annyira földhöz vágott, hogy nagyon komoly egészségügyi problémáim lettek, műtét, rehabilitáció és minden. És ebben a teljesen vesztett helyzetben, amikor az ember a padlón van, és szószoros értelemben ott fetrengtem a fájdalomtól a padlón, amikor az ember a padlón van, akkor megkérdezi a teremtőt, hogy és mi ez? És mi történik? Segíts! És úgy képzelje el, hogy én kaptam segítséget. Ugye minden ember kap segítséget, aki kér, az kap segítséget. Először a teremtő egy nagyon kedves angyal küldött. Lépésről lépésre segített ezt a dolgot megértenem, átlátnom, kezelnem, és utána meglátogatott Mária. És hát ugye a másik oldal sem lustálkodott. Egy alkalommal egy rettentesen hideg, gonosz entitás látogatott meg, hogy az egómra akart hatni. Ugye a haragra, a bosszúra, a gyűlöletre, a indulatra sarkalt. És azon az éjszakán ugye felébredtem, és akkor értettem meg, hogy a szabad akarat mennyire fontos. Végigjártam a lakást, megnéztem a gyerekeket, a feleségemet néztem, hogy alszik. És elhatároztam, hogy bármi is történik, akármi is történik, akkor is visszafogom magam, és semmiféle megtorlás nem lesz. És ez így is történt. Ugye a szabad akarat az a legfontosabb, hogy melyik utat válasszuk. Ugye a gonosznak az útját válasszuk, vagy pedig a teremtőnek az útját válasszuk. Én Győrtől 13 kilométerre laktam egy nagyon nagy házban. És aztán rájöttem arra, hogy hát én nem odavaló vagyok. És vettem egy nagyon apró kis parasztházat tőlem 15 kilométerre, majdnem egy ilyen kis zsákfaluba. Hát nem zsákfalu, de majdnem az, mert aztán visszakanyarodik a főútra. De nagyon csendes, nyugodt kis hely, természet közel, körbe az erdőn. Megvettem ezt a kis parasztházat, és hát felújítottuk a család összeállt, és megcsináltuk. Tudnák el is mesélni, hogy teremtő milyen hihetetlen csodát tett, hogy fantasztikus, amit ott dolgoztunk, és csináltunk is együtt. Gyerekeim és feleségem és barátok, rokonok, akik maradtak. És hát ugye van 4 saját gyermekem, illetve van 4 fogadott gyermekem, kihelyezett gyermekem. Az azt jelenti, hogy van most 8 gyermekem. És vannak állataim, lovak, kecskék, disznók, baromfik, minden, ami kell. Mi vélünk egy kis földet, és ennyi a történet.
0: Mikor alakult így egy a válsághoz képest, amikor a mélypontját élte?
1: Hát én 2013. március 9-én jöttem haza. Ugye volt ez a kis balesetem, és akkor körülbelül a másik 2 évben tellett, az rettenetesen nehéz volt az időszak. Még egyáltalán eljutott a tudatomig, hogy most mi van. Mert hogy az ember visszaesik, és keményfejű, és gyarló, és én sem vagyok különb. Egy centimére sem. Nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy az ember ezen az úton végigmenjen. De ki kell tartani. Imádkozni kell. Sokat. Rengeteget. Meg azért kell az, hogy az, aki mellettem van, a feleségem, azzal átbeszéljünk mindent. 100-szor. Az kell hozzá, hogy amikor leülünk rél az ebédhez, akkor ott vannak a gyerekek, és boldogok, és nevetnek, és azt mondom, hogy igen, ennek van értelme.
0: És akkor így létrejött a sok beszélgetés nyomán egy új szövetség a feleségével?
1: Ez így történt. Uh-huh. Ez így történt. De mondom, mindennek a megértése lényeg. Ok és okozat, mint egy puzzle. Amíg az ember a puzzle-nek az elején van, türelmetlen, és azt mondja, ezt nem tudom kirakni. De aztán ugyan kezdenek a darabok menni a helyére, beilleni, utána menni fog. Nagyon nehéz út, teljesen nehéz út. Nekem szerencsém volt, mert a feleségem olyan, a gyerekeim olyanok. Megmondom, én kaptam segítséget, és minden ember kap segítséget. Csak valamiért az emberek nem veszik észre, vagy nem merik észrevenni. Mert ebben a világban egy hatalmas nagy angyal segít van. Az ő dolguk az, hogy azok az emberek, akik őt teremtően bíznak, őt szeretik, tisztelik, hogy segítsék. Hogy azok az emberek esetleg, akik tévúton járnak, mint ahogy én is tévúton jártam, és vissza akarnak jutni, nyergelni és fordulni, azokat segítsék. Bármikor meg lehet tenni. Akár ma is, akár holnap. De nem érdemes ezt sokáig halogatni, mert nagyon nehéz időket élünk. Rettenetesen, és csak nehezebb lesz. Úgyhogy szövetséget kell kötnünk. Feleségünkkel, szövetséget kötnünk a feleségünknek a férjükkel, és a szövetséget kell kötni a teremtővel. Ugye a vallás téren nagyon érdekes helyzetben voltam. Az első emlékem ebből a világból, hogy a dédnagyszüleimnél ülök az udvaron, a dédnagyszüleim kinnőnek a régi házuknak a ternácán egy fonott székben, és énekelnek. Zsoltárokat énekeltek, imádkoztak, olvasták a Bibliát, és meséltek. 90-92 éves volt a dédi mama. Meg hasonló korban volt a dédi papa is. És meséltek az életükről, a háborúról, az, hogy hogyan gazdálkodtak, hogy mit csináltak, és hogyan kell azt csinálni, úgyhogy minden az életről. És így visszanézve, ugye én 43 éves vagyok, visszanézve, ez mind egy aranyszál az életemben, mert az egész életemet végigkísérte. Minden. Hihetetlen. Hihetetlen dolog volt. Ugye vallásügyileg mi az egész család református. Én 20 éves koromig hitű református voltam. És aztán, amikor 20 éves lettem, összetűzésbe kerültem a helyi lelkipásztorral, és általa beleláttam ebbe az egész rendszerbe. Rendkívül megbotránkoztam rajta. Bevallom, nem csak az egyházat hagytam ott, a református egyházat, hanem hanem talán Istenre is, úgymond, rossz szemmel néztem, vagy nem tudom. És ugye itt teltek a hónapjaim, az éveim, és egy alkalommal Jehova tanúiba botlottam. És hát tanulmányozni kezdtem velük, 10 éven keresztül tanulmányoztunk is. És 10 év után azt mondták én nekem, hogy Helikám, hát neked akkora tudásod van, azt mondja, gyere, hát keresztelkedj át, legyél te is Jehova tanúja. És én mondtam nekik, hogy figyeljetek, én csak 99%-ban vagyok meggyőződve arról, hogy ez az utam. 1% még lóg a levegőbe. Tehát 99%. És mondanak, nem, én csak is azt a dolgot képviselem, amivel 100%-osan meg vagyok győződve, más nem. És ugye akkor már kint dolgoztam, munka után rengeteg szabadidőmet, egyedül voltam egy 4 szintes házban. És az volt az elképzelésem, hogy ha beleásom magam a biológiába, a földrajzba, a történelembe, a régészetbe, akkor ha sejtenként vagy rétegenként megyek visszafele, akkor a végén megtalálom a teremtőt. És igazam lett. És megtaláltam. És tudja, a teremtő benne van minden szívverésben, minden lélegzetvételben. Az, hogy ott kint csiribellek a madarak, világoznak a fák. Ez máshol, nem így, hogy elmennénk a holdra, vagy bárhova, vagy a Marsra, ez nem így történik. És ez a teremtőnek a alkotása. A teremtőt, aki a teremtett világba nem veszi észre, az vak. De találtam valami mást is, ahogy ástam. Egy erőt, amely pusztítsa ezt az életet teljes erővel. És most Magyarországon egy olyan helyzet van, ebben az apró, pici kis országban, hogy nagyon sok a szeretetlen hitét, reményét, önértékelését vesztett ember, depressziós ember, akik aztán alkoholba, kábítószerbe, erkölcstelenségbe, agresszív viselkedésbe menekülnek, ugye ezzel próbálja ellensúlyozni, árcázni az ő lelki hiányosságait. Azt, amit nem kap meg, vagy ami nincs az életében. De miért van ez? Azért, mert minden elhamisult körülöttünk. És semmi sem az, aminek látszik, és senki sem az, aminek látszik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a jó és a rossz közötti küzdelemben a rossz áll nyerésre. De vajon mi? Mit tehetünk itt Európa közepén, Mária országában, úgymond Mária népeként, hogy gyermekeink, unokáink, embertársaikkal békességben, egységben, teremtőnkkel harmóniában élhessünk. Sokan azt mondják, semmit, mert kicsik vagyunk, aprók vagyunk, semmik vagyunk, igazuk is van. Teljesen igazuk van. Kicsik vagyunk, apró vagyunk. De én a saját életemből megtapasztaltam és megtanultam egy nagyon fontos dolgot. Ha összefogás van, akkor minden lehetséges. Nincsen lehetetlen. És van egy program, amelynek a jelszava nyergelj és fordulj. Nyergelj és fordulj vissza a teremtőhöz, amíg van idő és van lehetőség. Mert az a pusztító szél, amely napról napra pusztítsa az életünket, nehogy elfújjon bennünket, mint a nyári szellő az apró kis tolpihét. Nyergeljen és forduljon vissza a teremtőhöz Mária népe, a Mária országa, amíg van idő és van mód. Mert az a pusztító utálatosság kinyújtotta kezét felénk, és ha nem kérünk segítséget, a teremtőtől elveszünk. Miről van itt szó? Ugye ez a dolog a társadalmi és nemzetek közötti megbékélés zászlaja alatt született meg. 11 néhány évvel ezelőtt, és a célja a megbékélés politikai, vallási, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. És mi lenne a módja? A Mária úton egy lovas zarándoklat lenne, az a terv, ez az elképzelés, és ezen a zarándoklaton kifejeznénk a teremtőnk iránti tiszteletünket, szeretetünket, kérésünket, úgymond szövetséget kötnénk vele újra, megint, hogy védelmet nyújtson nekünk, hogy segítsen nekünk az előttünk álló rettenetesen nehéz időkben. Sokan azt mondják, hogy ez lehetetlen, ez képtelenség, nem lehet megcsinálni. Van egy család, akik a zarándoklaton minden évben lovakkal mennek végig. Nekik sikerült. Sokan azt mondják, hogy ó, hát Isten, meg hát, ó, hát ez egy túlzás, meg minden. De nem. Hogyha nem kérünk segítséget, mivel hogy a az országunk a padlón van, úgy, ahogy én is valamikor a padlón voltam, akkor jön Mohács. Ha segítséget kérünk, akkor úgy, ahogyan én annak idején egy teljesen vesztes helyzetből a teremtő győztes helyzetbe hozott. Napokat tudnák arról mesélni, hogy milyen hihetetlen csodákat hajtott végre az életemben. Úgyhogy mindenkinek el kell dönteni, hogy mit szeretne. Én nagyon remélem, és én azt kívánom mindenkinek, aki most a padlomban és vesztett helyzetben van, hogy bátran hívja a teremtőt. Jót lesz, segíteni fog, beköti a sebeit, megérteti vele, hogy mi miért történt. Csak legyen elég bátorság, elég ereje, elég kitartása ezt a dolgot véghez vinni. És azt kívánom ennek a népnek is, hogy igenis kérjen segítséget, mert nincs más mód.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallhatott. Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Szabó János édesapa és gazdálkodóval Tóth Enikő beszélgetett.

nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a